Alukáljatok, kislányok, kisfiúk. Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben. A 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom. Az élve boncolás. Nézzétek. Ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőm. Nézzétek ezt a kopasz agyvelőt. Hogy megkérgesedett. Pedig még csak pár millió éves. S hogy elkérgesedett. Mennyi mindent kibírt a nyavajás. Mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy egy pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzétek, e kérges, e becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, és okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsötű szárnyút, sztaniol góriásat. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcspendelyes, hercik, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magadén. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom. Vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban. Kicsipegetni mohos kövek alól. A mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyed esetelt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát készítsek. Eljövendő kényszerleszálló.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűd, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét, a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyaid. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza. Lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz. Árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval, föléd tübörög.

száj költemény. Szólj költemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám. És van remény, van idő, csípjük csak fülön. Biztasd a gazdagok riadt kis lelkét, lesz majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalmas szegényeket. Rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet.

tukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, Mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

emlékszem a repülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra nem. Az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a repülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim

0: itt hozzák, itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog, a karját gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, be ne beszéljen annyit.
1: Pistike, te zozdó Auchlernem.
3: Ja, voltam te. Egy meleget.
1: Te zozdó?
3: Várj, máma.
1: Most nézd, most neki megy. Új, már a levegőben van.
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen, én is a levegőben vagyok.
1: Óriási, már lehet 200 méter, de legalább is 300. Ja, Istenem, hogy nem fél.
4: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
0: Jézus Mária, felfordul!
1: Jaj, nem tudok oda nézni!
5: Mi? Ez a Looping Globe! Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom!
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőben. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
4: Most megint bukfencezik? Ja!
2: Ne tessék félni, nagysád! Amíg engem lát, ne féljen, nagysád! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék. Mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magoson?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
4: Oda nézem, megint egy bukfenc!
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
4: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akarna se.
4: Hát maga ismeri a dárdos?
5: Nagysád is?
4: Unoka fivére.
5: Óriási, hallotta?
4: Nekem mondja, már 3 hónapja, mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
6: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze, egy ilyen nőre.
4: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízbont.
5: Óriási, példátlan.
4: Nem találok szavakat. Tehát mit szól hozzá?
5: Ilyen még nem volt.
4: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa. Óriási.
5: Nagyszerű, hihetetlen.

Valamikor vadlúd voltam, vadlúdakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban fel-fel támad régi vágya, társaimmal útra kell, fényt és felhőt úszva szelni. Majd ha végemit elérem, vadlúd formám visszakérem. Jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd ékre, s ezt mondjátok eltűnődve. Újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a végseregben, hangja szól a fellegekben.

madara. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött, őszapunkat pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetettem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rinek, búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címkeszó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

és Gyula. Madarak. Gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad. Vállald magad. Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy.

csodálatos madár. Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy

mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja, az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekel, meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár? És megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítalak én Móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Még gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is. Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni. De megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadt. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár. De akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. Na majd a télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük! Vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél.

és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most, itt az alkalom! Indult a kis seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat, hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő, ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csodamadárról. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahány szó, fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni. Félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár.

0: dar rytą kausenio ui utotesyv, šo bejarto ui kikotui.
1: Vadludok. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludok, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, kágognak

0: mi lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Walt Whitman, Hallom Amerika dalát. Hallom Amerika dalát. Hallom sokféle szent éneket. A kézműveseket. Mindegyik aszerint dalolja a magy komoly. A magáit dalolja az ács, miközben a teszkáját vagy a gerendáját méri. Azt dalolja a kőműves, amikor munkájához készülődik, vagy abba hagyja a munkáját. Azt a révész, ami az életéhez vagy a csónakjához tartozik. Dalol a fedélzeti matróz a gőzhajón, dalol a cipész, miközben a munkaszékén ül, a kalapos, miközben áll. Hallom a favágó dalát, a szántóbéres legényt, ahogy reggel pihen, vagy amikor lemegy a nap. Az anya gyönyörű dalát, vagy a dolgozó fiatalasszonyét, vagy a leányét, aki var vagy mos. Mindegyik az dalolja, ha férfi, ha nő, amihez köze van, és nem egyebet. Napközben azt, ami a nappali, és éjjel hallom a robusztus, vidám sihederek csapatát, erőteljes zengő dalaikat dalolják, ahogy csak a torkukon kifér. Téli mozdony. Téged dalolnak. A tomboló viharban, a hóban, a hanyatló téli nap alkonyatán. Teljes fegyverzetedet. Mértékes kattogásod és forradalmas dübörgésed. Fekete hengeres tested, aranyos bronzod és ezüst acél. Súlyos haránt rudaid, párhuzamos egyforma kerekeid, forgó oldalt csikorgó kerekeid. Ütemesen neki dagadó dohogásod és horcsogásod, távolba vesző zakatolásod, előre meredő nagy lámpásodat, hosszú, halványan libegő füstbokrétádat, melyet gyengéd bíbor színez, a kéményből kipöfékelő sűrű sötét füstfellegeidet, remekbe kovácsolt testedet, rúgóid és szelepeid kerekedig remegő ragyogását, engedelmesen utánat kocogó vidám kocsiaidat, melyek csendbe viharba lassan vagy gyorsan mindig követnek. Te a modern élet példája. Jelképe a mozgásnak s erőnek, szárazföld üteme. Téged dalol ez egyszer a múzsám. Versekben énekel, ahogy lát, birkózva az ölelő szélrohamokkal és hófúvással, amint nappal füttyentve rohansz tovább. Éjjel pedig nélem rájönnek. Garabonciás muzsikákkal, lobogó éjlámpáiddal, őrülten vihorászó kacajod. A könnyes hálkos, a nyakka zongor, a beteg érzékenysége nem a tiéd. Rémült krilláidat a szikláknál, s a dombok fordulóinál röpítsd a puszta vidékre, a puszta tavakra, a nagy szabad égbe. Bátran, vidáman és erősen.

0: Volt egyszer hetet hét országon is túl, még azon is túl, ahol a kulta farkú malac túr, volt egy nagy tanya. Abban a tanyában éldegélt egy család, a szülők, meg két gyerek, egy kisfiú és egy kislány. Ezért, amikor az asszony meghalt, az ember megnősült újból, hogy legyen, aki a gyerekeket nevelje. De az új asszony nem állhatta a két gyereket, s mérget tett az ételükbe. Amikor a gyerekek odaültek ebédelni, egy fehér galamb leszállott az ablakra, és azt mondta, gyerekek, ne egyetek ebből a levesből, mert méreg van benne, hanem menjetek, amerre láttok a szemetekkel. Akkor a gyerekek sírni kezdtek, és éhen elindultak. Ment Zöld Péter, meg a húga, mendegéltek. Egyszer csak hallják, hogy valaki kiabál. Zöld Péter, gyere ide! Hát, egy halacska kimaradt a tengerből szárazon, és már egészen elveszett. Védj fel, Zöld Péter, vessél a tengerbe, s jó tettedért, jót várj! A legényke nagyon szívesen megtette. Ment, mendegélt. Hát, egyszer megint hallja, hogy valaki kiabál. Zöld Péter, gyere ide! Egy kis madár hívta Zöld Pétert. Elszakadt a többi madártól, könyörgött neki. Zöld Péter, tégy fel az ágra, hogy röppenjek tovább a többi madárral. Zöld Péter feltette az ágra, és azt mondta neki a kis madár. Köszönöm, jó tetted ér, jót várj. Akkor megint ment tovább. Ment, mendegélt, és megint csak hall valami kiabálást. Zöld Péter, gyere ide! Akkor egy rózsabokor hívta. Már egészen kiszáradt, megkérte szépen, hogy locsolja meg, meg is locsolta. Na, Zöld Péter, jó tetted ér, jót várj. Hát akkor Zöld Péter elindult, ment megint, betért egy városba. Mikor odaért a királyi kapu elébe, akkor mondták neki, gyere Zöld Péter, gyere! Mert 99 fej a karóban, a tied lesz a századik. Megijedt Zöld Péter, de úgyis bement. Megtudta, hogy a király leány akar volna férjhez menni, de olyan fiúhoz, aki úgy elbújik előle, hogy ő meg nem látja soha. Bement Zöld Péter, megvacsorázott, és megparancsolták neki, hogy 3 reggel bújjon el úgy, hogy a király lány meg ne lássa, mert ha nem, fejét veszik. De ha nem látja meg, akkor az övé a királylány és a fele királyság. Hát az első reggelt megérte Zöld Péter, elindult. Sírt, sírdogált és gondolt, hogy Istenem, éppen csak, hogy elszökött a mostohájától, és most mégis mire akadt, hová bújjon ő el. Hát elébe jött a hal. Miért sírsz te, Zöld Péter? Azért sírok, mondja. Mert a király azt mondta, hogy ha 3 reggel nem bújok el úgy, hogy az ő lánya ne lásson meg, akkor fejemet veszi. Kitátotta a száját a hal, és azt mondta Zöld Péternek.
1: Búj be ide, Zöld Péter!
0: Zöld Péter behúgt, és a halacska lebújt a tengernek a fenekére, még oda is a homokba beásódott. A király lány kiállott a folyosóra, megtörölte a szemét, és azt mondta,
1: gyere elő, Zöld Péter, a halnak a szájából, a tengernek a fenekéről, a homokból beásódva.
0: Meglátta. Hát, Zöld Péter előjött ki a partra, és kiszállt a halnak a hasából nagybúsan, és elment a királyi palotába. Másnap reggel megint csak elindult nagy bánatosan, és azt mondja, hova bújjak én? Hova bújjak én? Elébe állott a kismadár.
1: Miért sírsz, Zöld Péter?
2: Hogy ne sírnék? Amíg holnap reggel is el nem bújok, hogy meg ne lásson a király leánya, akkor fejemet veszik.
0: Hát a kismadárka kiterítette a szárnyát, és azt mondta,
1: búj a szárnyam alá.
0: Felreppentek a napnak a háta mögé. És a király leány kijött a folyosóra, megtörölte a szemét, és már meg is látta.
1: Gyere elő, Zöld Péter, a napnak a háta mögül, a madárnak a szárnya alól.
2: Leszállott a madár.
0: És a szárny alól előengedte Zöld Pétert. Hazament Zöld Péter megint bánatosan, és másnap reggel megint elindult.
2: De már akkor nagyon sírt. Hát elbújtam én ezen a két reggel valahogy, de most már nem bírok elbújni. Jaj, jaj, jaj, mi lesz velem?
0: Elébe jött a rózsabokor. Miért sírsz? Zöld Péter, ne búsulj egyet se, majd én jól elduglak. Elmentek a királyi palota elé, éppen a folyosó elé, ahol jön ki a király leány. Oda telepedett a rózsabokor, és azt mondta Zöld Péternek, búj a közepembe.
2: Úgy kinyílott,
0: hogy fényesebb volt a napnál. Kijön a király leány reggel, törli a szemét, és vigyázkodik tengereken, országokon, egekben. Sehol sem látja Zöld Pétert.
2: Hát, édesapám, úgy elbújt Zöld Péter, hogy sehol sem látom.
0: Töröld meg a szemedet, te leány, azt mondja a király. Szeretnél ugye férjhez menni?
1: Megint csak néz a király leány. Töröli a szemét, vigyázkodik, de hiába.
0: Egyszer csak megunta nézni, nem látta sehol, kezdte kiabálni.
2: Gyere elő, Zöld Péter! Gyere elő, akárhol vagy, nem látlak sehol!
0: Akkor végre kijött a rózsabokorból Zöld Péter, és mindjárt megtartották a lakodalmat. A fele királyságot is megkapta, és három napig tartott a lakodalom. Én is ott voltam. Jót mulattam, egy nagy csontot kaptam, a laskalé majdnem elütött.
3: A macska cicó.

bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott, mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is! Van neked gazdád, az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér bárány. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám! Azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Istenem? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiocskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazdaember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon mód betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt zokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy

Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától? Fakad ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb 2 dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is, csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhúzta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat, de nem találta semmit. Hazaballagtak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főni. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjféltájban a gazda oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkányából az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljuk, mit csináljuk? Nem maradt csak 3 báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, még nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat. És ha ismét dinnyért folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdte. Ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszökte, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, s majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze 2 bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a két másikkal egy

Itt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy nekiindult az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járt a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe veszett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. 2 percem telik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele 2 percem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírtogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkához. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért veszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdtek forgatni. Addig forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé.
kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

mielőtt még nagy hegyek közt kanyarok. Égbe nyújtják homlokuk a felhőkucsmás havasok, s a havasok oldalában sűrű még a rengeteg. Élt egy medve, úgy hívták, hogy Irgum Burgum Benedek. Lépes mézet nyalt egész nap, szagolta a virágot, szerette a hegyet, erdőt s a nagy kerek világot. Boldog volt és gondtalan volt, tudta róla hét határ, hanem a nagy boldogságot mi tagadás, unta már. Mind gyakrabban nyomta hasmánt a zöld selyem pázsitot, és akár egy csűrkapuja akkorákat ásított. Mindenem van, ami csak kell, málna, bükmak, méz, eper, derékajnak puha pázsit, ha az álom leteper. Megosztani ezt a sok jót, jaj, kivel is tudhatom, boldog vagyok, de mi haszna, ha megöl az unalom. Így keserget Benci Mackó társtalanul, egyedül, várva, hogy a nagy magány csak úgy magától elrepül. Sóhajtozott végre jó, izgalmas kis kalandér. Ekkor tűnt föl házatáján Bakony Béli Balambér. Jó szerencsét, Benci Mackó! No, hogy ityeg a fityeg? Köszönöm, elég rosszul, de ne mondd meg senkinek. Fúrja meg a lódarázs, csak nincs valami bánatod. Minek kérded, egykomám, szed te magad is láthatod. Sose nyaljak mézet többé, ha én látok valamit. No, hát éppen az a baj, hogy nem vagyok csak magami. Tágas barlang a lakásom, hegy és völgy az udvarom, de megöl az egyedül lét és a roppant unalom. Hát ne engedd, hogy megöljön azt a huncut mindenit. Megmondom én neked egyből, hogy a bajon mi segít. Látom, van itt bőven minden, tágas lakhely, eleség. Nem hiányzik neked semmi, csak egy csinos feleség. Eget ütött Benci Mackó fejébe a gondolat. Lá, az asszony elűzné az unalmat s a gondokat. Lelki szeme látta már is, hogy a nejem mosogat, miközben ő fakanállal neveli a bocsokat. Kapta magát tehát gyorsan, ünneplőbe öltözött, s a balambír bal fülébe ilyenképpen dörmögött. Elmegyek a nagy erdőbe, feleséget keresek, ne legyen a nevem másképp Irgum Burgum Benedek. Addig is a barlangomat albérletbe ráthagyom, s ha találok egy ügyes lányt, te leszel a násznagyom. Ment, amerre sűrű volt az irdatlan nagy rengeteg, ment szaporán háztűz nézni Irgum Burgum Benedek. Egyenesen búzsbozontos Barnabáshoz baktatott, s mert az ajtót zárva lelte, megverte az ablakot. Jó szerencsét, Barnabátya! Feleséget keresek! No hát akkor, kerülj beljebb, édes fiam Benedek! Kerülök, ha akad itt egy szép eladó hajadon. Gyere, nézd meg benn a házban, ne csak úgy az ablakon. Bement Benci, s még a szó is ráforrott a torkára. Olyan csuda medvelány volt bársonyfülű borbála. Szája széles, talpa tányér, kerek fülén pamacsok, dörmögését visszhangozták a kelemen havasok. Örme hegyes, foga éles, tölgyfa törzs a termete, bizonyosan születik majd 9 vagy 10 gyermeke. Szőre sejmes, orra fényes, szemével se kancsalít. Benci egyet nyelt, és így szólt. Megkérem a mancsait!

0: Ez a farkas kutya Berta. Füle úgy áll, mint a gyertya. Ismeri a pék, a boltos, kosarában kiflit, húst hoz. Igaz, hogy a macskák réme felkúszik a kerítésre. Jaj, annak itt megragad. Aztán vissza, kert alatt, árkombokron átszalad, és lihegve, nagy megkésve, de hazatér minden nap. Egyik reggel, ahogy máskor, búcsút vesz az egész háztól, fonott kosarával szépen elindul a sétatére. Berta, hol vagy? Ha megfoglak, nem mész ki a házból holnap. Csak ne történt volna rosszabb, hívom, járom vége hosszat. Még a bolthoz elérkezett, így a boltos. És a nyakán nem volt póráz. Két lépés a kutyakórház. A műtőben éppen szabják, vércelik egy macska mancsát. Rám merednek. Nem volt veszett? Mondom, nem, csak nyoma veszett. Keresem a sintéreket. Megmutatnak minden ebet. Vannak korcsok, dogok, pincsik. Beste Berta bizony nincs. Hol jár? Hol nem? Háza mögött egy kosárnyi kutyakölyök. Nyűszítenek vakkangatva, mert a Berta takargatja, melengeti, óvja gonddal, lábtörlővel, törlőrongyal. Sorra jön a sok kíváncsi szomszédgyermek, néni, bácsi, aki egyszer utcabéli, csontot, csokit, húst hoz neki. Ámuldozom, mind szép biza, mind a három anyja fia. Szénfekete, sárga foltos, szemük körül a karika hasonlít a teleholdhoz. Egyik álmos, mert hogy ásít, mérgeske a morgó másik. Harmadik gyors és ügyes, neve legyen szemfüles. Üldögélnek, kaparásznak, felverik az egész házat. Napról napra nagyobbodnak, idehoznak, odahordnak, süvöldgetnek, tam, dobolnak, szétverik a kutyaóla. Éj van! Sarkig nyitott ablak. Kutya ugat, a hold ballag. Szomszédságom gyűl a zajra. Ej, ebatta az ebatta. Nagy szőr, nagy szőr. Ugye nincsen baj, hogy barát ne segítsen. Előbb vadász hallat észót.
1: Nem zsegnek már a vaddisznók. Hajtó kéne, gyors, ügyes.
0: Talpra ugrik szemfüles. Bakter baktat az őrházhoz. Véle ballag, ásít, álmos. Így kérdez a subás paraszt.
1: Kecske tej lesz, szalma, jászol, ha júnyájra vigyázol.
0: Medvét űzni, értesz-e? Ugatva megy mérgeske. Újra csend lett, csend és rend, idekint és odabenn. Berta ül nagy nyugalommal, mind a három fia jól.

Hol volt, hol nem volt, ne keresd entúl volt. Volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityó. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokkalta sok balgaságát, azt mondta neki. Kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók, szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs. Eredj Fityók, fát vágni az erdőre, amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, évele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, majd megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett 2 gajat, beletette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, s így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda. Itt ez a darab szalonna, kennek vele a szekeret, megyünk az erdőre a fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkeni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát is, a rúdját is. Ó, te eszefity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. No, most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sarogjához. Hát, ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem ukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityók, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe kiéltek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van. Mi baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringettem, miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette, fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattant Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a lóhátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Persze, mire kiért a gazdához, mind véresre verte a kerék vasabroncsa lólábát. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban, mutatja Fityók a 2 szálvesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát. Úgy meglódul, hogy még most is szalad, ha meg nem áll. Amelyiknek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.

az égig érő pasúj. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehenké. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehenkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak, eredj fiam, reggel hajtsd el, de vigyázzám, hogy adod el, mert hogy károsak legyünk benne. El is hajtott a fiú vásárra, hát mindjárt akadt is verője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszújjal. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a kisfiú vigasztalta, ne búsuljon édesanyám. Azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most, este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá, a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte, s bizony ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának, na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj? Megyek, fölmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelt, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfele a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát, ott az égbolton volt egy nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot, azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott benn. Összeszedte a bátorságot, s belépett az ajtó. Hát látja, hogy ott, nem is messze, van egy kis házikó, gondolja magában. Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát, ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony. Hol jársz te itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtass el, mert ő úgy vél a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnket megöl. De hová? Gondolkozik az asszony. Hová bújtass el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijed, vagy nem mert elaludni. Hát, mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a 12 fejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hón alatt, leteszi az asztalra, s mondja, tojj egyet. Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rá kiáltott. Tolj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojtatjuk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. De asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék, lelke, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjel téplek.
Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezében a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házba. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát, úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon, a szekerce éppen kün volt a karfán, s hamar kivágta a szálpaszújt bele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitört, s a kisfiú agyonütötte, s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatt, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk, lesz pénz, aranyunk, elég. Jaj, honnan lenne, fiacskám, kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szempaszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet. Hát, a kis tyúk. Rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt a szemeszája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, cső, vettek sok szép jószágot a pajtába, vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.

kacsa totyogott. Nagyon örült, mert Peti nyitva hagyta a kiskaput. Elhatározta, hogy megfürdik a dolgot.

0: madárka, amint meglátta a kacsát, lerepült hozzá a fűre, és csodálkozva tárta szét szárnyát. Micsoda madár vagy te, hogy még repülni se tudsz? Erre a kacsa azt felelte. Micsoda madár vagy te, hogy úszni se tudsz? És betottyant a tóba.
1: A tréfás falvas. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy igen-igen rossz gazda ember. Volt neki három állatja. Volt egy juha, egy disznója, meg egy lova. Ez a gazda egy hosszú télen keresztül éheztette az állatjait. Mire eljött a tavasz, olyan soványak voltak szegények, hogy elég tudtak járni. Hát akkor a gazda kinyitotta a kertkaput, és azt mondta az állatjainak. Takarodjatok ki az életemből, ha nem tudtatok meghízni egész télen. Egyen meg benneteket a farkas! Éppen akkor ott ólálkodott a ház körül egy nagy, ordas farkas. Meghallotta, hogy mit mondott a gazda. Megörvendett, hogy micsoda jó lakomát fog ő most csapni. Legelőször kijött a kapun a disznó. Szegény állat olyan sován volt, hogy az oldalai nem kifelé kerekedtek, hanem befelé. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel, úgy se ér semmit az életem. Egész télen éheztetett a gazdám. De ha elcsapnál, én kimennék az erdőbe, egész nyáron enném a jó makkot, az es lehet, hogy még malackáim is születnének. Akkor aztán visszajönnék, s lenne mit egyél. Na, eredj te szerencsétlen! Kicsi üdön múlva, jő ki a kapunna juha. Szegényke olyan sován volt, hogy a lábocskái majdnem összeakadtak. Neki szökik a farkas. Hím, hám, hum! Megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. De ha most megeszel, még a fél fogadra se leszek elegendő. Ha eleresztenél, én elmennék a rétre, egész nyáron legelésznék, aztán ősszel visszajönnék jó kövéren, s lenne mit tegyél. No, eredj te este szerencsétlen. Nem sokára kijött a kapunról. Szegény állat, elég tudta egyik lábát a másik után tenni, olyan sován volt. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, mit érsz véle, ha most megeszel? Nézd meg csak, a csontom s a bőröm van. Ha várnál őszig, akkor jó kövéren visszajönnék, s akkor lenne mit tegyél. Nem volt erős éhes a farkas, ezért azt mondja a lónak, eredj te este szerencsétlen. No, az állatok elmentek, ki az erdő, ki a rétre. S hát, tőt múlt az idő, egyszer csak kezdtek hideg szelek fújni. Peregtek a fákról levelek, jött az ősz. Farkas egyre jobban várta vissza az állatokat. Egy nap, amikor fekszik a farkas a bokorba, hallja ám, nagy disznyóröfögés, malacvisítás közeledik. Megörvendett a farkas. Jöjj haza a kondám! Kiszökött a bokorba. Hím, hám, hum, megeszlek! Ó, kedves farkas, hát itt vagy. Hogy örvendek? Úgy féltem, hogy nem találunk meg. Na nézd meg, hogy eszeszedtem magamot. És hát, mit szólsz a gyermekeimhez? Szép, szép! Neszte a farkas a szép malackákat. Úgy kívánta, hogy majd a nyála elcseppen. Azt mondja neki az anya disznóba, farkaskon a hallodó, van egy nagy gondom. Odafenn az erdőben nem volt pap, és nincsenek a gyermekeim megkeresztelve. Engedd meg, hogy bévigyem őket a faluba, aztán hónap visszajövünk, akkor megeszem. Vonakodott a farkas, de azt mondja neki az anya disznó. Farkaskon, tarts csak ide a filedet, megsugom, hogy hogy fogják hívni a gyermekeimet. Farkas azt a ronda kufáját oda tolta a disznónak a szája elé. Na az anya disznónak, a fogával úgy oldalba kapta őkelmét, hogy az kényába eszete keredett. Az anya disznó meg a malackát megfutamotta. Mire a farkas magához tér? Már a nyomuk se látszott. Mérgelődött a farkas. Egyszer csak hallja ám, hogy kip-kop, kip-kop. Jött nagy hegyesen a juhocska. Szépen kigömbölyödve, fejét kopóra tartotta. Neki szökött a farkas nagy mérgesen. Hím, hám, hum, megeszlek! Jól van, kedves farkas, hát azért jöttem. De miért vagy olyan mérges? Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkas fiam! Lenne egy nagy kérésem. Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Farkas komacsak, azt akarom kérni, hogy ne tépj szét darabokra, mielőtt megeszel, hanem nyelj le egészbe. Hogy nyeljelek le egészbe? Nem férsz bé a szájomba? Jaj, dehogy nem, farkas komacs, te olyan ügyes vagy. Tárts ki jól a szájadot, én egy kicsit visszábbacska menyek, s béfutok. Farkas kezdte tátani a száját. Tátotta, tátotta. A juhocska vaj 3 méterről neki futamodott. Úgy felöklelte farkas komát, hogy az 33-at gurungázott. Mire feltápászkodott? A juhocska úgy elfutott, hogy még kora eskeli. Most lett csak igazán mérges a farkas. Visszafeküdt a bokorba, mérgelődött, morgolódott. Hogy fekszik a bokorba, egyszer csak hallja ám, hogy jött a ló. Kiszökött a bokorból a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, hát azért jöttem, hogy megegyél. De miért vagy olyan mérges? Ne is kérdezd! Fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskoma, volna egy nagy kérésem. Képzelt, farkaskoma, lakadalomba vagyok hivatalos. Nekem kéne vinni a menyasszonyt az esküvőire. Engedd meg, hogy bémenjek a faluba, aztán hónap visszajövök, s akkor megeszel. Nem csaplak sehova se, farkaskoma. Voltál te már lagziba? Mi az a lagzi? Talán bizony még leányokval se táncoltál. Mik azok a leányok? Tudod-e mit, farkaskoma? Gyere, ülj fel a hátamra! Elmenjünk a lagziba, megtáncoltatjuk a leányokot, még pálinkát esiszunk, s ha jól kimulattuk magunkat, visszajövünk, s akkor aztán megeszel. Hát, tetszett a dolog a farkasnak, felült a lóhátára, mennek bé a faluba, s akár hiszitek, akár nem, a faluba tényleg lakadalom volt. Húzták a mozsikások, táncoltak a lakadalmasok, de farkaskoma soha életjébe mozsika szót se hallott. Mikor meghallotta azt a szép hegedű szót, majd kiszökött a bőriből, elkezdett őes énekelni. Nyekkedvem, nyek-nyek-nyek, nyekkedvem, nyek-nyek-nyek! A lakadalmasok megállottak, megvigyázkodtak. Ki az Isten csodája kurjongat ilyen fertelmes hangon? Hű, az anyja Ponciussát! A lovas farkas! Az emberek megfutamodtak, kaszát, kapát, botot kerítettek, kezdték kergetni a lovas farkast. A ló egy darabig futott a hátán a farkasval, de aztán úgy levette őkelmét, hogy annak majd a kezelába kitörött. A ló elfutott a faluba, a farkas meg mindenkinek az esze kirekedett. Futott az erdőbe. Erdőbe meg egy ember éppen fát lopott. Amikor vágja a fát, egyszer csak hallja ám a fatolvaj, hogy nagy lárma közeledik, jönnek a falubeliek. Gondolta magába, még csak az hiányzik, hogy meglássák, hogy én lopom a fát. Kapta a fejszéjét, és megbújt egy nagy csereka mögött. Szerencsétlen farkas meg ette ennek a fának a másik oldalánál bújt meg. Neki vette a hátát a fának, s elkezdte szívni magát. Jaj, de bolond vagyok. Micsoda bolond vagyok én. Hát én megérdemleném, hogy valaki jól fejbe vágjon. Meghallotta ezt a fatolvaj ember. Gondolta magába. Hát, farkaskoma, Ha csak ez hiányzik a boldogságodhoz, ezért én könnyen segíthetek. Megfogta a fejszéjét, s a fejszefokával akkorát koppantott a farkasnak a fejére, hogy az fényes nappal meglátta a csillagos eget. Mikor a farkas magához tért, esze csapta a mancsait. Jaj, micsoda világban, micsoda világban! Hát szegény farkas imán nemes tréfálkozhatik. Ha nem hiszitek, hogy így volt, járjatok utána.

0: Welcome to the fantastic world.
1: Programajánló következő.
2: Tilos Rádió.
3: O.
4: O.
5: Ma.
3: Ma. Ma. Ma.
6: Mama.
2: Ma mama.
5: Ra.
3: Ra.
5: Ra.
3: Ra.
5: Tum.
3: On.
5: On. On.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. 9 tematikus nap. 18 bográcsétel. Kis terem, nagy terem, kert, chill out rész. Roburbusz, trepbusz, civilizációs busz. Számtalan koncert, DJ-k, élő műsorok. Tilos adománypult. Este 10-kor tombola. Tombola. 5-én pénteken jazznap, Szongóra koncert és jam.
5: Ta-ta-ta.
3: Ta-ta-ta.
5: Ta-ta-ta.
1: 6-án szombaton vizuális kultúra napja, vizuális csoportok bemutatkozása. A 7-én vasárnap családi gyermeknap, Szalóki Ági, Rolandó bűvész. 8-án hétfőn népzenei nap, Argó.
3: Úszta. Úszta.
4: Úsztatá. Úsztatá.
5: Úszt.
0: Bienvenue au monde fantastique en plastique.
1: 9-én kedden félidő, chill nap. Korai transmission. 10-én szerdán regi nap. Rhythm Colony, Mango Rice. Tizenegyedikén csütörtökön bringás nap. Mutáns bringa felvonulás, gold sprint futamok. 12-én pénteken roma nap. Bazina cigány búcsú. Oppa. Oppa. Oppa. 13-án szombaton tilos parti. Tilos parti. Tilos A-Stars. Tilos maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. Programajánlót hallottatok.
0: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akaró.
8: Jó.
7: Jó.
9: Jó. Jó.
7: Kert akaró.
10: Sanyi, Hatesz és Varek.
7: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
7: Hallgass, hallgass. Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió.
7: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Bandi patája nagyon lassan gyógyult. Mihelyt a győzelmi ünnepségek befejeződtek, az állatok mindjárt másnap nekiláttak a szélmalom újjáépítésének. Bandi egy napig sem volt hajlandó kimaradni a munkából, és becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne lássák, fájdalmai vannak. Esténként titokban bevallotta Rózsinak, hogy a beteg patája erősen kínozza. Rózsi előzőleg megrágott gyógyfüvekkel borogatta a patát, és Benyáminnal együtt kérlelte Bandit, hogy ne dolgozzék olyan keményen. Egy ló tüdeje sem tart örökké, figyelmeztette. De Bandi nem hallgatott rá. Neki, mondotta, már csak egyetlen vágya maradt. Szeretné a szélmalmot működni látni, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatár. Kezdetben, amikor az állatfarm törvényeit megfogalmazták, a nyugdíjkorhatárt a lovak és disznók számára 12, a tehenek számára 14, a kutyák számára 9, a birkák számára 6, a tyúkok és libák számára 5 éves korban határozták meg. Tekintélyes öregségi nyugdíjakat is megállapítottak. Egyelőre még egyetlen állat sem vonult ténylegesen nyugdíjba, újabban mégis egyre többet beszéltek a témáról. Most, amikor a gyümölcsös mögötti kis bekerített rétet igénybe vették az árpának, az a hír járta, hogy a nagy legelő egyik sarkát fogják elkeríteni a nyugdíjas állatok legelőjéül. Azt beszélték, hogy a lovak nyugdíja napi 2 kiló gabona lesz, télen pedig 8 kiló széna, meg egy répa. A hivatalos ünnepnapokon esetleg egy almával. Bandinak jövő nyár végén volt esedékes 12. születésnapja. Eközben nehéz volt az élet. A tél ugyanolyan hideg volt, mint az előző évben, az élelem még kevesebb. Megint csökkentették az összes fejadagot, a disznókét meg a kutyákét kivéve. Süvi megmagyarázta, hogy az egyenlőség túlságosan merev alkalmazása az élelmiszer adagolásban ellentétben állna az állatizmus elveivel. Egyébként nem okozott számára semmiféle nehézséget, hogy bebizonyítsa a többi állatnak, valójában nem lett kevesebb az élelmük, bármi legyen is a látszat. Időnként ugyan kétségtelenül szükségessé válik a fejadagok kiigazítása. Süvi mindig csak kiigazításról beszélt, sohasem csökkentésről. De a Jones időkkel összehasonlítva óriási a javulás. Éles hangon sebesen felolvasta nekik a számokat, és részletesen bebizonyította, hogy több zabjuk, több szénájuk, több répájuk van, mint Jones idejében volt. Rövidebb a munkaidejük, az ivóvízük jó minőségű, hosszabb életűek lettek, és a kicsinyeik nagyobb százaléka marad életben. Istálójukban több a szalma, és kevesebbet szenvednek a bolháktól. Az állatok minden szavát elhitték. Az igazat megvalva Jones és mindaz, amit Jones jelentett, már majdnem teljesen elfakult az emlékezetükben. Tudták, hogy a mostani életük kemény és sivár, gyakran éhesek és gyakran fáznak, és amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kétséges, hogy a régi időkben még rosszabb volt. Szívesen hittek ebben. Különben is. Akkor rabszolgák voltak, most pedig szabadok. És ez óriási különbség, amint Süvi sohasem mulasztotta el hangsúlyozni. Most sokkal több szájat kellett etetniük. A 4 koca ősszel körülbelül egy időben ellett meg, 31 kis malacot hozott a világra. A malacok mind tarkák voltak, és mivel Napóleon volt az egyetlen kandisznó a gazdaságban, könnyű volt kitalálni származásukat. Kihirdették, hogy később, amikor megveszik hozzá a téglát és az épületfát, tantermet építenek a tanya kertjében. A fiatal disznókat addig egyelőre maga Napóleon oktatja a tanya konyhájában. A süldők a kertben tornáztak és sportoltak, és megtiltották nekik, hogy a többi fiatal állattal játszanak. Körülbelül ez időtájt hozták be azt a közlekedési szabályt is, hogy ha egy disznó és valamilyen más állat találkozik az ösvényen, a másik állatnak félre kell állnia. Meg azt az előjogot is, hogy minden disznó rangjára való tekintet nélkül zöld szalagot viselhet vasárnap a farkán. A gazdaság elég sikeres évet zárt, de még mindig pénzszűkében voltak. Téglát, homokot és meszet kellett vásárolni a tanteremhez, és megint takarékoskodni kellett a szélmalom berendezésére.
lámpaolajat és gyertyát kellett venni a házba, cukrot Napóleon asztalára, a többi disznót eltiltotta a cukortól azzal az indoklással, hogy hízlal. És be kellett szerezni a szokásos tartalékokat is, szerszámokat, szögeket, spárgát, szenet, drótot, kutya kétszer sültet. Eladtak hát egy kazal szénát. Eladták a burgonya termés egy részét, a szerződött tojás mennyiségét pedig heti 600-ra emelték. Úgyhogy ebben az évben a tyúkok alig költöttek annyi csibét, hogy a létszámuk ne csökkenjen. A decemberben csökkentett fejadagokat februárban ismét csökkentették, és olajtakarékosságból az istálóban nem gyújtottak lámpást. De a disznók láthatólag kényelmesen éltek. És ha valamit változtak, legfeljebb gyarapodott a súly. Február végén, egyik délután, olyan meleg, dús, étvágygerjesztő illat szállt végig az udvaron a kis sörfőzőház felől, amilyet az állatok még sohasem éreztek. Ez a kis sörház a konyha mögött áll, és Jones idejében nem használták. Valaki azt mondta, hogy ez a szag fővő árpa szaga. Az állatok éhesen beleszimatoltak a levegőbe, és találgatni kezdték, vajon az ő vacsorájukhoz készül-e meleg kása. De szó sem volt kásáról. A következő vasárnap pedig kihirdették, hogy az árpát ezentúl fenntartják a disznóknak. A gyümölcsös mögötti kis rétet már be is vetették árpával. Aztán nem sokára kiszivárgott a hír, hogy minden disznó napi egy korsó sört kap. Maga Napóleon pedig 2 litert, amit mindig a finom porcelán étkészlet leveses tájában szolgálnak fel neki. De ha nélkülözniük kellett is, a nélkülözéseket némileg

amelyen a patta és a szarv mellett ez a felirat volt látható: Éljen Napóleon elvtárs! A spontán demonstrációk leglelkesebb hívei a birkák voltak. És ha valaki felpanaszolta, mint ahogy némelyik állat néha megtette, ha a disznók és a kutyák nem voltak a közelben, hogy csak az időt pazarolják, és egy csomót kell áldogálni miattuk a hidegben, a birkák biztosan elnémították őket félelmetes 4 láb jó, 2 láb rossz végetésükkel. De az állatok nagyjában egészében élvezték ezeket a kitüntetéseket. Vigasztalónak találták őket, hiszen mindennek ellenére mégiscsak arra emlékeztettek, hogy végül is csak ugyan a maguk urai, és a munka, amit végeznek, a tulajdon javukat szolgálja. Így aztán a dalok, a felvonulások, sövi számadatai, a puska durrogása, a kakas kukorékolása és a zászló lengetése legalább egy időre elfelejtették velük, hogy üres a hasuk. Áprilisban az állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt Napóleon. Meg is választották egyhangulag. Még aznap nyilvánosságra hozták, hogy újabb dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek további részleteket lepleznek le Hógolyó és Jones cinkos összejátszásáról. Mint kiderült, Hógolyó nem pusztán taktikai eszközökkel próbálta elveszíteni a tehénistáló csatáját, mint az állatok addig képzelték, hanem nyíltan Jones oldalán harcolt. Igazából ő volt az emberi erők vezére, s ajkán az éjjel az emberiség jelszóval rohant a csatába. A hógolyó hátán lévő sebek, melyeket néhány állat látott, legalábbis úgy emlékeztek rá, Napóleon fogaitól származtak. A nyár kellős közepén, néhány évi távollét után váratlanul újra megjelent Mózes, a holló. Semmit nem változott. Még most sem dolgozott, és ugyanúgy a Kandiscukor hegységről beszélt, mint annak idején. Felkuporodott egy fatönkre, lebegtette fekete szárnyait, és óraszán beszélt bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Odafönn, elvtársak, mondogatta ünnepélyesen, hatalmas csőrével az égre mutatva. Odafönn, pontosan annak a fekete felhőnek a másik oldalán, amit ott láttok, ott van a Kandiscukorhegység. Az a boldog ország, ahol mi, szegény állatok, örök pihenőre térünk fárasztó munkánkból. Sőt, azt állította, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repült, járt is ott. Látta az örökzöld lóheremezőket, meg a sövényen növő lemmag pogácsát és kocka cukrot. Sok állat hitt is neki. Úgy okoskodtak, ha az életük most csupa éhség és munka, nem jogos és igazságos-e, hogy valahol másutt létezzen egy jobb világ. A disznók Mózessel szembeni magatartását nehéz volt átlátni. Mindnyájan megbetűen kijelentették, hogy Mózesnek a Kandiscukor hegységről szóló történetei hazugságok. Mégis megengedték neki, hogy a gazdaságban maradjon és ne dolgozzon, sőt, naponta másfél deci sört is kiutaltak számára. Bandi, miután meggyógyult a patája, keményebben dolgozott, mint valaha. Ebben az évben egyébként az állatok mind úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. A szükséges, szokásos gazdasági munkáktól és a szélmalom újjáépítésétől eltekintve ott volt a süldők tanterme is, melyhez márciusban fogtak hozzá. A sovány koszton végig dolgozott hosszú órákat néha nehéz volt elviselni. Bandi azonban soha nem csüggett. Semmit nem mondott vagy tett, ami elárulta volna, hogy az ereje már nem a régi. Csak külsőleg változott meg egy kissé. A szőre már nem fénylett úgy, mint az előtt, és mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A többiek azt mondogatták, Bandi majd összeszedi magát, ha kihajt a tavaszi fű. De eljött a tavasz, és Bandi semmit sem hízott. Néha, amikor a bánya tetejéhez vezető lejtőn nekifeszítette izmait egy-egy súlyos kőnek, mintha már semmi más nem tartotta volna talpon, csak az akarat ereje. Ilyenkor ajkai, mintha ezt a mondatot formálták volna. Hogy még keményebben dolgozom. De hang

0: nem jött ki rajtuk. Rózsi és Benjamin megint figyelmeztették, hogy vigyázzon az egészségére, de Bandi ügyet sem vetett rájuk. Közeledett a 12. születésnapja, és nem törődött semmivel, csak azzal, hogy jó nagy rakáskő gyűjjön össze, mire nyugdíjba vonul. Nyár elején egyik este hirtelen hírekelt a gazdaságban, hogy Bandival történt valami. Egyedül ment ki, egy szállítmány követ akart elvonzolni a szélmalomhoz, és a szóbeszéd igaznak bizonyult. Néhány perc múlva két galam szállt be a hírrel. Bandi elesett, fekszik az oldalán, és nem tud felkelni. Az állatfarm fele népessége felrohant a dombra, ahol a szélmalom állott. Bandi a kocsi rúdjai között feküdt. Elnyújtotta nyakát, és még a fejét sem tudta fölemelni. Szájából vékony vércsét folytogált. Rózsi térdre ereszkedett mellette. Bandi, kiáltotta. Mi van veled? A tüdő, felelte Bandi gyenge hangon.
1: Nem baj. Azt hiszem, most már nélkülem is be tudjátok fejezni a szélmalmot. Jó sok követ összegyűjtöttük. Már úgyis csak egy hónapom lett volna hátra. Az igazat megvallva, nagyon vártam már a nyugdíjat. Benjamin is elég öreg. Talán neki is megengedik majd, hogy velem együtt nyugalomba vonuljon, és akkor együtt lehetünk.
0: Tüstént segítséget kell kerítenünk, mondta Rózsi. Szaladjon már el valaki Süvihez, és mondja el neki, mi történt. A többi állat Tüstént elrohant a tanyaház felé, hogy megvigyék a hírt Süvinek. Csak Rózsi maradt Bandi mellett, meg Benjamin, aki lefeküdt mellé, és szótlanul hessegette róla hosszú farkával a legyeket. Süvi jó negyed óra múlva jelent meg, teli együttérzéssel. Napóleon elvtárs mélységes aggodalommal értesült a tanya egyik leghűségesebb munkásának balesetéről, mondta, és már intézkedett is, hogy Bandit bevigyék a Willingdoni kórházba kezelésre. Az állatok ettől kissé nyugtalankodni kezdtek. Molly és Hógolyó kivételével egyikük sem hagyta el soha a gazdaságot, arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtársuk emberi lények kezére kerülhet. Süvi azonban könnyen meggyőzte őket, hogy a Willingdoni állatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegségét, mint ahogy a tanyán el lehetne látni. Jó fél óra múlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lábra állították, aztán segítettek neki visszasántikálni az istálóba, ahol Rózsi és Benjamin már pompás szalmalmot készítettek neki. Bandi ezután két napig az istálójában maradt. A disznó küldtek neki egy nagy üveg rózsaszín orvosságot, amelyet a fürdőszobai orvosságos szekrényben találtak. Ezt Rózsi kétszer napjában, étkezés után beadta Bandinak. Esténként Rózsi lefeküdt az istálóban Bandi mellé, és beszélgetett vele, miközben Benjamin elhessegette róla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnálja a történteket. Ha meggyógyul, még 3 évig is elélhet, és már előre élvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelő sarkában fog eltölteni. Életében először lesz rá ideje, hogy tanuljon és művelődjön. Mint mondta, élete hátralevő részét arra fogja szentelni, hogy megtanulja az ABC még hátralevő 22 betűjét. Benjamin és Rózsi azonban csak munkaidő után lehettek Bandival. A zárt teherkocsi pedig napközben jött érte és szállította el. Az állatok mind a répát gyomlálták egy disznó felügyelete alatt, mikor megdöbbenten látták, hogy a tanya épületek irányából Benjamin üget feléjük, és torka szakadtából ordít. Most látták Benjamint életében először izgatottnak, sőt, ez volt az első eset, amikor ügetni látták.
2: Gyorsan! Gyorsan!
0: Üvöltötte.
2: Gyertek azonnal, elviszik Bandit!
0: Az állatok nem vártak a disznó engedélyére, abba hagyták a munkát, és a tanya épületek felé rohantak. Az udvaron csak ugyan ott állt egy nagy, zárt teherkocsi, előtte két ló befogva az oldalán felirat, a bakján egy alattomos tekintetű, alacsony, kemény kalapot viselő férfi ült. Bandi istálója pedig üres volt. Az állatok a kocsi köré csődültek.
2: – Viszontlátásra, Bandi!
0: – kiáltották kórusban.
2: – Viszontlátásra! Bolondok! Bolondok!
0: – üvöltötte Benyámin, körültáncolva őket és a földet kapálta apró patáival.
2: – Bolondok! Nem látjátok, mi van a kocsi oldalára írva?
0: Az állatok erre elhallgattak, és nagy csönd támadt. Malvin betűzni kezdte a feliratot, de Benyámin félrelökte, és a halálos csendben felolvasta.
2: Alfred Simons, lómészáros és enyfőző, Willingdon. Bőr és csontlisz kereskedés. Kutya eledel. Nem értitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintérhez viszik.
0: Az állatokból rémült kiáltás tört fel. Ebben a pillanatban a bakon ülő ember ostorával lovai közé csapott, és a kocsi kigördült az udvarból. Az állatok torkuk szakadtából üvöltve mind a nyomába szegődtek. Rózsi igyekezett elébe kerülni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rózsi megpróbálta vágtára fogni vastag lábait, és le is hagyta a kocsit.
2: Bandi!
0: Kiáltotta.
2: Bandi! Bandi! Bandi!
0: És ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonát, a kocsi farában lévő kis ablakban megjelent Bandi arca, orrán a fehér csíkkal.
2: Bandi!
0: Üvöltötte Rózsi rettenetes hangon.
2: Bandi, ugorj ki, gyorsan! A halálba visznek!
0: Az állatok mind kiáltozni kezdtek. Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! De a kocsi már sebesen robogott, és faképnél hagyta őket. Nem lehetett tudni, megértette-e Bandi, mit mondott neki Rózsi. De az arca eltűnt az ablakból, a kocsi belsejéből pedig félelmetes patadobogást lehetett hallani. Megpróbált kitörni. Volt idő, mikor Bandi néhány rúgással gyújtóssá aprította volna ezt a kocsit. De ójaj, elhagyta az ereje. Néhány pillanat múlva patáinak elhalkult a dobogása, aztán teljesen elhalt. Az állatok kétségbeesésükben a kocsit húzó két lóhoz fordult.
2: Elvtársak! Elvtársak! Kiáltoztak utánuk. Ne vigyétek halálba a saját testvéreteket!
0: De ezek az ostoba barmok képtelenek voltak felfogni, hogy mi történik. Csak hátra csapták fülüket, és egyre gyorsabban ugyan. Bandi arca nem ért meg többi az arra. Valakinek sajnos túlságosan későn eszébe jutott, hogy előre kellene szaladni és bezárni az ötreteszes kaput. De addigra a kocsi már áthaladt rajta, és sebesen eltűnt az úton. Bandit soha többé nem látta. 3 nap múlva bejelentették, hogy Bandi meghalt a Willingdoni kórházban, ahol pedig mindenféle kezelést megkapott, amit csak Lou kaphat. Süvi jelentette be a hírt a többieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett élete utolsó óráiban.
3: Ilyen megható látványban még soha életemben nem volt része,
0: mondta Süvi, és felemelt csülkével kitörölt egy könycseppet a szeméből.
3: Az utolsó pillanatig ott voltam az ágya mellett. A végén, amikor már alig tudott beszélni, a fülembe súgta, csak az sajnálja, hogy el kell mennie, mielőtt a szélmalmot befejeztük volna. Előre, elvtársak, suttogta. Előre a forradalom nevében, éljen az állatfar. Éljen Napóleon elvtárs. Napóleonnak mindig igaza van. Ezek voltak az utolsó szavai, elvtársak.
0: Ekkor Süvi magatartása hirtelen megváltozott. Egy pillanatra elnémult, aztán gyanakvó pillantásokat vetett mindenfelé, mielőtt folytatta volna mondókáját.
3: Tudomásunkra jutott,
0: jelentette ki,
3: hogy ostoba és rosszindulatú híresztelések terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszállították. Egyes állatok észrevették, hogy a kocsin, amely Bandit elszállította, az a felirat állt, hogy lómészáros, és ebből rögtön arra az elhamarkodott következtetésre jutottak, hogy Bandit a sintérhez vitték.
4: El se tudom hinni,
0: mondta Süvi,
3: hogy állat ilyen ostoba lehet. Ennél igazán jobban ismerjük szeretett vezérünket, Napóleon elvtársat!
0: Miközben a farkát csóválta és ide-oda ugrándozott.
3: Hiszen a dolognak valójában nagyon egyszerű a magyarázata. A kocsi előzőleg a sintéré volt, de aztán megvette tőle az állatorvos, csak még nem festette rá a nevét. Ez okozta a félreértést.
0: Az állatok mérhetetlenül megkönnyebbültek, amikor mindezt megtudták. És amikor Süvi a továbbiakban szemléletesen ecsetelte Bandi haldoklását, a csodálatos gondoskodást, amelyben része volt, a méregdrága orvosságokat, amelyeket Napóleon szemrebben és nélkül kifizetett, utolsó kétségeik is szertefoszlottak. És elvtársuk halála miatti szomorúságukat némileg enyhítette az a gondolat, hogy legalább boldogan halt meg. A rákövetkező vasárnapon maga Napóleon is megjelent a többiek előtt, és rövid beszédben elbúcsúztatta Bandi. Habár megboldogult elvtársuk földi maradványai többé nem lehet visszahozni a tanyára, hogy itt hantolják el őket, utasítást adott rá, hogy a tanyaház kertjében készítsenek egy nagy babérkoszorút, és küldjék el Bandi sírjára. Amikor néhány nap múlva a disznó bankettet rendeztek Bandi emlékezetére, Napóleon Bandi két kedvenc kifejezését idézve fejezte be a beszédét. Majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazságok, mondta Bandi, melyeket minden állatnak magáévá kell tenni. A banketre kitűzött napon begördült az udvarra Willingdonból a fűszeres kocsija, és egy jókora faládát cipeltek be róla a tanyaházba. Éjszaka harsánynótázást lehetett hallani, aztán heves veszekedésre került sor, aminek úgy 11 óra körül irtózatos üvegcsörömpölés vetett véget. Másnap délig senki sem kelt fel a tanyaházban, és az a hír járta, hogy a disznók valahol pénzt szereztek, és megint vettek maguknak egy láda viszkit.

0: Teltek, múltak az évek. Egymást követték az évszakok, és az állatok kurta élete sorra véget ért. Eljött az az idő, amikor már senki sem emlékezett a régi, forradalom előtti időkre, kivéve Rózsit, Benyámint, Mózest, a Hollót és néhány disznót. Maldin meghalt, ahogy Kolom, Zsuzsi és Fogd meg is elpatkolt. Aztán meghalt Jones is, a megye másik végében, egy alkoholisták számára létesített otthonban. Hógolyóra már senki sem emlékezett. Bandit is elfelejtették, kivéve azt a néhány állatot, akik még ismerték. Rózsi mostanára testes, öreg kanca lett. Elmerevettek az izületei, és egyre csipásabb lett a szeme. Már 2 évvel túl volt a nyugdíjkorhatáron, csak hogy mindeddig még egyetlen állat sem vonulhatott nyugdíjba. Arról már réges-rég nem esett szó, hogy a legelő egyik sarkát elkerítik a nyugdíjas állatok számára. Napóleon meglett korú, másfél mázsás kondisznó lett. Süvi úgy meghízott, hogy alig tudott kipislogni a hájas pofájából. Csak az öreg Benyámin nem változott, épp hogy egy kicsit megőszült az orra körül a szőr, és Bandi halála óta még magorvább és hallgatagabb lett. Sokkal több állat élt most a gazdaságban, bár a népesség nem növekedett akkorára, mint az előző években várták. Sok később született állat számára a forradalom már csak valamiféle szájról szájra szálló, homályos hagyomány volt, és vásároltak is néhány állatot, akik hírét sem hallották, hogy ilyesmi történt az érkezésük előtt. A gazdaságnak most már Rózsin kívül még 3 lova volt. Erős derékállatok voltak, készséges munkások és jó elvtársak, de rendkívül ostobák. A B betűn túl egyik sem tudta megtanulni az ABC-t. Mindent bevettek, amit a forradalomról és az állatizmus elveiről mondtak nekik. Különösen, ha Rózsi mondta, aki iránt szinte fiúi tisztelettel viseltettek, de kétséges volt, hogy értenek-e valamit belőle. A gazdaság most már jobban ment, és jobban is volt szervezve. Sőt, még bővült is, mert Mr. Pilkingtontól megvásároltak 2 számtót. A szélmalmot végül sikeresen felépítették. A gazdaságnak saját cséplőgépe és szalma felhordója volt, különféle új épületeket is emeltek. Mr. Nyaffi vásárolt magának egy 2 kerekű csézát. A szélmalmot azonban végül mégsem áramfejlesztésre használták. Gabonát őröltek benne, és csinos hasznot hozott, mégpedig készpénzben. Az állatok keményen dolgoztak egy újabb szélmalmon, és azt mondogatták, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamókat. De arról a fényűző kényelemről, amelyről egykor hógolyó tanítására az állatok álmodoztak, villanyvilágítású istállókról, hideg-meleg vízről és 3 napos munkahétről többé szó sem esett. Napóleon keményen bírálta az efféle elképzeléseket, mint amelyek ellentétben állnak az állatizmus szellemével. Az igazi boldogságot jelentette ki. A kemény munka és a mértékletes élet hozza meg. Hogy nem? A gazdaság egyre gazdagabb lett, az állatok mégsem gazdagodtak, kivéve persze a disznókat meg a kutyákat. Ennek részben talán az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznó meg a kutya. Nem, mintha ezek az állatok nem dolgoztak volna a maguk módján. Az ő munkájuk, mint Sői fáradhatatlanul magyarázta, a gazdaság felügyelete és szervezése soha véget nem érő munka. Ennek a munkának a nagy részét a többi állat tudatlansága miatt fel se tudta fogni. Süvi elmondta például, hogy a disznóknak nap mint nap hallatlan munkával olyan rejtelmes dolgokat kell összeállítaniuk, mint a különböző dossziék, jelentések, jegyzőkönyvek és emlékeztetők. Ezek nagy papírlapok, melyeket tele kell írni, aztán mihely teli vannak írva, el kell égetni a kazánba. Mindennek mérhetetlen nagy a jelentősége a gazdaság jóléte szempontjából, mondta Süvi. De sem a disznók, sem a kutyák munkája nem termelt semmiféle eleséget. Márpedig nagyon sokan voltak, és mindig nagyon jó volt az étvágyuk. A többiek élete, amennyire fel tudták mérni, olyan volt, mint mindig. Általában mindig éhesek voltak. Szalmán aludtak, vájúból ittak, dolgoztak a mezőn. Télen a hideg gyötörte őket, nyáron a legyek. Az öregebbek néha összeszedték homályos emlékeiket, és megpróbálták megállapítani, hogy vajon a forradalom első napjaiban, közvetlenül Jones elűzése után jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rá visszaemlékezni. Semmivel sem tudták összehasonlítani jelenlegi életüket. Semmihez sem tudtak igazodni, csak süvi számoszlopaihoz, amelyek kivétel nélkül mindig azt bizonyították, hogy minden egyre jobb és jobb lett. Az állatok megoldhatatlannak találták a problémát, és mostanában már egyébként is nagyon kevés idejük volt ilyen dolgokon töprengeni. Csak az öreg Benjamin állította, hogy hosszú életének minden részletére emlékszik, és tudja, hogy a dolgok soha sem mentek, és soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul. Az éhség, a szenvedés, és a csalódás, mondta, az élet megváltoztathatatlan törvényei. Az állatok mégsem adták fel a reményt. Soha, egy pillanatra sem veszett ki belőlük az a büszke érzés, hogy kiváltságos lények, mivel az állatfarmon élhetnek. Még mindig ők voltak az egyetlen gazdaság az egész vidéken, egész Angliában, amelyet állatok birtokoltak és vezettek. Nem akadt közöttük senki, még a legfiatalabbak és a jövevények között sem, akiket pedig 10-20 mérföldnyire fekvő tanyákról hoztak oda, aki ne csodálta volna ezt szüntelenül. És amikor hallották a puskalövéseket, és megpillantották az árbócon lobogó zöld zászlót, dagadt a szívük a soha nem múló büszkeségtől, és folyton a régi hősi napokra fordították a szót. Jones elűzésére, a hét parancsolat megírására és a nagy csatákra, amelyekben legyőzték a betolakodó embereket. Egyetlen régi álmukról sem mondtak le. Még mindig hittek az állatok köztársaságában, amelyet az öreg őrnagy megjósolt, amikor Anglia zöld mezeit nem fogja többé emberi láb taposni. Egy szép napon el is fog érkezni. Lehet, hogy sokára. Lehet, hogy az élő állatok közül senki sem éri meg, de azért egyszer mégis el fog érkezni. Még az angolhon állatait is eleldúdolták itt-ott titokban, minden állat tudta a gazdaságban, ha hangosan nem ismerték el énekelt. Ha nehéz volt is az életük, és reményeik nem mind teljesültek, azért tudatában voltak annak, hogy nem olyanok, mint a többi állat. Ha éhesek voltak, nem azért voltak éhesek, mert zsarnok embereket kellett eltartaniuk. Ha keményen dolgoztak, legalább maguknak dolgoztak. Senki sem járt közülük két lábon. Senki nem nevezett senkit gazdának. Minden állat egyenlő van. Kora nyáron Süvi egy szép napon megparancsolta a birkáknak, hogy kövessék, és elvezette őket a tanya végében fekvő parlagra, amelyet benőttek a fiatal nyírfák. A birkák egész nap ott legelészték a leveleket, Süvi felügyelete alatt. Végül aztán egy álló hétig ott maradtak, a többi állat nem is látta őket. Süvi a nap legnagyobb részét köztük töltötte. Azt mondta, új dalra tanítja őket, és ehhez magára van szükség. Közvetlenül a birkák visszatérése után, egy kellemes estén, amikor az állatok már befejezték a munkát, és hazafelé vették útjukat, rémült nyerítést hallottak az udvar felől. Az állatok riadtan megtorpant. Rózsi hangja volt. Aztán újra fölnyerített, mire minden állat vágtába fogott, és beruhant az udvarra. Egy disznó a két hátsó lábán járt. Igen, Süvi volt az. Még kissé félszegen járt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintélyes súlyát ebben a helyzetben hordozza, de az egyensúlya tökéletes volt, amikor keresztül ballagott az udvaron. és a következő pillanatban kivágódott a tanyaház ajtaja, és a disznók libasorban kivonultak rajta. Mind a hátsó lábukon jártak. Voltak közöttük, akik jobban csinálták, mint a többiek, egyik másik viszont kissé bizonytalanul járt, mintha botra szeretne támaszkodni, de mindegyiküknek sikerült körbejárnia az udvar. Végül pedig iszonyatos kutyaugatás és a fekete kakas harsány kukorékolása közben maga Napóleon is megjelent. Két lábon jár, fenségesen kiegyenesedve, és gőgös pillantásokat vetett mindenfelé, miközben körülugrálták a kutyáit. A csülkében ostort tartott. Halálos csend lett. Az állatok megzavarodva rémülten bújtak össze, miközben az udvaron körbe masírozó disznók hosszú sorát figyelték. Mintha tótágast állna a világ. Aztán eljött egy pillanat, amikor első megdöbbenésük elmúlt, és amikor mindennek ellenére, a kutyáktól való félelmük ellenére, és annak a hosszú éveken át kifejlődött szokásuknak az ellenére, hogy semmiért ne panaszkodjanak, semmit se bíráljanak, akármi történik, talán kitört volna belőlük néhány tiltakozó szó. De pontosan ebben a pillanatban, mint egy adott jelre, az összes birka félelmetes bégetésben tört ki. Négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb. 5 percig, megállás nélkül bégettek. Mire pedig a birkák elcsendesedtek, már nem maradt lehetőség a tiltakozásra, mert a disznók visszamasíroztak a tanyaházba. Benyámin egyszer csak észrevette, hogy egy orr dörzsölődik a szügyéhez. Hátra nézett. Rózsi volt az. Öreg szeme most még homályosabbnak látszott, mint máskor. Nem szólt egy szót se, csak szelíden odahúzta Benyámint a sörényénél fogva a nagy pajtához, amelynek a falára 7 parancsolat fel volt írva. 1-2 percig csak álltak, a kátránnyal bevont falra írt fehér betűket bámulva. Nekem már romlik a szemem, mondta végül Rózsi. Még fiatal koromban sem tudtam elolvasni, mi van ideírva. De most úgy látom, mintha ez a fal egészen más volna. Ugyanolyan most ez a 7 parancsolat, mint amilyen volt Benyámin. Benyámin ezegyszer hajlandó volt áthágni önnön szabályait, és felolvasta Rózsinak, mi van a falra írva. Ott már semmi más nem állt, csak egyetlen parancsolat, amely így hangzott. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Ezek után már az sem látszott furcsának, hogy másnap a gazdaság munkájára felügyelő disznók mind ostort tartottak a melső csülkükben. Az sem látszott furcsának, amikor a disznók rádiót vettek maguknak, bevezettették a telefont, és előfizettek a John Bullra, a Tidbitsre és a Daily Mirrorra. Abban sem volt semmi különös, amikor Napóleont pipával a szájában látták sétálni a kertben. Nem. Már abban sem láttak semmi különlegességet, amikor a disznók előszedték a szekrényből Mr. Jones ruháit, és hordani kezdték őket. Maga Napóleon fekete kabátban, térdnadrágban és bőrkamásliban jelent meg, míg kedvenc kocája azt a műsejem ruhát hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasárnaponként szokott felvenni. 1 hét múlva, egyik délután, egész sor kétkerekű Cséza hajtott be a tanyára, mert hogy meghívták a szomszédos gazdák küldöttségét, nézzenek körül a gazdaságban. Mindent megmutogattak nekik, amazok pedig kifejezték mélységes csodálatukat minden fölött, amit csak láttak, különös tekintettel a szélmalomra. A Az állatok ekkor éppen a répaföldet gyomlálták. Szorgalmasan dolgoztak, alig emelték fel pofájukat a földről, és nem tudták, kitől is féljenek jobban. A disznóktól, vagy az emberi látogatóktól. Aznap este hangos nevetés és nótázás hallatszott a tanyaházból. Az állatokat a hangzavar hallatára hirtelen elfogta a kíváncsiság. Mi történik most, amikor első ízben találkoznak egyenlő felekként az állatok és az emberek? Közmegegyezéssel beosontak, amilyen csöndesen csak tudtak, a tanyaház kertjébe. A kapunál azért megálltak, féltek volna tovább menni, de Rózsi tovább vezette őket. Lábujjhegyen odasompolyogtak a házhoz, és azok az állatok, akik elég magasak voltak hozzá, bekukucskáltak az ebédlő ablakán. A hosszú asztal körül fél tucat gazda és vagy fél tucat előkelőbb disznó ült. Maga Napóleon a díszhelyet foglalta el az asztal főn. A disznók láthatólag teljesen otthon érezték magukat a székükben. A társaság kártyával szórakozott, de egy pillanatra abba hagyták a játékot, nyilván mert áldomást akartak inni. Mindenkinek színültig töltötték a poharát sörrel. Senki sem vette észre, hogy az állatok csodálkozó arccal bámulnak be az ablakon. Oda benn éppen a róka erdei Mr. Pilkington állt fel. Felemelte poharát, és bejelentette, hogy mielőtt elmondaná pohár köszöntőjét, néhány szót kíván szólni a megjelentekhez.
1: Nagy elégtételt jelent számomra, mondta, és biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlevő számára is az, hogy a bizalmatlanság és a félreértések hosszú korszaka érezhetően véget ér.
0: Volt egy idő, folytatta, nem mintha akár ő, akár a jelenlevők osztoztak volna ezekben a vélekedésekben, de volt egy idő, amikor az állatfarm tiszteletre méltó tulajdonosaira, ha nem is ellenségesen, de mégis aggodalmasan néztek emberi szomszédaik. Sajnálatos incidensekre és félreértésekre került sor. Sokan úgy érezték, egy olyan gazdaság, amely a disznók tulajdona, és amelyet disznók vezetnek, valahogyan abnormális, és óhatatlanul nyugtalanító hatása lesz a szomszédságra. Sok gazda, anélkül, hogy erről meggyőződött volna, feltételezte, hogy egy ilyen gazdaságban szabadosság és fegyelmezetlenség uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatása lesz mindennek az ő állataikra, sőt, emberi alkalmazottaikra. Ám mindezek a kétségek mostanra eltűntek. Ma, amikor ő és a barátai meglátogatták az állatfarmot, és töviről hegyire megnézték, ugyan mit tapasztaltak? Nem csak, hogy a legkorszerűbb módszereket, hanem olyan rendet és fegyelmet, amelyről minden gazda példát vehetne. Úgy vélik, nem téved, amikor kijelenti, hogy az állatfarm alacsonyabb rendű állatai többet dolgoznak, és kevesebb élelmet kapnak, mint bármely más állat a környéken. Sőt, ő és barátai sok mindent megfigyeltek ma, amit a saját gazdaságukban is tüstént beszándékoznak vezetni. Észrevételeit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsúlyozásával szeretné befejezni, hogy az állatfarm és szomszédai között barátságos viszony alakult ki, és ennek így is kell maradnia. A disznók és az emberek közt soha nem volt semmiféle érdekellentét, és erre a jövőben sem kerülhet sor. Küzdelmeik és nehézségeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerő problémákkal küzdenek-e mindenük? Mr. Pilkington ezután néhány gondosan előkészített szellemességet akart előadni a társaságnak, de belezavarodott mondókájába, és képtelen volt folytatni. Sokáig köszörülgette a torkát, és egyre vörösebb lett a képe, mire sikerült kinyögnie.
1: Ha önöknek meg kell birkózniuk a maguk alsóbrendű állataival, hát Nekünk is megvannak a magunk alsóbb néposztályai. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsány röhögésben tört ki. És Mr. Pilkington újra gratulált a disznóknak az alacsony fejadagokért, a hosszú munkaidőért, és azért, hogy a kényeztetés semmi jelével nem találkozott az állatfarm. Most pedig, tette hozzá végül, felkéri a társaságot, hogy álljanak fel, és győződjenek meg róla, teli van-e a poharuk. Uraim! Fejezte be Mr. Pilkington. Uraim! Emelem poharam az állatfarm felvirágzására! Erre kitört az általános éjjelzés és lábdobogás. Napóleon annyira el volt ragadtatva, vagy elhagyta a helyét, és megkerült az asztalt, csak hogy kocinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielőtt kiürítette volna poharát. Mikor az éjjelzés elcsendesedett, Napóleon állva maradt, és közölte, hogy ő is szeretne néhány szót szólni. Mint Napóleon valamennyi beszéde, ez is rövid és velős volt. Ő is boldog, mondotta, hogy elmúlt a félreértések korszaka. Hosszú ideig olyan hírek terjengtek, és oka van rá, hogy azt higgye, ezeket az ellenség rossz indulata terjesztette, hogy ő és kollégái felforgatóan, sőt, forradalmian léptek fel. Azt hitték róluk, hogy lázadást akarnak szítani a szomszédos gazdaság állatai között. Ennél mi sem esett távolabb az igazságtól. Egyetlen vágyuk most is, mint a múltban is, az, hogy békében élhessenek, és normális kapcsolatokat tarthassanak fent szomszédaikkal. Ez a gazdaság, tette hozzá, amelyet szerencséje van kormányozni, szövetkezeti vállalkozás, és a birtokában lévő okmányok szerint a disznók együttes tulajdonát képezi. Nem hiszi, mondotta, hogy a régi gyanakvásból még fennmaradt volna valami. De a gazdaság életében nemrégen történt változások bizonyára továbbfokozzák majd a bizalmat a gazdaság iránt. Az állatok eddig annak a bolondos szokásnak hódoltak, hogy egymást elvtársnak szólították. De ezt meg fogják tiltani. Meg fogják szüntetni továbbá azt az ismeretlen eredetű furcsa szokást is, hogy az állatok minden vasárnap reggel elvonulnak egy kandisznónak a kertben álló oszlopra felszögezett koponyája előtt. Ezt is meg fogják tiltani. A koponyát már el is ásták. Látogatói talán megfigyelték az árbócon lobogó zöld zászlót. Ha igen, akkor talán azt is észrevették, hogy eltűnt róla a fehér pata és a szarv. Mostantól fogva a zászló sima zöld lesz. Mindössze egyetlen bíráló megjegyzést kíván fűzni Mr. Pilkington kiváló és igazi jó szomszédi beszédéhez. Mr. Pilkington mindvégig az állatfarmot emlegette. Persze nem tudhatta, hiszen ő Napóleon éppen most jelenti be, hogy az állatfarm nevet eltörölték. Ezentúl a gazdaságot majornak fogják nevezni, hiszen ez az igazi és eredeti neve. Uraim, fejezte be Napóleon, igyunk ugyanarra, amire az előbb, csak más formában. Töltsék tele poharunkat. Uraim, a major virágzására! Erre megint olyan lelkes éjjelzés tört ki, mint az előbb, és mindenki fenékig ürítette poharát. Az állatok, akik kívülről nézték ezt a jelenetet, úgy érezték, valami különös dolog történt. Mi változott meg a disznók arcán? Rózsi elhomályosodott öreg szemét egyik arcról a másikra fordította. Egyiknek ötös tokája volt, a másiknak négyes, a harmadiknak hármas. De mi az, ami mintha összeolvadt és megváltozott volna? Aztán az éjjelzés elcsendesedett, a társaság újra kézbe vette a kártyát, és folytatta a félbeszakított játékot, az állatok pedig csendesen elosodtak. De még 20 méternyire sem mentek, amikor hirtelen megtorpantak. A tanyaház felől óriási ricsaj hallatszott. Visszarohantak, és újra benéztek az ablakon. Igen, oda benne heves veszekedés tört ki. Ordítoztak, verték az asztalt, éles, gyanakvó pillantásokat vetettek egymásra, és dühötten meghazudtolták egymást. A bajt a jelek szerint az okozta, hogy Napóleon és Mr. Pilkington egyszerre játszott ki egy-egy pikkászt. 12 hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az emberekre, az emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az ember, és melyik a disznók.

Nekifogott az Isten. Csángó népmese. Nekifogott az Isten, nem valami csányon, csináltál a földet, meliken élünk. Csánd embereket, kucsákat, szamarakat, mindent, mit látunk, s nem látunk szemeinkkel. Amikor megcsináltál őköt, elejbé gyűjtén, s élő napot ígért nékik. Először eléhítán az embert, s mondotta. Vigadj 30 évig, s addig is élj. Mikor hallottán az, hogy csak 30 évig kell éljen, rít az Istennek, hogy miért csak ennyi élő napot ad. Nagyon keveselte. Az Isten hallgatta, és nem szólt semmit. Aztán eléhitte a szamárt, és mondotta néki. Te élő napodban hordoz, húz, viselj nagy nehézségeket, nagy munkákat, és élj 90 esztendeig. Mikor halta a szamár, hogy 90 esztendeikkel éljen, bőgni fogott úgy, mint a szamár, és kérte az Istent, hogy vegyen vissza az esztendeiből. Akkor az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 esztendőt. Mikor az ember hallottán, oda szökkent, és reménykedve kérte az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán oda hívta a kucsát, és mondta neki. Te kucsa, légy az emberért alkotva. Folyton követed, együtt mégy vele mindig, hogy megvéd minden támadástól. Hozod vagy fegyver elé hajtod a vadat, nappal dolgozol, éjjel örködöl. A holdhoz is ugas, s éj 70 esztendőt. Akkor a kucsa ordítani fogod, hogy mit csányon ő 70 esztendeig. És kértén az Istent, hogy vegyen le az élő napjaiból. Az Isten nem szólott semmit, csak lehúzott neki 20 esztendőt. Az ember esmént kértén az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán eléhittál a majmot, és mondta neki, te, mómica, te légy gyermekképibe, s gyermekészbe, s élj 50 esztendeig. Mikor meghallottál az, siratódzott, mint a gyermek, s kértén az Istent, hogy kurtisszál meg élő napjait. Az Isten meghallgatta, s lehúzott neki 20 évet. Az ember esment odaugrott, s kérte az Istentől az éveket. Az Isten ideadta. Azután elküldte maga elől őket. Na immár menjetek, s éljetek, hogy rendeltem néktek. Hát, elmentek. Helyeket foglaltak Moldovában, vagy Magyarországon, későbben Amerikában is, s élni fogtak. Az ember élt 30 esztendeig, éppen, mint a császárok abban a tájban. Azután 30-tól 50-ig voltak gyermekei, s népéért dolgozott, húzta az igát, éppen, mint a szamár. Azután az ember élt 50-től 70-ig, mint a kucsa. Őrizte a vagyonát, s ugatott, mihelyts valaki közeledett, hogy vegyen el a vagyonságából. Ezek voltak a kucsától való évek. 70 esztendőtől az ember esik bele a gyermek nyomdokaiba, s olyan eszet hordoznak, kacagnak, mint a gyermekek, mert ezek a mómica évek. S ki él többet 90-től, vannak annak ördögévei, s más módú lélektől, melyiktől elkívánta.
mert azt képzeltén az ember, lesz örökké császár, mint a 30 évben. Itt a mese vége.

0: Holnap reggel 8-kor ráérsz. Érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó?
1: Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok.
2: Kali, Arun, figyeljetek, vendégünk van.
3: Szervusztok, Gábor a nevem.
2: Úgy, lábad ad ide szépen. Okos, okos az elefánt. Jól van, szép tiszta leszel. Arun, hátsó láb, jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun, fogat fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun.
4: Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb a nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig, természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani, egyedül az öreg Hannibálnak sikerült.
1: Hannibál? Hát az ki volt?
4: Afrikai hadvezér. 2000 éve elefántokkal kelt át az Alpokon.

hallott. A farkas azt mondta, hogy ő a legerősebb. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb. Hallott az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, mancsával az asztalra csapott, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, reszketni kezdett az ijegységtől. A nyúlne oldalba bökte. Mit remeksz? Jól, harapjál meg valakit, majd akkor az fog félni. Oda ment a nyúl a farkashoz, és fenekbe harapta. A farkas azt hitte, hogy egy lejt csipte meg. Hátra nézett, és akkor látja, hogy az a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Gyorsan bocsánatot kért, és eloldolgott. A nyúl felbátorodott. Oda ment a medvehez, és azt is fenéken harapta. A medve azt hitte, hogy egy szűnök volt. Hátra nézett, és látta, hogy a nyúl az a legerősebb állat az oroszlán után. Ő is elnézést kért, és visszavonult a borlonjába. A nyúl végképp elszentelenedett, odament a tigrishez, és azt is megharapta. A tigris hátra csapott a mancsával, és ágyönütötte a nyúszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezleten, és ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Egy vidék.

0: A komédiás disznó. Volt egyszer egy komédiás ember. Búzás Jánosnak hívták. Ennek a komédiás embernek volt egy olyan disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő hordón menni és azt görgetni maga alatt. Meg tudott állani nem csak a négy lábán, hanem az orrán is. Tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászathoz is. Ahol Búzás János fölállította a komédiás sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tudós disznót megláthassák. Annyi pénzt szerzett így a disznó Búzás Jánosnak, hogy minden nap egy kalap ezüst forintot rakott el a ládájába. Hát egyszer elveszett ez a disznó. Hogyan veszett el, azt ma már sem Búzás János, sem a disznó nem tudja. A valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hüssölni a komédiás szekér mellé, és Búzás János uram ott felejtette, mikor tovább hajtott. A disznó aludt. Arra ballag Galiba Márton gazda, és meglátva az alvó jószágot így szól.
1: Nini, egy disznó.
0: Megnézi közelebbről. Hát látja, hogy nem olyan disznó az, mint amilyenek az ő falujában vannak, hanem valami másfajta.
1: Jó lesz ez nekem,
0: mondja. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a térre néhány méter kolbászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett a botnak,

0: és bánatosan röfögött Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hamba.
1: Ne rígy, coca, mondotta vigasztalón Galiba Márton. Olyan fáj moslékot adok, hogy a király disznója is megnyalná utána a száját.
0: A tudós disznónak tetszett is a moslék. A fenekét is kinyalogatta a Dézsának. A saját disznó eszével azt gondolta akkor magában, de jó ember ez az én új gazdám. Megmutatom neki, hogy érdemes vagyok a jóságára. Azzal felugrott a moslékos Dézsa szélére, és katonáson szalutált. Uram, bocsá! Kiáltott ilyetten Galiba Márta. Ki hitte volna, hogy már disznó is lehessen kopsitos? Vajon melyik német regimentnél szolgált? A tudós disznó látva, milyen hatást csinált a mutatványa, hirtelen az orrára állott. Galiba Márton még inkább megijedt. Megbolondult? Kiáltott fel rémülten. Megbolondult a disznóm. Lába helyett az orrával akar járni. De még csak most jött a java. A tudós disznó feldöntötte az üres dézsát, ráugrott, és úgy görgette maga alatt, hogy szédülés volt azt nézni. Majd ismét tótákastált, és a dézsát a két hátulsó lábán roppant sebességgel táncoltatta. Mikor pedig a dézsa fenn volt a levegőben, hirtelen felugrott, és a dézsa fenekét átütve átrepült rajta, mint a madár. Galiba Márton rémületével hanyatt esett. Gonosz szerzet ez, gondolta, disznó bőrben. A disznó azt hitte, hogy Galiba Mártonnak nagy örömére szolgál az ő tudománya. Gondolta, bemutatja neki a legnehezebb disznó tudományt, hogyan lehet két lábon a fakerítés tetején végig sétálni. Galiba a hideg lelte már ilyettében. Ez alatt visszajött a hegyen a Búzás kocsija. Búzás János kereste a drága tudós disznót. Bizony sírva kereste. Hanem amint meglátta a léckerítés tetején, nagyot ugrott örömében, és futva futott hozzá. Az ölébe ragadta, bizony meg is csókolta. Galiba Márton rámeresztette a szemét Búzásra, és azt kérdezte tőle. Rokona az úrnak. Búzás örömkönnyek között felelte, ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen disznó, amelyik életében használ. De Galibának ma is szédül a feje, ha rágondol arra a tudós.

0: az arany hol nyúlt. Hol volt, hol nem volt. Hát hát két országon, a Dóperenciás tengerennestúl. Volt egyszer egy király és egy királyné. Azoknak volt egy szép legénykig, egy szép leányi. Egyszer csak megöregedett a király, és eladó sorba került a leján. A király kisasszony, a királyti még házasodni tudott volna, de ha akart volna, mondta és neki az édesapja. Édes fiam, házasodjál meg, ha öreg vagyok, odaadnám szívesen a koronát a fejedre. Te meg édes leányom, menjél már férhez, ne öregedj meg itthon. Én bizony, édesapám, nem házasodok meg, mondta a király. Mert nekem ebbe az országba nem született leján a számom. Én se, mondta a király kisasz, nem menjek férhez. Nekem se született olyan legény, akihez én férhez megyek. Így hát ezt leszették magikot. Édesanyjét a királynét eltarisnyálta, és vittek ki forsó vizet magikkal, megszonyulnának, ha legyen, amit igaz, és elindultak. Mentek, hát a két ország ellen. Egyszer azt mentek, erőst elfáradtak. Megláttak egy nagy-nagy fát, egy cserepát. Leültek alája, megették a tarisnyából az ennivalóikot, megitták a korsóból a vizet, és lefeküdtek, hogy egy kicsit pihenjenek. Mikor felébred a király kisasszony, mondja a bátyán. Hallod-e, édes bátyám, mit láttam álmomban? Mit te? Én azt láttam álmomban, hogy itt ez a körös fa, ahol alatta aluszom. Ennek a levele gyógyszer, orvosság. Olyan levele van, hogy aki beteg annak a homlokára reateszi, az abba a szent helybe meggyógyul. S van itt egy patak, egy forrásvíz, s az olyan víz, hogyha félhalva van, akkor ez életre kell. Próbáljuk meg, mondja a bátyja. Szedtek egy csomó levelet, megtöltötték a tarisnyáikot, s elmentek oda a forrásvízhez, s megtöltötték a korsóikot, s elindultak. Mennek, mendegélnek, s vértek egy országba. De ott olyan szomorú volt mindenki, mint a háromnapos esős idő. Senki se kacagott, még csak nem is igen beszélgettek egymáshoz. Szomorú volt mindenki. Ki volt téve egy nagy zászló. Mondja a királyti egy öregasszonynak. Jaj, hallja-e, édes nénikém, ki gyászolnak ebbe az országba, hogy olyan szomorú mindenki, hogy nem beszélgetnek, nem kacagnak. Látszik, hogy nem ide valósi vagy, édes fiam, mondja az öregasszony. Úgy tudjátok meg, hogy itt a királynak van egy fia, és az halálos beteg. És a király megtiltotta, hogy senkinek nem szabad kacagni, sem beszélgetni hangosan, ameddig meg nem gyógyul a fia. Mondja a királyfia hugának, édes hugocskám, van nekünk pénzünk, és menjünk, vegyünk doktor gúnyát, és gyógyítsuk meg azt a királyfit. Úgy estettek, elmentek, doktor gúnyát vett magának a királyfi, és a király kisasszony és doktorné gúnyát. És elmentek jelentkezni a királynál, hogy ők meggyógyítsák a királyfit. Úgy tudd meg, mondja a király, hogy már 99-en próbálkoztak, de egy se tudta meggyógyítani. Hát, én fogadom, hogy meggyógyítom, mondja a királyfi. Bément a beteg szobába, és oda ment az ágyához, ő és a húga és kivették a tarisnyából azt a cserfa levelet, és elkezdték rakogatni a homlokára a beteg királyfinak. Egyszer csak felpillantott, és elmosolyodott. Akkor bétette a feje alá a király kisasszon, vagyis a doktorné, a kezit, s felültette a beteg királyfit, oda tartotta a korsót, s jó nagyot ivott abból a forrásvízből. Úgy lepattant az ágyból, miha ott se lett volna. mintha újra születtem volna. Olyan egészséges vagyok. Erre bement a király. Mi van, édesfiam, hát meggyógyultál? Meg édesapám, mondta a királyfi. Ennek a doktornőnek és a doktornak köszönheti. Nem vagyok én doktor, mondja a királyfi. Én is olyan királyfi vagyok, és király kisasszon a húgom, éppen mint te vagy. Ott akkor egymásba szerettek, a király kisasszon s a királyfi. Nagy lakadalmat csaptak. Mullatott ott mindenki, az egész ország, annak az örömire, hogy meggyógyult a királyfi. Mikor jól kimullatták magikot, mondja a királyfi, amely hazuról elindult. Most már édes húgocskám, te megtaláltad a párodot, most menjek én ezt megkeresem a magamért. Helyába marasztották. Maradjál itt, édes testvérem, édes bátyám, te nem maradod. Elbúcsúzott mindenkitől, és elindult. Ment, mendegélt, megint beért egy országba. Hát, ahogy menjen bejebb az országba, egy nagyvárosba, hallja, hogy dobolnak. Közhírét értetik, a királynak a leánya férhez meendő, és annak adják feleségül, aki kitalálja, hogy milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Hely, ha én azt kitalálnám, mondja magába a királyfi, és ahogy menjen, fenn az emeletén egy kovácsmester csak úgy magába beszélgetett. Hát, ha valaki idejönne, azt én megsegíteném, és megmondanám, hogy hogy találja ki, hogy a király kisasszonnak milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Meghallotta ezt a királyfi, és fel is ment a kovácshoz. Jó napot, adjon Isten, kovács mester! Adjon Isten, édes fiam! Hát mi járatba vagy? Jaj, kovács mester, leszakadott a csizmámról a sarkantyú. Fel kéne várja. Felverem én szüvesen. Hát, amikor verte fél, szóba ereszkedett a királyfi a kovács mestervel. Ugyan, biza, hogy tudnák én valakit megsegíteni, hogy megtudják, milyen jegye van a király kisasszonnak. Hát azt úgy, hogy nekem van egy csomó aranyam, amit nem használok, és abból csinálnék egy aranybornyút, de olyant, hogy annak az oldalán ajtó volna, és oda békucorodna valaki, és az aranybornyút kivinnék a piacra, a király és a leánya kimenne a piacra, és mikor meglássa, megvenni a leánya az aranybornyút, elvinni a szobájába, akkor aki benne van az aranybornyúba, éjjel kijönne, és meglásni, hogy milyen jegye van a király kisasszonnak. Ha kovács mester uram, én erőst megszolgálnám kennek, hogyha én lennék az, aki a bornyúba belibújik. Jól van, fiam, nem bánom én akárkival. Menjél most a városba, egy kicsit sétáljál körül, és mire visszajössz, én megcsinálom az aranybornyút. Úgy es lett, a királyfi elment, körül sétált a város, és este felére visszament. Akkora meg volt az aranybornyú csinálva. Na de meg kellett várják, hogy másnap legyen. Másnap kivitették az aranybornyút, de mielőtt ki nem vitték volna, a legény belibutta az aranybornyúba a királyfi, és kivitték a piacra. Éppen arra sétált király kisasszonné. Mikor meglátta azt a gyönyörű szép aranybornyút. Édesapám, vegyük meg, milyen szép volna a szobámba, egy dísz volna belőle. Ha addig könyörgött, jól van, nem bánom. Megvették az aranybornyút, oda vitték a király kisasszonnak a szobájába. Este lett, a király kisasszon megfürdött, levetkezett, lefeküdt, csak erre várt a királyfi. Lassacskán belőről kinyitotta az aranybornyúnak az ajtóját, és kijött. Oda ment a király kisasszon ágya mellé, és megnézte, hogy milyen jegye van a bal hunya alatt. Hát az milyen? Ott volt a nap, a csillagok, s a hold. De ő reatalált alattomba hajolni, és még meg is csókolta a király kisasszon. De erre felébredett, majdnem elsikoltotta magát. Csendbe legyél, mondta a király. És ott aztán reggelig elbeszélgettek. Hát most hogy tudjon ő visszabújni, valahogy sikerüljön. Megegyezték, hogy a legény királyfi visszabújik, a királyleán letöri az aranygornyúnak a fülét. Akkor muszáj lesz visszavinni a kovácsmesterhez, így a király nem tudja meg, hogy a legény benne volt az aranygornyúba. Reggel jövő a király, na édes szép leányom, hogy aludtál? Tetszette az aranybornyú? Jaj, édesapám, tetszeni tetszett, csak véletlenül letörtem a fülét. Vissza kéne vinni ahhoz a kovácshoz, hogy visszaragassza. Nem baj, édes leányom, visszavigyük. Hamar visszaes vitték, és mikor visszavitték, a kovács kinyitotta az aranybornyúnak az oldalán az ajtóját. A legény kibújt belőle. Na, kihirdette a király megint, hogy aki tudja, hogy a leányának milyen jegyei vannak, az jelentkezzen. Hát, jelentkezett is ez a királyfi, csak ő nem akarta megmondani, hogy ő tudja, hanem azt mondta, hogy felséges királyom, a felségednek a leányának egy nagy szűnőcs van a hunya alatt. Nem találtad ki, mondja a király, másnap megint jelentkezett. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Leányodnak a hunya alatt egy nagy-nagy tümőcs van, újra azt mondta. Nem találtad ki, a tegnap sás ma sem, mondta a király. Elment harmadiknak, megint jelentkezett. A király már szóba se akart állni vele, úgy se találod ki. Felséges királyom, életem, halálom, a kezedbe ajánlom. A kegyelmed leányának a nap, a hold, a csillagok vannak. Hunya alatt. Eltaláltad, édes fiam, mondta a király. Így aztán feleségül vette a királyfi a király kisasszony, és nagy lakadalmat csaptak, odahitták az ő szüleit is, odahitták a hugáékot is, bulladtak, lehet még most is, ha meg nem untak. Itt a vége, fussál vélle. Ennek a mesének a címe a tojás. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is tud, még azon is tud,
1: az évek hegyekén.
2: Volt egyszer két domb,

0: program it. I bet you the Ingol program directors will think it's a load of horse.
1: And it came to pass that Saint Victor was taken from this place to another place, where he was.
2: Figyelem, figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúreznak. Médiatörvény 2011. Tilos rádió. Síppal, dobbal. Tematikus nap. Január 25-én kedden.

wonderful birthday comes.

0: stress után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: quarterback.
1: So many good things I could say about you.

Alkalmatlan tárgyon, alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet. Vasárnapi családi ebédek zaja. Egy ablak még nyitva maradt. Én bent ülök az ágyon, és arra gondolok, milyen lehet halott emberre pisztolyt fogni. Vaktölténnyel.

Minden áron. Az utolsó fokokat másztuk meg épp, te egyre lejjebb, én följebb kapaszkodtam a bordák szúrós lankáin. Vártam azt a magasságot, ahonnan már többet látok a szétmázolt tájból, mint belőled. Ekkor zúdult nyakunkba az a kora nyári zápor. Az eső elől egy turistáknak emelt hegyi kápolnába húzottunk be. Azt mondtad, szeretsz, de már nem minden áron, és ott megnyomtam neked mindent, ez mégsem jelentett feloldozást. Átázott ruháim alatt ketten roskadoztunk, pedig Isten még velünk volt akkor. Ezt a kápolna vendégkönyvében hagyott félmondatokból tudtam. A Jóisten azért teremtette a világot, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. A friss esőszag észrevétlenül mosta le rólunk a kétségbeesés dohos szagát. Szemed a környezet hibáit kutatta, valamit, amit kijavíthat egy gondolattal. Láttam, ahogy a falon helyreigazít egy Mária portrét, ahogy szimmetrikus sorokba rendezi a piros mécses tartókat az oltáron, és koncentrikus körökbe az esőcseppeket a földön. Én a sziklafal repedéseibe bújtam, onnan próbáltam megérteni a közénk épülő távolságot. Mire elállt az eső, az utolsó, köztünk elhangzott mondatot is megjavítottad, aztán vándormadarakról kezdtél el beszélni. Tudtam, ez most pontosan olyan, mint amikor egyszer azt mondtad, az ellipsziseknek nincsen metszetük, de a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Indulás előtt a kápolnát gondosan rendbe tettük, nem maradt semmilyen ránk utaló jel, talán csak egy mondat a vendégkönyvben. Szeretlek, de már nem minden áron.

télvíz. Lassan beállnak a napszakok. Bejáratott lesz minden, mint ahogy az első kávé után megindul az emésztés. Napközben tanulás, munka, írás. Időeltolódásokra gondolás. Ha én már ebédeltem, te még alszol. Valahol a délutáni kávé körül szoktál magadhoz térni. Az emlékek tiszta tó. Mértékegységük két Skype beszélgetés között eltelt idő. Zsebemben a tengeren túli hangod. Az utolsó nyugalommal teli óra, félszürkület, délután 4. Te megébredsz, én ma sem intéztem el semmit. Estére megválaszolatlan e-mailek, lemondott találkozók. Egyedül végigállt programok, kiállítás vagy bolti sorban állás. Egyedül ott vagy velem, ahová viszlek magamban. Kilincsfüggőség. Újabban nem szeretek zárt ajtónál aludni. Tegnap havazott, ma esik. Lehetőségek. Éjszaka elmehetek aludni, de csak reggelre fáradsz el. Probléma megoldás. Egy kád meleg víz, vagy néhány lábast elmosni. Levinni a szemetet. Amikor nem vagyok itthon, magamon kívül vagyok. Kezd füstszagú lenni az összes konyhai terítő. Istennel sokat alkudozom, de elvonatkoztatva minden rendben van. Ha beszéd hallatszik is, nem én kiáltok.

Az asztalon meleg házi kenyér, bor, gyümölcs, lekvár. Így várlak azóta minden májusi délutánon. A zsaluk közt beszűrődő fényben porzik az ajtó, ahogy beteszed magad után. Nem szólsz, csak leülsz, törsz a kenyérből, majd töltesz a borból. Kész fejeddel törlöd meg a szád. A kezed bütykös és göröngyös, ingujjadból zsíros hallgatás ömlik a cserzett falapra. Én akkor az abrusz szélei helyett már a kezeimet gyűröm térdeim közé. Szétfolyt ajkat fölött arcodat nézem, le akarom csókolni bőrödről a tékozlók sós szomorúságát,

de nem mozdulok. Tekinteted a falakat kutatja. Repedésekbe bújik. Mintha belülről akarna megváltani valamit, ami a vakolatot már évek óta marja a penész. A poharat talpa időnként az asztalnak ütközik, és én a koppanások között arra gondolok, talán ilyen a hangja az elmúlásnak.

felállsz. Töltesz egy pohár vizet, és a kezembe adod. Míg iszom, aprólékos mozdulatokkal szeded le az asztalt, hajtogatod össze a terítőt. Szememmel követem mozgásod, ebben a szótlan otthonosságban pontosan elférsz. Nem kérem, hogy maradj most sem. Mégis, miután elmész, tudom, egy ideig megint csak hozzád beszélek majd.

lepke. Nem maradtak bennem feljegyzések. Mindenre csak a testem emlékszik. Ahogyan haldoklók teste emlékezik az utolsó keréknyomokra. Van az a bebábozódás előtti pillanat, amikor érezhetően eldől, hogy ettől kezdve más lesz. Akkor kellett volna kinyitnom a szemem, hogy belém ivódjon az összes mozdulat, de honnan tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó, honnan tudna ilyet bárki is. Azóta minden szeretkezéskor nyitva hagyom a szemem, hogy belém égjen a test összes rezdülése. Nem bízom többé a puszta tapintásban, a tenyérben és a vállakban. Nem bízom a nyálban, a nyelvben és a fogakban. Nem tévesztenek meg a szagok. Nem hiszek a nedvességnek, a csípőnek, a térdnek. Nem dőlök be a hallásnak, a hallgatásnak, a szájnak. Meddő a szó. Nem áll itt többé a kéz, a csukló, s az ujjak sem, hiszen megmutattad, hogy a helyes érintésekkel is lehet rosszul szeretni.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és benne vendégünk Kopcsányi Lilla olvas föl régi és egyre újabb írásaiból. Jó hallgatást!

optimális. Némely napokon úgy ébredsz fel, mint egy kihipózott terítő. Egy tisztára meszelt téglafal az elméd. És a benned futó vasúti sinek mellett nem áldogál senki a peronokon. Ilyenkor mindent újra rajzolhatsz. Kitalálhatod az életed, nem fenyeget semmilyen rossz szokás vagy berögződés. Gyűrődésmentes a lepedőd. Ma reggelre nem izzadta össze senki. Pedig hálás vagy az emberekért, akik utadon olykor veled tartanak, akiket nem kell szorítani, sem kitoloncolni, hisz meghagyják, hogy éjjelente önmagad mellett aludjál. Estére legtöbbször mindez átalakul vagy tovatűnik. Az éjszaka módszeresen lerombolja azt, amit a nappal felépített. Bőröd alatti katedrálisok úgy izzanak fel, mint az erkélyről látszódó meg annyi kis Szent János bogár parázs az ablakok könyöklőin. Eszedbe jut, hogy az emberi szervezetnek napi 4 ölelésre van szüksége a túléléshez. Kitapintod a bőrödön a történeteket, égésnyom, 3 éves műtéti heg, macska karmolások. Pedig sosem volt macskád. Ez mind kevés. Az optimális működéshez napi 8 ölelés kell. Ilyenkor alvó testet formálsz a paplamból, hogy mögé kucorodhass, és megtéveszthesd a sejtjeid apró atommagjaiban megbújó információkat. Elmét peronjait ellepik az emberek. Halszemük van és szőrös arcuk a nőknek is. Egyenként kapaszkodnak fel a fluoreszkáló vagonokra. A hangodon szólal meg mindegyikük, de amit mondanak, nem érted. Vizes lepedők közt ébredsz. Kiszáradt szaruhártyával és robogó tehervonatok zajával a füledben. Nappal majd lerombolod az éjszaka maradék neon csápjait.

Sosem voltál boldog. Még hogy sosem voltál boldog. Közlött hegykén, miközben a győri virágpiacon készült képet nézed rólam. Az orrom alá dugod, ezzel akarsz nyomatékot adni a szavaidnak. Pedig a szavak ütőerén, mintha pulzus, tapintható a hamis meggyőződés. Emlékszem, a képen háttal álló barna nadrágos alak akkor már tudta, hogy addigra mindketten folyamirákokká hízunk a bűntudattól, amellyel felváltva tápláltuk egymást különböző városok hotelszobáiban. A győri vacsoránk, amit a pláza földszintjén lévő szupermarketben vettünk, két szem paradicsomból és egy csomag olivabogyóból állt. Ezt műanyag késsel szeltem fel egy papírtányéron. Később az apartman melletti folyóba hánytam ki mindent, a víz felszínén jól felismerhetően úszott a paradicsomhéj és a megbocsátás híg keveréke. Reggelig végignéztem ölembe fektetett arcodon a megbánás elburjánzását. Majd csendben felöltöztünk, és kiürítettük nyomainkat a szobából. Talán csak az asztal alatti kukába dobott műanyag kés emlékeztetett egymásra. Álltam a győri virágpiacon, neked háttal, és arra gondoltam, ha itt élnénk, biztosan másként történt volna minden.

Június. Kiáramlok magamból, mint időből a levegő. Innen minden tájat belátni, csak a fáknak háttalálókat nem világítja meg semmilyen fény. Megszámollak titeket éjjelente, s ha valamely arc mégsem jut eszembe, felriadok, mint egy elrontott álomból. Szent Iván éj. Még 3 óránk van. Te vagy Június. Milyen felesleges látod, mert megint ez az általánosítás. Felnőttek vagyunk. Leginkább mégis az a kátyús buszút marad meg ebből a hónapból. Az első nyárillatú este, a zaklatott Moszkva tér és a Pest-Erzsébeti megnyugvás között. Ha lehetne pillanatokat kimerevíteni, ehhez a képhez biztosan azt az éjjeli, testhőmérsékletű levegőt választanám a teraszon, amint észrevétlenül olvasztja meg körülöttünk a valóságot. Az pontosan ugyanannyira jelentős és ugyanannyira semmit mondó, mint az egyre fogyatkozó távolságok 2 kilincs vagy 2 szegycsont atomjai között. Sosem szegődünk társul annyi időre, hogy esetleg megszokjuk egymást.

Szerekély, a fajta. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak nézni akarnak, hát hagyd, hogy nézzenek. De ne tévezd össze a szemeket a kezekkel, vagy ablakokkal, vagy tükrökkel. Hadd lássák, hogy néz ki egy nő. Talán egyet sem láttak még azelőtt. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak meg akarnak érinteni, hát hagyd, hogy megérintsenek. Néha nem is te vagy, akiért nyúlnak, hanem egy üveg, egy kilincs, egy szendvics, egy trófea, egy másik nő. De kezük téged talál meg először. Mégse hidd magad őrangyalnak, vagy múzsának, vagy ígéretnek, vagy áldozatnak, vagy desszertnek. Nő vagy. Csont és bőr, ideg és véna, szőr és izzadság. Nem metafora, nem bűnbánat, nem mentség.

Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak ölelni akarnak, hát hagyd, hogy öleljenek. Egész nap igyekeznek szépen kihúzni magukat, ám még az egyet fejlődés ezen fokán sem hat természetesnek. Feszíti az izmokat, mereven tartja a karokat és a gerincoszlopot. Csak néhány férfi akarja megtanulni, milyen érzés kérdőjelként csavarodni köréd, és elismerni, hogy nincsen válaszuk mindarra, amire azt gondolták, mostanra már lesz. Néhány férfi úgy akar ölelni téged, mintha te lennél a válasz. Nem te vagy a válasz. Nem te vagy a probléma. Nem te vagy a költemény, vagy a csattanó, vagy a talány, vagy a poén. Te nő, ha olyan fajtának nősz fel, akit a férfiak szeretni akarnak, hát hagyd, hogy szeressenek. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint szeretni. Szerelembe esni olyan, mint először lépni az óceánba pocsolyák után. Mint felismerni, hogy van kezed. Akkor táncolni végig a kötélen, ha a közönség már hazament. Ne töltsd az idődet tűnődéssel, hogy vajon olyan nő vagy-e, akit bántani fognak. Ha szirénázó szívvel hagynak, majd megtanulsz énekelni hozzá. Nehéz megállni, hogy ne szeress többé az óceánt. Még ha zilálva, sósan magadra hagyott is. Bocsáss meg magadnak mindazokért a döntésekért, amiket még mindig hibáknak hívsz, miközben esténként betagargatod őket. És tudd ezt. Tudd, hogy az a fajta nő vagy, aki azt a helyet keresi, amit sajátjának hívhat. Hagyd, hogy a bálványok leomoljanak. A hely mindig is te magad voltál. Olyan nő vagy, aki felépíti egymaga is. Építeni születtél.

0: Ti lassanló. Keltakarót hallottátok, és benne Kopcsányi Lillát, akitől egy gyors kérdés sorozatot intéznék, mert lejár a műsorunk. Hol lehet találni írásaidat neten és könyvformában?
1: Húha. Neten többnyire a Sifonline felületein, Ambrózián, Mute portálon, ott mondjuk inkább ilyen prózább jellegű írásokat. Könyvben pedig az Insta verskötetben van egy versem, de az mondjuk elég régi.
0: És mikor tervezel könyvformájában?
1: Folyamatosan tervezek.
0: És hogy áll?
1: Szerintem egy évet mondanék, amire úgy összeáll olyan anyag, amin már csak dolgozgatni kell, szerkeszteni, és akkor esetleg ki lehet adni. Viszont, hogyha ráértek, akkor február első hétvégén lesz a nulladik.
0: Bocsánat, kis programajánló következik.
1: Igen. Tehát lesz egy ilyen Ubikerklektik nevű fesztivál, vagyis van, és ennek lesz egy nulladik.
0: És ez mikor lesz, és hol?
1: Sessionje az Epreskertben lesz február 2-án, 3-án és 4-én, és ott is lesznek ilyen irodalmi kísérletezgetések, technóval és vizuállal, versekkel, műhelyezéssel, szóval aki jöjjön azért, és érdekli az. Tehát aki érdekel, az jöjjön. Igen, bocsi.
0: És kik lesznek még ott? Költőirótársaid. Fiszesek?
1: Felolvasnak Fiszesek is, Jakosok, Bordaréka, Gársoma, Décsi Eszter, Szalai Álmos, Szendi Nóra.
0: És ezek őket már hallhattátok itt a Keltakaróban, illetve Eszter azt hiszem március elején fog jönni. Hát akkor ez egy programajánló volt.
1: Ez egy programajánló volt, és ingyenes, szóval gyertek.
0: Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és megosztottad velünk a verseit.
1: Én köszönöm.
0: További jó hallgatást!

Est. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek. Lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld selyem lampernyővel, és barátságosan mosolygott. Bocsánat, mondta, és udvariasan megemelte a lámpaernyőt. Nevem Van der Gullen Félix. A leány csak most lett úrrá elzsibbadt idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjében megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra, és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál fogva leszakadt, ezért elnézését kérem. Mivel a nő nem felelt, az idegen letette a fejére hullott lámpaernyőt, meghajolt, és elindult az ajtó felé. Megálljon! Kiáltotta Maud. Parancsoljon! Felelt a rejtélyes ifjú összecsapva papucsa sarkán. Csak nem akar egy szál pizsamában kilépni tőlem a folyosóra? Az idegen szolgálatkészen elindult az ablak felé. Maud szinte felsikoltott. Megálljon! Kérem. Kissé ijedten visszalépett, és úgy állt meg, mint aki minden parancsnak már előre is aláveti magát. Maud kétségbe esette nézett le a kertbe. Érkező vendégekkel volt tele. Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakommal, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szem elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszott. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagyta rá nagy búsan Van der Gullen Félix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így, a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Azt még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatal embertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbéltünet. Már bocsánatot kérek. Kissé hangosabb lett, mivel felismerte helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadtan nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kisasszony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyenje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem ad egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettára, és a többit zsebre tette.
1: Csacsi kis história,
0: mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosztevő-e vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amibe belesodort, megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzná a csápából, de kissé radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvariasan. Még mindig jobb, mint hogyha agyonlő. Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő. Én ma este elutazom. Addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének.
1: Igen. Magától kitelik.
0: Felelte a férfi, mintha már régen ismerné módot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca siralmas kifejezésre ráncolódott. Képes volna egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? Kérdezte siralmasan az idegen. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejteni és rabságban tartani egy védtelen embert. Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat.
2: Képes lenne verni?
0: Kérdezte látszólag rémülten, és Mód bármilyen dühös is volt,
1: elnevette magát.
0: Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene. Szigorúan! Folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy urinőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott.
1: Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb be ezerszer?
0: Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan?
2: Mód önkéntelenül is kissé ijedten lépett a férfi mellé.
1: Valami baja van? Van. Van. Lehet, hogy perceken belül éhen halok.
2: Síri hangon tette hozzá.
1: Dél van, és én még nem ebédeltem.
2: Na hát, tudja.
0: Azt sem csodálnám, ha körözött rabló lenne. Ennyi cinizmus. Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartása is sok kívánnivalót hagy hátra.
2: Tessék, hogy érti ezt?
0: Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett. Hol volt ön ma éjszaka?
2: Mi?
0: Jól hallotta a kérdést. Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt. És miért volt üres? Mert ön nem tartózkodott benne. Ha itt alszik az ágyban, akkor én diszkréten távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rabság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy piperesszappant, hogy elkerüljem az éhhalált. Igen, kisasszony! És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűnper főtárgyalásán. Hol volt ön ma hajnalban? 4 és 5 óra között!
2: A nő döbbenten, csodálattal állt, a pizsamás ismeretlen, káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt. Mégsem zárom a fürdőszobába.
1: Maradunk a szekrénynél?
2: Nem. Átadom a szálló detektívjének.
1: Ám legyen,
2: felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép.
0: Várjon!
2: Kiáltott a Mód, és dühösen toppantott.
0: Istenem, micsoda helyzet! Maradjon!
1: Nem, nem. Ön megsértett.
2: Mód a karjába kapaszkodott. Csak tréfáltam. Szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét.
1: Nem. Mégis megyek a detektívhez. Önként.
0: Az ilyen ember bűnhődjön, igaza volt.
2: És tragikusan a mellére csapott kétszer.
1: Én bűnhődni akarok, mea culpa, kiáltott. Mea culpa, én bűnhődni akarok.
2: Mód megragadta a karját.
0: Az Istenért ne kiabáljon!
1: De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni.
0: Nem zárom be,
2: suttogta megtörten a nő.
1: Na, az más. Akkor esetleg maradok.
2: És visszaül.
0: Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri.
2: Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt.
0: Ki az?
1: Sergius herceg.
2: Mód a férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött.
0: Azonnal!
2: Felelte tettetett frissességgel a leány. Most fejeztem be az öltözködést. Azután vidám hangon kiáltott.
0: Lehet!
2: Mialatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a 60-hoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápat, feltűnően tiszta, kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni mód?
0: Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk,
2: tette hozzá gyorsan.
1: Áhá,
2: mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik, nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek.
1: Voltak éppen be kéne fogni a fülemet. De nem teszem. Disznóság.
2: Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani.
1: Néhány szót csak, tartóztatta a herceg.
2: Ebédnél nem leszünk egyedül.
1: Beszélt az illetővel?
2: Ezt majd később, ellenkezett idegesen mód.
0: Nem. Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én...
2: Hallgasson, kérem!
0: De hát itt magunk vagyunk.
2: Igen, igen, de ha valaki hallgatózik...
3: Ennyi.
0: Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerül.
2: Lám,
0: gondolta a szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele?
2: Jöjjön, kérem ebédel! Egy szót se beszéljen!
0: Úgy látszik, az idegei cserben vagy te kedves. Azt hittem, hogy maga erős.
2: Nem, az idegeimmel nincs baj, de ma rossz napom van, és most menjünk,
0: mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este 8-kor egy 3 motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség,
2: menjünk azonnal!
0: No de...
2: Ne kérdezzen!
0: Jöjjön, kérem, nyomban! Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni. Jól van, mód, menjünk. A karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült sóhajjal indult el. Kopogtak.
4: Ki az?
5: A rendőrség!
0: Felelte egy kemény hang. Csend. Az őzember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta.
4: Nem értem, kérem. Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez?
5: A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba.
4: Miért?
5: A Grand Hotel vesztek zár alá kerül,
0: felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás.
2: Elvesztünk,
0: mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez.
2: Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig...
6: Nem akarok ilyen szavakat hallani magától!
0: Kiáltotta erélyesen mód.
2: Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja,
0: gondolta az ágy alatt a léha is veletlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban.
2: De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek.
6: Hallgasson, kérem. Láthatlanban nem ítélhetjük meg a helyzetet.
0: A fiatalember hallotta az ajtót csukódni. Megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik.
2: Zörrenés. Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítana. Nem valószínű.
0: Ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem. Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van.
2: Bizonyára kávé.
0: A teniszcipő távozik. Az ajtó becsukódik.
2: Most! Gyorsan kibújt. Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél.
0: Nicsak. Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím. Maud Borkman kisasszonynak első emelet 72-es szoba. Á, nem fontos, jó.
2: Az ablakhoz osom. Aztán hátra hőkölt. Mi van itt, kérem?
6: 6 szintér lett a szálló.
0: A kertben egy utászosztag dolgozott. Drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkarében a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában akott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen tanástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba. A bali csoporthoz tartozó Kislagonda sziget
2: 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult, Jáva a délkeleti csücske közelében.
5: Voltak éppen Kun Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabaya-ban, és újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya, szép volt, finom és kedves, de rendkívül kancsol. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársában.
2: Művész van. Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A gazdag, de finom lelkű hölgy atya ugyanis Beidenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte. De végre is beleegyezett a Friedbe, miután leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyta kétféle szemét. A hozománynak már akkor nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a vővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli kis Lagonda szigetre, és remette lett. Rövid, bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak, nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. A közeli Balit is mennyire felkapták az utóbbi időben. Beszélnie kell a királlyal. A sziget belsejében ugyanis egy vad benszülött törzs lakott. A vadak ilyetten félrehúzódtak házaikba a félmeztelen, szemüveges európai elől. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyában ült. Civilizált benszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajó, mint fűtő dolgozott, ezért tisztelte is a kis csoport vadmaláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a király. Csak egy benszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevését, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli. Amikor Nalaya király meglátta a szűke, rákvörös festőt közeledni, leereszkedő nyájassággal befögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni.
3: Ajándékot hoztam neked, malályok fejedelme.
2: Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király. Wolfgang átnyújtott a benszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte.
3: Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf, öreg idegen?
2: Ide hallgass, király. A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a benszülöttek gazdagok. Miért ne utánozhatnád ezt a példát?
3: Nem tudok regényeket írni, és népemnél sem vettem észre ilyesmit.
2: A regényt más írná, és te meggazdagodnál. Tudod te, mi az a reklám?
3: Még nem ettem.
2: Nem ennivaló. Elmagyarázom neked, hogy mi a reklám. Az emberek szeretnek örülni. Én festő vagyok.
3: Értem, ez a reklám.
2: Nem. A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak. Én festek a szigetről, az újságok írnak, és a vállalkozók bedőlnek. Ezt úgy mondják, hogy fürdőhely. A turisták vadfehér törzse, amely egy Bédekker nevű istent imád, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kis Lagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásba mélyedt.
3: A tip nem rossz,
2: mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével. És hozzáfogtak. Wolfgang visszaúszott Jávára és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remetelett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang kis Lagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vad harcosairól, szelíd leányairól és egyéb különösségeiről. Azután egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától. Kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem s jachtkikötő. Így történt, hogy az egyik lakó Búbó Pestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégeit mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzárat. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotel. Közvetlenül a vesztegzár előtt ez volt a helyzet a Grand Hotel előcsarnokában. Armin Vangold terménykereskedő, aki 30 évi munka után nagy vagyon birtokában elhatározta, hogy végre élni fog, és Julia nevű feleségével Kislagondába érkezett, az asszonytól búcsúzott a szálló kapujába. Vangoldné Julia 52 éves volt, 87 kiló, szigorú, derék, nagytokájú hölgy. A városba megy bevásárlásokat eszközölni, és Vangold az ízületeire való hivatkozással nem kíséri el. Vangold ízületei nem fájtak ezen a napon, sőt, ellenkezőleg. Vangold szeretett volna kissé élni ebben a tündérpalotában. Járkálni, olvasni, egy pohár sört inni, és hát esetleg beszélgetni egy kedves hölgyel. Hiszen nincs abban semmi. Ő szereti a feleségét, de néha jó lenne egy kicsit azt tenni, amihez éppen kedve van. Istenem, ha egy hétig egyedül süröghetne itt. Este benézne a bárba. Júliának még csak említeni is Isten kísértés lenne. Nézte a távolodó, jól megtermett hitvest. Derék asszony, nagyon szereti. De hát a víz nélkül sem élhet az ember. Azért mégiscsak jó olykor egy pohár konyak. Ott van Lindner, a kövér baritonista. Világhírű hangjából ma már csak a fele van meg, a világhír. Éppen lejön az emeletről. Megkérdezi a portást, hogy járt-e már itt a déli posta. Még nem.

és a bejáratnál egy kissé molett, szőke nő bőröngyeit rakták le. A portásnak azt mondta, hogy hudkapitányné Sydneyből. A nő szép, de néhány ránc van a szeme sarkában és a nyakán is, a krém és púder dacára. Ha oldalt fordul, egy hosszú ín feszül meg. A hal sarkában nagyon jól öltözött, ápoltan, fehérbőrű, érdekes, szép arcú fiatalember áll. Erik Ramatz, bólintott a nő felé. Mrs. Hood visszaköszönt, és megindult a lifthez. Most jön Ranke doktor, aki egy beteg vendéget vizsgál. Hol telefonálhatok? Jobbra vannak a fülkék, felelte a portás. Az orvos elsír. Erik Ramatz lassan a lift felé indul, amely az imént vitte fel Mrs. Hoodot, az új vendéget. Ezután a terménykereskedő, Van Gold úr a portáshoz lép, és látszólag közömbösen így szól. Ki az a szőke hölgy, aki most bement az étterembe? Feltűnően hasonlít egy rokonomra. A portás szomorúan néz rá. Azt kérem, Villiéné ő nagysága, a férje főszerkesztő Szingapurban. Van Gold úr lassú léptekkel utána ballag. Csak úgy, mint aki nézelődik. Most egy hittérítő siet ki az étteremből. Társas autóbuszon érkezett. Csak étkezik, és már megy tovább. A világi bűnöknek egy csillogó poklából. A legszigorúbb missziós rend fekete színű bársonygalléros kabátjában van. Nagy, sötét kőgombok fityegnek a gombjukakból. Ez a ruha azt jelenti, hogy viselője éveket töltött a leprások között egy szigeten, mint önkéntes ápoló. A szicíliai özvegy lassú, álmatag járással odajött. Egy fejjel magasabb a misszionáriusnál. Rámosolygott, hogy valamennyi foga előbillant. Bocsánat, uram, nem hívják önt Cressonnak? Nem. Érdekes. Emlékeztet egy úrra, aki nem régen elhunyt. Azt hittem rokona. Bocsánat. És otthagyta. Ebben a pillanatban borzalmas szirénázással 8-10 autó vágtatott a szálló elé. Katonák és rendőrök ugráltak le serényen. A bejárat előtt, de az utcán, egy benszülött maláj táncálarcokat, mindenféle díszholmit és levelezőlapot árul. Hacker, egy kikötő munkás állás nélkül átcsorog és bámészkodik. Arra jön Miss Lydia is, akit reggel kiutasítottak a hatóságok, miután idáig azzal az indoklással tartózkodott a szigeten, hogy visszavár egy hajós tisztet, aki 2 év előtt néhány percre távozott. És Walter, a helybeli fotográfus segédje, aki világi embernek képzeli magát, mert cipkából szívja a cigarettát és lovagló párcát hord. Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló haljába, még az ő szakállas Krogen újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függenek, és ő közben egy kis zenélő dobozt nyekerget abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít. A halban, csodálkozva, aránylag higgadtan fogadják az eseményeket, de amikor egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj, nyomban kitör a pánik. A hal minden kijáratát megszállják a rendőrök, és a kapitány harsányon utasít egy detektívet. Intézkedjék, hogy valamennyi lakó megjelenjen az előcsarnokban. Vesztek zár alá kerül a szálló. Most jön az igazgató. Wolfgang vagyok. Én telefonáltam a rendőrségre, amikor az orvos megállapította a fertőző betegséget. Az egészségügyi tanácsos úrnak szíveskedjék jelentést tenni. Ajánlom, hogy írásban. Milyen ragály lépett fel? Búbópest is. Közben mégiscsak odajött néhány vendég. Ezek a búbópest is szóra rémülten hátráltak. Csak egy beteg? Kérdezte a kapitány. Pillanatnyilag. Megérkezett az egészségügyi tanácsos. Igen kövér volt. Egyik fülétől a másikig tokája képződött, és asztmatikusan szuszogott állandóan. Elsősorban megkérdezte a reszkető térdű portást, hogy mi van ebédre, és kérte, hogy neki a Reisztafelhez ne adjanak curry szószt, mert ha látja, akkor képtelen ellenállni, viszont a gyomrának nem tesz jót. Régi csel volt Markhely tanácsos úr részéről, Vesztegzár esetén néhány gyors, prózai magánintézkedéssel lehűteni a hisztérikát.

0: kényelmes hangulatot.
1: Egy hajón, amely 8 kolerabeteggel és félőrült utasokkal futott be, sárga zászló alatt, a tanácsos elsősorban tűvétett mindent sósborszeszért, és keservesen panaszkodott a rettegéstől félholt utasoknak, hogy gyomorrontást kapott, és ilyenkor napokig viszkett a bőre. Szóval, mi van? Fordult Wolfgang igazgató felé Mark Hay. Tegnap délelőtt 11 órakor egy lakóhoz orvost hívtak. Ma délelőtt megállapítást nyert, hogy az illetőnek búbó pestise van. Azt hiszem, helyesen jártam el, amikor nem tettem intézkedéseket, mert a fertőzött gyanús vendégek távozását csak karhatalommal lehet megakadályozni. A 2 szomszédos szobát lezárattam, és egy szobaasszonyt hagytam a beteg mellett. Ezt a nőt majd szintén elkülönítjük, mert az illető nem tudta még, hogy miről van szó, és egy percre felment a szobájába. Azt állítja, hogy keményen nem tud ülni, mivel isiászban szenved. A vendégek pokoli zsivajjal gyűltek össze, többen vadul követelték, hogy hívjanak orvost, mert pestis tüneteket észlelnek magukon. Ezeket a kapitány megnyugtatta, hogy majd, ha túl lesznek a formaságokon, mindent el fognak követni megmentésükre. Villiéné elájult, és most ott lógott Dickman kapitány karján, aki nem tudta, hogy mit tegyen vele. Az ősz újságos úgy érezte, hogy túl vannak az ügyhivatalos részén, jöhet az üzlet, és verklizni kezdett. Egy rendőr igen közvetlen formában óva intette. A liftes sírógörcsöt kapott, és az emeletről hiába csengette. Raverden már ki porokat vett be, és Dickman kapitány egy díszműárus üvegszekrénye mögött a szőnyegre helyezte Villiénét. Ez alatt Walter, a fotográfus segédje hangosan intézkedett, az embereket felszólította, hogy menjenek hátrább, és kisebb csoportképekre osztotta őket. Hölgyeim és uraim, kezdte a kapitány. Halljuk, halljuk, biztatta a fotográfus. A hatóságok vesztegzárat rendeltek el. 3 hétig senki sem távozhat a Grand Hotelből. Aki az egészségügyi jóvintézkedést kijátsza, azt 5 évtől életfogytiglanig terjedő büntetéssel sújtja a törvény. Önöket voltak éppen Santa Annunciata szigetére kellene szállítani a karanténállomásra. Azonban a Grand Hotel előkelő idegenforgalmát ettől megkíméltük, és kivételes intézkedés alapján a helyszínen foganatosítjuk a vesztegzárat. 3 hétig a rendőrség, az egészségügyi szolgálat és a helyőrség egy osztaga gondoskodik a rendről és az önök biztonságáról. A hatóságok számítanak a vendégek segítségére és megértésére. Reméljük, hogy a betegséget a házon belül sikerül izolálni, és nem lesz több áldozat. Most következett a vendégek rohama. Valamennyi kivételes elbánást követeltek. Az egyiknek, ha nem utazhat nyomban, több ezer font vesztesége lesz, amiért perelni fogja az államot, a másik diplomáciai ügyre hivatkozott, a harmadik unoka húga esküvőjére, és így tovább. Sajnálom, kiáltotta a kapitány. A gyarmat egészségügyi intézkedéseit egy uralkodó sem szekheti meg. Itt 100 000 pusztulását jelentheti a legkisebb engedmény. A tulajdonos köteles mindenkit elhelyezni, és akinek nincs erre megfelelő tartaléka, az mint az állam vendége tartózkodik itt. Természetesen szerényebb körülmények között. Nem vagyok köteles szerényebb körülmények között itt tartózkodni, mondta Hacker, az állás nélküli kikötőmunkás. Az őrmester őt is megnyugtatta néhány keresetlen szóval. A legizgatottabb azonban Van Gold szállítmányozó volt. Kétségbe esetten fordult a kapitányhoz. Kérem, a feleségem a városba ment az imént. Ide nem térhet vissza, kordon van. Na de... idegeskedett Van Gold. Esetleg egy kivételesen erélyes hölgy átjöhet azon a kordonon? Teljesen lehetetlen. Ez szemmel láthatólag megnyugtatta a szállítmányozót. A többiek is kissé fáradtan, beletörődve a helyzetbe, elhallgattak. És akkor Wolfgang harsányan így szólt. Azon leszünk, hogy a vesztegzár izgalmas, de szép trópus élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek. Amikor Maud visszatért a szobába, első pillanatban azt hitte, hogy a pizsamás idegen már kiment. Annál szomorúbb lett, amikor az ablakfüggöny mögül előbukkant a szemtelen idegen vidám arca, és azt kérdezte.
2: Hogy van?
1: A folyosón ismét léptek, és hangok zaja hallatszott. Miért nem hagyta el a szobát, amikor mindenki a halba ment? nem mertem az ön utasítása nélkül semmit sem tenni. Mostobaság! Különben sem volt mindenki a halban. Hogy érti ezt? Például az az illető sem lehetett ott, aki ezt a levelet hozta önnek. És az asztalra mutatott, ahol a boríték feküdt. A leány meghökkent. Itt járt valaki, amíg távol voltam.
0: De mennyire?
1: Mód feltépte a levelet, azután elolvasta. Utána a hamutárcába dobta, és meggyújtotta a szélét. Figyelmesen nézte, amíg a papír lassan elégett. Remélem, nem rossz hír, kérdezte derűsen, csevegve az idegen. Maga akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amelyből minden igyekezetem dacára néhány szót hallott. Biztosíthatom, hogy annyi, mintha hallgasson, kérem. Nem tudom, milyen ember, de az az érzésem, hogy jó szívű. Bizonyára súlyos helyzetből menekült meg a segítségemmel. Viszonozza ezt azzal, hogy nem érdeklődik utánam, ha elment innen. Ezzel most ne legyen gondja, nyugtatta meg a fiatalember. Hiszen a Vesztegzár néhány hétig tart, és addig megbeszélhetjük. Ugyan, csak nem képzeli, hogy itt marad a Vesztegzár idejére?
0: Hová menjek?
1: Mit tudom én? Ha nincs oka arra, hogy bujkáljon, akkor nyitasson szobát. Van okom bujkálni.
0: Mert az apám azt akarja, hogy megnősüljek.
1: Át akartam evezni Bali szigetére, ahol egy barátom lakik a tengerparton, és adott volna ruhát. Hol hagyta a ruháját?
0: Az apám bezárta, hogy ne szökhessen meg.
1: Reggel lett volna az esküvőm, és akkor ideadta volna a frakkomat. Én azonban éjjel kimásztam az ablakot, pizsamában nekivágtam Balinak. A vihar visszadobott a szálló strandjára, és bevásztam ide. Azóta elnyomatás alatt állok. Mód kissé felderült a bolondos történeten, és barátságosabban felelt. Ez mind igen szomorú, vagy komikus, ahogy vesszük, de nyugodjon bele. A Vesztegzár arra kényszeríti, hogy feladja a harcot. Nem bujkálhat hetekig pizsamában. De mit mondok a szállósnak, ha megkérdezi, hogy kerültem ide ilyen könnyű viseletben? Hazudjon valami gáláns kalandot, vagy amit akar.
0: Hát, jó. Megyek.
1: Köszönöm a szívtelen vendéglátást, mert enni nem adott, ezt lezögezem. Egy másodpercig hallgattak. A férfi a hamutárcán elhambat levelet nézte. Szeretném, ha bízna benne, mondta azután. Az az érzésem, hogy szörnyű csávában van, és a hegyes orrú lakcipő, akivel beszélgetett, nem valami elszánt segítőtárs. Mód szomorú habozással nézett maga elé. Nem, mondta szomorúan Mód. Sajnos nem segíthet rajtam. És mi lesz, ha letartóztatják? Tessék! Honnan veszi? Nem akarok blöffölni. Hallottam, hogy este repülőgépen menekülni akart. Valószínű tehát, hogy üldözik. Mivel a Vesztegzár miatt kénytelen maradni, könnyen lehet, hogy utoléri. De miért gondolja, hogy a rendőrség üldöz?
0: Ez világos, mert... kopogtak.
1: Ki az?
0: A rendőrség.
1: A pizsamás idegen zajtalanul és gyorsan eltűnt az ágyon. Tessék! Kiáltotta Mód vidám hangon.
0: Barátom, gondolta hüledezve a pizsamás. Ez aztán a nő. Példátlan idegen.
1: Kerekorrú gyári cipő jelent meg az ágy két lábának látóterében. Bocsánat, Elder főfelügyelő. Mód, Borkman, parancsoljon. A két apró csatos trotőr cipő megmozdult.
0: Köszönöm,
1: felelt a kerekorrú gyári cipő.
0: Kérem, a halban folyik a lakó kihallgatása, de hogy meggyorsítsuk az eljárást, én is elvégzek néhány fontosabb kihallgatást.
1: Miért szükséges a Vesztegzárhoz kihallgatásokat végezni? Az egyik csatos trotőrcipő eltűnt. Úgy látszik, Mód keresztbe tette egymáson a lábait.
0: Ugyan,
1: felelte a kerekorrú rekettes gyári cipő. Szó sincs a Vesztegzárral kapcsolatban semmiről. Hát nem tudja, Borkman kisasszony, hogy egy szobával arrébb, a 71-esben gyilkosság történt, mi alatt a vendégek a halba siettek? Visszakerült a másik trotőr. meglepetésében tette le a lábát. Mi? Kicsoda az áldozat?
0: Ranke doktor.
1: Hogyan? Az egész olyan különös. Ne haragudjon, hogy én kérdezem önt.
0: Meg tudom érteni, Borgman kisasszony. Ranke doktor valaki leszúrt. A 70-es üres. Ez a 72-es, ahol ön lakik.
1: A másik szomszédos szoba.
0: Nincs több szoba a fordulóban.
1: Itt valami papír égett el. Levelet kaptam, amelyben egy kellemetlen ügyben írtak, és így semmisítettem meg.
0: Micsoda ideg. Isten, micsoda ideg. Gondolta a pizsamás.
1: Van csőposta a hotelben? Kérdezte a főfelügyelő. Nem tudom, postán jött a levél.
0: Érdekes. A mai postát megelőzte a vesztegzár. Hosszú szünet.
1: Akkor nem értem, feleltem út kedvesen. Itt feküdt az asztalomon. Lehet, hogy a tegnapi postával érkezett.
0: Az lehet. Ha szabad néhány formaságot.
1: Neve? Maud Borkman.
0: Született?
1: 1919-ben.
0: Hol?
1: Szünet. Acsinszkban. Oroszország.
0: Szibériában, nem?
1: Igen.
0: Hol van az állandó tartózkodási helye?
1: Szurabajában. Az Állami Vegyészeti Intézetben dolgozom. Decker professzor asszisztense vagyok.
0: Igen? Nagy tisztelője vagyok a zseniális professzornak. Szabadságát tölti itt a kisasszony.
1: Szünet. Nem. Ott hagytam az állásom. Van der Bullen Félix, a szemtelen idegen, igen keserű szájízzel hasalt az ágy alatt.
0: Itt baj van. Itt nagy-nagy baj van ezzel a remek, szép nővel.
1: Most már faktum, hogy hazudik. Kérem, bárhogy is nézzük,
0: itt nagy baj van.
1: A gömbölyű orrú gyári rekettes azonban sokkal jó hiszeműbbnek látszott. Szinte észre sem vette a csatos trotőr zavarát.
0: No, hiszen, mondja megnyugtatóan,
1: ezek csak formai kérdések. Ha kellemetlen, akkor ne válaszoljon, kisasszony. A mi szempontunkból csak egy kérdés bír fontossággal. Ugyanis kétségtelen, hogy a gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzár rendelkezéseit felolvasták. Előzőleg még látták a doktort, és körülbelül 15 percre rá már halott volt. Itt tehát csak az a fontos, hogy megállapítsuk a szálló lakóiról, hol voltak a kritikus 15 perc alatt.
0: Csend.
1: Az egyik trottőr ismét eltűnt, Maud tehát visszanyerte a nyugalmát. Értem, mondta kellemes, csengő hangján, egykedvűen, szinte derűsen.
0: Hiszen egyszerű eljárás, tehát
1: szíveskedjék megmondani, kisasszony, hol volt ön a vesztegzár kihirdetése alatt? Itt a szobában. A pizsamás ember az ágy alatt megdermed.
0: Mi ez?
1: Ez hát rendben volna. A detektív természetesen itt is kopogott, és felkérte, hogy jöjjön a hallba. Így történt.
0: Volt valami oka rá, hogy mégis maradjon?
1: Semmi különös okom sem volt. Láttam az ablakból a drót akadállyal érkező katonákat. 15 éve élek Indiában. Tudtam, hogy miről van szó, és nem szeretek hivatalos eljárásoknál asszisztálni.
0: Aha. Értem. Így már világos, helyesett a főfelügyelő.
1: Egy előkelő szálló vendégei nem törődnek formaságokkal. Sajnos az ember nem sejti előre, hogy utóbb fontossága lehet a megjelenésének.
0: Természetesen.
1: Természetesen, helyesett a főfelügyelő egy készséges fodrász segédmódján. Én azonban, hála Istennek, nagy gyakorlattal bírok, és tudom, hogy egy váratlan vesztegzár gyakran tragikus meglepetést hozhat. Az első pillanatok pánik hangulatát nem egyszer felhasználták már bűnözők, szállodai tolvajok. Ezért mindig összeírom gyorsan, hogy kik voltak jelen a vesztegzár kihirdetésénél.
0: Igen?
1: Ez nagyon ügyes.
0: Köszönöm az elismerést.
1: Ha megengedi, Még egy kérdést teszek fel. Formaság, de megkönnyíti a helyzetünket. Volt önnél véletlenül látogató, amikor a detektív kopogtatott. Az alibi mindig egyszerűbb számunkra, ha tanú van rá. Szünet. De egész rövid. Gyufas erccel. Nem. Senki sem volt nála.
0: Ezt jól tudom.
1: Ostoba az ilyen személyzet. Egy liftes fiú azt mondja, hogy Szergiusz herceget látta a fordulóban, és mintha az ön szobájába jött volna. Természetesen ostobaság. Ezek a bajok fecsegnek a vakvilágba, fontoskodásból. A herceg valóban járt nálam. Vagy 10 perccel a vesztegzár előtt. De amikor a boly kopogott, akkor már nem volt itt. Azt mondta, átmegy Van Gogh terménykereskedőhöz, akivel ismerik egymást, és lehet, hogy a kereskedő már lement. Bizonyára onnan jött ki a herceg. A 3. szoba fordulóban, a 70-es Van Gogh-dé.
0: Igen, tudom.
1: A boly mondta, hogy onnan is jöhetett a herceg, de ezt nem hittem. Azonban, ha nem öntől jött ki,
0: akkor innen kell.
1: Csak a 70-esből jöhetett ki. Van Gogh-tól.
0: Érdekes.
1: Ugyanis ott történt a gyilkosság. Hosszú, dermedt szünet. Az ágy alatt egy úr úgy érzi, mintha torkon ragadták volna. De hiszen... hallatszott a nő hangja. Azt mondta, hogy a 71-esben ölték meg Ranke doktort.
0: Ezt mondtam volna? Tévedtem.
1: A 70-esben történt Van Gogh úr szobájában. Az ön szobája 72-es számú, és a 71-esben nem lakik senki.
0: Ez csúfcsapda volt, az bizony.
1: Most már kínos hangulat súlyosodott a szobára.
0: Székrecse.
1: Hát, mondja nyájasan a gömbölyű orrú gyári cipő. Azt hiszem, ezzel befejeztük a formaságot. Jó, ha ilyesmin túlesik az ember. Bocsánat, ha háborgattam. Kérem, Székrecse. Megjegyzem, hogy én nem láttam a herceget, miután távozott tőlem, csak feltételeztem, hogy Van Gogh-tól... Ez természetes. Nem is veszem jegyzőkönyvet. Egy ilyen finom, előkelő úr neve a legtávolabbi kapcsolatba sem kerülhet az ügyjel. Nekem is ez a nézetem. Örülök, hogy a véleményünk egyezik. Nagy tisztelője vagyok a hercegnek és Shilling Lord, Tongasziget kormányzója, akinek néhány ügyben szolgálatára lehettem, megígérte reggel, hogy ebédnél bemutat a hercegnek.
0: Sajnos. Közben jött a vesztegzár.
1: Hát, ön nem a vesztegzár kirendeltségével érkezett?
0: Szó sincs róla.
1: Egy másik ügyben nyomoztam, és én is itt ragadtam a vesztegzár miatt. Valami más bűnügy is előfordult a szállóban?
0: Nem a szállóban.
1: Csak a lábnyomai vezettek a szállóig. A szigetvilág legelvetemedettebb gonosztevőjének, Jával Rémének hívják az alvilágban. Gyilkol, rabol, kegyetlenül. És megtévesztően kellemes külsejű ember.
0: A szálló kertjében tűnt el. Ha tudná, hogy valóban itt van valahol, nem főne a fejem a gyilkosért.
1: Különösképpen egy ilyen fehér csontgombot találtam a meggyilkolt Ranke doktor mellett.
0: Élénken emlékeztet egy hálóruha gombjára.
1: Ha? Fehér csontgombot nem varnak férfi ruhára?
0: Utcai ruhára nem,
1: de pizsamára lehetséges. És az illető pizsamában szökött meg előlem.
0: De lehet, hogy másfelé menekült.
1: Túlságosan szerencsés véletlen volna, ha a vesztegzár a kezemre játszaná. A gömbölyű orrú cipő bokában összeér, mintha meghajolna a gazdája.
0: Ajtónyikorgás.
1: Nagyon örültem, mondja Mód.
0: Ha valami közlendője van, kisasszony, bennem megbízhat. Nem vagyok szívtelen kopó.
1: Az ajtó becsukódott. Mire Mód visszafordult, a pizsamás ember már ott ült a karosszékben, és dohányzott. Mód szótlanul, komolyan nézte.
0: Tessék? Mondta a fiatalember, és miután nem kapott választ, elismerően mondta. Ez aztán alaposan megadta nekem. Mit szól ezek után hozzá, mint jáva réméhez? Múlt csendesen, minden szemrehányás nélkül ezt kérdezte. Maga ölte meg ránk a doktor? Megenged előbb egy kérdést? Tessék, felelte a leány. Maga ölte meg ránk a doktor? Figyelmeztetem, hogy az én türelmemnek is van határa. Most már sokkal több forog kockán sem, hogy a csúf látszat elkerüléséért megvédjen magát. Igaza van. Most ellenszolgáltatás fejében véd meg. Mert én tudom, hogy amikor a detektív kopogtatott és jelentette, hogy vesztegzárat rendeltek el, maga nem volt egyedül. Tudom, hogy nem volt a szobában, amikor a gyilkosság történt, és azt is tudom, hogy Sergius herceg nem távozott a detektív érkezése előtt. Hol volt ön a távozásától számított 15 percig? Mert a halban nem volt, a szobájában nem volt. Ugyanez áll a hercegre is. Útban voltam a hal felé, de visszafordultam. Úgy? Akkor miért nem mondta meg ezt a detektívnek? A nő kirobbant. Hogy merészel nekem maga kérdéseket feltenni? Akit egy főfelügyelő a földrész legnagyobb gazemberének nevez, aki hálóruhában menekült a kötél elől. Szívesebben szöktem volna repülőgépen Szingapurba. Talált. Mód elsápadt és hallgatott. A fiatalember felállt. Kérem, szólalt meg szerint. Kössünk békét, vagy ha tetszik, szövetséget. Magával? Lehet, hogy szerencsétlen körülményei miatt nem adhatom rendőrkézre, de gazemberrel nem szövetkezem. Téved, ha azt hiszi, hogy én olyan magafajtájú vagyok. Hát akkor állapodjunk meg. Mindketten hallgatunk arról, amit a másikról megtudtunk. Maga ölte meg? Kérdezte suttogva, rémülten a leány. Feleljen. Én úgysem fogom elárulni. A fiú rövid ideig gondolkozott. Mód közelebb lépett hozzá, és kimerett szemmel nézte a csíkos selyem hálókabátot. A fiú önkéntelenül követte a tekintetét. Egy fehér csongomb hiányzott a pizsoma kabátjáról. Szóval, maga tette. Kérem, ha Istent ismert valaha, mondja meg. Könyörgök. Nézte a leány. Azután lassan bólintott. Én. Mód megkönnyebbülten sóhajtott. És? Miért? Felismert. Batáviában egyszer betörtem valahová, ahol Ranke doktor is vendégségben volt. Elfogtak. A tárgyaláson ismét találkoztunk, jól megegyezhetett. Ahogy kiléptem innen, szembe jött. Tört mindig hordok magamnál, egy döfés aztán. Vége lett. Úgy írtózva nézte a kedves arcú, nyájas tekintetű ember. Kocsmány gyilkos. Úgy meséli ezt a gazságot, mintha csak tréfa lenne. Maga sem tudta, miért fáj ez annyira. Hiszen örülnie kellene, hogy nem Sergius volt. Gyilkos. Hidegvérrel embert ölt. A fiatal ember fölényesen vállat mondta. Egyető vagy kevesebb. Oly mindegy. Menjen, kérem. Azonnal menjen. Kissé alkonyodott. A kert tömve volt vendégükkel. Már megszokták a vesztegzárat, már tréfálkoztak a drótsövény külső vonalán táborozó katonákkal. Csak egy hipohonder különítmény élőkön Willié nével, akinek a férje Szingapurban szerkesztő, ájoldozott a szobájában, és valamennyien keresték magukon a bubópest is nyomait. A boly fél óránként drámai, de hivatalos hangon jelentette Markeitnek, hogy valamelyik vendégnek a percei meg vannak számlálva. Az idény vége volt. Alkony felé már dúson hömpölygött a ködös, párás levegő a tenger felől, és zsíros fényjel ülte meg a pálmák levelét. Színes hibiszkuszok és orchideák tágult helyei.
1: Az északnyugati monszun előhírnökei rosszagú, forró légáramlással hordták a partmenti fák rothadó gyökereinek bűzét. Most még csak a súlyos, bágyasztó alkonyi dagályidőben érezni a trópusi paradicsom átalakulását pokollá a betörő monszun fúvására. Egy pár nap, esetleg csak néhány óra még mindössze, mert itt átmenet nélkül változik az évszak, és ilyen gutaütött időjárás lesz erre nap, mint nap. A tengerbe süllyedő nap búcsúzó vízfényei árnyékba burkolják a szobát, ahol két csapdába került ember áll némán egymással szemben. Azt hiszem, az időpont megfelel, mondja a pizsamás. A szobamosdó pereméről levesz egy szappant és törül között. Nézzen, kikérem, hogy tisztalja a levegő. Mód kinyitja kissé az ajtót. Most! Súgja gyorsan. Bocsássa meg, hogy találkoztunk, mondja a fiatalember. Kilép a szobából, és egy szállóvendég öntudatos lépteivel elindul a folyosón. Mód háttal a csukott ajtónak dől, és lehunja a szemét. Istenem! Ez az első gondolat. Azután elővesz a ruhája kivágásából egy apró csipketerítőt, amilyen minden szobában az asztalkán van, szétbugyolálja, és kihullik belőle egy kis fémnyelő, véres tő. Félix, karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holtszezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül az étteremben, a büfében és a halban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idény közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a baj meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszun, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabayába. Közöttük Rev Paolo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztek zár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva rém, aki öntudatosan siet pizsamába, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejtené és hová, igen örül a személyzet híján kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó. Ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jött. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott fel az emeletre. Megáll.
2: Halló? Hány óra?
1: Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
2: 6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you és danke!
1: És Pütyö részfelelsége. Egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valami csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha, az a pokoli kölyök lemegy végül a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Hogyan szerezzem? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll. A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik. Félix rohan. Hát ez nem megy. Már remeg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz 2 nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó, gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vas lépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
2: Hé, hey, Martin!
1: Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
2: Na?
1: Kiáltotta bosszusan a fiatalember.
2: Mi van? Te vagy az? Én hát.
1: Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most azután öltözni. Szédelgett az éhségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
2: Martin!
1: Nem hagyja abba.
2: Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
1: Felelte dühösen.
2: Viccolsz csak te! A viccolsz!
1: Hogy cifrázza? Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
2: Te Martin!
1: A földön vinné el azt a Martin.
2: Mi van? Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában maradt!
1: Hogy üvölt a dög?
2: Jó, majd lehozom! Más nem kell! Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! A hozzánk lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
1: Rajta volt a nadrág, kissé bő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalonkabát. Ritkaság, tópuson. A pizsamáját összehajtva letett a lépcsőre. Erre úgysem járna.
2: Martin! Martin!
1: Felveri a szállót a pimasz.
2: Jaj, mi van már megint? Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába!
1: Jó, majd vigyázok!
2: És holnap is várlak, Martin!
1: Kellemes lesz. A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelgett az éhségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
2: Martin!
1: Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
2: Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
1: De milyen jó lenne, ha ledobnálak? Gondolta.
2: Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
1: Csend. Ajtócsapás lentről. Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett. Gyorsan visszakapta a fejét. A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte. Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt, és most már ott nincs. Nagyon lassan elindult a vas lépcsőn. A második emeletre ért. Lenézett. Mélyen a sötétben, a földszinti folyosónál lejjebb, kerek fény hullott a földre. Innen jöhetett a hang. Szát kéne elváltoztatni. Milyen könnyű ez regényekben, és mennyire lehetetlen az életben. Az első emeletnél hangokat hallott. Megállt. Valami csörög, ahogy jönnek. Kard. Ez a kapitány.
2: A kihallgatás eredménye negatív. Mindenkinek van alibije. Akik pedig a szobájukban voltak, azok gyanún felülállnak.
1: A rendőrtisztek mögött állt Elder főfelügyelő. Szerintem mindenki gyanúsa, még nincs alibije. Szólt közben. A kapitány kicsi hűvesen fordult felé.
2: Nem szeretném, Elder, ha ezzel az üggyel foglalkozna. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat.
1: Világért sem avatkozom a dolgokba. Felesleges is, a kapitány úgy csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kicsit gyanakodva nézték.
0: Elder főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és modoroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével, kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztottak ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái. Ha kezére járhatunk, csak szóljon, felelte a kapitány. Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták. Ha végleg kátyúba jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket. Cserben hagyott a szerencsém. Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt, hogy kihallgatta Maud Borkmant? Figyelmeztetem, Elder, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe, kérem, én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál. Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem. Jó éjszakát kívánok. Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőr tiszt, miután Elder a szobájába ment.
1: Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt.
0: Hát, uram, mondta a kapitány, Sedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot.
1: Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni.
0: És?
1: Szólt közben az egyik tiszt. Keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is.
0: Úgy van.
1: Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Sedlinc. Sok tapintat, vigyázni. Ez a Grand Hotel. Jó éjszakát. Csörgés, ajtócsukódás. A rendőrtisztek aludni mennek. Jáva réme, a szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell randevúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobák. Nem merje megkísérelni. Suttogja valaki. Én nem tehet semmit. Én félek. Tele van rendőrön minden. Ne féljen. A rendőrök már lefeküdtek. Ide nem is jönnek. Szóval beszéljen meg. Nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borkman vitte el egy fehér kis csipketerítőben. Akkor ő a gyilkos. A fiatal ember zsibbadtan állt. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak mozzon, elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó. Holnap mondja el a detektíveknek. Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ó, fene! Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben. Távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem.
2: Martin, te miért nem ledobsz halat, korált kulcs? Hajszing, Martin, hajsz!
1: Szünet. Elmegy és bosszusan dörmögi.
2: Te nem hajsz, Martin, esző vagy, asszó, hülye disznó. Csak várj.
1: Finom hölgy, igazán, gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tör, és valóban fejlődik, akkor vége. Valamit tenni kell. Először minden esetre táplálkozni fog. Miért van itt ilyen sötét? Neki megy valaminek. Asztal. Oldalról fény szűrődik be. Asztalok. Baj van. Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát. De valahonnan nagyon halb jazz zene szűrődik ide. Ez a bár, a Grand Hotel grillje. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas, üres előcsarnok. Távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween gallérja még megjárja a trópusot, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon Punka áll. Kis ventillátor, hosszú sejjebb szalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, kitűnő tangó muzsika és tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Vangold úr egy elhamarkodott mozdulattal távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyamirák ólóját. A félhomályban jókedvű urak ülnek. Csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárkák, és maroknyi anyagból álmodott párizsi sejjebuhák zizeknek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak, sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy. A tamil mixer rávigyorog. Egy pohár pezsgőt és jeget bele. Sok jeget! Vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen. A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte. Jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy államszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált, homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden, de Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte. Odé de Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
2: Hát, ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
1: Letette a poharat, melyből éppen inni készült, pedig úgy vágyott már egy korty jeges pezsgőt. Táncol? Kérdezte Odé de Fleur.
2: Hogyne, szabad.
1: A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek. Maga nagyon jól tánc. Suttogta a direktrisz.
2: Szeretem a muzsikát, ezért van.
1: És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebeli ilyen csodás táncosnőt vezetek.
2: Milyen kölni ez a haján?
1: Lanterik?
2: Nem.
1: Ez Kalima.
2: Az.
1: Maga igazán ért. 10 másodperc sötét. Csend. És már is vakító fény ömlik el a kis intim helységben.
0: Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pezsgőhez. Megfogja a karcsú poharat.
1: Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mintha megnémultak volna. Kezében a pohárról körülnéz.
2: Mi van?
1: Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatal ember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb hittérítően bársonygalléros fekete papi forma ruhája van rajta.
2: Igen.
1: Ott állt az álmult emberek előtt a fekete bársonnyal szedett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangózott. Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt. Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta.
3: Emberek!
2: Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz Nebukadnezár palotája falán.
1: Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, sejem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a farra a tök halál, hogy méne, méne tekel, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kelyhet. Magasra emelte a pezsgős poharat a döbben, csendben, a földhöz csapta. Végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta. Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét. A mixer babonás rémülettel suttogta. Ezt értem. De minek kellett bele a jég? A Zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt.
0: Szergiusz herceg elgondolkozva mondta Módnak, akivel együtt ültek egy páholyban.
1: Micsoda fanatikusok!
0: Szingapurban tavaly egy misszionárius felrohant az egyik varieté színpadára, s táncolni kezdett a balettcsoport között.
2: Szörnyű látvány volt.
0: Mód nem szólt semmit. A helységben lassan felengedett a váratlan esemény deprimáló súlya.
2: Ez szabálytalan eljárás,
0: mondta Markhelyt tanácsos, aki Villiénével vacsorázott, miután konstatálta, hogy a hölgynek nincs búbópestise.
2: Ha nem lenne misszionárius, akkor büntetendő cselekménynek számítana. Nem? Pánikot előidézni, vesztek zárott területen?
0: Ki ez? Kérdezte a szicíliai özvegy izgatottan Vangold urat, akivel időközben megismerkedtek véletlenül. A terménykereskedőt annyira feldúrt a neje távolléte, hogy ebben a bús lelki állapotban szórakozottságból Signora Relli asztalához ülte vacsorázni, és az erőteljesen szép özvegy megengedte, hogy a félreértés tisztázása után is együtt maradjanak. Vacsora után véletlenül a bárba mentek kissé elüldögélni.
2: Ez egy hittérítő, felelte Vangold, többet én sem tudok.
0: Péter, a pincért hívta. Parancsoljon, Signora.
2: Ki ez a hittérítő?
0: Nem tudom, ma sokan érkeztek. Felelte és sietett, mert a vendégek itt is, ott is fizettek.
1: Wolfgang igazgató mindenfélét gondolt a misszionáriusról. Annyira érdeklik a hittérítők?
3: Igen, leánykoromban beleszerettem egy misszionáriusba. Sajnos nem sok reményünk volt arra, hogy szüleim hozzáadjanak, és ő elment a vadak közé hittérítőnek. Boldogult férjem jó volt, okos, szeretett, de én sohasem feledtem Cressont. Mióta özvegy lettem, szívesen járok erre, ahol sok a hittérítő, ahol annyian hasonlítanak rá.
1: Reméli, hogy egyszer csak viszont látja az illetőt? Kérdezte Vangold úr.
3: Az illető nem él, hivatásának áldozata lett, és én vagyonom egy részét beleöltem abba az emlékműbe, amit szülőföldjén állítottam.
1: Honvait is hazahozatta? Kérdezte Vangold úr meghatva.
2: Nem,
1: felelte hidegen az özvegy, és rövid szünet után hozzátette,
3: ugyanis a vadak megették. Lindner, az opera énekes jött arra, és megállt az asztalnál.
2: Az ilyen hittérítőt nem szeretem,
1: mondta.
0: És fáradt, kövér arca szomorú, gyerekes kifejezésre görbült. Most ismét altatót kell bevennem, pedig már jól éreztem magamat.
3: Ne vegyen altatót,
1: mondta erélyesen az özvegy.
3: Üljön le hozzánk! Péter! Egy üveg csinzánót! Signor Lindner, Vangold úr!
1: Örvendek, mondta a terménykereskedő, és felállt a készfogáshoz.
2: Én nagy tisztelője voltam az ön néhai hangjának. Még legény ember koromban. Ön gyönyörűen énekelt a Lohengrin, és csinos ember volt. Hol vannak azok a régi szép idők?
1: És sóhajtott. De nem értette, hogy a nagy művész miért ül olyan fagyosan az asztalhoz.
3: Most hajtsunk fel egy egész pohárral,
1: biztatta őket Signora Relli, és magasra emelte a rubin színű vermutot. Megitták.
0: Minden is, pedig nem sok kedve volt hozzá. Az özvegy felemelkedett.
3: Bocsánat.
1: Kisietett a teremből.
3: Kedves hölgy,
1: jegyezte meg Van Gogh, és újra töltött. Akarja, jól érezte magát. Az ital is szokatlan volt számára, és ez a Signora Relli igazán kitűnő társaság.
4: Ön tüneményesen énekelt valamikor,
1: fordult Lindmerhez, mert kedveskedni akart a világhírű művésznek.
4: Nagy kár, hogy elveszítette a hangját. Ez már végleges? Ismertem egy kántor tanítót, akinek később kitisztult az orgánuma. Önnel is előfordulhat.
1: Kizárt dolog, felelte Lindner halálsápadtan. Az idegesség árt a hangnak, és engem minden ostoba fecsegő halálra ingere.
4: Igazán? Így vagyok én a raktár rokonban. Ha azt mondom, Stuck úr, hozzon fel egy...
1: Signora Relli sokáig elmarad, mondta az énekes türelmetlen.
4: Éj, azt hiszem a hittérítőt keresik, az imént lehordott bennünket.
1: Van Gogh úr eltalálta az igazat. Signora Relli, kilépve a halba, körülnézett. A hittérítő egy kis asztal mellett ült, s a pincérrel tárgyalt. Kérem, én itt fogok vacsorázni, mert abba a szodomába nem megyek be, mondta Félix, s vágyó pillantást vetett a bár felé.
3: Szívesen tálalunk itt is, de csak egy fél darabka sovány hal van kint, amit a szakácsnő tette el magának, mert fogyókúrán van.
1: Tessék, egy ilyen előkelő hotelben?
3: Sajnos nem számítottunk hittérítő vendégre. A mi lakóink bűnös emberek. Ma pénteken sem esznek böjtöst. És csak olyan ételeink vannak, amit hittérítő úr undorral utasítana el. Roast beef, csirkekotlet, curry mártással, pulyka és hasonlók.
1: A hittérítő úrnak valósággal folyt a nyála. Egy kis roast beef, vagy pláne kotlet után curry szósszal. De szomorúan ezt mondta.
4: Ó, hozzá csak azt a kis halat vízben főzve.
1: Komoran ültött a kis asztal mellett, és szerette volna a haját tépni. Bocsánat, hittérítő úr. Özvegy, Relliné vagyok. Egy hatalmas, jó alakú, markáns, de csinos arcú nő állt előtte, vészesen villogó szemmel és nagy fehér fogakkal. Nem tudtam szabadulni a hatása alól. Amit az imént tett, olyan ijesztő és nagyszerű volt.
4: Harca a világi bűnök ellen.
1: És türelmetlenül forgatta fejét a pincér után, mert már a böjtös is jól esett volna, csak hoznák. Nekem szükségem volna valakire, egy emberre, akivel őszintén beszélhetnék. Kérem, ha van számomra egy fél órája, hallgasson meg, és
4: most majd vacsorázom,
1: jegyezte meg, mert jött a pincéró hallal. Kell végre egy izzószemű, szigorú hittérítő, akinek az én szívem titkait kitárom. Kell! De sajnos a karját tárta ki, és mert nem nézett hátra, levert a pincér kezéből a tálcát. A kis darab főtt hal mozdulatlanul pihen levében a szőnyegen.
3: Hú, Madonna!
1: Kiáltotta kétségbe esetten.
3: Milyen ügyetlenség! Kérem, engedje meg, hogy vendégül lássam egy csésze teára, némi kárpótlásul a kis vacsoráért.
1: Ne utasítsa vissza, mert megaláz. A 20-as szobában lakom. Itt van a kezelben. Kérem, én ma csak böjtöse tehetem. Mondta megtörten, és úgy nézett a földön fekvő halra, mintha valami elhunyt, szeretett hozzátartozója lenne. Rövid biccentéssel és teljesen üres gyomorral elindult a főlépcső felé. Azután hirtelen siet visszatért és benyitott a sötét étterembe. A főlépcső felé ugyanis Elner főfelügyelő közeledett. Elner csak egy pillanatra látta. Nyomban a portáshoz sietett. Ismeri ezt a hittérítőt?
3: Bizonyára, de ma annyian érkeztek, hogy utána kell néznem. Ha a főfelügyelő úr tudni akar valamit, igen.
1: Nézze meg a nevét és az adatait. Ez meg kért a főpincér a bárból, és Signora Rellihez ment.
3: Szíveskedjék visszatérni a bárba. Az a két úr a Signora asztalánál hangosan sértegeti egymást.
4: Ó, Santa Madonna!
1: Kiáltotta, és elsietett a pincérrel.
3: Reverendissime Paul Sorget hittérítő, mondta a portás.
0: Autokáron érkezett a jávai kirándulókkal, és egy bankátutalás miatt jött be a Grand Hotelbe, közben történt a sajnálatos eset. Hányos szobában lakik?
2: 66, második. 66, második emelet.
0: Köszönöm. Oda ment az étteremhez.

0: tudod, zsábája van szegénynek. Portásnál nagy baj. Én nem tartanám. Csengetett már? Még nem, de az hamar megvan. Felelte biztatóan, és lenyomta az egyik fehér gombot. Most tessék majd megfigyelni, hogy meddig elpiszmog ez a vénember. Csak ugyan fél órát tartott, amíg végigjárt az öt emeletet, és végül rájött, hogy a fél emeleten elfelejtette megnézni, pedig ott nyílt ki az ajtó. A lift felszökkent, rövid búgás, a boly kirántja az ajtót. Negyedik. Eldernek fejébe tódul a vér. A másodikra mondtam. Egy perc. Le. Két másodperc múlva a lift megáll. Elder kiszállna, de a boly legyen. Hát, megint kinyílt egy ajtó. Úgy látszik, viccel valaki. Hogy az a... Alig háromnegyed óra múlva ott állt a 66-os szoba előtt. A hittérítő ruhája kiakaszt a függét, a küszöbben egy pár cipó. Megkopogott. Ki az? Kérdezte üreket. Keresik hittérítő urat. Lassú csoszogás, nyílt az ajtó, ősz, sovány arcú ember nézett ki. Engem keresnek? Igen. Crawford hittérítő urat várják a szobában. Szózsett vagyok. Ó, bocsánat, akkor tévedés. Craffordot várják. Az sem lehet. Craffordot tavaly megsütötték a Victoria Nyanzatónál. Akkor ez egy másik Crawford. Hallja ki maga. Az egész hazugságból egy szót sem hiszem. Az imént is kaparászott valaki az ajtóba. Nagyon gyanús éjszakai jelenség az úr. Én Elder főfőnökre vagyok. A pénzt minden esetre okosabb lesz leadni a szépbe.
1: Mi? Honnan?
0: A portás mondta, hogy átutalása jó. Mikor feküdt le? 11-kor felette a hittérítő, és bevágta az ajtó. 12-re. Elder néhány pillanatig gondolkozott, azután gyorsan lehajolt. A hittérítő cipőjén friss nedvesség csillogott. Bőrön nehezen szárad a folyadék, de 11 óta száraz lenne. A földre hullott, böjtös halról freccsent oda a víz. Kétségtelen, hogy valaki hordta a pap cipőjét, mi alatt aludt. Azt is tudta már, hogy ki.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ide figyeljenek, emberek! Mostanában nagyon nagy a kereset nálunk külföldi hanglemezekben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bemutatom önöknek legújabb külföldi slágergyűjteményemet. A zeneszerszámoknál Hadai Győző ül. Ha elzsibad a lába, majd fel kell. Az egyéb zajok a Szudi János kíséri, egész hazáig. Első attrakciónk néger spirituáli, előadja Louis Armstrong!
1: I go on Dane Force. I want the old man Moles. I go to window, I knock knock. Nobody say come in. I believe, oh man, you believe.

0: der Gästebüro, was wollen Sie haben, die mit Polsen nachten? Ho!
1: Hogy ne legyen hiányérzetünk Hawaii melódiákból sem, ezért megidézzük Laoka Bridginset, a Haiti főváros kedvencét, Haiti, ha nem.

0: napot!
1: Jó napot!
0: Itt van megjött Bagaméri, a fagylaltját Bagaméri!
2: Ne szemetelj, te gyerek, ne szemetelj! Te, itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak.
1: Hiába, ez már így van itt. Nekem se tetszik ez. De Bagaméri nem egymás felé. Úgy se veszít magától senki.
2: Mert megátkozta. Valaki elterjesztette rólam, hogy ehetetlen a fagylaltom. Az én fagylaltom, aki Maestro Giovanninál tanultam. Tudja maga, milyen híres volt az én vaníliám?
3: Hát ide figyeljen, Alfonso! Lehet, hogy magát szeretik az emberek?
4: Ahogy én őket. Nagyon sajnálom. Mi az a Tibi, hol van? Dol, mindig az a munka.
3: Rövid protokoll. Józsikám, engedd meg, hogy a 70. születésnapodon tisztelettel és
4: nyugodtan
3: szeretettel...
4: Nyugodtan üljenek le, nem zavar semmi. Tessék, nyugodt.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntsünk valamennyien, és kérjük az Istent, népfront szöveg, tényleg hát kérjük az Istent?
4: Kérjük. Én magamba hordom, nem úgy, hogy a drága Komlós Vili bácsi, amikor először volt egy ilyen ülésünk a színházba, és a végén azt mondotta, hogy Isten áldását kérem a párt munkájára.
3: Na most ugye 70 év. Nem tudom, hát a korról talán ne sokat beszélünk. Te nem nézel ki 70-nek, én nem nézek ki 80-nak. Különben is azt hiszem, hogy az egész a fejekben van az elhatározás kérdése, mint ahogy a George Burns, a kitűnő amerikai komikus, mondta, 80. születésnapján rólad van szó, mert azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, de nincs olyan dolog, amit ma ne tudnék 100-szor jobban csinálni, mint 18 éves koromban. Ebből is látható, hogy 18 éves koromban milyen nagy marha lehettem.
4: Köszönöm.
3: Tehát még csak 70. Jóska, tényleg, hát hogy állunk ezzel a korral? Azt hiszem, hogy ez csak tényleg elhatározás kérdése. Sok ember évtizedekig készül arra, hogy majd megöregszik, aztán ez csak tényleg öreg. Jézus Mária 70 éves vagyok, és Jézus Mária 70. De hát mi élünk, független attól, hogy mit mutat a naptár és az évek szám.
4: Nekem van egy elméletem. Az ember a születéséről nem tett legtöbbször a haláláról, se a közbeső részt meg nagyon vígan kell eltölteni. Akárhonnan rúgdossák az ember.
3: Én azt mondom, hogy az ember születéséről is mások tehetnek, és a... kitetszenek, talán a haláláról is zömében mások tehetnek. Engem nagyon megragadott a Stúdió 82-ben az a rész, amikor te azt mondtad, hogy a beszélgetésnek milyen fontos szerepe van az ember életében, a színházi társadalmat. Ezért váltam egy kicsit óckodva, bár megtiszteltetésnek volt ez a feladat. Nem tudok beszélgetni.
4: Valahogy nem csak te, sokan.
3: Kimaradt az életemből, mindig kapkodni kellett, rohanni, és mikor leültem, hogy beszélgessek, puff, jött a világháború. Aztán, mikor összevakartam, akkor megint leültem, hogy beszélgessek, puff, 50-es évek. Tényleg, hát milyen szerepe van a beszélgetésnek, annak a színházi társalgónak, művészi pálya formálásában, a produkcióban?
4: Vannak itt drága kollégák, velem egyidősek, akik tudják, mit jelentett a társalgó. És átvitt értelembe ez mehet üzembe, középbe, gyárba, mindenhova, ahol nincs egy olyan emberi közösség, ahol egymást szukkolják, beszélgessenek, vicceljenek, ott baj van. Baj van, ahogy a mi társalgunkban, mint fiatal kezdők, bejártunk és ott ültek a bivajok, a nagyjaink. Úgy mentünk be, hogy csókolom, meghajultunk. Most nem az, hogy szia, meg mi van, hogy vagy, faszikám.
3: Szóval becéznek is.
4: Hát egy olyan partit végignézni, ahol a Komlós Salamon Herceg Jenő Kellér játszott, ahol a Kellér, mikor megtudta, hogy a régi szakmám libás, és odaszólt, szeretem ezt az Alfonzót az összes libáival együtt. Vagy amikor hazajöttem a 2 éves gyöngyös bokrítás utam után. Nem, a vesém rossz volt, ki kellett mennem 2 évre. És hazajöttem már a kocsiba, úgy izgultam, mert a ház előtt, mikor 2 év után az is szétesett a kocsi. odajött a pártitkár Alfonzókám. Te vasárnap jöttél az a családoddal. Hétfőn már játszottál a színházba. Jó lenne, ha te lenni a télapból. Nem egyszer.
3: Jó, hogy nem a kis Jézust kellett eljátszani.
4: Azt nem lehetett. Még nem tudták, milyen a vallásom, szóval nem.
3: Teljes timmel.
4: Gondoljátok el a színpadon, a nézőtéren gyerekek, mögöttem a karácsonyfa, két év Brüsszel, és kijöttem télapónak, maszkírozva minden, és könnyes szemmel, higgyétek el, meg akartam szólalni, hogy hát valahogy ilyen, és a Komlós fölállt, azt mondja, itt a télakpó. És nem csak ez hiányzik, hogy mondjam el, tanultunk és hittünk. Nem oktatni akarom a fiatalságot, sosem nem volt az az képzelésem, hogy a mai fiataloknak sokkal többet kell tanulni, tudni, mint mi tudtunk. Csak valahogy hittünk valamibe, volt, úgy udvaroltunk, hogy mire oda jutottunk a rekaméhoz, hogy egy hét Gellért hegy, egy hét Városliget csónak, séták a Margit-szigeten, nem kellett majrézni, hogy jönnek a csövesek, vagy végig kuksizik a dolgot.
3: Önkéntes rendőrök.
4: Igen. És aztán fölmentünk, ugye bemutattak a papának, mamának, és akkor jött egy év, két éves viszony, ha nem lett házasság. Akkor még az iskolában tanították a tánc és illem helyet. Én Adorjáné mérő Fridához jártam. Oda kellett menni a székhez, hogy akkor mondták, hogy Markstein, hajuljon jobban, mert úgy hívtak azelőtt. Szocializmusban lettem Markos. Nem.
3: Akkor az Alfonzó már a kommunizmus csírája lehet.
4: Az. 1952-ben azt mondta Dési, aki most Londonban szakács, ő volt a pártitkár. Szeretnék veled betessék, írj egy cédulát, hogy beszeretnél lépni a pártba. Mondom, boldogan. Autószerelő voltam, vasas. Józsikám, írd meg, írd le az életrajz, mindent. Asszonyomnak boldogan újságoltam. Pártag leszek. Akkor háború után drága barátom Fóti Bandikám bevett ebbe az R csoportba. Járkáltuk a striptease után, ahol vetköztettek az utcákon. Halmairól emlékszem, ismerted a Halmait. Tündéri barát.
3: Nagy meccs volt.
4: Nagy, de sokat tanultam tőle, hidd el. Egyszer levetköztették az Astoriánál. Nem tudom, milyen nemzetiségűek voltak, de oroszul beszéltek. Ott állt anyaszült mesztelen, és eszibe jutott, hogy valamit tud. Bekopogott az ajtón. Slušaj. Я сам артист, венгерский артист. Хорошо. A cipőt visszaadta. Az igaz, amikor ellette kapva, akkor a Bristolba szépen falhoz, és ami belefért, nem volt mese. Engem levetkőztetek egyszer a Király utcánál, de én 500 forintot fizettem, nagyon csinos volt a nő. És azt se felejtem el soha, hogy egyszer, amikor nem lehetett utcán járni, cirkusz előadás délután kezdődött, nem tudtam hazamenni, és fönn aludtam valahol, volt egy hölgy, két ágy volt, négyen voltunk, és azt mondta, nézel Józsi, sok rosszat hallottam magára, mondom, drágám, ez magának rossz, akkor feküdjön a földön. Adja becsület szavát, hogy semmi közösülési szándéka nincs. Itt a kezem. Hét múlva megyek az utcán, azt mondja, Halmai, hallottad a Gizi, mit mesél róla? Mondom, mit? Melletted feküdt kombinébe egész éjjel, ott egy buzeráns vagy. Azóta nem hagyok ki semmit.
3: Erőt eszembe az előbb idézett George
4: Burns-nek. Valaki mellette is, nem az.
3: Másik szava, hogy ő neki 80 éves korán rettetes könnyű dolga van, mint színésznek, mert egy színésznek mit kell sírni és nevetni. Azt mondja, én nekem ez nagyon könnyű, mert nevetnem kell, a szexuális életemre gondolok, már röhögök. Sírnom kell, megint a szexuális életemre gondolok, már sírok.
4: Én nem sírok, nem nevetek. Valahogy azt mondom, hogy amíg produktív az ember, nagyon jó, de minek erőltetni? Legyen meg az a napi betevő falat, ahogy az ima is mondja.
3: Csak... Azt hiszem, hogy a kedvesség valóban hiányzik manapság. Van egy ilyen szólásmondás, hogy a humánum csúcspontja a kedvesség. Azt hiszem, hogy ebbe egymást segíthetnénk, családéletbe segíthetnénk, mert egyébként rettetes sokat maceráljuk, bántjuk egymást.
4: Az egész közéletünk, nem csak ezen kösz, hogy rohanunk, minek? Nem vagyok pesszimista, de hogy elnézem az ablakból reggel, mikor fölkelek korán 9:30-kor. Kinézek, látom ezt a jövő rohanó ember, nem tudom hova, mert nem dolgoznak sokan a gyertek. Hova rohan? Nem éri el az uzsonnát, a büfét, vagy mit nem ér? Voltam a múltkor egy üzembe fellépni, és boldog a 2000 ember szerelőcsarnokban. Ide figyeljenek emberek! Erre egy hang, hogy a jó édes anyámat ízéld meg, mondta ő. Mármint az én anyám. Mondom, drága barátom, 5 perccel előbb szólsz, mert most ment el a mama hazugról. Ez egy vicc. Védekeznem kellett, de higgyét el nekem. Lejöttem a színpadról, mondtam a kollégának, hogy itt valami baj van. Vagy más a magyar nyelv, nem tudom. Hát a Nemzeti Színházban külföldi barátommal elmentem, játszottak. Eredetiben adom vissza. Aki pirulós, hagyja le is. Bejön a drámai színész, szocialista dráma volt. Az anyád, aki kurva volt, az. Azt mondja, what you say? Mondom, he say his mother is a bad girl. Rossz. Erre rádupládzod, a fiad a kis trici kurvákat tartarák. Ez a realista dráma nálunk ma. Ez a művészet, mert megmondják, nem, nekem elég van azt mondani, hogy az anyád rossz nő volt. Nem tudom. Itt például vagy filmekről hagy beszéljek. Valami film rossz, megmondják a közönség hülye a film művészét. Állandóan nevelni akarjuk a közönséget. Nevel. Rendezőnek semmi se drága, nem kell fizetni érte, mert kint azt mondták Brüsszelbe, Monsieur Marcos, s'il vous plaît, maman, ott az ajtó, és menjesz. Nem volt sikerem, kidobtak. Nem védett a korom, nem fizetett az állam, nem volt pártfogó. Hiába mondtam, kérem, én szeretem az édesanyámat. Kidobtak. Vagy ahogy Salamon Béla egyszer mondta, amikor nagy volt a pofám egy siker után, és az aranyoskám a kuncsaftot ki kell szolgálni. Nem veszik komolyan. Rengeteg tehetséget színészünk van. Sok. Több, mint kellene. Imádom a fiatal tehetségeket. Imádom a konkurenciát, a verekedést, a harcot a színpadon. De csak a színpadon. Egy embert nem zseni, tudok kollégákról, akik köröm nélkül járnak. Mert odállnak a kulisszához, és megy benne a sikerű fú. Na, hogy mondják, ezt nem írod föl, hát nézd, hogy ripacskodik, figyeld meg, nem a szöveget mondja. Irigykedünk, utáljuk egymást. Nem tudom, hol itt a hiba. Hát nevezzünk meg embereket. Jön ez a Hoffi Géza, aki 8 évig killódik, hát higgyék el nekem, Debrecenbe Szendrő Jóska hozza föl, bejön hozzám az öltözőbe, bemutatkozik, szeretne bemutatót csinálni a Vidánba. Mondom, kérem, beszélek meg a rendezőbe meg. Másnap meghallgatták, eltanácsolták. Egy hét múlva végigvert a műsorával a Balatoni műsort. Kiderült, hogy tehetséges ember, csak nem figyeltek oda. És így jöttek sorba a Kern, a Szuhai. Valahogy nemhogy nem becsülik meg, nem így mondanám azt. Későn vesznek észre. Ebben az országban, világon a legszebb nekrológokat írják. Van egy színészünk, a Latabár Kálmán. Világzseni, magyar Chaplin. 10 évig nem foglalkoztatják. Először elfogták polgári, aztán, hogy nincs mit mondani valója. És 10 év után, mikor meghal, kap egy 4 oldalas nekrológot. Kit vesztettünk el? Tehát ott volt 10 évig. Miért nem akkor figyeltek oda? Szépen tudunk búcsúztatni. Színészeink se hibátlanok. Például elmondom őszintén, van egy új doppingszer, a konyak, a rum. Elviselhetetlen, hogy színpadra kimenek emberek részegen. Kegyetlen vagyok ebbe. Nem szeretem a színházat, mert nincs fegyelem. Úgy nincs fegyelem, nem azt mondom, hogy fekvőtámasz 14, de jó lenne, hogy segberúgni. Egy ilyen részeg színészt egyszerű. De a közönség befizet 20-30 forintot. Nem kíváncsi temetésre jövök, fáj a hasam, fogatúzta. Röhögni akar, nevetni. Vagy sírni, mert újabban elfelejtettek az emberek őszintén sírni, szégyelnek sírni. Nincs közölni valójuk. Vidám színpad csinál egy zseniális műsort, Len. Nem vállaltam el, mert 22 előadást, ami fáradt vagyok. Nem szerettem soha se dolgozni. Autószerelő voltam, ott volt az anyacsavar, ráütöttem is el. Csak az a differ, mindig jó helyre ütöttem. Ez különbség. Filmet, a filmet is a Jeromosnál hagytam abba. A reklámot azért adtam abba, pedig voltak, mert jött egy rendelet, hogy kitüntetett művész nem csinálhat reklámot, nem megfelelő. De hát én a családomat abból tartottam el 2 évig, hogy a White House whiskynek Brüsszelbe kimentem, és azt mondtam, everybody drink White House whisky. Ezért kaptam 5000 dollárt. Azóta iszom. Már úgy értem, nagyon jó.
5: Ha már a kitüntetett művésznél és a reklámnál tartunk, én ma is láttam a tévében egy reklámot, hogy kinek van erre energiája, pedig Alfonzót éppen ma tüntették ki. Hogy is volt ez?
4: Ja, igen, a színház tegnap este a Bodrogi, új igazgatóm. Szeretem, mert egy bohém jópofa. Szala is rendes ember volt, csak túl nagyon jó volt, nagy szíve volt. Nem szabad jónak lenni egy vezető embernek a színháznál. Visszaélnek vele. Azt mondja, Bodrogi, akkor hónap találkozunk a minisztériumban. Mondom, velem? Nem csináltam semmit. Este átadott a színpadon 3000 forintot, de el akart vele menni, úgyhogy szóltam, hogy ott van valami a jel. Gyuszi előbb le akart jattolni, mondom, nem az, ami ott van. Kiderült, hogy Bodrogi elvtárs kapott egy táviratot, hogy szegény Julikát, a titkárnök Gyöngyét folyton. Nem tudod, van valami, legalább bronz vagy, mi lesz, nem tudsz. Hiú ember vagyok, nem? Jó, legyen. Hát van egy vitrém, lehet így tágítani, elfér. Azt mondja, Gyuszi, hogy nem tudod, velem följössz, van egy ilyen munkaérdemérem. Mondom, Gyuszikám, nem tudjuk még micsoda, sőt, Julika megnyugtatott. Alfonzokám, ne izgulj, bronz, ezüst, valami lesz. Egész éjjel arról álmodtam, egy kád aranyba fürdöm. Azt mondja, Gyuszi, akkor holnap, na hova? A Józsikám, nem kaptál távirat? Nem. én kaptam, akkor gyere velem. Mondom, szúr, állj fel, elmegyek. Jött a Tóth Dezső elvtárs, láttam a doboza izébe, nem mertem kinyitni. Hát, ha Julinak lesz igaza, hát a bronz. Hát, ott mondtam, hát nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor fogadja el a munkaérdelem aranyfokozatát. Hátra néztem, hogy hát a másik. Szóval nagyon örültem neki, őszintén. Köszönöm szépen.
5: Én azt hiszem, hogy az ítéletünk az lett, hogy érdemei elismerésével maradjon még meg a pályán. Egyébként a játék, hát a játékosság. Egyszer láttalak a rádióban, vártunk valami felvételre rettenetes hosszú ideig. És ott ültünk, duváltunk, te még elmentél és játszottál magadnak. Nekivetően a mikrofon állványnak támolyogtál, akkor volt ott egy Dézsai hangeffektusok, meg partvisnyéler, leültél a Dézsa mellé, evesztél. De csak úgy, akkor azt mondja, a breszti nyilvánosság a Dézsa fölött így bemosakodtál. Szóval ilyen
4: kis kémia.
5: Kis etüdöket.
4: Várjál, én nem játszottam, én komolyan vettem. Kollégák sokan rám fogják, hogy házi bohóc vagyok, az. Nem szégyellem. Olyan jó, amikor ülnek emberek is. Tudják, hogy 170 vagy 250 jár a rádióért, és ott marháskodtam. És ott emlékezz vissza, amikor éjjel jártunk haza 4-kor. És mentem egyszer éjjel haza a rádió után, jön egy pali, mi művész, kérlek, a jó úristen, mi bohémek, tartjunk ezt. Nem rádiózom, 8 éve egy magnószallag miatt letiltottak egy évig, az nem dacos lettem. Egy házi bulin csináltam egy... Nem tudtam, 45-ben nem tudtam, hogy Magnó létezik. Akkor még összejöttek barátságosan piálni az angolok, oroszok, amerikaiak, franciák, és ott az ágy alá volt téve Magnó, én meg bedobtam a szöveget. Ők meg kiadták a Magnókat. Egyszer leszóltak Lakihegyről, unatkozunk, adj be valami Alfonzót. Elhangzott a himnusz, Kossuthot, Petőfit kikapcsolták, azért mondom, mert sokan nem tudják az eredeti sztorit, nekem nem volt ebből a Magnóból, nem is tudtam akkor még, hogy van. Gózon Gyula bácsival mindig találkoztunk a pagodában, én mondtam neki, Gyula bácsi, baj van, mi baj van marha? Mi van, bohóc? Mondtam, nem voltál Leventő, menj a jó édesanyám. Bemegyek a pagodába, akarom mondani a szöveget, Gyula föláll, veled van baj, bohóc? Halottalak Rákos ligeten, vezetékes rádió. Mit csináltam? Ki hogyan fingik? Mondom, mi az, házi buli volt? Nem, rádió. Abba a pillanatban szem tömpelvtárs, azt mondja, egy pillanat. Két bőrkabátos jobbról, balról. Nem kötöttek meg, nem találták. Hogy vagyunk a Magnóval? Mondom, nekem nincs. Hagyjuk a hantát, mondta az egyik elvtárs. Mondom, nem hantázok én, drága barátom. Hány Magnót adott el? Nem adtam el egy szallagot se. Tudja, hogy mi hallottam valamizét. És akkor jött, mikor a leveleket kezdték bontani, László kórház. Fönt van a archívumban. Ilyen embereket le kell tiltani, le kell csukatni. Arra lettem figyelmes, frissen operált betegeim. Fülhallgatóval a fülökön. Fetrengenek, visítanak. És hogy lehet egy sebészet osztályon arról beszélni, hogyan viselkednek a nők közösülés közben. Erre fölolvasott megint ilyen svungal egy leveled, az pozitív volt, mert a Ganz hajógyár azt üzente. Hogyha éjszakai műszakban ilyen műsort adnak, akkor több lesz a termelés. Azt egyszer jött a Kádár elvtárs a Vidám színpadhoz. Én is beálltam a sorba a szünetben, mert akkor mindig volt egy kis pofafürdő. Béla bácsi már egy héttel előbb készült. Meg is mondta a Ceausescu-nak, aki tudott magyarul, hogy a Kádár elvtárs majd Erdélyt visszaszerzi neki. És azt mondta Salamon egy hét múlva, az Isten érti ezeket, aranyoskám, nem adnak vízumot Romániában. Azt mondta Kádár elvtárs, gratulálok Alfonzónak. Nem itt, nem ehhez. Azt a parlamentben volt egy hosszú ülésünk, és leadták a maga magnóját. Mondom, Kádár elvtárs, segítsen rajta. Ich bin unschuldig, mint a Blattfuss, vagy mint a Dreyfuss. Másnap beijavadtak a titkárságra, rehabilitáltak. Kértek egy újabb magnófelvételt, meg kopottatok. De vállaltam. Hát a villamoson, buszon úgy beszélnek, hát az én magnómhoz képest. My God, egy ilyen tisztény.
5: Hát ugye ebből is látni a László Kórház leveléből, hogy játszani csak is halálosan, komolyan szabad. Én el is búcsúznék, itt átadnám a színpadot azzal, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ugyanitt találkozunk, akkor megbeszéljük a továbbiakat, és addig is játsszál, Jóska.
4: Játsz.

0: I am very sorry. Erjött eszembe a harmatvíz. Volt az a zseniális írónk, a Harmat Imre. És egyszer oda ment valaki hozzá, tessék mondani, Harmat úr, és volt a Harmat szikvízgyár. Tudnak róla. Önnek rokona a Harmat szikvízgyár, és azt mondja, igen, unokahúgyom. Már unalmas az önéletrajz, sokszor magamba maradva töröm a fejemet, hogy jutottam idáig. Nem akartam soha színész lenni, nem vagyok azzal a típussal egyenlő, aki azt mondta, már gyerekkoromban fölvettem a teknőt a fejemre, és harmadik Richárdot játszottam. Nagyon sok pofont kaptam, mint inas. Mint tanuló. Autószerelő szakmába szabadultam korábban, mert akkor még a libákban benne volt a libamáj, nem ilyen nyomorék állatok voltak. Csak a művezetőnek egy liba, egy kis csirke, meg is mondta a vizsgán, ez egy zseni, ez a mágister. Csak a furcsa az volt, hogy a kipufogó helyett a karburátor tettem hátra, terautóval jártam, akrobata, sport, stb. Cirkusz. És akkor tanultam meg ezt a szakmát a manézsban. Hogy én hangoztatom, hogy bohóc vagyok, nem abban az értelemben, hogy egy igazgató odaszól, Kovács, ne bohóckodjon. Nagyon jó lenne a színészeink a főiskoláról kikerülve egy pár hónapot a manézsba mennének. Elmondom miért. Az a feszesség, az a fegyelem, az a 10 perc, az a 15 perc, ami maximálisat követel. Nem lehet félrelépni. Nem lehet más csinálni, csak előre nézve pontosan azt, amit betanult az ember. Aztán jön a tehetség, hogy ki hogyan. Paródiához véletlen kerültem. Külföld 12 év, közepes artista vagyok. Arizonába dolgoztam egy évet. Moulin Rouge. És kikerülök. Olaszország. 4 év. Bolognába játszom, nem játszom. Mesztele nem előszám, bronzdal bekenyve, izompacsírta. Az akkori bodybuilding. Gyönyörű szőke partnernő van, osztrák. Később el kellett hagyni engemet, mert én más vallásba születtem. Nem hitték el, hogy a biboldó vagyok. Bizonyítanom kellett a németeknek, ős, stb. Nem, én görög vagyok eredetileg. Akropólisi, szóval... És képzeljenek el egy mesztelen emelőszámot. Karddal a kezembe, ahova bejön egy nő, mesztelen nő, első striptiz a világon, a mellgombnál két kis levél. Ősszel mindig leesett, és itt egy ilyen vagina pictoris takaró. A mese arról szól, hogy bejön, a katonát meg akarja főzni, emelőszám, minden stb. Na de Bolognában nem tudtam, hogy a karzaton diákok vannak ingyen. És az olasz közönség egy-két macska. Előttem volt egy énekes, tenorista, belcanto, de hát akkor már beszéltem a nyelvet. Kijött a tenorista, és azt mondta, signore, signori, io canto un canzone, fontanella, fontanella. Gut, de gut, ha belenézek képedbe, kedvesemet látom. Nem kőmozzá. Előre áll a pali, itt lettem parodista. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban a karzaton. Én kínáltam, vártam a jelenetemet. Pali fölnéz. Leint a karmesternek. Per favore, ancora una volta. Da Otmar Fessilci, ma meglio. Ma che si tattica su io, bisì? Adesso canterò un canzone! Fontanella! Fontanella! Fontanella fa... Fessi! Ignoranti! Hui, idiota, che schimera! È sabaduta poco! Figlio in felotta alle diempoli! Corso da dubbio, ma ce l'ho! Gente smisaro! Alto mi induce! Ah, tu non è nessuno! Io non porto il nome! E c'è ciò quello che fa un bionda! Suche, vieni a mio letto, ieri ho saggio un po'. Parte nel scirvo, chi non ti ha rotto. Fucto mi accorgo che bella vatta, fatlo un po'. Non va, non te zicca. Allora, canzone, canzone, io ne clacchetto, fontanella, fontanella. Allora, fontanella, fontanella, tu rispecchi, mi sfesso, adesso temo, stai, sciapoli. Az egyhetes szerződésből 6 hónap lett. Ha nem volt, aki ezt csinálja, beültettek fa. Így kezdve. Azóta szeretem a klasszikus paródiát. Imádtam ezeket a filmfesztiválokat. Tudják, volt most ez a Rio de Janeiro, San Francisco, volt ez a Cannes Fesztivál. Escusate, filmfesztivál Cannes-ba. 3 díjnyertes filmet mutatok be, eredeti nyelven. Ha valaki nem érti a szöveget, utána ott hátul megmagyarázottam. A műsor után a művészek az öltözőbe megtekintik. De etetésük tilos. Elsőnek egy amerikai gangster filmet fognak látni, a címe Joe, Don't Go to Home.
1: Hello, Joe.
0: You know I want back my 20 million bucks.
1: Shut up.
0: You say you have that money. Never mind, dear friend, take it easy. I see you tomorrow. And don't forget me, Joe. But look, it's me, Joe. That's for you. Sorry. You say you have that money. But I can give you only one. I can give you

Nous sommes par maintenant de chanson. Chansonról fogunk beszélni. Nem vagyok nátás, ez a cúgehőr. Enélkül nincs Hungarian chanson. Egy chanson énekesnőt mutatok be. Nem akarom megnevezni. Nem ildomos. A dal címe, a chanson címe a lábzenén. Ez dal egy bukott nőről, mert az életünk olyan, mint a lavine. Na, egyszer föl, egyszer le. Tehát következik Porcelán Janka. A zsolnai gyárból. A lábzenén locsog a hangja.

bátya őrz. Samúló napokat nézem, ilyen vagyok. Apám szódáért küldött a kocsmába, körülvett a bűn, a fergeteg, serdülő keblemez röhögve tapadt a kriherlongy, részeg emberek. S így lettem az övé a söntés pult alatt, míg a szódával a szénsav lassan kiszalad. Ebbe még volt. Ne játsszon, ez nem az opera. Vicc jutott az eszembe. Német turista Lánchídról belesik a Dunába, és ordít, Hilfe! Hilfe! Jön a rendőr, az anyád úristen itt! Úszni tanultál volna, meg ne németül!

0: Min tomak işi hüveşeblenne Alexander Aleksandrovich Panandin.
1: Igos. Igos. Vanyot, vanyot, tuvics, vinyot. Mintha csak magam mondtam volna.
2: Az én galambocskám, Galuska galagonyok, ezt megélhette volna.
0: Mit, Daduska?
2: Nem mindegy.
0: Daduska, Daduska, gondoskodjon a szamovárról.

0: Minek ez a rohanás?
1: Alexander Alexandrovics Panangin. Olyan régen mesélt nekünk, mi újság a városban manapság?
0: A városban? Bálvót Igor Nyomorovics ordenáros kormányzónál ugorsz Moroszkban.
1: Mikor bácsikán lányat ványattad is, Vinyom? Mikor?
0: 10 év.
2: Azt az én galambocskám, Galuska Galambocs, megérhette volna.
0: De nem érte meg, Gaduska, pedig a maga galuskája kiváló barátom volt. Anyja, csája van?
1: Hozom, bácsikám.

0: Без Юлеша. Анечка.
1: Игорь. Игорь. Ваньот, ваньот, ту вишни. Окарчок могом монтон был.
2: Бачкам, befogadtuk a trojkába. Menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út az a néhány verszta.
0: Verszta ki a fejedbe. Aztán minek az orvos, Ányecska, mind felcse. Nem ért semmihez. Meg már jobban is érzem magam. Az idén hosszú, szép őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok.
1: Már ősz lenne. Hogy múlik az idő? Nem úgy, mint régen.

0: érte meg, Daduska?
1: Hát ez az.
2: Lehangul ez a csend.
3: Anyecska, már a csend se a régi.
0: A csend. A csend. A csend olyan, mint a sózott heri. Novoszidi, rovosz, kovasz, kavasz. Van.
2: Csak menjünk be a városba az orvos, orvosavics, orvosokhoz. Én félek.
0: Ne féljen, Ányicska, csak a szelek bántanak. Az őszi szelek.
2: A metsző őszi szelek.
3: Igaz. Már a szelek se a régi.
1: Ha az én galambocska tudom, nem értem el.
0: Áduska.
2: Lehangol a néma orosz vidék lehet. Nem megyek a városba.
0: Akkor hozzon két put túrót, ha visszajön.
2: De nem jövök vissza.
0: Nem jön vissza.
1: Ez nem.
0: Akkor ne hozzuk.

0: Abban az időben hogyan szórakoztak az arabok, hogyan szórakoztattátok ti őket?
1: Kérlek szépen, én ott kezdtem pantomi mimikát csinálni, ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb, nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsáz, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb öröm a káröröm, tehát ezt kihasználva elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba a törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel meg

0: hogy miből lehet paródiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik. Nem a célom az, hogy a sárga földig lehordják mindent. Mert nálunk ez hajlóság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között.
1: Hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontaktust?
0: Hát megnéztem, megtanultam arabul énekelni. Azokat a dalokat kerestem, mintha itten megérkezne egy arab és elénekelni csak egy kis lábban a világon. Nem nagy csodákat csináltam, jeleztem, hogy érdekel az ő folklór. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen. Hát a legtündérebb közönség a magyar és a ruszki. Ruszkik akkora gyerekek, hogy megkövetelik, hogy aztán oda tegyen. Az amerikaiak szintén mind a gyerekek. A belgák borzalmasak. Látszik, hogy halat esznek állandóan. Érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek az... A németnél precízen kell dolgozzon, megcsinálsz minden tip-top, de elkezded énekelni, hát eine Kamera, és akkor már szétszakad a pokol, csak masírozni kell a színpad. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasz nem. De elmondjam neked az olasz egy történetet, ha ezt hallgass meg. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, szőke partnerünk bejön, akkor már mell tartó nélkül, csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy bel canto, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívem sóvál. Dala következik. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden, és elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai, ebben a pillanatban a karzatról, olasz közönség. Pali megáll, fölnéz, kicsi, mi van? Semmi, szó sem. Megint bejelenti, signore, signor! De már benne van a közönségben, már benne van a canto una canzone, Fontanella, Fontanella. Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, turismekjük. Megáll a pali két lépés előre, ignoranti, fessi. Hülyék, idióták, kimegy. Hát erre kitört a taps. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Föntről. Macellaio! Mészáros kiabálják le. Nem mozdulok. Veniamo a casa! Gyere a lakásomra! Rossz a szék megköszögelni. Nem mozdulok. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét abba. Ne csináljak, maradjak. Bejön a partnerem, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, veni, ami a letto, gyere az ágyamba így. A hét odaszól nekem, hát ez nem lehet, kibini, sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött, tudatok, az én paródia sorozatom is. Bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, cantano, canzone, Fontanella, Fontanella. Elszabadult a pokol, az zenekar elkezdte játszani a Fonta, én meg elkel, Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzatra, adesso te, most te jössz, és fönn. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtak, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érdekes. Vagy Sicília. Ekkora újságok van a Corriere della Sera, Popolo Italia, meg volt akkor azért tudok ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert ez kinyitotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kamen itt alszállt, nézzem, mondom, plejban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a pali mellett volt egy.

0: leülök mellé, közösség már kezd röhögni, gondold el. Én elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi Novita, mi újság van? Ezt is két hónapig kellett így csinálni, nem volt közösség, fal. Tehát csak így lehet szórakozni. Itt kezdődött a... Az, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek, megmutatni, hogy hogyan néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, közvetek ki a bohócot játsza, nem mondjam többet, mint írva van neki. Meg hogy az ember tulajdonképpen tükörképe saját magának. Kikerestem az ember gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természetes. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Uska mondja, minden nagyon szép, minden emberek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hofi, vagy a Kern, vagy a mai nagy menők, a Szuhai Balázs, a többiek, a Halma, nem. Megtartani a pozíciót, ez egy törvény. Én nem akarok, én Alfonso akarok. Alfonso akkor is elszaladt az idő, amíg talpon álló vagyok, ezt csinálom, nem szégyellem, mert sokan mondják, hogy bóckodik, ez legszebb szakma. A mi színészetünk tragédiája, hallgass ide, Lacikám. Lehet, hogy fölhúzzák a szájukat, vagy félrehúzzák. Színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolában, már televízió, rádió, film. Hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap három gyerünk, dobjál, sietünk. Nem tudnak, a legtöbb színészünk nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón egy évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdte egy színpadra menni, egy fél óra gyakorlatot. Légy szíves, egy tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazik, gondolk, mindent ki kellett fejezni.
1: Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába.
0: Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnerem nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai pár a Móri Zsigmond körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor én hegedültem, hát a hegedűnél összeállítottam egy kis marhasságot, fordítva vettem föl Pertlit, csináltam egy bóc 8 perc, ahol meglátott a Flachner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója.
2: A Shanghai ez egy nagy lokál volt?
0: Nem, egy lebújó.
2: Hol van?
0: Itt ott a Bartok mozi mellett, a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgató volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30 adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözzön az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiban. Onnan a Muller Rouge-ba kerülök. Egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Vilmos, Herceg Jenő, Kismanyi. És kezdődnek a paródiák, a Virágszedő Kislány. A drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottál, ő nem ismerted, egy remek artista, megtanít a késő jövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paróliák, és úgy a Muller Rouge-ba.
2: Egy éjszakai mulató volt akkor?
0: A gyerekem, ha nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Muller Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hol mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelni nívó ez a két hely. Vannak több helyünk, és nem erről van szó, kategórián.
2: És ez nem volt furcsa neked, hogy...
0: Nagyon megszerettem azt, hogy azt ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán-Osztria, a legjobb dobós számban partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam. Első házasságom nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök. kiveszek egy albérleti szobát, Nagymez utca 29. Ülök a Parisien Grillbe, a Moulin Rouge nyári helyiségébe. Parisien Grill, ahol most a termál van. Gyönyörű hely volt, üvegparketta, direktor, Flaschner, Ernő Evetovics. Világklasszis hely. És kezd, csöpi zenekar. És kezdődnek a parodiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neműben dolgozik itt a Népköztársaság útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzumnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságok, olyan elegánsak, és oda az a szép háremed van. Mondom, mi dolgas ez a háremet, odaadom egy rendes nőjét. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1. Gyere fel a műhelyembe, megnézed, Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, és ott beláttam a műhelybe, ott hat varógép. Tudom, mit komáltam, hogy a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És akkor megjelenik egy nagyon elegáns, barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal azóta divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt, bemutatom, Markos József, Markstein József, barátom Joe Sten, Weiss Anna, és ülünk ott a Sarkadi, azt mondja, hát akkor mondd el, mit akarsz, mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, a Górénak idalgasson igaz, önértésével, viccen én végszenvedtem itt 6 hónapot Romániából, míg elmenekültem Basgárdisták. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk az emlékezést. Itt van szemben Mulánál egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk itt egy gyűrűt. Nézd, én 2 évig udvaroltam egy lánynak 3 hónapból, úgy ott hagyott, mint a lótusz. Né, megpróbálják, mondja, legfeljebb abba hagyjuk. Elmentünk gyűrűt venni. És 2 hét múlva meg volt az esküvő. 44-ig nem volt baj, akkor elvittek a gyöngyös bokrétások, érted, a munkaszolgálat, amit én végrehajtottam, az Isten bocsássa meg, az elesett áldozatok nevében én végrehajtottam. Mert ennyi emberi gonoszságot, ennyi emberi butaságot, ilyen gyarlóságot, egy állat nem tud ilyen piszok lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett fölsöpörni 200-at magammal, elegánsan bundába, kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a Schmasser, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő, kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Sütő utca 2-ből az a műhely, deportálják, elmegy Ravensbrückbe, én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban megjelenik 2 német tiszt, meg 3 magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncol, és de meg lehet volna beszélni, csupa színész artistát összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, Műtősnek, Hullásnak, oda kerülök. Pommerszhely mellé nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafajlova, Majdangorni, Pasiacna, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgy van, túráztunk, érted? Én túrának vettem az egyet. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek, és ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Azzal jöttem haza, január végén.
2: Mikor?
0: Nem, decemberbe kerülök haza.
2: 44.
0: December, elkapnak karácsonykor a nyilas barátaim.
2: Hogy sikerült hazajönni onnan?
0: Lóháton.
2: Honnan volt lóvad?
0: Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról a királymezőre, és mindig visszajöttem, nem engedem. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot, úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. 5-5-ször nem jöttem vissza. Elovaltam Gödöllőig. akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Táriában volt ilyen szükségóvoly, onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinszki, Sarkán, Hászi, Cizekli, megállít egy hadnagy, nyilas hadnagy, katonák megállnak, ismert a Mulemból engem. Kiszed még hármat, majd mi elintézzük, vigyék a többit. Mentek, hármunkat kiszedett, és kérlek, levittek a házhoz, Cizekor szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt, Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála, most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy kitüntetést. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba.
1: Ez egy nyilas hadnagy volt?
0: Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hőnik professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe két orosz. Fasiszta nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, yes, ultraszeptil, van-e ultraszeptil? Mert láttakor, adtam nekik ultraszeptit, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirint, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyával, ráfektetik a műtőasztalra, hasra a bátyát, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon ledik az egész orvosi stába. Tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, csapom messze, eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvittek Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtásnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszban. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Tudod, teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam, feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. Kérlek, ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gincs. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölembe a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebben a pillanatban Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni. Hát ránézek, mi van, oda nézek, ott áll a cirkusz manézs bejáratna fel. Kopaszon, 30 kilóval, férfi cipő, férfi kabát tarisznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez nincs.
1: A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok.
0: Igen, és akkor kezdődött a normális élet. Színház. Lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még.
1: Gyerekek?
0: Iskola, nőtek a gyerekek.
1: Hány gyereked van?
0: 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam. Hát a nagyfiam az 35 éves, ezt kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekar, a föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít.
1: Mit?
0: Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Annika halála után, kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóba.
1: Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből. 1956-ban.
0: Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel engedélyel kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom őszintén. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet.
1: Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált.
0: Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy kint maradok.
1: Hogy sikerült ott beilleszkedni?
0: Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörlet van ez a varjettében, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálban, később rendező leszek. Minden. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a Górénak a gorillája.
1: És hogy jöttél haza?
0: 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Vidám Színpadon.
1: Hogy fogadtak?
0: Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz. Társalgóba ültek éppen, drága Komlós Juli bácsi rám nézett, azt mondja, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó. És akkor, amikor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszólt, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásba az élet. Televízióba szerencsére 960 után. Mögöttem akkor már köztársasági érdemérem.
1: Kérdezi bácsi, mi a kedvenc időtöltésed?
0: Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenem tudok, én minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen. Minden, hogy hívjáknak. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás. Már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom a... Tudik, a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem Vessel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd oda, nősülni nem akartam. Nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom, én 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszinték. Soha nem tudhatom, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekel semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is.
1: Jól élsz?
0: Nagyon jó.
1: Csinálhatnál egy színházat, milyen lenne az?
0: Nem
1: teljes
0: csinálni.
1: Szabad kezet kapnál.
0: 8 emberrel csinálnék színházat. Nem kellene több. Én csak szórakoztatni akarnék. Mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnék színházat. Késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak belete. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriási, hogy a buksz, akkor csak ne buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenki vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházat. Ez furcsa. Se Hamletet nem akarom eljátszani. Se nincs szerepálmom, amit nem... Én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt... Játszottam a Szegedi Színházba, Madame Saint-Jean-t, a Szókümd Asszonságba, Mosolyországába játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De... parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, hogy artista, színész, bohóc, akrobata, de ez nincs, egyszerűen nincs, ebben a metében nincs. És nem úgy nincs, hogy per tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba adtak. Vagy szégyelték, nem tudom.

0: tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve?
1: Az igazi neve Markstein József, apám Markstein Bertalan. Kérlek, anyám Stern Júlia. És mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet Markosra.
0: Miért?
1: Nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markos. Szóval az egész egyéniségem olyan volt, tudod, hogy
0: a Markos ember volt, hát ez ma is látszik.
1: És egyszerűbb is. Az Alfonso név kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos József, minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőt annál bácsonyra be kellett ugranom, kismányi a Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató nagy gondba volt, hát mit írjon ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Meggyasszonyra jutom a Somogy Komédia Orfeumban, ki van írva, hogy Latabár Árpád, tehát Alfonzó, és azt hittem, hogy cirkuszban megyek. Annyira van nálunk ez az előítélet a nevek szerint. Ez nem létezik, ez ilyen nincs sehol a világon.
0: Hogy született ez a név, hogy Alfonzó?
1: Nevetni fogsz. 1943-ban letiltották az úgynevezett angol-amerikai hangzású neveket, mert én, mint artista, a Markos Józsefból, Markstein Józsefból Joe Stent csináltam. Úgy dolgoztam évekig a partnernőmmel, egy bécsi partnernővel, majd egyszer megmondták, hogy Stavec, ez nem lehet, hogy angolom, válasszak nevet. Hát az Isten tudtam is. Kérlek szépen, bementem egyszer újsággal a kezemben, mert szeretek olvasni azon a bizonyos helyen, és olvasom, meglepett, hogy 13. Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett nekem. Hozzátettem egy jót, így lett Alfonzó.
0: Feltámasztottad a nevet.
1: Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hittem, hogy ez itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonz az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy, hogy el kellett venni az óbetét, kivételesen spanyolat.
0: Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
1: Nagyon érdekes volt. Kérlek, van egy paródiám a Billiárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsátom, kedves hallgatóim, szegény szülő gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott látástól vakulásig. Ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipari egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segítettünk terítést, minden. Ott egy jelző volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vágy, apám imádta ezt a szakmát.
0: Vendéglős család voltatok?
1: Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt fel is dolgoztuk a vendéglőbe. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér, 7 kerület, ott volt a kávéház is, a Riviera, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerszki, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában éltem.
0: 3 vendéglőtök volt.
1: Nem együtt. Először volt a

0: Pécskerület, ott volt a KPM is, a Régiumi, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerci, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem.
1: Három vendéglőtök volt.
0: Nem együtt. Először volt a Kollegerci, ott voltam a kis gyerek, boldog volt nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, amiben tönkrement apám.
1: Hol volt?
0: Az Abonyi utca és a mostani Dózsa, Aljanózsa. Ott lakott abba házban Lata bár család. 17-ben.
1: Művészeki átadó.
0: Hát kérlek, a Grádomosnak a Rivériában később a Csorto Gyula, Gózon Gyula bácsi, Lata bár rék. Ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közönben a Feld Színház. Hát tudod, a fázkör volt, a magyar focisták neve jöttek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készített el a nem voltak odatállalva 12 éves gyerekeknek rendes fotbalcipő, fotbalcipő, nem, hanem ott megőrültek a rottlandáj. Fáskör az a határ, tudja, a mostani Dózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási területet.
1: Mennyire voltak keményen fogva ott?
0: Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szüleimnek, akkor már korán kezdtem dolgoztam. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom. Nem értettem, számtantól írtoztam, rémálmaim voltak, hogy össze kell adni valamit. Szorzás ment, de aztán, hogy többre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libában máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egészről, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban visszaadtam egy ilyen pofát, érted, és ezt kirúgtam. Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és vézna srác voltam. Rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt a moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kosárba 10 libát, aztán rámadták is, vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra.
1: Apád szintén egy ilyen...
0: Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félelmes, míg a botondot láttam magam előtt. Egyszer egy biciklista legorombított, és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt, megemelt, és odavágta a földről. Én roppant magam, dolgozott nagyon.
1: Sportember is volt?
0: Nem, ő imádta a sportot. Tényleg szépen finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, de óriási sport. Megőrültem a súlyemelésért, megőrültem a birkozásra, a görög-római birkozásért. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch, fogd, ahol éred, birkozásba.
1: Azt ezt a kicsi korodban?
0: Nem, 14 éves koromban kezdtem. Csak épp a cserkész. Éppen a cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest-Esztergom 2 nap alatt.
1: Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmászokban.
0: Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kis kereskedőknek volt a Csengeri utcában egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először először a nővéremmel léptem föl, én 6 éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kollegerciben.
1: Vagy akkor valaki tanította nektek, vagy?
0: Betanította az Adorján Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolában, és akkor Illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked, most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lányt. Megtanítottak udvarolni, amit már elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a befektetet. Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat. és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba föléptem Kuplikka. Jancsi Bohóc Kuplikka 10 éves koromban. De nem gondolj, hogy színész, artista, hogy semmi. Én privát, amatőr alapon. Aktuális dalokat énekeltem, akkor is a marhahús volt a divat, hogy 10 forintért hús vettem egy hentesboltba, hentesen villamos egybe csomagolta. Otthon búsan észrevettem, Lukas volt a jegy, és a húst elvesztettem. Tehát ott is, mint ma, hogy énekli, hogy minden ember azért bús, mert a marha drágább lett a marhahús, bús jön a kamarák, azért húsukat adják. Tehát akár 40 év, vagy 50 év a disztanc, ugyanaz a téma.
1: Sikered volt?
0: Hát amit úgy nézd, család, Szavai a Gizi néninek, ismered ezt? És akkor soha nem tudtam Szavai. Borzasztó. Köszönt a család, Na Józsi Szavai.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A legnagyobb tekintély ezen a világon a világfejlesztő akaraterű. A természetben élő energia, mely kinyilatkoztatás útján fejleszti a világot, s halhatatlanná teszi a valóságot. Ehhez a tekintélyhez legközelebb áll a lángész, vagyis zseni, aki a feladatot meg is képes oldani. A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, s az isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni. A fejlődés a kinyilatkoztatás alapján történik. Nem kell habozni, a napokat nem szabad számlálni, hanem a kinyilatkoztatásban feltétlenül kell bízni. Ha te szereted a földet, ember, s Istenre gondolsz, amikor kapálsz, a palánta téged felismer. Szeretettel gondol reád, mert ő benne is él az Isten. Nyújts táplálékot a fejlődő kis lénynek, növény állatvilági egyednek, s az gyönyörűségedre fejlődni fog. Nyújts táplálékot a vadállatnak, mely éhezik, s az hozzád simulni fog. Nyújts táplálékot nagy hóban a madaraknak, s a világ minden részéből hozzád ellátogatnak, fára telepszenek le, s neked csicseregve hálálkodnak. Nyújts táplálékot a vagyontalan szegénynek, ez el fog ismerni téged isteni tekintélynek. Az élet nem elmélet. Az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes. A fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenőkor, amely eltarthat 100 évig. A pihenőkor bölcselői azok az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok a hivatott egyének, akik nem csak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fent tudják tartani. Ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és nesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható egyéni képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint elfogulatlanságtól mentes, kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni, és új példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és továbbfejlesztése céljából. Ha tehát ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban adott esetben helytállnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az önküzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világ fenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A képesség nem csak az embernél nyilvánul meg, hanem az állatoknál, a madaraknál, a rovaroknál is érvényesül. A madaraknál a képesség a fészek előállításában és rendkívüli éneklő tehetségében mutatkozik, s némely fajnál a tudás is oly nagymérvű, mint például a harkályoknál, hogy azt a fáradtságos munkát, amely egy kis madár szorgalmában rejlik, csodálattal kell szemlélnünk, mert csak így érthető meg a világteremtő világrendje, ha az egységes fajtulajdonságoknak megvan szabva a különböző résztulajdonsága. Nem kisebb figyelmet érdemelnek a szorgalmas hangyák, a kis mérnökök, s a mézelő méhek államalkotásai és a darazsak fajtulajdonságai. Tovább menve az adott képesség megfigyelésén, a házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára. Tájékozottsága, kitartása, s a tervbe vett munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. Az egér képes pici fogaival a földszintről az ötödik emeletre a falat átfúrni, épp úgy, mint a tengeri kagyló, mely belefurakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből él a vidéki szemétdombon a lármázó verépsereg, nem kívánkozva magános verébnek a városba. Megelégedett mosollyal tekint mind a kettő a tavasz megújhodása és a fajtulajdonságoknak folytatására. Épp úgy, mint a tavaszi gyopár, az ibolya s a rózsa. A nagy műnek megszámlálhatatlan múltja van. Egy nagy szellem szülte szunnyadó állapotban, utána mosollyal ébredt, látva a sok szépet álmában, amit valóra váltania kellett. A mű a mostani alakjában hasonló egy nagy arányú tájképhez, amelyen a mester sokáig elmélyedhetett. A mű eredeti árnyait fokozatosan fejlesztette ki, épp úgy, mint egy nagy arányú napút festmény, amelynek nincsenek előtanulmányai, hanem csak a kezdetnek van folytatása, amely a mű nagy zsenialitásában domborodik ki. E rendszerben, ahol a fajok és a fajtulajdonságok domborodnak ki, minden egyet csak az adott képességgel fejlődhet ki. A művön tehát azt látjuk, hogy az élőlényeknek szaporodási kényszert adott a végzet, mely a párzással befejeződik. A hernyó 42 napi fejlődéssel gubóvá válik, s a pille ideális életben gyönyörködik. De gyönyörködik a cinke is, amikor pondró után kutat, a harká is, amikor a fa üregébe behatol. De gyönyörrel végzi munkáját a mézelő méh, amikor messziről hozza a méhkasba élelmét. De gyönyörben él a kis ibolya, és gyönyörben fejlődik a 6000 éves cédrusfa. S ha még emberi képzelődéssel a rózsán a pillangót enyelegni látjuk, a cédrusfán a fülemülét énekelni halljuk, azzal a világ rendszerét csodáljuk, és a teremtőt hallgatagon magasztaljuk.

Nem így él a mai kultúrember, akit a természettől elszakított tömeglakásokba belekényszerítünk, éhezve, fázva, súlyos munkával agyongyötörjük. Tessék az agyongyötört, elcsigázott embert a gyönyörűség elé vinni. Ő ott nem fogja a természetet csodálni, nem fogja a teremtő erőt hallgatag magasztalni, hanem szidni és káromkodni fogja. Szidni fogja a kormányokat, a vallás közvetítő papokat, az iskolákat és mindent, ami útjában állott boldogulásának. A boldogulást elsősorban az anyagi javakban kell keresni, azok segélyével az új életet kiépíteni. E vállalkozásban a jogot, a teret, az eszközöket jól meg kell választani, a megélhetést biztosítani. Minden attól függ, milyen mértékben van az emberiség alkotó erővel megáldva ebben a modern kultúrának címzett világban. Az ember művelődik önnön magától, ha világtapasztalásra indul. Kifejleszteni önmagunkban kultúrát csak az esetben lehet, ha ez felsőbb helyről megadatott neki. A falusi verebet hiába küldjük a fülemüle mesterhez, ő megmarad szemetesnek. Hiába figyelmeztetjük, hogy a zöld ligetben a fülemüle hangversenyez, arra ő nem kíváncsi, mert Isten adta képességgel saját örömére, a magányos sziklákon ő is hangversenyez a maga módján. Nem szükséges, hogy minden veréb daloljon, vagy minden leány kornyikáljon, de kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései, ha szerényebben, kevesebb munkával megél, s ráér a pihenésre, s a pihenésben a bölcseletre, az isteni természet ismeretére. Ebben a kialakulásban él a mai ember, keresi az igazat, a szépet, s önmagát. Így élnek az országok és világrészek, vagy talán az egész világ egy gondolattal vagy érzéssel van teli. Keresi önmagát és az Istenbe vetett bizalmát. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése, befolyástalan a gondolatmenete. E befolyás alól való mentesítés, mely anyagi, az önbizalom, mely az adott képességből származott alkotó erőben nyilvánul meg. A befolyástalan elme épp úgy, mint az isteni lángész, a teremtő erőben keresi és találja meg életének a halhatatlanságát. Az isteni zseni teremtő erővel hozza létre az anyagot, az emberi zseni ebbe az anyagba pedig belelehelli a valóságot. Egy alkotást meg kell becsülni, épp úgy, mint minden virágot, minden kőzetet, minden állatot a rá jellemző tulajdonság szerint kell szemlélni. Más a rendeltetése a márványnak, más az opálnak, rubintnak és az eperfának, más az ibolyának, gyöngyvirágnak és a rózsának, más a barack, a tölgy és a cédrusfának. Más a hangyának, más a méhnek, más a hernyónak, mint a pillének, más a veréb, mint a fülemülének, más a cinke, harkály, mint a kacsa vagy a libának. Más rendeltetése van a szalonkának, a fűrj, a fogoly vagy házi tyúknak, a fátszánnak. Más rendeltetésben él az elefánt. Látjuk mellette a tigrist és az oroszlánt. Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az egyenlítő alattlakó. Más a magyar, mint az angol, a francia és a német. Más az orosz, a lengyel, a cseh, a szerb, a román, mint a görög, az örmény. Mindezeknek elkülönülve fajtulajdonságban kell fejlődni. A fajtulajdonság fejlődését megakasztani vagy elpusztítani nem lehet. De ha amalganírozzuk, foncsorozzuk, akkor az aranyat a higanynak áldozzuk fel. Ha pedig párosítjuk, akkor a szamárból, lóból múját látunk. Beoltás útján a fa nemesebb gyümölcsöt terem, de a magja csak vadoncot nevel. Mert a világon mindennek megvan a maga határa, kiinduló pontja. Határa van a napnak, a hold és a csillagoknak. Határa van a láthatárnak, a levegő áramlatnak,
határa van a világosságnak, az ízlés, érzés és az illatnak. Határa van a hangnak, a szájnyílásnak, különféle nyelv alakulásnak. Határa van a tengereknek, gránit bazaltkőzeteknek. Határa van az erdőterületeknek, nyíres, tölgyes fenyveseknek. Határa van a szántóföldeknek, a búza, árpa, rozs felületeknek. Természeténél fogva felugrik a nyúl, róka, ürge meglapul. Természeténél fogva bátor a kotló, kutya, hörcsög és a disznó. Természete buzdítja a zöldlevelű békát, időjóslással foglalkozó kis profétát. Természete jellemzi a fürge kis gyíkot, a bozótban tovasikló kígyót, fajtulajdonság szerint osztályozzuk a virágokat, kelyheikben a termőszálakat, fajtulajdonságból illatos az ibolya, a lilium, a szegfű és a rózsa. Faj tulajdonsággal bír a diófa, a füge, a pálma s a bölcselő cédrusfa. Mindezeket együttvéve, avagy elkülönítve, megvan szabva a rendeltetése, megvan a virágnak illata, színe, határozva van a méheknek, jelölve az útja színes pillangóknak, dongóknak a napi munkája. Faj tulajdonság szerint bíráljuk el az állatok hangját, a rovarok zümmögését, a madarak fütyölését, cinege, harkája, pacsirta éneklését. Faj tulajdonság szerint figyeljük a vércsét, héják, sasok keringését, s a bozótban a fülemülék bús énekét. De amikor mindezeket figyelemmel kísérjük, csodálattal telt érzéssel tekintünk széjjel az isteni természet bölcseletére, a faj és a karakterek megkülönböztetésére. Karakterrel különbözik embertársától az ember, madártól a madár, a kutyától a kutya, s minden állat külön-külön fajta, minden növény s minden virág különböző színű tarka. Ne keressük tehát a pálmát Libanonban, ne a cédrust lent a sivatagban, ne keressük a jeges medvét a Nílusban, és ne a krokodilt a Boszporuszban. Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a napot, a holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken, a kanárit a Kanári-szigeteken, a fülemülét a bozótban rejtve látjuk, s ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani, s csak a 4. ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel szemben az ember időhöz kötötten, szigorúak között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek, nem különben az ember nyelvezetének és a nyelv pergésének is. E nyelv pergés határain menve, akár csak a patak partján keresve, a forráshoz érünk. Épp úgy őseink eredetének forrásához eljutunk, amikor a nyelv pergés határain indulunk. Nyelvi rokonainkat keresve, őseink útját követve, már Kis-Ázsiában, Anatólia, Szíriában, Mezopotámia, Perzsia és Turkesztánban rokonokra találunk, tovább menve pedig belejutunk a labirintba, őseink régi otthonába. A vándormadarak mindenütt otthon vannak, de amint keressük, nem tudjuk, hogy hol vannak. Ugyancsak így vagyunk a beduinokkal, a vándor életű nomádokkal, akiket ha keresünk, lakóhelyüket kutatjuk, azt sehol nem találjuk. Elődeinket, akik állattenyésztéssel foglalkoztak, mindazon területeken megtaláljuk, ahol vadban dús legelőkre akadunk. Kezdetben az egész család, asszony, gyermek, a junyájak után ballagott, később, amint elszaporodtak, nem vándoroltak. Az asszonyt gyermekeivel az Eufrátnál találjuk, házakat építeni, erődöket emelni látjuk. Ebben a helyzetben fejlődött ki az aranycsipkés párta és a hímzett fodros szoknya. De amint híre terjedt az úri módnak,
irigyeket támasztott Babilonnak. Csaták zaja riasztotta fel a békességet, s nyugtalanította a Babil népességet. Biztonságról kellett gondoskodni, s a sivatagban mélyebben elrejtőzni. Így épült fel Attila városa, Tedmur, a világhírű Palmira, Zenóbe a királysága. E királyságnak művészi hírneve emelkedett, tekintélye a római birodalomnak szálka volt a szemében. A városkát a rómaiak szétrombolták, Zenóbe a királyságát széttaposták, lelki műveltségük útján őseinket megtaláljuk, mert napimádók voltak, Bál istennek áldozatot hoztak. Ezen az úton eljutunk Baalbek naptemplomához, a világ legnagyobb kőoltárához. Az óriási kövek közül egyik az áldozókőnek volt fenntartva, 500 köbméter a tartalma. Ilyen nagy kövekből készült a naptemplom oltára, mely Libanonnal szemben támaszkodik az Anti-Libanonra. E kövek egyenként 21 méter hosszú, 5 méter magas, 7,5 méter széles tömbökből állanak. A templom északi oldala 90 méter hosszú, 9 kőből van faragva. Párduc bőrös kacagánya volt minden legénynek, ez volt a dísze az ősi erénynek. Az ősi erényhez járult a vadászat szenvedélye, a sasok, sólyom oktatása, a dal és a zene. Tüzes paripákon lándzsa, nyíl s karikással legelészve jártunk, egy-egy vadnak a felbukkanására a nyeregbe szálltunk. Vad nyomában vadász, sasok, sólymok szálltak sikerre, utána iramodott a pásztora, apraja nagyja. Nagyobb vadnak, párducnak az elejtése, körtánc volt a következése. Utána jött a sasok lakomája, a nomádok esti imája, a bográcsos vacsora, a dal és a zenebona. Így éltünk ősidőkben, télen a meleg tartományokban, nyáron a magas hegyoldalakban. A legelők, amerre jártunk, még ma is ott vannak, Ázsián át milliókra menő junyájak. Milliókra menő junyájak vonulnak végig tavasszal Baalbek naptemplománál, a Libanon s az Anti-Libanon lábánál. De amikor mindezeket vonulni látjuk, 1500 év előtti nyájainkra gondolunk. Gondolunk az akkori római erkölcsök hanyatlására, nomád életünk puritán szokásaira. Ebben az időben látjuk Baalbekben elődeinket az áldozókőnél gyülekezni, vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk. Te leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, s elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Utána a lovak nyugtalankodása, nyerítése, moraj, porfelhők kavarodása, a föld ingása, hullámzása, Bakkusz templomok összeomlása következett. E meglepetések után útra kelt a sereg. Útnak indult Attila. Előbb fel a nagy Taurusba, a ménest, gulyát, nyájakat, asszonyokat,

Páris bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával. De a kapocs hirtelen elpattant, Attila halála után a raj szétázott. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagy világban árvákként bolyongtunk. Energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett reánk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attilát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus, a negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. Mi állattenyésztéssel, vadászattal foglalkoztunk, szántóvetők voltunk, asszonyaink, leányaink kendert, gyapjút szőttek, varrottast hímeztek, aranycsipkét vertek. Férfi ruházatunk, sárga-piros szattyán bőrcsizma, nem mindenkor sarkantyúval ellátva. Téli ruházatunk gyapjúból készült bunda, a nyári meg házi kenderből. Nyáron nomád köpenyt akarta a vállat, télen a bunda melegítette a lábat. Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyerekcsináláshoz nem kellett lelemény. Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben. Mert pénzre sem volt szükség az egyszerűségben. De Rómában a fényűzés tombolt, s a birodalom kétes erkölcsöknek hódolt. Puritán egyszerű életünket Róma megirigyelte, tekintélyünk, ősi hitünk a birodalmat feszélyezte. Nyakunkra zúdították a kertészeket Róma vidékéről, hajatnyíró borbélyokat Sámson idejéből. Egészséges testünket, lelkünket kábítószerekkel itatta, cédrusainkat karóhoz kötve oltogatta. A humanizmus szent nevében hirdette az Isten igazát, csengős persejekbe gyűjtötte a magját. Ez 900 év előtt történt, amikor engedtünk a csábításnak. Nyírott hajjal, kábult fővel hívei lettünk a társulatnak. De 500 év múlva kiózanodva a társulatot otthagytuk, s átléptünk más társulatba. Ezzel példát adtunk felekezetek címén társulatok alakítására. Államokat az államban tűrve, anyagi előnyök kihasználására, de legkevésbé az Isten imádására. Ezzel ingoványba kerültünk. Meglazult az energiánk, a napiránti szeretetünk. Megszűnt az egyenes isteni összeköttetésünk. S közvetítők útján kicsírázott bennünk az önmagunkba folytott ingadozásunk. E változás után mi kábítólag csillapítottuk a bánatot. Elfordultunk attól az Istentől, aki Attilának adta a törhetetlen pengét a kezébe, s nemzetének energiát a szívébe. Energia és szív nélkül fejlődni nem lehet. Monumentális nagy dolgokhoz, egy nemzet legjobb tulajdonságainak kifejlesztéséhez energia és művészet kellene. Épp úgy, mint minden élőlénynek bizonyos átalakuláson keresztül kell esnie. Lehet az a parányi kis hernyó, mely a petéből bújik elő, lehet a kis virágmagja, mely később a virágot kipattantja, lehet az a kis csipogó madárka, mely még a tojáshoz tapadva, de lehet az a házi cica kis cicája, amint hogy lehet egy szép asszonynak a kisbabája, akiknek keresztül kell esniük a vajudáson, hogy tovább fejlődhessenek a nagyvilágon. Fejlődik a Duna-Tisza vize a forrásnál, amikor parányi. Lent a torkolatnál óriási. Fejlődik a mag, melyből a cédrus fakad. 6000 esztendős múltról bölcsen hallgat. Fejlődik az embrió, amelyből az állat árad. Egyikből az elefánt, másikból a majom, harmadikból egy szép női alak támad. Fejlődik az ikra, amikor szemléljük, később

Óriási halként úszni látjuk. Fejlődik a sziklán támadt kis kagyló, amikor vizsgáljuk, később remek művészi köntösben találjuk. De fejlődnek a parányi hernyók, mikor a fákon rákcsálnak, később, mint pillék tovaszának. Fejlődik a kisbaba dajkája karján siránkozva, később az operában trillázva. Mindezeknek a fejlődését a természetben biztosítva látjuk, képességeit a fajtulajdonságban megtaláljuk. E rendszernél fogva a szabad természetben a fajok nem keverednek egymással, nem érintkeznek. Fajtulajdonságukkal tovább nem fejlődnek. Ilyen a szamár, ami dűn összvérré válik, de tovább nem fejlődik. Ilyen a beoltott fa, mely nemes gyümölcsöt termel, de a magja csak vadoncot nevel. Sajátságainak tiszteletben tartása nélkül az ember nem képes fejlődni. Fejlődés nélkül kénytelen az ősanyagban visszamaradni. Egy nemzet karakterének kidomborodása a cédrusokhoz hasonlít, ahol a harmadik ezredben a gyümölcsöt termő koronával bontakozik, és csak az ötödik és hatodik ezredben pihenni vágyakozik.

lássuk az emberi szellemi élet határait. Párizs kiváló lángeszű írója, Pierre Weber, a New York Herald kritikusa azt mondja, hogy ez a munka túlszárnyalta a világot. De a kritikus részletekben nem bocsátkozott. A budapesti kritika pedig úgy az újság, mint a világban azt mondja Jartin, oly művész előtt állunk, amely még nem volt, s nem is lesz ezen a világon. Ez a munka feje tetejére állítja az összes akadémiákat. E műveknek epigonjai nem lesznek sem életében, sem holta után. Feleslegesen állítják fel a tilalomfát, azon a határon úgysem lép át senki sem. Mi is megdermedve állunk, az energiát csodáljuk, de a kizsigereléséhez nincs méltó tudásunk, mert ha volna, akkor meg is tudnánk csinálni. Legjobb, ha a New York Herald kritikusa szavait idézzük, a világon minden munka túl van szárnyalva, és azt a teremtőnek köszöni a művész, és semmi másnak. Ezek után tudjuk, hogy esemény számba menő világra szóló munka nem mutatkozott a világtárlatokon. Az, ami volt, csoportokba verődve haladta maga napi keresete után. Egy része a rajongóknak külön ösvényeken kísérletezett az ingoványból kikerülni, a holt perspektívától eltávolodni, mint hogy az élő távlat a nap sugaraihoz van kötve, s a napút festés napsütéshez nőve, a mű fölött vitatkozni nem lehet. Beleszólása csak annak lehet, aki meg tudja csinálni. Aki nem tudja megcsinálni, az tegye le az ecsetet. Hasztalan az erőlködés. A nagymester, a természet sem tűri a fajtalanságot. A verebet verébnek, a pintyet pintynek, a cinegét cinegének, a kenderkét kenderkének alkotta. És amikor a harkályt utaszoló nyelvel ellátta, a pacsirtát éneklő képességgel megáldotta, a fülemülét előtérbe állította. Ez lehet isteni kedvtelése, lehet isteni bölcselet, avagy világfejlesztő észlelet. Ugyanez a fokozat az ember szellemi fejlődésére is vonatkozik. A mostani anyagi és hatalmi konfliktusból a sors visszatartott, illetőleg a háború tanújaként kellett fellépnem, de ismeretlenül. Az Isten tagadása oly nagy mérvű volt, hogy semmire sem lehetett számítani. A háború kitört, engem a borulátás gyötört. Ma ahelyett, hogy enyhült volna szerelmem az igazságért, és legalább annyira használna a vallásnak, a hazának, a királynak és az emberiségnek, a művészetek táján 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világra szóló ideális küzdelem, melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen, és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény történelmi jelentőségű motívumot festett, kolosszális vásznai felhengerelve az első kerület Fehérvári út 34-36 műteremben vannak elhelyezve, holott rendeltetésük az, hogy kiállítassanak a nagy közönség elébe. Már Dante korában keresve volt a szélesebb látókör, kereste Leonardo Michelangelo, de Mózes magába folytotta a titkot. Parla, beszélj! Ez volt a 15. század legnagyobb szellemi differenciája. Senki sem tudott szóhoz jutni Rafaellel szemben. Ance io sono pittore, mondja a világító színeket kereső Correggio. De zavarban volt a zseniális Rubens, amikor Van Dyck tanítványként beállított hozzá azzal a kívánsággal, meg tudom csinálni a hátteret, mester, fogadjon el tanítványának. Fia, ha te a hátteret meg tudod csinálni, minek jössz te hozzá? De itt van Velázquez, aki a Láme Nénás című festményében megtalálta a műtermi levegőt, láttára újjongva kijelentette, mindent meg tud csinálni, de a szabadban, a levegő titkát mégsem tudta megoldani. Négy hatalmas vászon vetekedik egymással a Prádóban,
de sem Tizián, sem Rubens, sem Van Dyck, sem Velázquez tovább nem bír jutni a vászonnál. A küzdelmet Rafael ifjúkora akasztja meg, a versenytér tele van izgalmakkal. Keresve van a napút levegő távlattal, nem kismértékben a világító szín az energiával. Ez foglalkoztatja a világ összes művelt köreit a múlt század végéig, ahol feltűnik Makár, Böckling, Munkácsi színes kolorittal, ezzel gyarapodott a múlt század gazdag dekorációval. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, mely az úgynevezett napút festészetben nyilvánult meg. Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, a hold távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma. Jöttek az impressionisták, jöttek a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azon kívül hány felé szakadtak szét az egyes csoportok, amelyek titokban keresték a valóságot, ezt igazolják a rengeteg számú vásznak nagyarányú és zug kiállításai. Ekkor tűnt fel Balbec, Taormina és Tarajka című festmény 1908-ban Párizsban, és ezzel vége volt a komédiának. E festmények minden munkát, ami a világon létezik, túlszárnyalták. E festmények igazolták azt, hogy a festészetben előbbre jutni Isten adta képesség nélkül nem lehet. Maradandó, történelmileg jelentős dolgot alkotni az égi mester hozzájárulása nélkül lehetetlenség számba megy. Pusztán akarattal, iskolai képességgel, monumentális motívum előtt hiába töltjük az időt. Hiába kenünk föl színeket a vászonra. Abból ki nem kerül Isten segítsége nélkül. A napút távlat soha. A Lángész című kis füzetben sejtve jeleztem, hogy egy nagyarányú kibontakozás előtt állunk. A sejtelmet támogatta az, hogy engem 1880-ban a pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. A nagyarányú munka egyik ciklusa Párizsban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva volt, hogy akadémiákon túl is van valami, amihez az embereknek hozzá lehet férni, és ez a pozitívum. A pozitívum kinyilatkoztatással érintkezik az emberrel, s felvilágosítja, s oktatja oly dolgokról, amiről semmiféle akadémiának tudomása nincsen és nem lehet. Ebből tehát az következik, hogy nekünk embereknek nem kell kétségbe esni, ha stagnáció, vagyis megállás áll be az emberművelődés történelmében. Az emberművelődés történelme csak nagy ritkán lesz igénybe véve különösen, és ez a faj kibontakozás alkalmával megy végbe. A körülöttünk közelebb élő nemzetek közül sajátságaik révén kibontakoztak már a napimádók, ide tartoznak az őseink, az arabok és a görögök. A görögök után uralomra jutottak a rómaiak, de ezek már 2000 évvel előbb Bakhusz imádók voltak. Így hát a pozitívummal semmiféle összeköttetésben nem állottak. Ezt igazolja az a Bakhusz templom, amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jól lehet, e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bakhusz templomot földrengéssel sújtotta, s az erkölcstelen államot tűzzel is pusztította, később még Attillával is megostoroztatta. De anyagi érdek a hitetlen, beszámíthatatlan állapot állami züllést is hozott létre, s e züllésből menekült Róma a kereszténységbe. Ma, amikor az európai felfordulást a merkantil órával mérik, s bűnbakul Vilmos császárt emlegetik, ez csak arra val, hogy egyetlen ember sincsen, aki látná,
s aki az európai kultúrának alapjait vizsgálná, s amikor a virágokat szemléli, az elvetett magra is gondolna. Igen, az európai kultúrvilágnak a magja Rómában lett pácolva, s hogy e pácból mi került ki, azt igazolja a parla. Beszélj! Ma már nem titok, hogy a görögök érzéke az isteni ihlettel összeköttetésben volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchusszal összeköttetésben állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a 15. században is Leonardo mérnöki távlatával szemben egyetlen egy Rafael volt az, akit a pozitívum ihlete meglátogatott, és a napút távlatba beavatott, de a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése oly tiszta volt, hogy a hidegkövet is képesek voltak megszólítani. Nesziklész néked torza felolvadása igazolja. De igazolja azt is, hogy a rómaiak alkotásai a görögök utánérzéséből, utánzatából, főleg pedig a kiszámított távlatból táplálkoztak. Ez alkalmat adott a gyenge tehetségűeknek arra, hogy számítással alkossanak oly munkát, amire ihlet hiányában képtelenek voltak. Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit betetőzött manapság a fotográfia, amely nemzetnek nincs eredeti művészete, nincs fajtulajdonságának jelleme, amely országban a művészet utánérzés, utánzatokból fejlődik, ott az állam törvényeit nem tisztelik. Amely országban a művészetek élén utánérző, utánzó egyedek állnak, ott más pályán is tehetségtelen, protekciós egyedek uralkodnak. Tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum az, amit ma a mozgó képekkel szemben lehet követelni. De nem csak a szobrászat és a festészet terén, hanem minden téren, ahol újat kell teremteni, tehát még a politikai és hadászati téren is művekre van szükség, aki Isten ihletével újat képes teremteni, a hideg számító hold távlattal szemben pedig felül tud kerekedni. Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújulásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön? Miért nem vesszük észre, hogy 100 féle nyavaja van, mely a testet rágja,
ami tulajdonképpen speciális európai betegség, ahol az emberek sarlatánok után indulnak, szálvárzánokban keresik a gyógyulást és napi eledelül használják az Isten káromlását és tagadását. Isten tagadásával már 2000 évvel előbb a rómaiak Baalbekben Bacchus, Antonius és Vesta szűznek templomot emeltek, és ezek a rómaiak voltak később egész Európának urai és vallás erkölcsi téren előjárói. Innen árad szét a nagy istentelen káosz minden téren. Körül lett vonalazva először az Isten, hamis vonal alá került a közerkölcs, az anyagelosztás kötve lett a római joghoz, a pazar, szertelen élvágy határokat nem ismert, s ha bár mindezt az isteni végzet földrengéssel sújtotta, Intelmül, Herkulaneum és Pompeit elpusztította. Attillát a közerkölcs helyreállítására mozgósította. Ma a 20. században élünk. Az isteni végzetnek tudtommal más a kívánsága. Egészséges ember, egészséges szívvel és érzéssel fejlődjék tovább az ember művelődés történelmének igazolására. Uram, a világ megújhodásában és kialakulásában részt akarok venni azzal a teljesítménnyel, mely 1880-ban égi jóslat szerint 1907-ben jött létre. Az ide mellékelt párizsi katalógussal is igazolom, hogy ez a munka Párizsban be lett mutatva, mikor a New York Herald kritikusa ezt igazolta, hogy ez az eredmény a világ minden munkáját túlszárnyalta. Később kísérlet történt, hogy Bécs és Berlinben ez a dolog méltó helyen kiállítható legyen, de ez a terv a vállalkozó hűtlensége miatt abba maradt. Ránk szakadt a háború, s ehhez a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet végig tekinteni, és ez csökkentette a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes egészséget is adott e sorok megírására. Kérem nagyméltóságodat, ő felségénél haladéktalanul bejelenteni azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is legritkább esetben fordul elő, legutóbb pedig csak Rafael volt némileg ezzel felruházva, ami a jóslatban különösen volt hangoztatva. Méltóztassék előadni továbbá azt is, hogy a teljesítmény világra szóló perspektívát is tartalmaz, vagyis az iskolák számára új rajzvonalat, melynek segítségével ki fog alakulni az érzés távlata, a festészetben pedig a napút színárnyalata. De ezzel még nem merül ki az isteni kapcsolat nagyarányú koncepciója.

A háború. Asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra. Ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festőszobrászaink elmerültek az utánzatokba. Ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, a liszt értéktelen osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten imádatára. Miért kötött határokhoz az Isten bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre. Ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket. Ti nem voltatok arra valók. Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a földközi tengerpartokhoz. Mit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, melyek mentén letelepszenek? Milliók számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás patak mentén. Addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő eső miatt káromkodunk. A nagy vihar közelettére, a korcsmában pipára gyújtunk. Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehetetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet ezeket nem tűri, az emberi nem fajtulajdonságát elveszti. Fajtulajdonság nélkül a családfa nem fejleszthető, fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.

0: SS után.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig lenn a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy, sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy, kevésbé költőjen szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta a hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodói irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított őskövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiagyalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres és aszteroidák porosikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Életnagyságban. Az időnél is vénebben. És olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni. És akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése. És meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó, készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött, most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búvárruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. Fél évvel korábban széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal, Égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, s az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szem előtt, s az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogy ha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbevágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket miért estek le a korongról, és miért van az, hogy két virág podgyász, hogy nem kifejezette mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain. Ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, nagy Atuin, az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn, a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. A falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a stázis 8-szoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútor darab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította, amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem díszesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáját dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel valat terhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály.
1: Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki?
0: Galdor Mallotvix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora, impozáns látványt nyújtott veres, kézi hímzésű, misztikus rúnákkal ékes hálóinge, hosszú bojtban végződő hálósipkája és a kezében szorongatott incifinci szundivili gyertyatartó ellenére is. Csupán a papucsán fityegő bolyhos pomponok rontották le valamelyest az összhatást. 6 rémült arc fordult felé.
1: De hát hívtuk, uram, mondta az alvarázslók egyike. Emiatt van itt, tette hozzá segítőkészen.
0: Úgy értem, miért nem hívtak előbb?
1: Csattant fel Gáldor, oda tolakodva a rácshoz.
2: Mihez képest előbb, uram?
1: Kérdezte a varázsló.
3: Gáldor rámerett alantasára, majd megkockáztatott egy gyors pillantást a rácson keresztül.
1: A szobában a levegő felfelszik rázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A stázis pecsét kezdett felhólyagosodni, szélei felpöndörödtek.
3: A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt, megint mások a bombajó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint... Gáldor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába. Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben. Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe. Sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök neve? Szélfogó.
1: Oktarin és bíbor szikrák ragyogtak fel a könyvgerincén. A pulpitusról gyérfüst kígyózott, és a nehéz fémkapcsok, amik csukva tartották a könyvet, határozottan erőlködni látszottak.
3: Miért olyan nyugtalanok a varázsigék?
1: Kérdezte a fiatalabb varázslók egyike. Gáldor vállat vont. Természetesen nem mutathatta ki, de kezdett komolyan aggódni.
3: 8. szintű tapasztalt varázslóként nem okozott neki gondot, hogy lássa a szinte csak képzeletbeli alakokat, amik egy-egy pillanatra kialakultak a vibráló levegőben, és csalogattak, hívogattak.
1: Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkanak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának. Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője.
0: Nincs mese, ezt meg kell állítani.
1: Kérek egy önkéntest, mondta határozottan.
3: Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése.
1: Hát jó, vetette oda Gáldor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre és egy kis ostorra meg egy székre.
3: Azt mondják, a zaj ellentéte a csend.
1: Ez nem igaz.
3: A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pittypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt.
1: Gáldor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott.
0: A felsőbb pincékbe!
1: Kiáltotta, és szökelve hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek.
3: Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíbor férgek eredetileg a padló részét képezték, és az annál sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Gáldor felnézett. A konyhába! Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt, a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta.
4: Azok a csülkök, azok a borzalmas csülkök.
3: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
1: A nagy csarnokba!
3: A lépcsők itt szélesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananász szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnoka közepéig lebegett. Ott moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és aszmatikus ziháló kórust, ami Gáldor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon mélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
1: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó prófétákat, ugatta. Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
3: Valami formálódott a tűzgolyóban. Gáldor kezével oltalmazva szemét rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a korong. Ebből a szögből Gáldor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástrom, csupa vége érhetetlen plüsspalota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Gáldor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Gáldor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápadt fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Attuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Galdor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon.
1: A tetőre!
3: Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. Azok a varázslók, akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket. Ami pedig a rovarokat illeti, az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ankh patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. Hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval. Körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó, többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatár. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túlhosszas bámulása és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Galdor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. Csipkés ormú tetejéről a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
1: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
5: Aviento Tessalous, repülni fogok! Repülni! Hozzám lég és sötétség szellemei!
3: Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó mellvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűz sarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott, ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszágultva, sápadt fénye, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelykúj emel felfelé. A vitt fészkek szemetében landolt, visszanyerte egyensúlyát, s lebámult a korong hajnalának szélítő látványára. A hosszú év ezen szakában a körkörös tenger csak nem a mennyek ormának alkonyati oldalára került, és ahogy a nappali fény lecsorgott az Ankh-Morpork körüli földekre, a hegy árnyéka úgy kaszált keresztül a tájon, mint az árnyékvető mutató az Isten napóráján. Ám az éjszakai rész felé, versenyezve a világ peremét megcélzó lassú fénnyel, fehér köd csíkja hullámzott.

eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Armandban. Nem dohányzott, kizárólag forralt vizet ivott, és Gáldornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Armand nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Gáldor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Armand. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Gáldor gyászosan. Lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egér szíve megszakad. Mi volt ez? Kérdezte Gáldor. Armand a fülét hegyezte. Azt hiszem, cisz! Gáldor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Gáldor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között, s erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szeme előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik isten egy jókora szívességgel. Valójában az istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni. És különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt, annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagy rakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta, amikor beosont a leláncolt oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyíltak ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társalbérlő. Úgy gubbasztott széltoló agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült,
az

0: Ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de Széltorónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt, és bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rendszeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon moh borította, és göcsörtök, meg keszekusza béngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
1: Au! Megérdemelted!
0: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul. Hosszú csönd. Aztán Széltoló megszólalt. Ezt te mondtad?
1: Igen.
0: És ezt is?
1: Igen.
0: Ó, Széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett. Esetleg véletlenül ne talán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
1: Nem. Én nem mászkálok valami sokat,
0: felelte a fa. Hát, meglehetősen unalmas élet lehet, vélte Széltoló.
1: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
0: válaszolta a fa. Széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
1: Senki se közölte velem,
0: mondta a fa.
1: Feltételezem, igen.
0: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni.
2: Isten veled! Mondta határozottan.
1: Hé, ne menj el!
0: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át Széltoló a bokrokon, majd neki látott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
1: Unalmas,
0: gondolta. Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni, a cölöpök például állandóan, de nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon, hogy tényleg valami más lehes? Ami azt illeti, Széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdei. Hittétele pedig len imigyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt,
2: akkor végül 5000 tekercs WC papírként fog újjászületni.
0: Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést. Első pillantásra ez a hite valamivel kisebb túlélési esélyt adott neki, mint mondjuk egy lavor forró vízbe vetett szappanheringé. Ám Széltoró legnagyobb csodálkozására a dolog működött. És az, hogy az apró ember egyáltalán nem vette észre a veszély semmilyen formáját, valahogy elbátortalanította a veszedelmeket, míg végül azok feladták és eloldalogtak. Pusztán a várható vízbefulladással szembenézni sem jelentett különbséget. Két virág egész biztos volt abban, hogy egy jól szervezett társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve, keresztbe tett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigány kerekeztek. Nagy ritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy meg. Na hát, valami mozgolódást támadt a levegőbe. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy olyan volt, mint egy robbanás csak hátrafelé, érted? És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámára. Azaz nem volt arca, de még a gombászat adta homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megmondta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán emberfeletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyarodott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálnia azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert Széltoló csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpárnán alszik, és étkéül, majd azt szolgál, ami ehető az erdőkben.
2: fák, vélte. És makkok, meg bogyók, majd kell... Széltoló! És éme! Szembe jöve a csapáson, két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a más világon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt? Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot, és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik, hogy mindnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés. Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben? Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi? Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben. De az egyik fa azt mondta, a fák nem tudnak beszélni, csattant fel Széltoló. Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk. De hát hallottad, Széltoló sóhajtott egyet. Haj, de figyelj, kezdte. Az egész csak biológia kérdése, nem? Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra, tette hozzá egy fa. Igen, na, azokra is, mondta Széltoló. Elhallgatott, és rossz kedvűen meredt az esőbe. Én azt hittem, hogy a varázslók mindent tudnak a fákról, a vadon tenyésző ennivalóról és az összes dolgokról, szólalt meg két virág szemreányúan. Roppant ritkán fordult elő, hogy hangszíne azt sugallta, nem Széltolót találja a legremekebb bűbájosnak a föld laposán, s a varázslót ez azonnal akcióra serkentette. Én tudok is mindent, förmett rá két virágra. Hát akkor ez miféle fa? Érdeklődött a turista. Széltoló felnézett. Bükk, válaszolta határozottan. Valójában, kezdte a fa, de sürgősen elhallgatott, ugyanis elkapta Széltoló pillantását. Azok az izék maknak látszanak, jegyezte meg két virág. Ez a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció, magyarázta Széltoló. A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra. Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet, tette hozzá nagyvonalúan. Hínye, füttyentette két virág. És az a bokorot micsoda? Fagyöngy. De hát tövisei vannak, meg piros bogyói. És? Merett rá szigorúan Széltoló. Két virág tört meg elsőnek. Semmi, mondta bekunyászkodva. Biztos félreinformáltak. Biztos. Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted ehetőek? Széltoló gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak. Kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni egy ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani, ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához. Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt a zavarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
3: Nem, egyáltalán nem ehetőek.
2: Miért? Kíváncsiskodott két virág. Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
3: Nem igazán az a baj.
2: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
3: Nem, úgy tűnik a szár oké.
2: Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
3: Nem vagyok benne biztos.
2: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
3: Széltuló köhécselt egy kicsit. Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta, mondta boldogtalanul, azok a tuti áruló jelek.
0: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az eső csatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másika sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában. Messze alattuk a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolc szög sarkaiban összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megvalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemi világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkésző attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
1: Né, Laca, facázzon, Máldotvix, gyötör a csúsz!
0: Gáldor, aki csupán hatásszületet tartott, ellenséges pillantást vetett rá.
1: Jól van, akkor rövidre fogom. Nagyon helyes! Mindnyájan kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
0: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében. Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni. Még a tea levelek is összebújtak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak. Az általános egyetértés moraja hallott.
1: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ashkente rituáléját,
0: jelentette ki Gáldor drámaian. Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy
2: ne csak az Ashkente rituálét, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe.
0: A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
4: Jó ötlet, észszerűen hangzik.
1: Vágjunk bele!
0: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Gáldor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsítené imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék. Kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Ármánt példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette. És semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak a viaszból készült és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Kosszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Ask-Enter rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és négy köpcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok egy percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szerte foszlottak. A nyolc szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontvázkéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
5: Na, mi van?
0: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
5: Buliban voltam,
0: tette hozzá némileg szemrehányóan.
1: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai, az mágia művészet kélek, szólítják kegyelmed, még peniglen,
0: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúllyal. A halál bólintott.
5: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
1: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
0: szólt Galdor egy kissé neheztelve. Ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
5: Abszolút korrekt.
1: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy pontosan mi is történt ma reggel?
0: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
1: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven, és igazul Azimro te által, te kikkel által, és...
5: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan, amit megkívánsz tudni? Meglehetősen sok minden történt ma reggel. Teszem azt, egyesek megszülettek, mások meghaltak. Az összes fa nőtt egy keveset. A hullámok érdekes mintákba fodrozódtak a tengeren.
3: Úgy értem, az oktávóval, vágott közbe Gáldor hűvös méltósággal.
5: Az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az oktávó aggódott, nehogy elvesszék a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis...
3: Várjunk csak! Vetette közbe Gáldor, miközben borostáit sercegtette. Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kisé gírhes fickó. Az, aki...
5: Amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
3: Gáldor összeráncolta a szemöldökét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből. Akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az oktávóba.
6: Van valami elképzelésed?
3: Miért? Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
6: Irrpsh és Karla által kötelezted el, hogy...
5: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
1: Beszélj érthetőbben!
3: Követelte Kréber Mölcs.
1: Kuss!
3: Kiabálta Gáldor.
5: Én?
3: Dehogy ő, együgyű vén.
1: Hallopám!
3: Csattant fel Mölcs.
1: A mai fiatalok!
3: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
1: Ide figyelj! Mondta Gáldor. Ismétel csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
5: Felelte a halál. Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
1: Maradj még!
3: Mondta Gáldor kapkodva.
1: Cselliliki és Orizona és így tovább által. Hogy érted azt, hogy elpusztul?
5: Ez egy ősi... A csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó nekem legalábbis úgy tűnik. Nem szorul magyarázatra.
1: Ez minden, amit mondani tudsz?
5: Igen.
1: De a disznólesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
5: Igen.
1: Legalább azt mondd meg, hol van most széltoló?
3: A halálvállat van. Alkatánál fogva kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra.
5: Skond erdejében, a Kostetőhegységtől Perem iránt.
3: Mit csinál ott?
5: Rettenetesen sajnálja magát. Most már elmehetek.
3: Gáldor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gaz árny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földig érő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést.
1: Hát persze, mondta. Kösz szépet, igen.
3: És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni, még gazárnyakkal sem, udvariasan hozzátette. Remélem, jó a buli. A halál nem válaszolt.
0: Mölcsöt bámulta. Kb. Úgy, ahogy a kutya néz a csotra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak.
1: Azt mondtam, remélem, jó a buli,
0: emelte meg hangját Gáldor.
5: Most még igen,
0: mondta a halál ugyanazon tónusban.
5: Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat.
1: Miért?
5: Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az állarcot.
0: Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát, és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal. Ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az, hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egyazon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán könyvközi fekete vise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe számos csekélyebb varázsige eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöc létsíkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falai. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztala tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt. Felpislantott, amikor Armand belépett.
1: Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban a csuti nagy piramisról, mondta Armand.
0: Felkészülten jött. Kihalászott egy banánt a zsebéből.
1: A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra.
0: Armandot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében.
1: A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között.
0: Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett, földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöc létsíkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, a könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugalták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá, valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. Papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá. Armandra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel.
4: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
7: A borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat.
4: Az tvarti nagy templomnak reltiekben bővelkedő történetje.
7: Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármánd óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni. Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák.
0: Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne?
7: Ármánd fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok moraja. De erre is felkészült. Megnyúlt a zsebébe. Szeretnél még egy banánt?
0: Skund erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő.
7: Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték azt vajon, hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marha. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott, kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozást.
8: Hát piros kalapot kéne viselnie, világosította fel két virág. És határozottan tisztábbnak kéne lennie, és sokkal, de sokkal vidámabbnak. Szerintem egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy igazi manó.
9: Mi a fészkes fenéről beszélsz?
8: Na, csak vegyük a szakállát, mondta szigorúan két virág. Láttam már tetszetősebb szakállat egy darab sajton is.
9: Na, ide figyelj!
8: A figura 6 hüvelyk magas, és egy gombában lakik, acsarogta széltoló. Na már, hogy egy rohadt manó! Attól, hogy ezt állítja, még nem biztos, hogy igaz.
7: Széltoló lenézett a manóra.
10: Elnézést egy percre,
7: és ezzel félrevont a két virágot a tisztás másik végébe.
9: Ide hallgass,
7: sziszegte a fogai közül.
9: Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
8: Lehet, hogy csak egy goblin,
7: felelte két virág dacosa. Széltoló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal.
9: És?
7: Kérdezte.
9: Na és akkor mi van? Manó, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
8: Nem kobold,
7: szögezte le két virág meggyőződéssel.
8: A koboldok, azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis, dudoros, antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
9: Hol?
7: Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett a lábfejére.
8: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a matyogás, matyogás, matyogás.
7: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődést támadt kézfeje behatóbb tanulmányozására.
10: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak.
7: Motyogta. Széltorú értetlen képet vágott.
10: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben? Kérdezte.
7: Á, dehogy! Felelte sietősen két virág. Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket.
10: Mindig jól emlékszem a képekre. Na hát...
7: Álmodozó kifejezés ült ki az arcára, amitől Széltorú lélekben azonnal felnyögött.
10: És szerepelt benne egy spéci tündér is, aki jött és elvitte a fogad.
5: Mi?
10: Oda jött és kihúzta a még meglevő fogad? Né, de hogy, tévedsz. Úgy értem, hogy miután már kiesett, akkor azt kellett csinálni, hogy a fogad bedugtad a párnád alá, és jött a tündér, és elvitte, és cserébe hagyott egy rinut.
5: Miért?
10: Mit miért? Miért gyűjti a fogakat? Hát... csak úgy.
7: Széltoló lelki személy előtt megképződött valami lökött egyenképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
5: Jaj. Piros kalap.
7: Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát. Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában.
5: Ami meg a piros sapkákat illeti.
7: Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg, a manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
11: Svíj-fihí-vidó-hvíd!
7: Szólt egy hang a lábainál. Lenézett. A manó, aki Iszkiri néven mutatkozott be, felnézett. Széltorónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt gőteszörpe.
10: Incsiklandóan hangzik,
7: hazudta Széltoló. Iszkir újra megbökte a varázsló bokáját.
11: Az a másik nagy szoló, az jól van,
7: firtatta féltő gonddal.
10: Csak sokkot kapott a valóságtól, válaszolt a Széltoló. Nincs véletlenül egy piros sityakod?
11: Mi?
10: Csak megkérdeztem. Tudom, hol van nagy szolóknak való ennivaló,
7: mondta Manó.
11: És szállás is, nincs messze.
7: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötletet. Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak, de jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kímélve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Psst! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt felnéz.
11: Jó érzés! Asztalos munkának lenni?
7: Kérdezte a fasóvárgóan.
11: Nem fájt?
7: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkocsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a gajjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragómester esetett neki, és kísérte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjánzott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
5: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
7: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
11: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
7: magyarázta Iszkiri.
11: Egy vény lakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mágia még mindig fenntartja a házat.
10: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura, mutatott rá két virág.
5: Nem értem. Mégis, miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon? Kérdezte Széltoló.
7: Két virág félve megérintette az egyik falat.
10: Ez ragad?
11: Nugát!
7: Mondta Iszkiri.
10: Ha megáll az eszem, egy igazi mézes kalács házikus Széltoló, egy igazi...
7: Széltoló gyászosan bólintott.
5: Az építészet cukormázas irányzata, mondta. Istennek sose terjedt el igazán.
7: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtókopogtatóra.
11: Valahogy újra termelődik,
7: magyarázta Iszkiri.
11: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
10: Tényleg,
7: hümmögte Széltoló borúsan.
11: Gyertek be,
7: invitálta őket a manó.
11: De vigyázzatok a lábtörlővel.
10: Miért?
11: Matta cukor.
7: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd, ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt, ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy ujjával az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.67.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliomot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek. Úgy vélte, mindez túlontó sok veszőség csak azért, hogy egy borotva pengét kiélesítsenek. Ezen közben Skond erdejében két virág és Széltoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton a legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszágba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek Olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. Tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni peremiránt, és ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak, amely már nemes sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
12: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet?
7: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbár körökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitt a kancatejből és hópárduc vérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
12: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél, friss ló alattad.
7: A baján üldögélő nomád azt mondta.
12: A magasban szárnyaló fehér sas víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
7: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
12: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, sasszonyai siráma.
7: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt maraja fogadta. Ekkor a törzsfőnök tisztelet teljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
12: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
7: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
12: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
7: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltam, így válaszolt.
12: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
7: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarinfény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölyjel. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtott.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kell takaró.

0: Ludlak királynő. Anatole France regényének rádióváltozata.
1: Úgy gondoltam, hogy beszámolok életem különös eseményeiről. Akadt köztük szép is, furcsa is. Ha visszaemlékezem arra, ami történt, magam is kételkedni kezdek, hogy nem álmodtam-e. Ismertem egy gaszkonyi kabalistát, akiről nem mondhatom, hogy bölcsember volt, mert nyomorúságosan pusztult el, éppen akkor, amikor engem a tudományba beavatni kezdett. De mindabból, amit művészetéből megtanultam, az a heves gyanúm támadt, hogy teljes egészében ábránd, csalás és hiába valóság. Tudom, a kabalisták általában véve azt gondolják, hogy a szilfek, a szalamandrák, az elfek, a gnómok és a gnomidák éppen olyan veszendő lélekkel születnek, amilyen a testük, és halhatatlanságot csak az szerezhet nekik, ha a mágusokkal érintkeznek. Az én kabalistám ellenkezőleg azt tanította, hogy az örök élet nem osztály része semmiféle teremtett lénynek sem a földön, sem a légben. Én az ő vélekedését követtem, és nem tartottam igényt rá, hogy véleményét meg is ítéljem. Én nyíltan beszélek a tűz és a levegő szellemeiről. Kell, hogy az életben némely kockázatot vállaljunk, és e kockázatok közül a legkisebb az, ami az elfekkel jár.
2: Tűzasszony, tisztajó tevő, te szülőanyáknak segítője, mi rajtunk könyörülj.
3: Ismétem, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítője.
4: Hé, gazda! Adjon valamilyen jó falatot!
5: Ha a főtisztelendő úr egy percig meg akar melegedni tűzhelyemnél, azzal szolgálhatok, amit kíván.
3: Folytasd hát, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítő.
4: Micsoda ritka madár, micsoda páratlan ember, egy kapucínus, aki olvasni tud.
6: Na, kis barát, hogy hívnak?
3: Angelus barát a méltatlan.
7: A bor, főtisztelendő úr.
4: Ez aztán csoda, asszonyom. Angelus barát, kapucínus, és mégis tud olvasni.
7: Mégpedig mindenféle írást tud olvasni. Pedig a szavak egészen kicsik benne, és alig válnak el egymástól. Szerencsére elegendő, ha bajban úgy alkalmazzuk, mint flastromot ott, ahol a legjobban fáj. Akkor ugyanúgy hat, sőt jobban is, mintha elmondjuk. Kipróbáltam, uram, amikor Jacob fiam ez itt megszületett.
3: Ne is kételkedjék benne, jó asszony. Szent Margit könyörgése hathatós arra, amiről beszél, de csak akkor, ha alamizsnál van a kapucínusok.
2: Ó, igen.
3: Megyek utamra. Béke mindenki.
4: Sót! Miért nincs itt a sótartó?
8: A régiek a sót minden fogás nélkülözhetetlen fűszerének tekintették, és olyan tiszteletben tartották, hogy sónak nevezték a szellemességet is, amely íztat a beszédnek. Sót kínáltak vendégszeretetük jeléül. Sótartókat helyeztek el a templomokban is, az istenek oltárain. Sót!
5: Hát akármilyen nagy tiszteletben is tartották azok a régiek, a sóhivatalma még nagyobb árat szab érte.
7: El kell hinni, hogy a só jó dolog, mert a pap is rátesz egy szem sót a gyerek nyelvére, amikor a kereszt víz alá tartják őket. Amikor az én zsákom megérezte ezt a szem sót a nyelvén, fintorogni kezdett, mert akármilyen kicsi,

0: volt is, már volt neki esze. Zsakó fiamról beszélek, Abbé úr. Erről itt.
1: A szerénység az arcára van írva. Mm. És figyelmesen olvassa Szent Margit életét.
0: A fagyás elleni könyörgést is olvassa. És Szent Hubertus imáját. Mm. Aztán annak a történetét is, akit több ördög felfalt, amiért káromolta Isten szent nevét.
2: Akkor át a szép tudományra kell oktatni, mert az a férfi dicsősége az élet vigasza és minden baj orvossága, még a szerelemé is, ahogyan Teokritosz a költő állítja.
3: Uram! Uram! Uram! Jöjjön! Szóljon egy szót a poroszlóknak! Képesek börtönbe vinni Angelus barátot. Nemrég jött be a kis bakhúzba, és megívott 2-3 kancsóval, és nem fizetett, mert félt, hogy azt mondja, hogy megszegi Szent Ferenc reglamáját. De a legrosszabb az egészben az, hogy meglátott engem a Lugosban, társaságban, és odajött hozzám, hogy megtanítson bizonyos új imádságra. Mondtam, hogy ez a pillanat nem alkalmas erre, és amikor erőszakoskodni kezdett, a sánta köszörűs jól meghúzta a szakállát. Angelus Fráter a köszörűsre vetette magát, az a földre zuhant, és magával rántotta az asztalt meg a kancsókat. És a gonosz fogadós káromkodni kezdett, mint a sátán, és az őrséget hívta. Uram, szabadítsa ki, szent ember, és ebben az ügyben menthető.
4: Részeges parázna!
5: Naponta jó bort adok neki, és jó falatokat. Ő meg a kocsmába jár vévajkodni mindenféle cafkákkal.
3: Uram!
4: Cafkákkal!
5: Akik olyan elvetemültek, hogy egy vándorköszörűs meg egy kapucinus társaságát előnybe részesítik ennek a városnegyednek fölesküdt kereskedőivel szemben.
3: Akkor hát nem akar egy jó szót szólni?
5: Megmondom nekik, ha akarja, hogy vigyék el a köszörűst is a kapucinussal együtt.
3: De hiszen a köszörűs a maga barátja.
4: Nem annyira, az én barátom, mint a magáé. Koldus, aki a köszörűjét tolja és biceg.
3: Az már igaz, hogy biceg. Biceg, biceg, biceg.
5: De ha még egyszer átmeri lépni a küszöbömet, a söprűvel kergetem ki.
1: Meg is érdemli. Szamár ez a kapucínus és a fiát nem is annyira beszélni tanította, mint inkább ordítani.
2: Én is adok leckéket azon az áron, ahogy Angelus barát.
1: Latinra és görögre tanítom ezt a gyereket, sőt, franciára is.
2: Ebből a nyársforgató Jakabból még tudós lesz. Én pedig minden nap eszem.
1: Na, áll az alku?
4: Kezet rá!
2: Ez a bor édes és üdvös meleget visz az emberi test gazdálkodásába. Ez a folyadék méltó arra, hogy megénekeljék.
1: Megérintem vele ifjú tanítványom ajkát. Ti akadémia méhei, jöjjetek! Jöjjetek, szálljatok összhangzó rajokban! Nyársforgató Jakobus immár múzsáknak szentelt száját!
0: Ó, Abbé úr! Igaz, hogy a bor vonza a méheket, de nem szabad azt kívánni, hogy ezek a gonosz bogarak az én zsakó fiam ajkára szálljanak, mert a csípésük nagyon kínos.
5: Normálom, már többször észrevettem ezt a kellemetlen hajlamodat, hogy optalanul beavatkozol a komoly társalgásba, mint a rák a szabómesterségbe.
0: Lehet. Talán nem ismerem a méhek minden fajtáját, de értek a háztartáshoz. És ahhoz az illendőséghez, amit egy idős férfinak, családapának és a cél zászló vivőjének erkölcseiben meg kell őriznie.
5: Hát igen, te szent és érdemes asszony vagy.
6: Ezt a mondást szívesen ismételgette apám. És igaz is, hogy anyám minden vasárnap eljárt a templomba egy nagybetűs könyvvel, mert nehezen olvasta a kisbetűket. Apám minden este eltöltött egy-két órát a kis Bacchus kocsmában, ahová eljárt Jeanette, a kintornás asszony, és Katrin, a csipkeverőnő. Pecsenye sütő konyhánk cégére, a Ludláb királynő, akinek a lábán, mint tudjuk, úszóhártya volt, akár csak a libáknak és a kacsáknak, a Rue Saint-Jacques-on, a Szent Benedek templommal szemben nyikorgott a szélben. A három hajadonhoz címzett rőfös üzlet és a Szent Katalin képéhez címzett könyvesbolt között. Nem messze a kis Bacchustól, ahol Angelus barátot megfogták a poroszlók és egyházi börtönbe csukták. Jérôme Coignard úr adott hát órákat nekem, s néhány év alatt elérte, hogy elég sokra vittem a latinban. Iparkodott, hogy vonzalmat ébresszen bennem az erény iránt, amikor a bűn veszedelmére oktatott bizalmasan közölte velem, csak azért vesztette el a dicsőséget, hogy hosszú talárban és négyszögletes fövekben kollégiumi tanszékre léphessen, mert túlságosan szerette a bort és a nőket. E ritka érdemeihez járult még a szorgalom és a kötelességtudás is. S olyan pontossággal tartotta meg leckéit, amit az ember nem is várt volna el olyas valakitől, aki, mint ő, szüntelenül belesodródik egy nem annyira doktori, mint csavargói sors hányattatásaiba. Jó ízű lakoma közben hasznos leckét adott nekem, aztán körútra kelt a kis Bacchusba és a Szent Katalin képébe, és így egy kis földdarabon egyesítve megtalálta azt, ami az ő paradicsoma volt, a jó bort és a könyveket. A könyvesboltot rejtelmes báj övezte szememben. Itt láttam először mesztelen nőt. Éva volt egy metszetes bibliából. Nagy hasa volt, kissé rövid lábszára. Egy hollandi táj közepén társalgott a kígyóval. Kezdtem kedvet kapni a könyvekre. És arra, hogy teljesebb fogalmat szerezzek a nőkről, mint amit a Biblia Éváról adott. Jeanette, a kintornás asszony egy este a Szent Benedek templom árkádjai alatt megtanított arra, amit én még nem tudtam, ő meg már régóta tudott. Katrin tartózkodó modorú volt, amiért is nagyon féltem tőle, és nem mertem megmondani, milyen csinosnak tartott. Vízkereszt éjszakáján, 19. születésnapomon a pecsenye konyhában ragyogott a libazsírral illatozó vidám tűz, s gőzölgött a leveses tál a fehér asztalterítőn, amelyet mesterem, apám és én ültünk körül. Anyám behozta a pecsenyét, és az asztalra helyezte, amitől apám meghatódott, mert váratlanul teli szájjal felkiáltott.
4: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy!
7: Asszonyunk valóban hasonlatos az írás erős asszonyaihoz. Isten szerint való feleség.
0: Hála Istennek, sohasem szektem meg azt a hűséget, amelyet férjemnek esküdtem, és remélem, hogy most, amikor a nehezén túl vagyok, halálom órájáig sem fogok hibázni ebben.
7: Első pillantásra láttam, hogy tisztességes asszony, mert olyan nyugalmat éreztem maga mellett, aminek több köze volt a mennyhez, mint a földhez.
0: Anyár úr 20 évvel ezelőtt ismert volna, egészen másnak látott volna, mint amilyen a pecsenye konyhában a nyársak tüze mellett a leveses tál a gőzébe lettem. Nincs olyan csúnya asszony, aki ne tehetne rosszat, ha kedve támad hozzá.
8: Szalamandra! Szalamandra! A tűzhelyen! Szalamandra! Szalamandrát látok!
4: Már megbocsásson, uraságod, én nem látok itt egyebet, csak az uraságodtól szétszórt pergét. És semmiféle szalamandrát. Nem is nagyon bánom. Csúnya állat az.
8: Mekkora tévedés! Nőkhöz hasonlítanak, és szépségük tökéletes. Nem, milyen együgyű vagyok. Filozófusnak kellene lenni ahhoz, hogy az ember szalamandrát lásson. És nem hinném, hogy ebben a konyhában akadna filozófus.
9: Akkor könnyen csalódnék, uram. Teológia doktora vagyok, a szabad művészetek mestere. És ime, nyársforgató Jakobus a növendékem.
2: kívülről tudja Publius Sirius szentenciát.
8: Nagyon valószínű, hogy ez a szalamandra a maga tanítványa kedvéért jött. Engedje meg, hogy ifjú növendéke a tűzhelyhez közeledjék. És megmondja, nem lát én nőhöz hasonló valamit a lángok fölött.
10: Talán látok valamit.
8: Annak a rendeltetésnek a jele ez, hogy tudós válik magam. Azt hiszem, Pesönyös Fütő uram, hajlandó nekem adni a fiát, hogy tudóst és tekintélyes embert csináljak belőle.
11: Uraságodnak ez a szándéka, semmiképpen sem akadályozom meg abban, hogy jót tegyen a fiammal.
0: Azzal a feltétellel, hogy ez ne történjék lelki üdvösségének a rovására, meg kell esküdnie, uram, hogy jó keresztény.
11: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy, de kénytelen vagyok ezelőtt az uraság előtt mentegetni udvariatlanságodat.
8: Akkor hát ebben megegyeztünk. És magának, a B úr, kétségtelenül nem lesz kedve ellenére, hogy görögből fordítson a házamban. Magától értetődik, hogy kellő fizetésért.
7: Maga nagyszerű halandó uram, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szolgálatára állhatok. Két bútort részesítek nagy megbecsülésben, az asztalt, mely tudós könyvekkel s ízletes fogásokkal megrakottan hordozója a test és a szellem táplálékának, és az ágyat, amely épp úgy kedvez a szelíd pihenésnek, mint a kegyetlen szerelemnek. Ha megtalálom az urnál ezt a két becses bútort, halhatatlan dicsérettel övezem nevét, mint jótevő.
8: Ez hát rendben van. Mindkettőjüket várom holnap reggel.

0: Kastara kuul!
1: Tyyska!
0: Kastara kuul!
1: Kastara kuul!
2: Nökuraim! Ez csak az Atanor tüze.
3: Ó, uram, azt hittük a kastély lángol, mint a kiszáradt szalma. De úgy látom, uram az alkímia művészetét gyakorolja.
2: Nem titkolom el maguk előtt, hogy nagyot haladtam benne. De azért még nem találtam meg azt, ami munkámat teljesítezi. Éppen mikor ezen az ajtón dörömböltek, sikerült felfognom a világ szellemét és az ég virágát, amely nem egyéb, mint az igazi megifjító forrás. Ért egy kicsit az alkímiához, kanyar úr?
3: Némi fogalmat szereztem róla a könyvekből, de úgy tartom, gyakorolni veszedelmes és ellentétes a vallással.
2: Maga sok sokkal okosabb ember sem, hogy ne ismerné a repülő sast, a Hermész madarát, a hollófejet, a zöld oroszlát és a főnix.
3: Hallottam róla, hogy ezek a nevek a bölcsek kövét jelölik, de kételkedem benne, hogy lehetséges a fémeket átalakítani.
2: Mi sem könnyebb nekem, mint hogy véget vessek a maga kételkedésének. Vegye szemügyre, uram, ezt a részpénzt. És főként a kerekfoltot, amely átjárja. Ez valójában a kő hatása, mely ezüsté változtatja a rezet. De ez még csak semmiség. Zafír, opál, smaragd, gyémánt, íme. Ez a néhány művem kellőképpen bizonyítja magának, hogy e művészet nem egy hóbortos agyvelő álma.
3: Uram, azt tanácsolnám, hogy ne mutogassa ezeket a kíváncsiskodóknak. Azt mondják majd, hogy csak az ördög hozhatott létre ilyen drága köveket, és boszorkánypert indítanak maga ellen.
2: Legyenek nyugodtak, uraim! Ha az ördög olyan, ami ennek mondják, akkor nem lakhatik olyan magas rendű elemben, mint a tűz. Én úgy vélem, hogy a keresztények megrágalmazzák a sátánt és a démonokat, hogy valamely ismeretlen világban létezhetnek az embernél még gonoszabb lények, ez lehetséges, bár majdnem elképzelhetetlen, ami pedig a maguk sátánját. Nem tekintem olyan megvetendőnek, és ha véletlenül csak ugyan léteznék, ocsmány állatnak tartanám, hanem inkább kis szilfnek. Vagy legalábbis egy nagyon gúnyoros, nagyon okos fémgyúró gnómnak. Most belátja már, fiam, hogy a tűz az igazi elem? Míg a földből képzett teremtmények nem jutottak túl a tökéletesség egy bizonyos fokán, a fejünk fölött elhaladó ködök, lágy gőzök, világosságok, a bíbornak és aranynak mozgó szigetei, imádatra méltó népek tartózkodó helyei. Szilfeknek és szalamandráknak nevezik őket. Végtelenül kedves és szeretetre méltó lények. Lehet is, illik is, hogy olyan egyesülésekre lépünk velük, amelyeknek gyönyörei felfoghatatlanok. A szalamandrák olyanok, hogy mellettük az udvar, vagy a város legszebb nőszemélye is csak visszataszító nőstényvajon. Szívesen adják magukat oda a filozófusoknak. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, fiam, hasznát veszi majd, mert biztos jelekből ismertem fel, hogy maga egy szalamandra ágyába rendeltetett.
4: Jaj, uram, ez a rendeltetés megfélemlít. Elkerülhetetlenül azt kell gondolnom, hogy ezek a hölgyek démonok. Félnék, hogy elveszítem velük a lelkemet.
2: A maga okoskodása, fiam, nyomorék a tudatlanságtól, s érveinek gyengesége elcsüggeszt. Hogyan is lehet megkülönböztetni, mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes? Jó, tegyünk úgy, mintha elismernénk, hogy lehet a természet ellen is cselekedni. Vajon az ilyen cselekedetek ettől már rosszak vagy kárhoztatandók? Hiszen tudjuk, hogy a moralisták szerint az erény, voltak éppen erőszak ösztöneinken, küzdelem az eredeti, az ősi emberrel. Ha pedig bevallásunk szerint az erény természetellenes, akkor nem ítélhetnek el bármilyen cselekedetet sem azért, ami az erénnyel közös benne. Az első férfi és az első asszony századokon át élvezte a lég szellemének gyönyörűséges öblését, és ez megőrizte örökké tartó fiatalságukat, miért is kellett, hogy az emberi nem ősei beleunjanak-e fenséges gyönyörökbe, és egymásban keressenek bűnös örömöket. De agyagból gyúrták őket, az iszap ízlése megmaradt bennük.
3: Ebből a hosszú beszélgetésből csak egy álomzavaros emléke maradt bennem. Katrin képe megfoghatóbb volt. Akármilyen magasztos dolgokat hallottam, nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy Katrint lássam.
5: Nyársforgató Jakab,
3: szólt hozzám egy napon jó mesterem.
5: Téged nem lepnek meg az erkölcs változásai a századokon keresztül? Azért elmélkedem erről, fiam, mert be akarom költöztetni szellemedbe azt a megbízható és üdvös gondolatot, hogy nincs jó erkölcs a valláson kívül. És hogy azoknak a filozófusoknak maximái, akik valamilyen természetes erkölcsöt akartak uralomra juttatni, nem egyebek csodabogaraknál, agyrémeknél. A jó erkölcsre nem lehet érvet találni a természetben, mely önmagában véve közönyös. Épp úgy nem tud rosszról, mint jóról. Jó erkölcs csak az isteni igében van, amelyet nem szabad áthágni. Kivéve, ha később kellőképpen megbánjuk. És ezért kell csodálni a keresztény vallás berendezkedését, mely az üdvösséget leginkább a bűnbánatra alapítja. Figyelemre méltó dolog, fiam, hogy a legnagyobb bűnösökben lehet megtalálni a legnagyobb szentek anyagát. Nyersforgató Jakab, ha jól megértettél, nem emészted magad nyomorúságos gondban, hogy e világ szerint légy tisztességes ember, hanem egyedül azt a bűnbánatot keresed, hogyan tehetsz eleget az isteni igazságnak.
2: Fiam, arra kérem, jöjjél. Fontos titkot akarok közölni magával. Nem akarom megbántani, és azért nem hiszem, hogy még bármilyen kétség maradt magában a szilfekes szalamandrák létezése felől, mint hogy beavatásának éjszakája után nem volt semmiféle tisztátalan érintkezése asszonnyal, elnyeri majd megtartóztatásának jutalmát. Ez a gömb telítve napsugár borral, amely túlságosan finom ahhoz, hogy az ember durva érzékei észrevehessék, de különösképpen alkalmas arra, hogy felszítsa a bennünk is meglévő tüzet. Mihelyt feltörte a gömb nyílását lezáró pecsétet, és belélegezte a belőle felszálló napsugárport, felfedez majd ebben a szobában nőkhöz hasonlatos lényeket, de sokkal szebbeket, mint valaha is bármiféle nő volt. Ezek valójában szalamandrák. Semmi kétség, az jelenik meg magának először, akit múlt évben apja pecsenye konyhájában láttam, mert kedvet érez magára. És azt tanácsolom, a legrövidebb időn belül elégítse ki e szalamandra vágyait. Nem sokára meglátja majd, hogyan teljesül be pontról pontra, amit jeleztem. Isten vele!
4: Miért ne? Miért ne?
6: Bocsásson meg. Dasztarák urat keresem.
4: Asszonyom, itt nincs semmilyen Dasztarák úr. Csak maga van meg én. Vártam magát, maga az én szalamandrám.
7: Bolond!
4: Ez természetes is. Ki ne lenne bolond a helyemben?
7: Minthogy Dasztarák úr nincs itt, én nem tehetek más, távozom.
4: Nem, maradjon.
7: Nem tudja, hamarosan visszatérek.
4: Nem, asszonyom, sokáig nem tér vissza. Magamra hagyott a szalamandrákkal.
7: Mi?
4: De nekem csak egy kell közülük, és az maga. Szeretem.
7: Engedjen! Engedjen!

0: Hogy hívják?
1: Jáhelnek hívnak.
0: Jáhel. Szeret egy kicsit.
1: De uram, azt hiszem azután, amit az előbb egymásnak mondtunk. Sértés, ha ilyet kérdez. Minden erőszakosságával és minden hevességével sem ment volna semmire, ha nem tetszett volna nekem. Az imént, amikor alva találtam a karos székében, úgy láttam, érdemes férfi. Megvártam, amíg fölébred. A többit már tudja.

ne legyen olyan hirtelen, és ne csak magára gondoljon. Szerelemben nem szabad önzőnek lenni. Ez az, amit a fiatal emberek nem tudnak eléggé, de meg lehet nevelni.

0: Van egy fésűje?
1: Olyan lettem, mint egy boszorkány.
2: Nincs fésűm, egy szalamandrát vártam. Imádom magát.
1: Imádjon, barátom, de legyen titoktartó. Maga nem ismeri a nagybátyámat. Ha ő tudná...
2: Mit tenne?
1: Oh, velem semmit, de magával sok rossz. Oh. Moszáid nem közönséges erejű ember. Nem lehet tudni, mennyi idős, én magam sem tudom, amióta ismerem, mindig öreg volt. Bankja volt Lisszabonban, de ott történetesen megölt egy keresztényt, akit rajta kapott Miriam nénémmel. Megszökött, és engem is magával vitt. Azóta egy anya gyöngétségével szeret. Elnézeget, miközben alszom. És olyankor sír.
2: Maga nála lakik?
1: Igen, az őrházában. A park másik végén.
2: Szóval abban a kis házban van bezárva?
1: Moszáid féltékenyen őriz. És az egész világon mást sem szeret, csak engem, meg 6 kis csésze aranyat, amit Lisszabonból hozott magával. Csak ugyan nem jön hamarosan Dasztarak úr.
2: Úgy hát maga ennek a vén bolondnak a nymfája. Gyakran szokása szalamandraként szerepelni ebben a kastélyban?
1: Ó, nem is értem magát. Semmilyen nőt nem tűr meg, és nekem igazán kellemetlen találkozni és beszélni vele. Azért jöttem, hogy arra a járandóságra, amivel a nagybátyámnak tartozik, a héber írások fordításáért, egy kis pénzt kérjek tőle. Mert éppen nagyon hiányzik.
2: Ó, igen. Dasztarak úr eltökélten megveti a pénzt. Ezért sajnos nekem is elfelejtette megadni a fizetésemet. Ennyi maradt.
1: 3 tallér.
2: Ez maradt. Legyen oly kegyes, hogy elfogadja. És nem lehetek oly szerencsés, hogy viszont lássam.
1: De lehet. Valahányszor megszökhetek a kis házból éjszakánként, ahol őriznek.
2: Csak arra vigyázzon, hogy az én ajtóm a 4. jobbra a folyosón, és hogy az 5. Kuanyár Abbé, az én jó mesteremé.
1: Vissza kell térnem a nagybátyámhoz. Isten vele.
3: Dasztarak úr nem mulasztott el, hogy este vacsora után meg ne kérdezze tőlem, mi újság a szalamandrákkal. Azt feleltem, hogy a találkozás felül múlt a reményeimet, de ami egyebeket illet, azt hiszem kötelességem, hogy az ilyesféle kalandokhoz illő tapintatosságba burkolózzam. Jáhel már 3. koccantott az ajtómon. Sokkal kényelmesebben megvoltunk az én szobámban, mint Dasztarak úr dolgozó szobájában, és ami megismerkedésünk alkalmával történt, csak gyerekjáték volt ahhoz képest, amit a szerelem ezen a 2. találkozáson sugallt nekünk. Virradatkor tépte ki magát a karomból, 1000 esküvéssel, hogy hamarosan újra felkeres, és lelkének, életének, az ő szerelmetes kis kakasának nevezett. Azon az estén jó mesterem és én a Rue de Grenelle ellen sétáltunk. Ahhoz a csinos házhoz közeledtünk, melyben a jó szerencse Katrin nagyságot elhelyezte. Katrin az erkélyen vizes kancsóval a kezében virágait öntözte. Nevetett, és egy csókot küldött. Mire egy kéz kinyúlt az ablakon, arcul ütötte Katrint, aki annyira megijedt, hogy leejtette a vizes kancsót, az pedig kis híján jó mesterem fejére esett. Aztán eltűnt a megpofozott szépség, helyette megjelent az ablakban a pofozó, kihajolt a rácson, és lekiáltott hozzám.
4: Istennek hála, uram, hogy maga nem az a kapucínus. Nem szenvedhetem, hogy a szeretőm csókokat küld annak a bűzölgő baromnak. Ezúttal legalább nem kell pirulnom a választása miatt. Tiszteljen meg azzal, hogy feljön. Éppen készen áll a vacsora. Legkötelez, ha megosztja velem. Az abbé úrral együtt.
5: Nyársforgató Jakab fiam. Nem utasíthatunk vissza így udvarias meghívást.
4: Ne is törődjenek ezzel a sikítozással. Katrin jajgat a szobában, ahová bezártam.
5: Ó, uram, meg kell neki bocsátani. Hát olyan nagy a bűne, amiért egy csókot küldött az én fiatal tanítványomnak, szomszédjának és bajtársának, abból az időből, amikor mindketten szerényen éltek, és a szép lány bájai csak a kis Bacchus lugasában ünnepelték. A féltékenység ódivatú, hóbortos érzés, barbár elkölcsök szomorú maradványa, és nem szabad, hogy nyoma legyen előkelő úri lélekben.
4: Abbé úr, nem vagyok féltékeny, de nem tűröm el, hogy egy nő gúnyt üzzön belőle.
5: Na! Engedje meg, uram, hogy Katrin velünk vacsorázzék. Felteríti az asztalát. A nők hűtlensége csöppet sem ront az arcukon. A természet, mely kedvét leli abban, hogy felékesítse őket, közönyös a hibáik iránt. Utánozza a természetet, uram.
4: Legyen.
0: Ott van. Hason fekszik az ágyon, a fejét a párnába fúrt, és nézzék csak, milyen nevetséges, hogy minden zokogásra emelkedik egyet a fara. Na nézzék csak, íme hát ez az, amiért annyi bajt okoztunk magunknak, és annyi butaságot követünk el. Katrin, jöjjön vacsorázni. Na, gyere, babám. Kejferribant! Az ördög be is, abbé. Maga a kegyházi ember megmondhatná nekünk, miért szeretik a nők a kapucínusokat.
5: A kapucínusok alázatosan szeretnek, és semmitől sem húzódoznak. Továbbá az is az oka, hogy sem az elmélkedés, sem a csiszoltság nem gyöngíti természetes ösztöneiket. Na, uram! A bora nagyszerű!
0: Túlságosan is megtisztelt. Ez Geri Tóth úr bora. Elvettem a szeretőjét, épp úgy elvettem a palackjait is.
5: Semmi sem jogosabb, látom, uram, az előítéletek fölé emelt.
4: Nem hiszek az erényben.
5: Igaza van.
4: Amilyen szabással az emberi állat készült, nem is lehetne erényes valamilyen eltorzulás nélkül. Nézze csak meg például ezt a szép lányt, aki velünk vacsorázik. Kis fejét, csinos mellét, csodálatosan gömbölydett hasát, és a többit. Vajon személyének melyik részén lakozhatnék? Akár csak egy szemernyi erény is, ne? Egyáltalán nincs is rá hely. Annyira tömör mindez, annyira telített, feszes és domború. Bevallatom magának, hogy nem hiszek Istenben.
5: Ezért már kárhoztatnom kell, uram. Hinni kell Istenben és szent vallásunk minden igazságában.
0: Gúnyolódik, abbé. És butábbnak tart minket, mint amilyenek vagyunk. Mondom magának, nem hiszek sem Istenben, sem ördögben, és soha nem megyek misére, kivéve a király misére.
1: Minden szentre és minden ördögre kérem, barátom, ne beszéljen így. Isten létezik, olyan igazán, mint ahogy ez a pástétom létezik az asztalon. És ennek bizonyítéka, hogy amikor a múlt év bizonyos napján nagy kétségbeesésben és csüggedésben voltam, Angelus barát tanácsára elmentem a kapucínusok templomába gyertyát gyújtani, és másnap találkoztam is a sétányon Geri Tóth úrral, aki nekem adta ezt a házat minden bútorával, és a pincét is tele azzal a borral, amit iszol.
4: Fúj, belekeveri Istent az ilyen piszkos ügyekbe. Ez már annyira felháborító, hogy az embert még akkor is bántja, ha ateista.
5: Uram, összehasonlíthatatlanul többet ér Isten belekeverni piszkos ügyekbe, mint ahogy ez az egyszerű leányzó cselekszi, mint a maga példájára elűzni abból a világból, amit teremtett. Ha nem is egyenesen ő küldte azt a dúsgazdag adóbérlőt Katrinhoz, de legalábbis megengedte, hogy Katrin találkozzék vele. Mert abban nyilván egyetért vele, hogyha van rend a világban, ez a rend isteni, és minden rend forrásából és kútfejéből ered. De ne sajnálja a fáradtságot, uram, hanem nyittasson egy másik palackot, mert nagyon szomjasak vagyunk.
4: Ágaskodik aló havad, erősen ül a jó lovag. Persze, ha nyergében a donna, ejzi!
6: Mezuma!
4: A vasat üsd, amíg tüzes, szól a leányzó,
6: most tüzes!
4: S adol a liszt nevét, kimondja,
6: Ej, Zimmezuma! Pukkadjon minden irigyen, férjen bölpő herceg legyen! A titkárságot már meguntam, Ej, Zimmezuma! Ha suttognak, nem érdekel, egész Párizs megénekel. A bogrisnak nincs másra gondja, Ej, Zimmezuma!
4: Akart vagy a hüvely teszi, arom legyen főhercegi. Mindegy, mi dolgozik ki a bunkra, Ej, Zimmezuma! Vájék egészségére! Dabbé maga nem iszik!
1: Zsakó, tudom, hogy soha többé nem szeretek más, csak magát.
4: Na, új palac!
5: Mit törődünk vele? Miféle kéz az, amelyik ilyen durván, közönséges, sőt, talán nevetséges okból döngeti a kaput? Tekintsük úgy, hogy megkeményedett, megromlott lelkünk kapuján döngetnek. Gondoljunk az örökké valóságra.
7: Így módon húzhatjuk a legnagyobb hasznot, de különben jelentéktelen és léha esemény.
4: Ez a maga mulatságos ember, abbé. Amilyen erővel ütik a kaput, majd még be is törik.
8: Rablók ezek, jézus! Lemészárolnak minket! Ez a büntetésünk, amiért elküldtük a kisbarátot. Baj éri a házat, ahonnan elkergetnek egy kapucínus.
4: Állat! Ez az átkozott csúhás minden butaságot el tud vele hitetni. A rablók udvariasabbak volnának, vagy legalábbis tapintatosabbak. Ha, ez az őrség lesz.
8: De hiszen az még rosszabb.
4: Olyan, majd jól elverjük. Megyek, és felderítem az ellenséget.

0: Jaj!
1: És két hatalmas akár lomoló fákjásról!
0: Az lehetetlen, hiszen e pillanatban az öreg felesége mellett alszik.
1: Hát a kísérlete, de nagyon hasonlít rá. De még egy szellem sem tudná ilyen jól utánozni, annyira nevetség.
0: Csak ugyan dől a gerítód uraz?
1: Ő maga az Katrin, ha a szememnek hihetek.
0: Milyen szerencsétlenek a nők! Sohasem hagyják őket nyugton. Mi lesz belőlem? Nem bújnának el uraim különböző szekrényekbe?
2: Meg lehetne próbálni. De hogyan lehetne magunkkal együtt bezárni ezeket a széttört, vagy legalábbis lenyakazott palackokat? Ezt a pástitomot, ezeket a tányérokat, és a kisasszony ingét, mely áttetsző rózsaszín fátyolt képez szépségek körül.
0: Talán elég volna, ha Danketil urat eldugnám a felső szobában. Az abbét bemutatom, mint nagybátyámat. Zsákó urat, mint az öcsémet.
1: Nem úgy, hanem én magam hívom meg, de a gerincód urat. Teljön is! Vacsorázzék vel!
0: Könyörgöm, uram, ne tegye!
3: Hallgasson a kisasszonyra!
1: Meghívom!
0: Jaj! Jaj! El vagyok veszve!

0: Úristen! Szétrepett a feje.
1: Abbé, nyújts a kezét, maga bátor ember.
2: Valóban, azt hiszem, hogy némileg ember töltem. De nem vagyok annyira elfajult, hogy ezt dicsőségnek tekintsem. Nekem elegendő az is, ha nem kapok érte túl heves szemrehányást. Nem arra születtem, hogy lakályokkal verekedjem.
1: Ó, nem ez a legrosszabb a maga esetében, hanem azt hiszem, agyonütött egy fő adóbérlőt.
2: Ez valóban igaz.
1: Olyan igaz, mint hogy én belöktem a kardomat ennek a söpredéknek a belébe. Veszedelembe jutottunk. Engem az fenyeget, hogy a Bastille-ba dugnak. Magát pedig Abbé úr felakasztják tanítványával együtt, aki pedig nem ölt meg senkit.
2: Ez nagyon is igaz. Talán el kell hagyni majd Párizst. Sőt, talán Hollandiába kell szöknünk. Van egy javaslatom. Remélem, kellemes lesz magának. Nyersforgató meg én egy romladozó alkimista kastélyban lakunk, ahol könnyen eltölthet 12 órát is anélkül, hogy meglátnák. Oda vezetjük, és ott várjuk be, amíg útnak indulhatunk.
3: Danketil úr semmit sem tudott felhozni ezen érvek ellen. Megegyeztünk abban, hogy jó mesterem Danketillel óvatosan előre nyomul, és észrevétlenül elrejtőzik a szobában, én pedig kissé hátra maradok figyelni. Abban a pillanatban, amikor két társam már előre indult, a vállamra nehezedett egy kéz.
4: Nem is bánom, fiam, hogy egyedül találkozhattam magával, és amíg még nem késő, óvhatom egy nagy veszélytől, amely egyszer majd fenyegetheti magát. A maga szalamandrája talán még nem világosította fel magát egyik leghevesebb szenvedélyéről, a féltékenységéről. Tudja meg, fiam, a szalamandrák nem hagyják magukat büntetlenül elárulni. Rettenetes bosszút állnak a hicegőn. Az isteni Paracelsus mesél erről egy példát. Egy német városban, Stauffenben élt egy alkimista filozófus, és akárcsak maga, ő is érintkezett egy szalamandrával. Volt olyan romlott, hogy gyalázatosan megcsalta egy asszonnyal. Egy este, amikor új szeretőjével és néhány barátjával vacsorázott, a vendégek egy csodálatos formájú combot láttak ragyogni fejük felett. A szalamandra azért mutatta meg, hogy belássák, nem érdemelte meg azt a méltatlanságot, amit barátja elkövetett vele. Ezután a felháborodott mennyei személy kutaütéssel sújtotta a hűtlet.
5: Halljad az átkot, melyen Illés átkozta vala az elvetemült tréfát űző gyerekeket. Halljad a kiközösítés, melyen Bárák sújtotta vala Méroc. El kell hoztatlak Argitariel nevében, akit a csaták urának is neveznek, lángoló kardot tartja kezében. Átadlak a pusztulásnak, Sardarikot nevében, légy átkozott kutya, légy kiközösítve disznó, légy átkozva a gömbök nevében, légy átkozva a kerekek nevében, légy átkozva az Ezékiel meglátta titokzatos állatok nevében, a gömbök nevében, a kerekek nevében, a titokzatos állatok nevében, szállj le azok közé, akik nincsenek többé.
6: Kegyeskedjék megmagyarázni, ó mesterem, azt az eléggé különös véletlent, amelyben ma reggel részünk volt.
2: Tudd meg hát, fiam, elértünk a kastély felső emeletére Danketin. Bevezettem ezt a fiatal nemes urat a szobádba, mint ahogy te meg én megígértük neki. Levetkőzött és azonnal el is aludt, mint jó magam. Egy idő után éreztem, hogy valaki a karomat rángatja. Azt hittem, a poroszló jött, értem, hogy az egyházi bíróság elé vezessen, és azt fontolgattam magamban, hasznos dolog lenne betörni a fejét a gyertyatartómmal. Sajnos, Nagyon is igaz, fiam, ha egyszer letértünk a szelídség és mértéktartás útjáról, azonnal kénytelenek vagyunk az erőszakot erőszakkal fenntartani, kegyetlenséget kegyetlenséggel, és az első véteknek az a következménye, hogy újakat hoz létre. Azt hittem már, hogy a poroszló emelkezett rám, és láttam már magamat az érsek börtönében, amikor felismertem Danketil úr arcát és hangját. Abbé, mondta nekem, különös kaland esett meg velem nyársforgató szobájában. Mi alatt aludtam, egy nő ágyomba lopódzott.
6: Oh.
2: És becézések, gyöngéd nevek, forró csókok záporával ébresztett fel. Széthúztam a függönyt, láttam, hogy a legszebb nő a világon. De rögtön nagyot sikított, ingerülten elfutott, de azért nem olyan gyorsan, hogy ne érhettem volna utol, és ne foghattam volna meg a folyosón, ahol szorosan magamhoz öleltem. Amikor összekarmolt annyira, amennyire becsülete megkövetelte, elkezdtük a kimagyarázkodást. Örömmel hallotta, hogy nemes ember vagyok, és pedig nem is a legszegényebb. Találgattuk, kihez jöhetett ez a szép személy, és megegyeztünk abban, hogy ehhez a vén bolond Dastarakhoz, aki a veled szomszédos szobában, sőt, talán tudtod nélkül, a te szobádban enyeleg vele. Nem gondolod?
6: Nagyon valószínű.
2: Nem is kétséges, ez a boszorkánymester gúnytűz belőlünk a szalamandrával. Az igazság pedig az, hogy ezt a szép nőt ölelgeti. Csaló!
6: Kérem, jó mesterem, folytassa az elbeszélést.
2: Megkurtítom, fiam, Danketil úr előadását. Erősködött nekem, hogy rendkívüli szépséget, bájt, kellemetességet lát ezen a lányon. Beszédét azzal fejezte be, hogy tudom-e a nevét, és hogy kicsoda. A róla festett arcképről feleltem, Mosaid rabbi unokahúgára ismerek benne, Jahel nevezetűre, akit véletlenül én is megcsókoltam egy éjszaka, ugyanezen a lépcsőn. Danketil úr azt felelte, remélem, hogy más különbség is van, mert ami engem illet, én jól megszorongattam. A leghatározottabban azt mondta nekem, szeretem ezt a lányt, és tudja meg, abbé úr, hogy magunkkal viszem a postakocsin. Igyekeztem rávenni, hogy visszavonja elhatározását, de ahelyett, hogy beszédem kijózanította volna, arra unszolt, keressem meg Jákelt, és bírjam szökésre. Egy holland vászon kelengye, asztali edény, ékszerek és csinos évjáradék ígéretével. Nem akarom elhallgatni előled, hogy engedtem-e fiatal nemesember álhatatos kéréseinek. Nem akarom szebb színben feltüntetni hibáimat. Bevallom hát neked, hogy elbújtam egy csipkebokor mögé, és ott várakoztam, míg Jahel megjelenik ablakában. Intettem neki, hogy jöjjön le! Tudtára adtam, milyen szándéka van vele Danketil úrnak. Ez a Pimasz, mondta. Oly könnyű nőnek tart engem? Szereti magát, feleltem. Hát nem szereti, ha imádják magát? Azt válaszolta, leveses tál kell nekem. Leveses tál, de jó nehéz ezüstből legyen. Mondja meg neki, abbé úr. Mit mondjak meg, kérdeztem. Hát, hogy tisztességes lány vagyok. S nem vagyok hajlandó vele menni, csak szabályszerű kötelezvény ellenében, amit ma este indulás előtt aláír. Éppen a pontnál tartottunk megbeszélésünkben, amikor meglepett bennünket a vén Mosaid. Jahel a szobájába menekült, én pedig magamra maradtam kiszolgáltatva az Isten gyilkos dühöngésének. Csak attól félek, hogy háromszoros lakattal zárja be unokahúgát.
7: Ó, de magas a lépcső.
6: Várjon, Jahel! Várjon, uram!
1: Ó, nyársforgató úr, szóval el akarja venni valamennyi szeretőmet. Katrin után Jahelt. Hihetetlen.
6: Jahel.
2: Ó, fiam, hagyjuk nekik a fülkét.
8: Mi ketten majd a kocsi derékban tesszük meg az utat. Nem késlekedhetünk tovább.
3: Juvisy-ben váltottunk először lovat. Reggel érkeztünk oda elsőben. Amikor beléptem a postafogadóba, Jahel már ott ült a kandalló mellett, a lábát melengedte, s látni engedett egy kis darabos helyem harisnyájából, mely nagy izgalmat keltett bennem, mert lábára kellett gondolnom, és pontosan elképzeltem a bőrt, a fejheket, és mindenféle hatásos részletet. Belenéztem a szemébe, a tűzhely lángja tükröződött benne.
6: Jahel, nagyon szerencsétlen vagyok. Maga elárult, és már nem szeret.
7: Ki mondta magának, hogy már nem szerette?
6: Sajnos, kisasszony, ez eléggé kitűnik a viselkedéséből.
7: Ugyan, csak nem iridli tőlem azt a hollandi vászon kerengyét, és azokat a vésett ezüstedényeket, amit ettől az úriembertől kell kapnom. Csak egy kis titoktartást kérek magától. Addig, amíg Danketi beváltja ígéretét. És meglátja majd, hogy éppen olyan leszek magához, mint voltam.
6: S miközben én várok, vetélytársam élvezi a kegyét.
7: Ne gyötörje magát ilyen semmiséggel. Mert csak az ad neki értéket, amit maga gondol róla.
6: Amit én gondolok róla? Szörnyű. És félek, nem élem túl a maga árulását.
7: Higgy el, barátom, egyikünk se hal bele. Ne legyen okos. Ne árulja el, milyen érzelmek bántják, és ígérem magát. Később megjutalmazom tapintatáját.
6: Jahel, valaha legdrágább gyönyörűségem volt, ha visszaemlékeztem gyöngétségeinkre. Most pedig ez lett legkegyetlenebb gyötrelmem, mert arra kell gondolnom, hogy maga egy másik férfival ugyanolyan, mint velem volt.
7: Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő. Elismerem, hogy bánatot okoztam magának, de ez nem ok arra, hogy százszor is megkínozzon, hiába való sirámaival. Zsakó, látja az úthajlásánál azt a kocsit?
6: Igen.
7: Ugyanakkor állt meg, mint mi, és azóta várakozik. Itt átkövet bennünket. Hasonlít ahhoz, amelyben nagybátyám még kislánykoromban magával vitt Párizsba, miután megölte a portugált. Remegek, ha arra gondolok, milyen állapotban lehetett, mikor üresen találta a szobát. És a lepedőt még hozzáerősítve az ablakhoz, amelyen keresztül megszöktem, hogy magukkal együtt meneküljek.
6: Azt akarja mondani, Jahel, ugye, hogy Danketi úrral.
7: Jaj, milyen szőrszál hasogató! Hát nem mindegyütt utaztunk el. De én félek.
6: Csak nem attól, kisasszony, hogy a nagybátyja ilyen öregen és ilyen gyönge állapotban a maga üldözésére rohan. Nem törődik az egyébbel, csak a kabalával.
7: Maga nem ismeri őt. Egyébbel sem törődik, csak velem. Épp annyira szeret, mint amennyire utálja az egész világot. Úgy szeret, hogy...
6: Hogyan? Hogyan szereti?
7: Mindenhogyan. Szóval... szeret.
6: Borzadva hallgatom. Tehát ez a muszáid nem azzal az önzetlenséggel szereti magát, amelyik oly szép egy aggastyántól és annyira illik egy nagybácsihoz? Mondjon el mindent, Jahel.
7: Hiszen maga jobban elmondta, mint én.
6: Megáll az eszem. Hát lehetséges ez az ő korában?
7: Kedvesem. Magának nem csak a bőre fehér, hanem a lelke is. Milyen könnyű magát megcsalni, csak akarni kell. Elhitetik magával, hogy Mosait 130 éves, amikor alig múlt 60. És hogy egy nagy piramisban élt, amikor a valóságban bankja volt Lisszabonban. És csak rajtam múlt, hogy nem maradtam szalamandra a maga szemébe.
6: Hát, igazat beszél. A nagybácsia?
7: Azt hiszi, hogy Kuanyár Abi a vetélytársa. Ösztönösen gyűlölte már az első látásra. Én nagyon is hálátlan voltam, amikor egy ilyen jó nagybácsit otthagytam. De rettentően szerettem volna gazdag lenni. És ez természetes is, amikor az ember szép és fiatal. Csak egyszer élünk, akkor se sokáig. Engem nem tanítottak szép hazugságokra, a lélek halhatatlanságáról.
6: Ó, Jáhel, nekem semmi sem hiányzott maga mellett. Mi hiányzott magának a boldogsághoz?
7: Ugye, rossz előérzetem van, és az én előérzeteim sohasem csalnak. Megjósolom magának, Zsakó, hogy abból a kocsiból szerencsétlenség ér bennünket.
6: Azt akarja elhitetni magáról, hogy jós tehetség?
7: Az.
6: Szóval maga prófétanő. Ez aztán különös. Azt hittem, hogy a prófétanő legalábbis szűzek.
7: Az nem szükséges hozzá.
3: Jáhel nyugtalansága átragadt Dunketil úrra is, anélkül, hogy bevallotta volna. Parancsot adott a postakocsisoknak, hajtsák meg jobban a lovakat. Túlzott gondosságból mindegyiküknek adott egy-egy palackot abból a borból, amit az abbé helyezett tartalékba a kocsi mélyén. A postakocsisok továbbadták a lovaknak a borból merített buzgalmat.

0: Ește, nem történt baj?
1: Majd rám borult a kocsi.
2: Hála az égnek. Csak egy fogamat vesztettem el. Az se volt se épp, se fekvér.
0: Gazember, kocsisom! Jó helyre hoztak. Ez a batár már csak apró fának jó. Csirkefogó! Nem is tudom, miért nem döföm belétek a kardot.
1: Az ablaküveg is eltörő.
2: Hát azon még lehetne segíteni, ha leeresztik a függöny, de a palackok is ugyanolyan állapotban lehetnek, mint az ablaküveg.
0: És vacsorázni sem fogunk. Te gazember! Te gazember! Erígy és keríts egy bognár! De igyekezve!
2: Arra gondoltam,

0: Az önbizalma bizonyára jól lakunk.
1: Igyekszem, hogy ne csalódjanak!
0: Erről az éjszakáról eszembe jut a Pármai csata előtti éjszaka. Járőrben voltam, nem láttunk semmit. Ez már a háború nagy fortéjaihoz tartozik. Kiküldenek néhány embert az ellenség felderítésére, azok visszajönnek anélkül, hogy bármit is felderítettek vagy láttak volna. De a csata után jelentéseket írnak róla, és ilyenkor diadalmaskodnak a taktikusok. Szóval este 9-kor kiküldtek járőrbe 12 altisztel.
1: Jaj!
2: Az istenit! Mi az?
3: Miért kiáltott? Mi baja? Miért kiáltott?
4: Miért is kiáltottam? Nem tudtam róla, hogy kiáltottam. Nyersforgató, nem láttál egy embert? A homályban nekem jött.
3: Jöjjön, álljon fel, mesterem! Vérzik.
4: Vérzem. Már halott ember vagyok. Megölt. Előbb azt hittem, hogy csak nekem jött és feltaszított. De meg is sebzett. És érzem, nem gyógyulok fel többé.
3: Kidöftele, mesterem.
4: Muszáhid, a zsidó. Nem láttam, de tudom, hogy ő volt. Honnan tudom, hogy ő, amikor nem láttam? Honnan is? Milyen furcsa. Számban a halál íze. Nem lehet meghatározni. Istenem, a te akaratod. De miért itt? Miért nem máshol? Ez hát a titok. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Domini exaudi orationem meam.
3: Meghal. Segítség!
2: Mi történt, fiam?
3: Segítsen, uram! Moszáid gyilkolta meg!
2: Moszáid ide érkezett egy öreg kocsiban, húga üldözésére, én pedig elkísértem, hogy arra intsem magát, fiam, térjen vissza házamba, munkájához. Láttuk nemrég a maguk batárját, amikor felfordult egy kerékvágásban. Abban a percben Moszáid leszállt a kocsiból, és lehet, hogy elment egy kis sétára. Vagy inkább úgy tetszett neki, hogy láthatatlanná váljék, ami hatalmában áll. Azóta nem láttam viszont, de nem ő gyilkolta meg Koányár abbét. Az elfek, fiam. Az elfek ölték meg mesterét. Így büntették meg, amiért elárult a titkaimat.
3: Ó, uram, mit számít az most, hogy Moszáid volt-e vagy az elfek? Segíteni kell rajta.
2: Ellenkezőleg, fiam. Ha emberi kéz sújtott le rá, könnyen meggyógyíthatnám varázsművelettel. De ha magára vonta az elfek haragját, nem menekülhet. Kérlelhetetlen bosszújuk elő.
5: Mi az? Mi történt? Koányár úr rosszul van.
3: Maga volt ez. Kisasszony, aki a vesztét okozta. Halál a bosszú a maga megszöktetéséért. Moszáid ölte meg.
5: Isten. Azt hiszi, talán olyan könnyű szép lánynak lenni anélkül, hogy bajt okozna az ember.
3: Sajnos, amit most mondott, nagyon is igaz. Csak hogy elvesztettük a legjobb embert a világon.
6: E pillanatban Koányár abbé úr mélyet sóhajtott, megvillantotta a szeme fehérjét, Bőtiusz kötetét kérte, és újra elájult. A postakocsis azon a nézeten volt, vigyük a sebesültet Valár faluba, fél mérföldnyire innen. Elvittük egészen a faluig. Keleten rózsaszín fény szállt a látóhatár fölé, és a sápadozó égen fölkelt a hajnali csillag. Megszólaltak a madarak.
7: –
4: istállóba.

0: olyan hideg éjjel, mikor Jézus született, szamá ökör meleget fut rá, jól lehelletéve. Szamár ökör akad itt Galliában ezer évele. Szamár ökör akad itt, tőlük ennyi nem telik. Nyers forgató, Jakab film. Vesd el példámmal együtt mindazokat az igéket, amelyekre bolondságom idején tanítottalak. A bolondságom pedig sajnos éppen addig tartott, ameddig az életem. Óvakodj a nőktől és a könyvektől, mert elernyesztenek és gőgössé tesznek. Ne hallgass azokra, akik a jóról és a rosszról okoskodnak, mint ahogy én is tettem. Ne engedd, hogy szép beszédjük és szellemességük hasson rád, mert Isten országa nem a szavakban van, hanem a jó életben.
1: Megragadtam a takarón nyugvó kezét, csókokkal, könnyekkel borítottam. Hosszú órákig maradtam fájdalomba merülve ágyalábánál. Viradatkor intett valami érthetetlent a kezével, és nagyot sóhajtott. Az volt az utolsó lehelet. Arca fenségessé vált a halálban, méltóvá a szellemhez, amely éltette, és amelynek elvesztét soha semmi sem pótolhatja. A Valári plébános úr ünnepélyesen eltemette Jerome Coignard urat, gyászmisét énekelt, és feloldozást adott. Három nappal azután, hogy jó mesterem kilehelte lelkét, Tanquetil úr folytatni akarta útját. Sohasem kedveltem társaságát, és abban a szomorú állapotban, amelybe jutottam, egyenesen gyűlöltem. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy kövessem őt és Jachert. Közöltem ezt a szándékomat Tanquetil úrral. Eleinte igyekezett visszatartani, de aztán szívesen elbocsátott. Jachel, mint hogy természettől józan volt, belátta, miért akarom elhagyni. Az elutazásomat megelőző éjszaka, miközben Tanquetil úr a Borbély felcserrel ivott és kártyázott, Jachel meg én kimentünk friss levegőt szívni. Mindkettőnknek egyszerre támadt az a gondolatunk, hogy elbúcsúzzunk barátunktól. Nyugvó helyét a puha földbe süppedő könnyáztatta kereszt jelezte. Szorosan melléje ültünk a fűben, és ott észrevétlen és természetesen támadt hajlammal egymás karjába borultunk. Nem féltünk attól, hogy csókjainkkal megsértjük barátunk emlékét, aki mélységes bölcsességével mindig is elnézte az emberi gyarlóságokat.
2: Gyönyörű éjszaka. Ebben az évben nem igen lesz már ilyen. És lehet, hogy az életemben sem.
3: Dangeti urat látom a temető falán. Figyelmesen néz felénk.
2: De megláthat-e bennünket ebben a homályban?
3: A fehér alsó szoknyámat bizonyosan látja. És azt hiszem, ez elég neki ahhoz, hogy kedve támadjon többet is meglátni. Menj! Meneküljön! Engem pedig csöppet se féltsen. Ilyesféle meglepetést kívántam is. Kezdett már rámunni. Megver majd, de ettől később csak kedvesednek talán. Isten.
2: Szóval csak arra vagyok jó magának, Jachel, hogy fellobbantsam vetélytársam vágyait.
3: Csodálom, hogy még maga is veszekedni akar velem, még maga is. Menj el, honnan.
2: Hát, így hagyjam itt.
3: Nem lehet másképp. Istenem, itt ne találja meg. Szívesen teszem őt féltékenyé, de csak csínyel. Istenem.
1: életem e ponton elveszti érdekességét, melyet csak a körülmények kölcsönöztek neki. Sorsom ettől fogva megfelel jellememnek, közönségessé válik. Ha folytatnám ezeket az emlékiratokat, elbeszélésem hamarosan mindenkit untatna. Néhány szóval befejezem. Apám írt, hogy elintézte ügyemet, és veszélytelenül visszatérhetek Párizsba. Azonnal postakocsiba szálltam. Apám nyájasan felszólított, hogy forgassam a nyársat, mint azelőtt. Anyám csak vállat vont erre, és így szólt. Blézó úr, akinek könyvkereskedése van Szent Katalin képéhez, segédet keres. Ez a munka, Zsákó fiam, annyira neked való, mintha rád szabták volna. Azonnal jelentkeztem Blézó úrnál, aki szolgálatába is fogadott. Gazdám megelégedésére bántam a seprővel és a tollseprővel. Tartoztam egy látogatással Dasztarák úrnak. November utolsó vasárnapján ebéd után indultam el ehhez a nagy alkimistához. Jaj, mondtam magamban, nem sokára egy éve lesz már, hogy első ízben tettem meg ugyanezt az utat hóban, jó mesteremmel, aki most egy burgundi faluban nyugszik egy szőlődombon. Az örök lét reményében hunyta le szemét. Isten őrizzen attól, hogy valaha is kételkedjem a lélek halhatatlanságában, de be kell vallani magunknak, hogy mindaz, ami egy jövendő létre és a más világra vonatkozik, csak a féle megfoghatatlan igazság. Hiszünk benne, de nem érint bennünket igazán, mert se íze, se szaga úgy, hogy csak észrevétlenül nyeljük le. Miközben így elmélkedtem, hirtelen nagy fényt láttam magam előtt. Elfoglalta az ég felét. Fejem fölött vörhenyes köd gomolygott, nehéz füst keveredett gőzölgő levegővel. Dasztarák úr kastélyának minden ablaka tűzben lobogott, mint valamilyen gyászünnepélyen. Szikra és hamu eső szitált körülöttem. Szél támadt, és a lángokban, mintha ragadozó pofák üvöltöttek volna. A parkban rémülettől suttogó árnyak mozogtak, környékbeli lakók ide rohantak kíváncsiságból, meg azért is, hogy segítséget hozzanak.
4: Megmentettek-e valakit? De azt a rakurat, senki se jött. Csak egy öreg zsidót láttunk, csomagokkal megrakodva menekült a mocsarak felé.
5: A gyerekek megkergettek, a szajnába esett, holtan halázták ki. Valamilyen abrakadabrás könyvet szorított a szívére, meg hat aranyjal teli csészét.
4: Ó, megérdemelte bűnei miatt ezt a véget. De halála nem adja vissza a legdrágább mestert, akit megölt. Nem is látták, Dasztarák urat? Jaj, beomlik a tető, és valaki fent van!
6: Felszállok a lánggal! Az isteni élet elemény!
1: Nincs az a szerelem, amely a távol létnek ellenáll. Jáhel emléke eleinte perzselt, végül nem maradt más belőle, csak valamilyen határozatlan izgalom, és már ez sem kizárólag ő rá irányult. Blézó úr megöregedett, visszavonult falusi házacskájába, és életi áradék fejében átadta nekem üzletét. Kedvem volt szerény boltomhoz, és elég gondot fordítottam díszítésére. Tudásom nem nagyon ártott üzletem forgalmának, persze csak azért, mert gondosan eltitkoltam. Sokkal jobban gátolt volna, ha könyvkiadó is lettem volna, s így kénytelen az általános butaság rovására megkeresni kenyeremet. Sok tudós és néhány szép lélek látogatja boltomat, de nézetem szerint egyikük tehetsége sem ér fel jó mesteremmel. Egyikük sem pótolhatja nekem a tudásnak és erkölcsnek azt a kimeríthetetlen forrását, amelyből ifjúságom oltott a szomját. Egyikükben sem látom árnyékát annak a bájnak, bölcsességnek, a gondolat erejének, mely Jérôme Coignard úrban ragyogott. Én éppen ezért őt tartom a legnemesebb szellemnek, aki valaha is virágzott a földön.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ha három lábon gyába korsz. Ezt a mesét 5 évvel ezelőtt meg akartam írni, mégiscsak most láthatok hozzá, mert nagyon sok utánjárásba került. A kislány miatt, akiről a történet szól. Csak annyit tudtam róla, hogy szőke és szép, zöld szeme van. Ezt különben láthatja mindenki, aki nem vak. De mire megyek én azzal, ha tudom valakiről, hogy kívül milyen? Azt szerettem volna tudni, belül milyen. És ez került sok utánjárásba. Mert meg kellett kérdeznem majd mindenkit, aki ismerte. Egy remetét, egy vadászt, az édesapját, egy boszorkát, egy tündért, egy kecskepásztort, egy gombát, az anyját, egy barátnőjét, egy királyt, egy szép lányt, egy málnabokrot, egy apácát, egy kamakkát, egy salabaktert, egy kúnt, egy kánt, egy kanonokot, egy számtantanárt, egy fánkot, és egy elefánkot, és Julit, és Gyurit, és mert állítólag mindent tud, Vacska Matit, és végül a kislányt. Hát ez bizony sok időbe telt. Egyiktől a másikig 7 napot kellett gyalogolnom. Pedig hiába, mert egy csipetnyit se lettem okosan a válaszaiktól. A remete azt mondta, Kerge. A vadász, hogy Kósza. Az édesapja, hogy álomjáró. A boszorka, hogy Zsémbes. A tündér, hogy Cserfes. A kecskepásztor, hogy Kelekótya. A gomba meg, hogy Bolondos. Az anya, hogy Csupa Szív. A barátnője, hogy Cifra. A király, hogy Szende. A szép lány, hogy Csúnyácska. A málnabokor, hogy Kedves, az apáca, hogy Mézes Mázos. Mikka Makka meg azt, hogy Csiperi? Ki érti ezt, hogy Csiperi? Ez a Mikka Makka különben mindig ilyeneket beszél, még hogy Csiperi. Nincs is ilyen szó. A salabakter, hogy Szeleverdi, a kún, hogy Tündérszép, a kán, hogy Csalfa, a kanonok, hogy Csenevészke, a számtantanár, hogy Szikraeszű, a fánk meg azt, hogy Morcos, az elefánk, hogy Ostobácska, Juli, hogy Kényes, Gyuri meg, hogy Fényes, Vacska Mati meg azt mondta, Tulipántka, a kislány maga, hogy jaj, nem tudom. Hát ezzel aztán nem sokra megyünk. Mert hogy lehet egy kislány egyszerre Kerge, Kósza, álomjáró, Zsémbes, Cserfes, Kelekótya, Bolondos, Csupa Szív, Cifra, Szende, Csúnyácska, Kedves, Mézes Mázos, Csiperi, ajaj, Szeleverdi, Tündérszép, Csalfa, Csenevészke, Szikraeszű, Morcos, Ostobácska, Kényes, Fényes és Tulipántka. Meg jaj, nem tudom, jaj, nem tudom. De a mesét akkor is el kell mondani. Egy szép napon a kislány kora reggel elment az erdőbe gombát szedni, azzal, hogy legkésőbb délre hazajön. De nem ért haza délre. Még jó délutánra se. Az apja meg az anyja nagyon megijedt. Egyik szaladt erre, másik szaladt arra, keresni kezdték a kislányt. Segített nekik keresni a vadász, a tündér, a kecskepásztor, a király, a málnabokor, Mikka Makka, a kún, a számtantanár, Juli, Gyuri és Vacska Mati. A többi, mármint a remete, a boszorka, a gomba, a barátnő, a szép lány, az apáca, a salabakter, a kán, a kanonok, a fánk és az elefánk, a füle botját sem mozdította, nem segített. Azért ők is olvassák tovább a mesét, olyanoknak is írtam, akik nem segítenek. Késő este már jócskán sötétedett, amikor kecskepásztor ráakadt a kislányra. Hát te Kelekótya, merre csavarogtál? Kiáltott fel olyasféleképpen, hogy egyszerre csengett a hangjában öröm is, meg szemrehányás is. Jaj, kecskepásztor, mondta a kislány, képzeld, mi történt velem. A fekete tónál voltam. A fekete tónál, csodálkozott a kecskepásztor. Hisz ez olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka Makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Kopott volt, de nem toprongyos, nem volt nagy, mégis méltóság teljes. Ellenséges se volt, de bizalomgerjesztő se. Zsalui zárva, a hozzávezető utakat benőtte a fű, az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiabálta valaki. Segíts! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesítsd ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat! Meszeld ki a falaimat! Simogasd meg a homlokomat! Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Egyikben, mint egy székhez kötözött embert láttam volna. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, kecskepásztor! Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? A kecskepásztor ráncolta a homlokát. Ránc hátán ránc. Végre nagy nehezen kibökte. Nem tudom. Nem tudom, mit kellett volna csinálnod. Ebben a pillanatban lépett ki a sűrűből Vacska Mati. Jaj, de jó, hogy megvagy, Tulipántka! Kiáltott. Hol a csodában jártál? Halálra kerestünk. Ó, Vacska Mati, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Vacska Mati. De hisz az oly mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka Makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkadtam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyest. Kopott volt, loncsos, nagy és ellenséges. Rozzant zsalui beszögezve, az udvarán derékig érő gaz. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt ordítozta valaki. Azonnal eloldozd a köteleimet! Kinyisd a zsaluimat! Kisöpörd a pokálóimat! Kifényesítsd az ablakaimat! Felsúrold a szobáimat! Kimeszeld a falaimat! Megsimogasd a homlokomat! Reszelős, rikácsoló hang volt. De azért én beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magam, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Bagoly szemek, pókhátak fénylettek a szobákban, sárkányfogak, csontok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világcsúf, fogatlan, gonoszarcú embert láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Vacska Mati. Mondd! Nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? Kioldozni, megkötözni, kitárni, beszögezni, felsúrolni, besározni, kiáltozott bolondul Vacska Mati, és erre a kiáltozásra lépett elő a sűrűből Mikka Makka.
1: Jaj, de jó, hogy megvagy, Csiperi, mondta. Jó, hogy elvesztél, de csak attól, hogy megkerültél,
0: mert Mikka Makka mindig ilyesféléket mond.
1: Hol a csodába jártál?
0: Ó, Mikka Makka, képzeld, a fekete tónál voltam.
1: A fekete tónál? Csodálkozott Mikka Makka. De ez az olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még én sem merészkedtem odáig.
0: Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Barátságos, szép ház volt, frissen meszelt, makulátlan, zöld zsalui becsukva, az udvarán ápolt pázsit, kavicsa a megszórt utat. Az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiáltozta valaki.
2: kérlek! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesítsd ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat! Meszeld ki a falaimat! Simogasd meg a homlokomat! Nagyon kérlek, ments meg engem!
1: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárgyak. Ezüst hegyek, aranydombok fénylettek a szobákban, drága kövek és elefántcsont szobrok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világszép, szomorú arcú fiút láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Mikka Makka. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom?
0: Mikka Makka összevonta a szemöldökét, nagyot szívott a pipájából, és az égre nézett, mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart mondani.
1: Ha három lábon gyábokorsz, mondta átszellemülten, a kálán púgra nem tudsz menni.
0: A kislány eltátotta a száját, úgy bámult rá.
2: De hát ebből egy szót se értek,
0: mondta Fancsali arca. Mikka Makka magasra tartotta a mutató ujját.
1: Majd megérted, mondta. Hi-hi-hi, he-he-he.
0: És hi-hi-hi, he-he részett. Mikka Makka nagyon szomorúan tudott hi-hi-hi, he-he részni.
1: Megérkeztek a többiek is, akik a kislányt keresték. Nagy volt az öröm. Odahaza még táncoltak is egy sort nagy vígasságukban. De a kislány egyre szomorúbb lett. Nem nagyon értették, csak Mikka Makka tudta, azért szomorú, mert egy megkötözött ember jár az eszében, akinek csukva a zsalui, pókok szőtték be szobáit, piszkosak az ablakai, sáros a padlója, foltosak a falai, és egy árva simogatás sem jut a homlokára. Nem is tudott a kislány egész éjjel aludni. Már kora hajnalban talpon volt, indult volna vissza a fazsindejes házhoz. Csak hogy egyedül nem mert. Elment 7 mesteremberhez, egy kötéloldozóhoz, egy zsalunyitogatóhoz, egy pókhálószedőhöz, egy ablakfényesítőhöz, egy padlósúrolóhoz, egy meszelőmesterhez és egy homloksimogatóhoz. Szükségem lenne a segítségetekre, mondta nekik. Mind a 7 bólintott, és mind a 7 azt mondta. Szolgálatom ára éppen 1 arany.
2: Az összesen 7 arany.
1: Honnan vegyen egy kislány 7 aranyat?
0: Kért az apjától, nem volt neki. Kért az anyjától, annak se volt. Elment hát 7 napra királyt szolgálni. Az első napon kibogozott 100 csomós kötelet. A másodikon kinyitott 200 zsalut. A harmadikon lesöpört 300 pókhálót. A negyediken kifényesített 400 ablakot. Az ötödiken felsúrolt 500 piszkos padlót. A hatodikon bemeszelt 600 foltos falat. A hetediken sírt Rít, de azért a napért is megkapta az 1 aranyat. Együtt volt a 7 arany, elindult hát a 7 mesteremberrel a fekete tó felé. Oda is értek, de hiába járták körül 3-szor is, semmiféle házat nem találtak. Ekkor a kislány fölkiáltott.
2: Most már értem.
1: Mit értesz? Kérdezték a mesteremberek.
2: Azt, szomorkodott a kislány, hogy miért mondta Mikka Makka, ha 3 lábon gyábokorsz, a kálán pugra nem tudsz menni.
0: A 7 mester bólogatott. Úgy látszott, ők is értik.

0: Szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt. Piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pik-pak hullottak a könnyek, vagy pik-pak-puk, az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: dörmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivolta a farkas.
2: Valaki szepeg,
0: mekkegte a kecske.
1: Valaki sír,
0: kiáltotta a róka.
2: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
2: Valaki ri,
0: recsegte a borz.
2: Valaki sír, ri,
0: cincogta az egér.
2: Valaki itatja az egereket,
0: mondta a hős cincér.
2: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár.
2: Ej, ki lehet?
0: Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt, a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán.
2: Az meg ott fent sírt, ríd tovább.
1: Mentsük meg, mondta a medve.
0: A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
2: Mentsük,
0: vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér.
2: Ja,
0: és a katica is rávágta.
2: Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van.
0: Ja, igen, és a katicáknak is.
2: De... hogyan mentsünk meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve.
1: A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
1: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske.
1: A róka kacarászott. Helikopter kell bérelni,
0: így a nyúl. A róka hahotázott.
1: Fel kell ugrani az ágig,
0: tanácsolta a borz. A róka rötyögött.
2: Vagy izé...
0: jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt.
3: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan menthetjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted?
0: Kérdezte a róka.
3: De igenis van,
0: kiáltott a katica bogár.
3: Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
1: Nola,
0: mondta a róka.
1: Nem csak hét pettyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen alul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk, alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
3: Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó, egyezett bele a róka. Szóval, rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fentről bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
4: Egy hernyú,
0: kiáltotta.
1: Eléred?
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
4: Még egy... hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra, épp elérné.
1: Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megint heherészett.
1: Ne vihogj, rázkodik tőle a májam,
0: mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
4: Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
1: Azt!
0: Vágta rá a hőscincér.
4: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
3: Helyet cseréltek. A cincér ráállt a Katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a Katica.
4: Érdekes!
3: Pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott, a májam!
4: Mert hogy a róka megint csak röhécselt.
3: A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
4: Azt mondod, egy hangya kellene?
3: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egé, a cincér s a Katica.
4: Igen, egy hangya, mondta a Katica. Egy icipici hangya, akármilyen icurka, picurka. Hely, hangya, hangya, gyere ide, hangya,
3: kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka, picurka hangya.
4: Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót.
3: Sírhatott,

0: álmos palkó.
1: Na tessék!
0: Mondta Frukkuska, és igen mérges lett. Még a kis lábúja is bizsergett a méregtől, mert ez a palkó már megint aludt.
1: Ébredj!
0: Kiabálta Frukkuska, és jól megrázta palkót. Sokra ment vele, mondhatom. Morrant egyet palkó, és a jobb oldaláról átfordult a bal oldalára. Eddig a jobb keze volt a feje alatt, úgy aludt, most meg a bal keze volt a feje alatt, úgy aludt. Frukkuska nem hagyta annyiban.
1: Hé! A kismutató is a 12-esen van, meg a nagymutató is. Az pedig, ha jól tudom, azt jelenti, hogy dél van. Te meg itt alszol, gyere játszani!
0: De palkó most már meg sem moccant. Érdekelte is őt a kismutató, meg a nagymutató, csak aludt, csak szundikázott.
1: Nagyi! Kiabált Frukkuska. Nagyi, segíts!
0: Nagyi bejött a konyhából, még a főzőkanál is a kezében maradt, mert éppen ebédet főzött.
1: Mi a baj, kicsikém? Nézd, folyton csak alszik.
0: Biztosan nagyon álmos, mondta Nagyi.
1: Biztos nagyon elfáradt valamiben. Ennyire semmiben nem fáradhatott el, mondta Frukkuska.
0: És akkorát kiáltott, hogy attól a leghétalvóbb hétalvó is felébredt volna, csak éppen álmos palkó nem mozdította rá a füle bottyát sem. Arra azonban jó volt a kiáltás, hogy apu meg anyu, akik éppen akkor érkeztek haza, meghallják. Szaladt a kis Frukkuskához.
1: Nicsak, mondta anyu, az új barátod még mindig alszik? Hát éppen ez az,
0: mondta morcosan Frukkuska.
1: Na várj, majd én felébresztem,
0: mondta apu, és odament, szeliden megrázta álmos palkót. De rázhatta, cibálhatta. Álmos palkó csak aludt. Ráadásul megjött Kovács Pisti is, Frukkuska legjobb barátja.
1: Na hol az a fiú, akivel olyan jót játszunk?
0: Frukkuska szégyenkezett.
1: Alszik,
0: mondta mogorván. Ott álltak tanácstalanul. Aztán kórusban kiabálni kezdtek.
1: Ébredj föl, kisfiú!
0: De az bizony nem ébredt föl. Na, én megyek vissza főzni, mondta Nagyi, mert sohasem lesz kész az ebéd.
1: Én meg segítek,
0: mondta anyu, apu meg elment megszerelni valamit. Kovács Pisti meg gúnyosan nézegette egy darabig álmos palkót.
1: Szép kis barát,
0: mondta, és ő is hazament. Ott maradt Frukkuska egyedül álmos palkóval.
1: Na, ebből elég volt,
0: mérgeskedett.
1: Itt vagy már egy hete, és csak alszol, és alszol, és alszol. Nem kell nekem ilyen barát. Hord el magad innen!
0: Hallotta-e álmos palkó? Ki tudja. Minden esetre férget, forgott, mint akinek nem a legtejebb az álma.
1: Persze, hogy is lett volna tej az álma, amikor Frukkuska ott kiabált. Ki, ki, ki! Ott vernyákolt, ver, ver, ver, és ott nyervákolt, nyer, nyer, nyer a fülébe. Hogy nem firget forgott volna?
0: Na de eladdig és olyannyira, hogy álmos palkó nem bírta tovább, felült.
1: Na végre,
0: mondta Frukkuska,
1: csak hogy fölébredtél.
0: No, gondolta aztán magában, szó sincs róla, hogy fölébredt. Csak fölült? Ki hitte volna, hogy ez ültében is tud aludni?
1: Hely, palkó!
0: Csípte Frukkuska, fújta Frukkuska, rázta Frukkuska.
1: Nem is hiába, mert álmos palkó felállt.
0: Kicsit szédelgett, kicsit támolygott, kicsit kótyagos volt, de állt, úgy ám a két lábán.
1: Na végre!
0: Kezdett bele Frukkuska, de abba is hagyta rögtön, mert mit látott? Hogy áll ugyan álmos palkó a lábán, de általában is alszik. Még mérgesebb lett Frukkuska, kiabálta, hogy a torkán kifért.
1: Takarodj! Hord el magad, te! Álomszuszék!
0: Álmos palkó egy icinke pillanatra kinyitotta a szemét, nagy csodálkozva Frukkuskára nézett, de azon nyomban be is koppant a szeme.
1: Aludt tovább. Nem fekedsz vissza!
0: Ripakodott rá Frukkuska, de az alvó álmos palkó nem is akart visszafeküdni.
1: Megindult az ajtó felé. Alva!
0: Kinyitotta az ajtót, kiment, lecsuszogott a lépcsőn, és nem sokára már az erdő felé bandukolt.
1: De messziről is látszott, hogy rakja ugyan egymás elé a lábát, megy, megyeget, de járás közben is alszik az Isten adta. Na hát, rázta meg a fejét Frukkuska, ilyet se láttam még. Ülve is alszik, állva is alszik, jártában is alszik. Micsoda alak? Hátat fordított Álmos Palkónak, menjen, ahova akar az álom szuszékja. Álmos Palkó ment is. No, nem arra, amerre akart, hiszen aludt, hanem amerre a lába vitte. A lába meg miért, hogyan a mélységes, mély, sűrű erdőbe vitte. Botorkált egy darabig a mélységes, mély, sűrű erdőben, aztán puff, megbotlott egy gyökérben, és elvágódott. Elnyúlt a földön, mint a béka, talán meg is ütötte magát, de akár megütötte, akár nem, kélyesen fölsóhajtott, újra feküdt. Tetszett neki nagyon, bár esés közben is aludt. Hagyat fekve meg még jobban aludt. Nem zavarta dér, szél, zúzmara, aludt esti, aludt hajnalig. Hajnal tájt vetődött arra a nyugszik. Hallja ám a nagy szuszogást. Ez meg mi lehet? Egy életem, egy halálom, én bíz, megnézem, gondolta Nyuszi, és oda lopakodott Álmos Palkó közelébe. Na nézd csak, mondta Nyuszi. Egy fiú! De milyen kedves fiú! Nyuszinak nagyon tetszett Álmos Palkó. Milyen szépen alszik, mondta, és csak nézte, csak bámulta Álmos Palkó. Álmos Palkó nyöszörögni kezdett, forgolódott, fintorgott. Mi baja lehet? Tanakodott a Nyuszi, és mivel ő maga is nagyon éhes volt, arra gondolt, hogy biztos nagyon éhes ez a fiú. Már futott is. Egy-két ugrás, hová-hová nem, s már fordult is vissza, már ott is volt Álmos Palkónál. Hé! Mondta neki. Itt egy káposztatorzsa. Persze nem ébredt föl, csak a kezét nyújtotta. A Nyuszi belenyomta a káposztatorzsát, Álmos Palkó meg him-ham megette álmában. A Nyuszi egy kicsit csodálkozott. No né, ez még enni se ébredt föl, de aztán csak megrántotta a vállát, biztosan nagyon álmos. Az a fontos, hogy jól lakott, mert még álmában is látszott Álmos Palkón, hogy jól lakott. A Nyuszitól alhatott volna Álmos Palkó tovább, csak hogy ajjaj, arra felé lopakodott a róka. A Nyuszi idejében észrevette, ébrezgette is Álmos Palkót. Hé, fiú! Suttogta neki. Ébredj, mert jön a róka! Ha ébren vagy, nem mer bántani, de ha alszol, fölfal! Na persze, Álmos Palkónak aztán mondhatta. Aludt ő kelme, mint a bunda. A róka meg már ott örvendett. Milyen szerencse! Mondta. Látom, itt szunnyadozik a reggelim. Jaj, meg akarod enni? Ijedezett a Nyuszi. Ha, mit gondoltál? Hetykélkedett a róka, és lépett egyet Álmos Palkó felé. Na-na, mondta akkor a Nyuszi. Mi az, hogy na-na? Torpant meg a róka. Csak nem szemtelenkedni akarsz? Isten ments, mondta Nyuszi. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak... figyelmeztetlek, hogy ez a fiú álmossággal van megfertőzve. Ha megeszed, úgy elalszol, mint a pinty, és lesheted, mikor ébredsz föl. A róka ráncolta a homlokát, hol a Nyuszira, hol meg Álmos Palkóra nézett. Jaj, csak elhiggye! Jaj, csak elhiggye! Izgult a Nyuszi. Na, éppen még az álomkor hiányzik.

обо кронту ярд. Navegálj, morgott a róka, elkapom még a tapsi füledet. Megfordult, visszagyalogolt álmos palkóhoz. Éppen idejében, mert ott csettingetett, örvendezett álmos palkó mellett a farkas meg a medve. Ide néz, róka, koma, micsoda jó reggelit találtunk, mondta a farkas. Gyere, meghívunk rá téged is, törmögte a medve. Ajaj, hozzá ne nyúljatok, mondta a róka. Álmossággal van megfertőzve, ha megeszitek, egy életre elalusztok. Ez bizony nem volt jó hír. Mirgett, morgott a két fene állat. De ha fölébred, csak megehetjük, mondta a medve. Akkor már biztos nem lesz álmossággal megfertőzve, toldotta meg a farkas. A róka most már nagyon bánta, hogy elkergette a nyuszit, hiszen ő tud mindent erről az álmosság fertőzésről. Ez csak a nyuszi tudná, mondta, de sajnos ő messze jár. De nem járt messze. Ott bújt egy nyárfa mögött. Visszajött, mert megszerette álmos palkót. Meg is szólalt. Ha fölébred, már nem lesz álmossággal fertőzve. Hát te itt vagy, ordított fel a róka. Itt, mondta a nyuszi futásra készen. De ha bántani akarsz, egy szót sem mondok többet. De hogy akar bántani? Mordult egyet a medve. Mondd csak tovább. Jó, mondta nagy ravaszul a nyuszi. De csak akkor ébred föl, ha minden reggel, délben és este adtok neki enni. Azt álmában megeszi, és valamikor majd fölébred. Így történt hát, hogy álmos palkónak a róka, a medve, meg a farkas hordott enni. Jól élt álmos palkó. Sült csirkét, oldalast, száraz kolbászt evett. Na persze, meg sárgarépát, káposztát. A nyuszi gondoskodott a vitaminról. Gömbölyödött, kerekedett álmos palkó a sok jó falattól, a nagy böhöm ragadozók meg tapsikoltak. Jó zsíros reggelünk lesz, mondta a medve. A vagy ebédünk, mondta a farkas. Vagy vacsoránk, attól függően, hogy melyik napszakban ébred föl ez a dagat, bölcsködött a róka. De a dagat csak nem akart fölébredni. Húzta a lóbőrt éjjel, húzta a lóbőrt nappal. Tőle aztán eshetett, fújhatott, fagyhatott. Azaz, hogy fagyni már nem nagyon fagyott, mert gyöngéden kibomlott a tavasz, az esők is langyosak, a szelek is sejmesek voltak. Hé, lassan virágba borulnak a fák, és te még mindig alszol, türelmetlenkedett a róka. És nézd csak, erre mintha megmozdult volna álmos palkó. Talán ez a jó módszer, örült meg a róka. Csendre intette két társát. Odahajolt álmos palkó füléhez, sugdosni kezdett neki. Itt a tavasz, sugta. Langyos szelek fújdogálnak, sejmes esők esdegélnek. De semmi. Álmos palkó újra csak nem mozdult. Virágba borultak a fák, próbálkozott a róka. Erre aztán újra megmozdult álmos palkó. Csupa virág minden fa, buzgolkodott a róka. Álmos palkó fölült, kinyitotta a szemét. Virágoznak a fák? Kérdezte. De még mennyire? Vigyorgott a róka. Csak hogy nem neked. És kitátotta a száját. Kitátotta a farkas is, meg a medve is. Menekülj! Visította a nyuszi egy fa mögül. De álmos palkó megdermedt a rémülettől. Moccani sem tudott, csak reszketett, mint a nyárfa levél. Hát nem frukkuskánál vagyok, nyögte ilyetten. De nem ám, rentett a három rettentő, bettentő állat, és léptek egyet álmos palkó felé. A vadász, hazudta a nyuszi. És amíg a háromak vadászt keresve jobbra-balra tekingettek, álmos palkó, mint a mókus, felmászott egy nyárfára. Még illett is a nyárfa levelek közé, hiszen úgy reszketett, mint a nyárfa levél. Megszökött az ebédünk, bődült el keservesen a farkas. Ugyan már, legyintett a medve, de nem tudod, hogy a medvék úgy másznak a fára, mint a mókus. Üdesüss! Keményen megragadta a fa derekát. Na jaj, neked, álmos palkó, és szuszogva, nyögve elindult fölfelé. Hát, hogy mint a mókus, az enyhe túlzás, de akárhogyan is, a medve egyre közelebb jutott álmos palkóhoz. Jaj, mi lesz velem, jaj, mit csináljak? Sápítozott.

0: álmos palkó, s reszketett, reszketett, a nyárfa levelek ámulva bámulták. De szépen reszket, mondták a nyárfának. Nyárfa anyánk, fogadjuk magunk közé. A medve már nyúlt is a karmos mancsával, na még egy icurka, picurka is megvagy, álmos palkó, de akkor a nyárfa azt mondta, tényleg nagyon szépen reszket, gyermekemmé fogadom. És hopp, álmos palkó abban a szempillantásban nyárfa levéllé változott. A medve felbődült. Hej, hol a reggelink? De bőghetett, ordibálhatott, nem látott mást azon a fán, csak ezer meg ezer nyárfa levelet. A nyuszi tapsolt, örvendezett odalent. Megmenekült álmos palkó. A három hoppon maradt rusnya féregnek dohogva, morogva elhordta magát. Kisfiú, elmentek! Kiabált föl a nyuszi a fára. Visszaváltozhatsz és lejöhetsz! De a sok levél csak reszketett odafönn. Egyik olyan volt, mint a másik. Álmos palkó nem változott vissza. Hé, kisfiú! Kiabált a nyuszi. De mint hiába kiabált. Csak a szél látta, hogy az egyik nyárfa levél sírdogál-ridogál. Felszárítom a könnyeidet, mondta a szél, és megsimogatta a nyárfa levelet. De bizony hiába, a nyárfa levél nem tudta abba hagyni a sírást. Folytak, potyogtak a könnyei. Miért dobtál ki, Frukkuska? Egyre csak azt motyorázta. És Frukkuska, akár hiszitek, akár nem, egyre többet járt a fejében álmos palkó. Hol lehet? Merre járhat? Alszik-e még? Vagy fölébredt? S ha fölébredt, visszajön-e? Olyannyira, hogy még a mélységes, mély sűrű erdő szélére is elment Frukkuska, és elkiáltotta magát. Álmos palkó! Gyere vissza! De válasz nem érkezett. Csak a szél zúgott, csak a szél búgott, csak a szél dobbászott. A tavasz meg egyre furcsább lett. A fák nem akarták elhányni a virágaikat. Álltak konokon, pompáztak fehérben, röpke rózsaszínben. Hé, fák! Mondták az emberek. Csodaszépek vagytok, de most már ideje lesz gyümölcsöt érlelni. Hé, fák! Mi lesz? A fák meg se rezzentek a kiáltozásra. Pompáztak, illatoztak tovább, de szépségük komoly lett aljósatul. Egy szép virágzó fa olyan, mint egy mennyasszony. Ezek mégis olyanok voltak, mint az özvegyek. És egy szép napon Frukkuska éppen a házuk ablakában állt. Mit lát? Nézd csak, megmozdultak a fák. Kiszakították a gyökereiket a földből, s amúgy virágosan, szomorúan, pompázóan, ijesztően elindultak Frukkuskáik háza felé. Egy-kettőre virágrengeteg vette körül a házat, ameddig a szem ellátott, rezegtek a fehérek és a rózsaszínek. De nem volt elég, egyre csak jöttek a virágba borult fák. Ilyet se láttak még soha az országutak. És a sok fa mind Frukkuskára bámult. Mit akartok tőlem? Kérdezte ilyetten. S fölzúgtak a fák. Sejtelmes zúgás volt mindenki számára érthetetlen. Csak Frukkuska értette, mit zúgnak a fák. Hol van álmos palkó? Ide jött, te hozzád. Álmos palkót keresték a fák. Uramisten, mondta ilyetten Nagyi. Mit akar itt ez a sok fa? Anyu is ilyetten kapaszkodott apuba, és Frukkuskára néztek, mintha tudták volna, hogy Frukkuskának valami része van a dologban. Rögtön jövök! Mondta Frukkuska, és kiszaladt a házból, egyenesen neki a mélységes, mélysűrű erdőnek. Hova szaladsz? Kiabált utána Kovács Pisti, de Frukkuska meg se hallotta, csak futott, csak futott. Amikor aztán a mélységes, mély sűrű erdőbe ért, kiáltozni kezdett. Álmos palkó! Álmos palkó! Merre vagy? De bizony a mélységes, mély sűrű erdő nem válaszolt. Még szerencsé, hogy a nyuszi meghallotta Frukkuska kiáltozását, oda kiabált neki. A nyárfán! A nyárfán! Na de nyárfa sok volt. A patak partján száz is állt, ha nem több. Frukkuska mindegyikre fölmászott. Álmos palkó, mondogatta. Rezegtek, remegtek a nyárfa levelek, nem szóltak semmit. Fölhorzsolt a Frukkuska kezét a nyárfák kérge, vérzett a tenyere. Elfáradt nagyon, de nem hagyta abba, ment nyárfáról nyárfára. Már suttogni is alig tudott. Álmos palkó, suttogta. És egyszer csak, nézd, láttam egy nyárfa levelet, de furcsa nyárfa levél, potyognak a könnyén. Frukkuska odahajolt hozzá, megsimogatta. És a nyárfa levél abban a szempillantásban visszaváltozott álmos palkóvá. Frukkuska boldogan felkiáltott, de örvendezése nem volt idő, mert álmos palkó, mint a csík, lekúszott a fáról, és futás ki az erdőből. Frukkuska meg utána, amerre futott álmos palkó, mind megérintette a virágzó fák derekát. A fák boldogan felsóhajtottak, ledobták magukról a szíromruhát, s virágjuk helyén duzzadni kezdtek a kis zöld gyümölcsök. Mikor Frukkuskáék házához értek, a fákból boldog kiáltás szakadt föl, egy röppenéssel minden fa a régi helyén termett, s behunyt szemmel várta, hogy álmos palkó megérintse őt. Álmos palkó meg csak futott, csorgott róla a verejték. Minden virágzó fát megsimogatott, s a keze nyomán duzzadni kezdtek a fák gyümölcsei. Frukkuska egy darabig futott álmos palkóval együtt, de nem sokára annyira elfáradt, hogy haza kellett mennie. Aludt egy sor, kipihente magát, és amikor fölébredt, első dolga volt, megvetett egy ágyat. Puha párnát tett bele, friss, ropogós lepedőt. – Hát te? – kérdezte Nagyi. – Kinek veted az ágyat? – Álmos palkónak, mondta Frukkuska.
1: – No csak, mondta apu, aztán megint méltatlankodsz majd, hogy egész nap alszik.
0: Frukkuska rázta a fejét, és elmesélte, mi dolga van a világban álmos palkónak. Gondolhatjátok, várták nagyon mindannyian. Anyu még egy pizsamát is vett álmos palkónak, hogy jobban essen neki az alvás. Ha tudnám, mi a kedvenc étele, azzal várnám haza. Jó lesz neki az én kedvenc ételem is, bableves túrós lepénnyel, mondta Frukkuska. Ezt mi Kovács Pisti is helyeselte, mert mi tagadás szerette a túrós lepényt. Így aztán közösen várták álmos palkót. Nagyi, anyu, apu, Frukkuska. És Kovács Pisti is minden nap átjött segíteni a várakozásban. Lesték az utat az ablakon keresztül. De álmos palkónak minden virágzó fát meg kellett érintenie, hogy gyümölcsöt tudjanak érlelni. Gondolhatjátok, akármilyen gyorsan futott, s hiába nem állt meg se éjjel, se nappal, sokáig tartott, amíg az utolsó galagonya bokrot is megérintette, de akkor aztán hazament. Fáradt volt, sapzott volt. Jaj, de örültek neki mindannyian. Legjobban persze Frukkuska. Remélem szereted a bablevest meg a túrós lepényt, kérdezte Nagyi álmos palkót.
2: Kedvenc ételem!
0: Suttogta álmos palkó, és majd, hogy nem elaludt. Annyira persze még telt, hogy megették a finom ebédet. Akkor aztán valamennyien ott sürgölődtek álmos palkó körül. Gyerünk az ágyacskába, mondták, zötty. Álmos palkó már benn is volt az ágyban. Frukkuska betakargatta, és dehogy csípkedte, dehogy ráncigálta, dehogy vernyákolt, dehogy nyervákolt, dehogy kiabált a fülébe. Tudta, hogy álmos palkó majd jövő tavasszal kipattan az ágyból, és megérinti a virágzó fákat. Álmos palkónak nagyon fontos dolga van a világon. Így hát inkább csendreintően a szája elé emelte az ujját. De nem kellett ott csendre inteni senkit. Lábújhegyen járt mindenki. Nagyi nem zörgött a konyhában az edényekkel, apu se döngő léptekkel ment át a szobán, anyu még a mosógépet se kapcsolta be aznak, nehogy zavarja álmos palkót. Még a sumi kutya se vakkantott, se örömében, se bánatában. Frukkuska meg Kovács Pisti ott ültek álmos palkó ágya mellett. Vigyázták az álmát. Bizony jól teszik, mert mi lesz a világgal, ha álmos palkó nem tudja kialudni magát?

two, three. Oh, shucks. Don't hurt yourself now. Here we go. Dip.

Mit ugrálsz hideg? Egy szép augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja. Aha, mormogta odabent a hideg. Most itt az alkalom. Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett. Majd most megmutatom nektek, sziszegte vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját válmagasságba emelte, fitoktatta az izmait. Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivajnak. A mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában? A húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bucskos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom hökkenten nézett rá. A hideg tánclépésben végig lejtett a konyhán, majd ökölvívó állásba helyezkedett. Vészjósló hangon kérdezte, melyikötökkel kezdjem? Körülnézett, majd ezzel egy időben azt mondta, a konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták, jaj, nehogy rajtam kezdje. Csak a körömreszelőnek, mit keres egy körömreszelő a konyhában, jutott eszébe. Mit akarhat ez kezdeni? A hideg meg újra azt mondta. Egy kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megrodjant. Majd én most... Kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt. Megrodjant a másik lába is. Ó, jaj! Mondta a hideg, s már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett. De azért még egyszer megpróbálkozott. Most megmutatom nektek! Nyöszörögte, és elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén. Segítség! Mondta ekkor. Segítsetek! Gyorsan odafutott hozzá a mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épfülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában, a húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos butykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom. Betámogatták az elalélt hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót. Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg, mondta a körömreszelő. Mit keres egy körömreszelő a konyhában? Majd decemberben megmutatja. A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A mozsár egy maga 150-et. A hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

0: a kék meg a sárga. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
1: Nem menne kicsit távolabb?
0: Kérdezte ingerülten a kék.
2: Menjen maga,
0: válaszolta a sárga,
2: és különben is, talán köszönne.
0: Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak.
1: Míg úgy én köszönjek egy sárgának,
0: morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
2: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm,
1: de azt, ha nem látná, én a kék vagyok.
2: Engedje meg, hogy fölkacagjak,
0: mondta gúnyosan a sárga.
2: Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, egy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem?
2: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látod már maga Konkolin?
0: Meg őszi erdőt.
2: Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék, mindenütt unalmas.
0: Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá.
2: Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Hát erre vág fel, hát az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nézd csak! Milyen szép zöld pötty!

0: Rácegresi és Pácegresi. Babó Titti találkozott egy öreg emberrel. Az öregnek térdig ért a szakálla. Azt kérdezte. Tudod-e, öcsém, ki vagyok? Tudom bizony, mondta neki Babó Titti. Te vagy Ajaktan Kutarbani király. Ejha, csodálkozott az öreg. Az ámulattól még a szakálla is megnyúlt egy jó arasszal. Nem az vagyok, de ha már így kitaláltad, mostantól kezdve az leszek. Hogy is mondtad, milyen király? Ajaktan Kutarbani. Nagyon jó, mondta elégedetten az öreg, és megsimította egy arasznőt szakállát. És mit gondolsz, miért szólítottalak meg? Mert mesélni akarsz. Ejha! Ámuldozott megint, és most a változatosság kedvéért rövidült egy araszt a szakálla. Igaz, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy hány az óra, de ha úgy találod, akkor valóban mesélni akarok. És azt tudod-e, miről akarok mesélni? Hogy ne tudnám? A furulyafákról. Az öreg ember megint elházott, a szakálla nyúlt egy araszt. Igaz, hogy a nagyhajú kopasz Tilla Láromról akartam mesélni, de most már furulyafákról akarok. Milyen az a furulyafa? Olyan, amin furulyát teremnek. Ejha, szakál, arasz. Van-e egyáltalán olyan fa? Hogyne volna? Ki tud róla? Hát, elsősorban te. Ejha, most már annyira csodálkozott az öreg ember, azaz, hogy Ajaktan Kutarbani király, hogy egyszerre nyúlt is, meg rövidült is a szakálla egy araszt. Vagyis éppen akkora maradt, amikor azelőtt volt. És ezen kívül milyen bizonyítékaid vannak a furulyafák létezésére? Az, hogy mesélni fogsz róluk. Ami nincs, arról nem lehet mesélni. Az már igaz, mondta Ajaktan Kutarbani király, és ezúttal a szakálla békén maradt. És hány furulyafáról kell mesélnem? Kettőről. Jól tudod, hogy nincs is több. Csak két furulyafa van a világon. Tényleg, mondta Ajaktan Kutarbani király. Jól tudom. És azt is jól tudom, hogy ezzel a két fával egyszer minden embernek dolga akad. Nincs ember, aki ne kerülne a furulyafák elé. De nincs ám. Most már mondanám is a mesét. Várj egy pillanatra. Hol is áll az a két furulyafa? Hát hol állna? A palotád udvarán. Az ám, csapott a homlokára Ajaktan Kutarbani király. A nádfüdeles palotám udvarán. Nem! Nem nádfüdeles, fazsindejes. De még mennyire fazsindejes? Lelkesedett a király, és így folytatta. Kőből rakott, fából rakott, csillognak rajt vakablakok. Csak ne húzd az időt szavalással, figyelmeztette Babó Titti. Nem szavalok, csak egy versikét mondtam, szabadkozott Ajaktan Kutarbani. Szóval ez a kőből rakott, fából rakott, vakablakos, fazsindejes, hegyketornyú szép palota a négyszögletű kerek erdő szélén állt. Úgy bizony, bólintott Babó Titti. Nem beszélve a Csodaországról, mert Csodaország ott kezdődött a palotát háta mögött. Ó, méghozzá nagyon közel, emelte fel az ujját Ajaktan Kutarbani király, mert esténként elhallatszott hozzánk, ahogy Csodaország őre a hétfejű tündér énekelt. Hét szólamban. Bizony, mind a hét szájával más szólamot énekelt. Eladdig, amíg el nem vesztette hat fejét. Hát elvesztette. Akkor a vége felé azért énekel csak egy szólamban, azért bizony. Nem gondolod, hogy áttévedtünk egy másik mesébe? Tökrengett a király. De, bólogatott Babó Titti. Majdnem áttévedtünk. Hát ott hagytad abba, hogy kőből rakott, fából rakott, vakablakos, egyketor.
1: Mű szép palota,
0: folytatta a király. Igen, ott laktam akkoriban, a szakállam még hollófekete volt, és igen, jó király voltam, a legjobb király. A leges legjobb, lelkesedett Babó Titti. Alattvalóimmal, folytatta volna a jachtan kutarbani, de Titti közbeszólt. Alattvalóiddal? Csak egy alattvalód volt? Akkor alattvalómmal mindig jól bántam, ha például éhes volt, megparancsoltam neki, hogy egyék. Ki is volt az alattvalóm? Hát, te magad! A jachtan kutarbani király egyetlen alattvalója, a jachtan kutarbani alattvaló. Így igaz, bólintott a jachtan kutarbani. Tudom, az alattvalóm nem nagyon szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk, jó füle volt az alattvalómnak, azért is hallotta meg azt a furulyás legényt. Aki a négyszögletű kerek erdő közepén lakott egy faluban, úgy bizony. A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták Rácpácegres. Onnan jött ez a legény, Rácegresi volt a neve. No hát megállt ez a Rácegresi az ablakom alatt, és elkezdett furulyázni. Hát, olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm. Csak tátottuk a szánkat az ámulattól. A szakállad nyúlt egy araszt. Kettő! Mert mit művelt Rácegresi azzal a furujával? Ha azt én el tudnám mondani... Trillázott, sírt és nevetett a furujája, mondta Babó Titti. Keserget, röbdösött, vidított, száldosott, ringatott. Ahogy mondod, helyeselt a jachtan kutarbani király. A végén le is dobattam neki az alattvalómmal egy aranyat. Alig, hogy elment Rácegresi, folytatta Babó Titti, jött ám egy másik furujás. Jött, vette át a szót a király. Ez is Rácpácegresen lakott, úgy hívták, hogy Pácegresi. Ez is neki kezdett furujázni, na de még olyat, olyan szörnyűségeset. Én is, meg az alattvalom is befogtuk a fülünket. Mert recseget, nyit és nyekegett a furujája, mondta Babó Titti, csúszott, mászott, kornyikázott, zötyögtetett. Ahogy mondod, helyeselt a király. Rögtön le is dobattam egy aranyat az alattvalómmal ennek a pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást. És aztán ez így volt minden nap? Így, bolintott a király. Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi. És ő is kapott egy aranyat, csak ne játszon egy hangot se. Mind a kettő ebből az egy aranyból tartotta el a családját Rácpácegresen. Öreg édesanyja és 7 kis testvére volt Rácegresinek is, meg Pácegresinek is. Na de mennyire különbözött ez a két család? Mert Rácegresi otthon is furuljázott, hát vidámak voltak. Pácegresi meg otthon se tudott furujázni, hát folyvást veszekedte. Csak úgy rengett a ház, egyik helyen a méregtől, a másik helyen a jókedvtől. Pácegresi a végén még a furujáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán. Furuja helyett aztán ezzel az aranyrúddal járt az ablakom alá, mintha bizony többet érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafuruja. Még lyuk se volt az aranyrúdon, olyan tömör volt, mint a kapanyér. De hát nem is kellett rájuk, mert Pácegresi nem tudott furujázni. És ez így ment hosszú évekig, talán 100 évig is, bólintott a jachtan kutarbani. Aztán egy szép napon meghalt Rácegresi is, meg Pácegresi is, oda temettük őket az ablakom alá. Aztán egy-egy fa nőtt a sírjukon. Bizony, Rácegresén egy sudár magas, és gyümölcsei egy gyönyörűséges fafuruját teremtek rajta. Pácegresén egy zömök, terebélyes, az meg furuja forma aranydudakat termett. Ha valaki egy fafuruját akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt, de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek. Milyen jól tudod, csodálkozott a jachtan kutatban. Majdnem jobban tudod, mint én. Azt akarod mondani, hogy ezzel vége a mesének? Dehogy is vége, hát éppen most jön a java. mert azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba, és melyik ember nem akar, mind ott mentek el az én fazsindejes palotám előtt. Persze, hogy megálltak a két furúja fánál, ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakítottak maguknak valamelyikről, vagy a rácegresiéről, vagy a pácegresiéről, és indultak tovább Csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a hétfejű tündér, és mosolygott mind a hét fejével, amíg megvolt mind a hét. Aztán csak egyel, de egyel is nagyon szépen tudott mosolyogni. Kiszivárványosodott tőle az ég. A nap belesápadt. És akkor mi történt? Azt mondta az utasnak a hétfejű tündér, bejöhetsz, hogy ne jöhetnél, csak előtte furuljázz egyet nekem. Aki a rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furujája. A hétfejű tündér rögtön be is engedte Csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhatta, meg se nyikkant. Vagyis azt sem mondta nyik. Se azt, hogy tű! Se azt, hogy ti! A túlról nem is beszélve. És ezekkel mi történt? Ezeket nem engedte be a hétfejű tündér Csodaországba. Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal. A fafurujások meg mind kaptak egy darabot Csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják. Vajon kik lehetnek többen? Fafurujások vagy aranyrudasok? Kérdezte Babó Titti. Azt én nem tudhatom, válaszolt a jaktankutatlani király. De azt sejtem, hogy te melyik fáról szakítottál. Én bizony a rácegresiéről, mondta Babó Titti, és előhúzott egy fafuruját. Hát, bizony én is. Nevetett a jaktankutatlani király, és előkapta a belső zsebéből a furuját. Mindjárt rá is zendítettek. Azt fújták, hogy Csodaország, jaj de messze, mégis itt van a szívünkbe. Nagyon szépen szólt. Az öregembernek örömében egyszerre három araszt nőtt a szakálla. Babó Titi meg hármat rövidült. Ha ugyan rövidülhet olyasmi, ami nincs.

szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választott el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszéd házból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán király. Oda balaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást. Mi óra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta. Sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment. Mint a éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No, de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja másiknak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta az egyik. És megbeszélték, melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja már, melyik közülük a legkülönbb? Én bíz még nem. És felséget? Én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek. Csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok, akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb áll. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyolka-balka király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakart a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy ne talántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát.
Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleget, és azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta a másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztatta mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mostniuk. Akárcsak én. Na és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondja egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezed, ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizonyarról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett. Lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta a másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő megfolytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bíz egy csepp se. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltette, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta a másik király. Az én lányom második kérője is be akar csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazajött, lemosta a kezéről, csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így, a miénk is, kiáltott fel a másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolygott el az egyik. A legkülönbebb. Azt, amelyiknek a munka volt a fontosabb, s nem számít neki, hogy kopik-e a szurok, vagy nem kopik. A másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes. Mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt

a lyukas szokni. Volt egyszer egy lyukas szokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöfeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának a legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, és nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk. Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz! Kiáltotta az okni. És akkor a lyuk, nagy pöffeszkedve, akkor átnőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: kert akarom.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
9: Halló! Itt Karinti Frigyes újságíró. Ebben a minőségemben jelentem a következőket. Meg lehet, hogy holnaptól kezdve 8 oldalon fognak megjelenni az újságok a papírhiány következtében. Ha a hiány fokozódik, el lehetünk készülve rá, hogy egy hónapon belül 10, azután csak egy oldalon jelenünk meg. Végre utasítani fogja a kormány a papírgyárakat, hogy olyan papírt gyártsanak, amiknek csak egy oldaluk van. A mi dolgunk, hogy azért a lap minden rovata megmaradjon, ez persze meg lesz nehezítve, szürkebbre kell vonni a kereteket, a lényegre kell szorítkozni. Mint lelkiismeretes és előrelátó újságírónak úgy illik, hogy gyakorolja magam ebben a stílusban, van szerencsém tehát a szerkesztőnek a következő dolgot adott megtudani. A lap tehát így lesz, hogy fog megjelenni. Minden rovata meg. Vezérti. Magyar gondok. A szű és pap hiány egyáltalán van fenyek, mint ahogy sokan képnek. Társa. Egy élet. Írta K.S. A tudós asszony mosolyogva jött ki a másik szobából. Fiú, mondta Lisztán. Kurt Pászer szobában. Hála Istennek kiáltott. Legyen a neve Péter. Kurt Péter parancsosan bőkicsért a bölcsőben, és néhány év volt szép bársonykabátját mindenki megtudálta. Gyönyörű szőke pinta volt. Peti kiáltott rá az anyja. Peti, aki éppen a gyerekszobából ittban játszott, de hangra fölkapta a küptös fejecskét, és 10 év múlva letette az őrösségét. Az egyetemi évek úgy teltek el, mint egy álom. Egy napon Péter szomorúan üldögélt unatkozó szobájában. Ech, mit az élet? Suttogta maga elé, legyintett kezével, és 15 év múlva elfogadta a körözorsi árás tapoltán. A leány remegve tétesti az ákászra suttogó levelét, és ránézett Péter lassan magához húzta a leánycsót, megcsókolta, és gyermeküket Károly 15 éves korában katonai iskolába utatták. Tudnélik, azt akartam mondani, jegyezte meg erre Pétert, de elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt meghalt. Vége. Napi hírek! Öngyilkos vázoló, Kovács P. mázoló szerelmes volt Gél Jolánba. Tettét nem okolta, meg levelet nem hagyott hátra. Elgázolás! Fischer G. munkás sietve akart átvenni a Kocsi úton a 825-es számú villamos előtt. Temetése holnap délután lesz a Rókus kórházból. Elítélt árdrágító. Bauer Katalin drágán adta a tojást. Rá fog fizetni. Csalóhivatalnok. Esamú sokat akart keresni. A rendőrség keresi. A szálloda tolvaja. Fuchs azzal okolta meg Tettét, hogy beteges kabátgyűjtő szenvedélye van. Bevitték a gyűjtőkórházba. Őrült az utcán. Az orvos szerint megfigyelő képessége csorbítatlan. Bevitték a megfigyelőbe. Irodalom! Ábrán Leó! A háború éposza 9 kötetben. Vacak! Törvényszék! A törvényszék Kovács János, Botrik Zsuzsannát, Molnár Alajos, Kuszák Gergelyt, Krakauer Bélát, Életkop Ádámot és Szénzúter Árpádot összesen 89 évű fekázra ítéltek. Az előkéltek belenyugodtak és felettettek. Innen onnan rovat. A burha, A bulha erősebb az elefántnál, mert ha az elefánt bulha volna, nem tudna akkorát ugrani.
1: Rendesen nő, egy nóta még, itt ringatózott a szívem terén.

bezárta éjszakára a tyúkólakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai almásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy már ott feküdt szalmaágyán, a mestergerendáról lelógó lámpa alatt. 12 éves volt, és az utóbbi időben meglehetősen elhízott, de még mindig fenséges tekintetű, bölcs és nyájas ábrázatú disznó volt, annak ellenére, hogy soha nem faragták le az agyarait. Nem sokára kezdtek szállingózni a többi állatok is, és igyekeztek a maguk módján kényelembe helyezkedni. A három kutya jött először, Kolom, Zsuzsi és Fogd meg, aztán a disznók, akik tüstén beletelepedtek a szalmába közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, a kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alakját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissé ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsült. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin, a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lennének. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehet. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legelésztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni, kocka cukrot rágcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a beléfont piros pántlikákra. Leges legutóbb

0: Kossúnak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába.
1: Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álma volt. Az álomra később majd visszatér. De előbb valami mást kell elmondani. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig éltem. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem ólomban. Azt hiszem, joggal mondhatom, legalább olyan jól ismerem az élet természetét ezen a földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk. Éppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat. De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennünket. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak. Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor hát miért élünk ilyen nyomorúságosan? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mégis ő az állatok ura. Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. A mi munkánk műveli meg a földet. A mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi mind a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a négy csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket egyéves korukban soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a négy ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még azt sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom, 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni egy éven belül. Ez a szörnyű végvár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintérmészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eledelnek. Ami meg a kutyákat illeti, ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba. Nem kristály tiszta hát, elvtársak, hogy életünk minden baja az ember zsarnokságából fakad. Csak az embertől kell megszabadulnunk, és miénk lesz, amit a munkánk hoz. Egyik napról a másikra gazdagok és szabadok lehetünk. Mit kell hát tennünk? Nos, testünkkel, lelkünkkel az emberi faj megdöntésénkkel dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelemig. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hozza. Ez hazugság! Az ember semmi más élődő érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk állatok közt legyen hát tökéletes egység. tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás tört ki. Az őrnagy szónoklata közben még nagy patkány mászott elő a lukából, és a hátsójukra ülve figyelmesen hallották. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé rohantak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtse. Elvtársak! Mondta. Itt valamiben meg kell állapodnunk. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyulak. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok? A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak 4 ellenszavazat volt. A 3 kutyáé, meg a macskáé, akiről azonban utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét. Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki 2 lábon jár, ellenség, aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. Ha legyőztük, akkor sem szabad átmennünk bűnös szokásait. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha állatnak nem szabad megölnie egy másik állatot. Minden állat egyenlő. És most, eltársak, el kell mondanom nektek, mit álmodtam az éjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesélni. A földünkről álmodtam, amilyen akkor lesz, amikor már eltűnt róla az ember. De ez az álom eszembe juttatott valamit, amiről már réges-régen megfeledkeztem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még kismalat voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első 3-4 szavát tudták. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemből. De éjjel, álmomban eszembe jut. És ráadásul a szövege is eszembe jut. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetünkből. Ezt szeretném elénekelni nektek. Elvtársak. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szebben fogjátok énekelni. A címe Angol Hon Állatai. Az öreg őrnagy megköszönte a törvényt, és énekelni kezdett. Ahogy előre megmondta, rekedt volt a hangja, de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot.
0: amely helyenként a Clementine-ra, máshol a La Cucarachára emlékeztetett.
2: Állatok ír, s angol homban, s más hazákban réteket.

0: előbb-utóbb elsöpörjük az embert a zsarnokon. S dús mezőjét nem tapossák emberek, csak állatok. Az orrunkban nem lesz gyűrű, hátunkon nem lesz nyerek. Nem marzabla és sarkadjú, s nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat, a lóhere árpa zab, széna búza, mind miénk lesz, ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok, ányom lesz még a szellő is, ha majd nem leszünk rabok. E nagy napért küzdjünk, pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár maguk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állatok és angol honban, s más az ágban réteket. Hallgassátok, s daloljátok, szép jövőnkről énekel.
1: A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol hon állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült. A madarak felrepültek a tyúkülőre, az állatok leheveredtek a szalmára, és egy

0: Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok közül. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevel. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes Berkshire-i volt, az egyetlen Berkshire-i a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, süvi nemű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerré dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mit törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly, a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hógolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukor. A szükséged annyi zabot és szénát kapsz, amennyit csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényembe? Kérdezte Molly.
1: Értesd nem!
0: Felelte Hógolyó.
1: Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jövényei.
0: Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság többet ér, mint a szalagok. Molly elhallgatott, de látszott rajta, hogy nem sikerült meggyőzni. A disznóknak még nehezebb küzdelmet kellett vívniuk Mózesnek, a szelíd hollónak a hazugságaival. Mózes, Mr. Jones kedvence, kém volt és besugó, ráadásul még ügyes szónok is. Azt állította, hogy van egy titokzatos vidék, a Kandis cukorhegység, és halála után minden állat oda jut. Ez a vidék valahol fönn van az égben, túl a felhőkön, állította Mózes. A Kandis cukorhegységben a hét mindennapja vasárnap, egész évben dúsan virít a lóhere, a sövényeken meg kocka cukornő és lemmagos pogácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a Kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincse. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolon állatait. Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérmorzsával. A béresei rusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz, az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a vörös oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazajött, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terített a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem tudtak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a honvároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett négy béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezényszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy minden felől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Sohasem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az öten lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az ötreteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a maja. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a major határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűrölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kiherélni. A gyeplők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó, abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényébe és farkába szoktak fogni. A szalagok is ruhának tekintendők, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia. Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jones-ra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig két-két darab kétszer sültet adott. Aztán hétszer egymás után elénekelték az angolban állatait elejétől a végéig, majd elvackolottak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor. És amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőbe. Meghemperegtek a harmadban, fel is szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket ugdaltak fel a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, a tavat, a cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övé. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget, és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangúlag tüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eltársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló ötreteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, hogy állat farm. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élni. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához állt. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb a festékes dobozt tartotta. A parancsolatokat akkor a fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságban is el lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. Első parancsolat. Aki 2 lábon jár, az ellenség. Második parancsolat. Aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. Harmadik parancsolat. Állat nem visel ruhát. Negyedik parancsolat. Állat nem alszik ágyban. Ötödik parancsolat. Állat nem iszik alkoholt. Hatodik parancsolat. Állat nem öl meg más állat. Hetedik parancsolat. Minden állat egyenlő. felirat csinos lett. S bár hógolyó a barátszót báratnak írta, az egyik S betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végé hibátlan. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat. Most pedig eltársak! Kiáltotta hógolyó, ledobva az ecsetet. Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei! Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tőgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozottak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkük igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzós műlű tejjel, és ez sok állat látható érdeklődéssel figyelt. Mi lesz ezzel a sok tejjel? Kérdezte valamelyik.
2: Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápa.
0: Kottyantotta ki az egyik tyúk.
3: Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
3: Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek bennetek. Előre, elvtársak! Vár rátok a széna!
0: Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej

0: mennyit gürcöltek, izzadtak, hogy belőtsék a szénát. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznó olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkasza vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis széna csokrokat cipelve a csőrükben. Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is. És a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha három ló helyet hajtott volna. Voltak napok, amikor, mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélt az egyik kakassal, hogy minden reggel fél órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza.
1: Majd még keményebben dolgozom.
0: Ez lett a személyes jelszó. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például öt vék a gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani. Ha megkérdezték, boldogabb-e, mióta Jones elment, csak annyit szokott mondani. A szamarak sokáig élnek. Egyikőtök sem látott még soha döglött szamarat. A többieknek be kellett érniük ezzel a talányos válasszal. Vasárnap nem dolgoztak. Egy órával később reggeliztek, mint máskor, reggeli után pedig ünnepélyes szertartásra került sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Hugo jó a szerszám kamrában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórudra. A zászló azért zöld, magyarázta Hugo jó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagy bajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Hógolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatárán. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délután a pihenésnek szentelt. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovács mesterséget, az ács munkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak ki. Hógolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottságot. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezően bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verémnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni, olvasni. Olvasni a kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként a fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokból. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta a tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtette az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beírja az első négy betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körül sétálta a művét. A tanya többi állata közül egyik sem jutott tovább az O betűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a hét parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a hét parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. Négy láb jó, két láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is két lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amellyel gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerű állat nekiveselkedett betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falára, a hét parancsolat fölé, még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy négy láb jó, két láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigasságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. Négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. Órákig bégették. Soha nem mondtak rá. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőttek. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölykeztek meg, és összesen 9 erős kutyakölyköt hoztak a világra. Mihelyt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyjuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak létre lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázat.
2: Elvtársak!
0: Jártott a Süvi.
2: Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, elvtársak, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken őrködünk, a ti kedveteket isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi disznók elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
0: Kiáltott a Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
2: Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
0: Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valójuk. Túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megoldása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullott alma és az érett alma javarésze is kizárólag a disznókat illesse.

Nyár végére már a fél megyében elterjedt az állatfarmon történtek híre. Hógolyó és Napóleon minden nap galambrajokat küldtek ki azzal az utasítással, hogy elegyedjenek a szomszédos tanyák állatai közé, mondják el nekik a forradalom történetét, és tanítsák meg őket az angolhon állataira. Mr. Jones közben ideje legnagyobb részét a Willingdoni vörös oroszlán söntésében töltötte, és mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, elpanaszolta a szörnyű igazságtalanságot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomó, semmire kellő állat kiforgatta a birtokából. A többi gazda elvileg rokon szenvezett vele, de eleinte nem sokat segítettek rajta. Szívük mélyén titokban azon tűnődtek, hogy nem tudnák egy Jones bal sorsát valahogy a maguk hasznára fordítani. Szerencsére az állatfarmmal szomszédos kis tanyák tulajdonosai régóta rossz viszonyban álltak egymással. Az egyik, a Rókaerdő nevezetű tanya nagy, elhanyagolt, régi divatú gazdaság volt, amelyet kezdett elborítani az erdő, a legelői kiöregedtek, a sövényei pedig rettenetes állapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hányaveti úri gazdálkodó volt, aki ideje legnagyobb részét az évszak szerint vagy horgászással, vagy vadászattal töltötte. A másik Kuporlak nevezetű kisebb és jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt. Kemény, éleseszű ember, aki állandóan pereskedett, és közismerten nehéz volt vele alkut kötni. Ezek ketten annyira utálták egymást, hogy még tulajdon érdekeik védelmében is nehezen tudtak valamiben egyességre jutni. Mindennek ellenére mind a ketten igencsak megrémültek az állatfarm lázadásától, és nagyon szerették volna megakadályozni, hogy állataik túlságosan sokat megtudjanak az esetről. Először úgy tettek, mintha nevetségesnek találnák a gondolatot, hogy az állatok maguk is el tudnak vezetni a gazdaságot. Két hét alatt vége lesz az egésznek, mondogatták. Azt híresztelték, hogy az állatok a majorban, Makacsul majornak nevezték, nem tudták elviselni az állatfarm elnevezést, állandóan verekednek egymással, és hamarosan éhen fognak halni. Amikor aztán telt múlt az idő, és az állatok nyilvánvalóan nem haltak éhen, Frederick és Pilkington hangja megváltozott. Most már az állatfarmon uralkodó iszonyatos züllöttségről kezdtek beszélni. Azt rebesgették, hogy az állatok megeszik egymást, mint a kannibálok. Vörösen izzó patkókkal kínozzák egymást, és a nőstényeiket köztulajdonba vették. Ez lesz abból, amikor fellázadnak a természet törvényei ellen, mondta Frederick, meg Pilkington. Ezeket a történeteket azonban sohasem hitték el teljesen. Homályos és eltorzított formában tovább keringtek a rémhíreket csodálatos tanyáról, ahonnan elkergették az embereket, és ötték az embereket, és az állatok maguk intézik az ügyeiket. És a vidéken egész évben

0: Takaptak egy állatot, amikor ezt énekelte, tüstént megkorbácsolták. A dalt mégsem lehetett elhallgattatni. Fütyülték a rigók a sövényeken, turbékolták a szilfákon a galambok, visszhangzott a kovácsműhelyek lármájában és a templomi harangok zúgásában. És amikor az emberek meghallották, titokban megremegtek, mert eljövendő végzetük proféciáját hallották ki belőle. Október elején, amikor már learadtak, asztalba rakták a gabonát, és egy részét már ki is csépelték, kavargó galambok érkeztek sietve a levegőből, aztán vad izgalommal leszálltak az állatfarm udvarán. Jones meg a béresei fél tucat másik emberrel, rókaerdőből és kuporlakból behatoltak az ötreteszes kapun, és közelednek a tanyához vezető szekérúton. Mindnyájuknál ott van kivéve Jones, aki puskával jön. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafoglalni a tanyát. Erre már régen számítottak, és minden előkészületet megtettek rá. A védekező hadműveletekkel hógolyót bízták meg, aki áttanulmányozott egy Julius Cézár hadjáratairól szóló régi könyvet, amelyet a tanyaházban talált. Gyorsan ki is adta parancsait, és pár perc múlva minden állat az őrhelyén állt. Hógolyó akkor indította az első rohamot, amikor az emberek már a tanya épülethez közeledtek. A galambok szám szerint mintegy 35-en ide-oda röpködtek az emberek feje fölött, és rájuk piszkítottak. És míg az emberek ezzel voltak elfoglalva, a sövény mögött rejtőző libák előrohantak, és dühösen csipkedni kezdték a lábuk szárát. Persze, mindez még csak könnyed, zavarkeltő hadművelet volt, amelynek csak az volt a célja, hogy kissé felbomlassza a sorokat. És az emberek a botjukkal könnyen elzavarták a libákat. Hógolyó ekkor elindította a támadás második hullámát. Malvin, Benjamin és a juhok élükön hógolyóval erőrontottak, és minden oldalról böködni és taszigálni kezdték az embereket, miközben Benjamin hátat fordított nekik, és elkezdte rugdalni őket apró patáival. Amikor az emberek botjukkal és vasal csizmájukkal még ezt a támadást is ki tudták védeni, az állatok süvi visítására, amivel jelt adott a visszavonulásra, hirtelen mind megfordultak, és beszaladtak az udvarba. Az emberek diadalüvöltésben törtek. Amikor látták, hogy ellenségék menekülnek, hogy eleve elképzelték, rendetlenül utánuk rohantak. Hógolyó épp ezt akarta. Mihelyt az emberek beértek az udvar közepére, hirtelen felbukkant a hátuk mögött a tehén istálóban lesben álló három ló, a három tehén meg a többi disznó, és elvágták előlük a visszavonulás útját. Hógolyó ekkor jelt adott a rohanra. Jó maga egyenesen Jonesnak rontott. Jones látta, hogy jön, felemelte puskáját és lőtt. A sörét véres csíkokat hasított hógolyó hátába. Egy birka holtan esett össze, de hógolyó egy pillanatra sem állt meg, és mázsás súlyával neki zúdult Jones lábszárán. Jones belehuppant egy halom trágyába, puskája pedig kirepült a kezébe. De a legrémisztőbb látványát Bandi jutotta, aki hátsó lábaira ágaskodva úgy rúgdosott nagy vaspatkos patáival, mint egy megvadult csődör. Mindjárt legelső rúgásával kupán talált a jókerdei istáló fiút, aki élettelenül terült el a sárba. Amikor ezt az embert meglátták, eldobták botjukat és menekülni próbáltak. Páni rémület fogta el őket, és a következő pillanatban már valamennyi állat körbe-körbe kergette őket az udvaron. Döfködték, rúgdalták, harapták, taposták. Nem akadt állat a tanyán, aki a maga módján bosszút ne állt volna rajta. Még a macska is leugrott váratlanul a háztetőről, az egyik gulyás vállára, és a nyakába mélyeztette a karmát, mire az irtózatosan ordítani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejárat felé szabad lett az út, az emberek boldogan rohantak az udvarból a főút felé. Így aztán betörésük után 5 perccel szégyenletes módon vissza kellett vonulniuk azon az úton, amelyiken jöttek. Nyomukban egy sereg, sziszegő, bokájuk a csipkedő libával. Az emberek egy kivétellel mindeltűnnek. Az udvaron Bandi nagy patájával megdökte az istálló fiút, aki arccal a sárban feküdt, és megpróbálta megfordítani. A fiú azonban nem
1: meghalt,
0: állapította meg Bandi szomorúan.
1: Eszem ágában sem volt megölni. Elfelejtettem, hogy vasolt patkóim vannak, de ki hiszi el, hogy nem szándékosan tettem?
2: Csak semmi érzelgőséget fess!
0: Kiáltotta a hógolyó, akinek még mindig csöpögött a vér a sebeiben.
2: A háború, az háború! Csak a halott ember jó ember!
0: Senkinek sem akartam.

0: nyújtani az életét, még egy emberét sem.
1: Ismételgette Bandi könnyes szemben.
2: Hol van Molly?
1: Kiáltott fel valaki. Molly csak ugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom támadt, attól féltek, hogy az emberek valahogy megsebesítették, vagy éppenséggel magukkal hurcolták. Végül azonban megtalálták az istállóját, ahol fejét a jászlába, széna közé temetve elbújt. Amikor a puska elsült, tüstént elinalt, és mire a többi állat visszatért az udvarra Molly kereséséből, az istálló fiú már nem volt sehol. Csak elkábult, de magához tért és kereket oldott. Az állatok vadizgalomban gyűltek újra össze, és torkuk szakadtából ordítva számoltak be az ütközetben véghez vitt hőstetteikről. Felvonták a zászlót, jó néhányszor elénekelték az angolhon állatait, aztán ünnepélyesen eltemették.

Az állatok hőse érdemérmet tüstént ki is osztották Hógolyónak és Bandinak. Sárga rézmedália volt. Tulajdonképpen régi lószerszámdísz, amelyet a szerszámkamrában találtak. És vasár és ünnepnapokon lehetett viselni. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát az elesett lyuk kapta. Sokat vitáztak arról, hogy hogyan nevezzék el az ütközetet. Végül is a tehénistálló csatájának nevezték el, mivel innen indult el a nagy lestámadás. Amikor Mr. Jones puskáját megtalálták a sárban, tudván, hogy a tanyaházban van hozzá egy csomó töltény, elhatározták, hogy a zászlórúd lábánál helyezik el, mint valami ágyút, és kétszer egy évben el is fogják sütni. Egyszer október 12-én, a tehénistálló csatájának évfordulóján, egyszer pedig Szent Iván napján, a forradalom évfordulóján.

0: Amint közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkába. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta.
1: Nem, Molly,
0: kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
2: Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly, és hol ágaskodott, hol a földet kapálta.
0: Molly, nézz a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat.
2: Nem igaz, nem,
0: ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe jutott. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istállójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halom kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalaglapot. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén lát. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát csimogatta és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát, mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó ideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagy pajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstént kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagygyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagygyűlést. Azt is észre lehetett venni, hogy különösen Hógolyó szónoklatainak döntő pillanataiban kezdték el harsogni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Hógolyó buzgón végig tanulmányozta a földműves és állattenyésztő néhány régebbi számát, amelyet a tanyaházban talált, s tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Szaktudós módjára beszélt az alakcsövezésről, a silózásról és a talajjavításról, és kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretében valamennyi állat rögtön a mezőn pottyantotta volna el a trágyáját, minden nap más helyen, hogy ezáltal megtakarítsák a trágyahordás munkáját. Napóleon nem állt elő saját tervekkel, csak csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmért a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répaszeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták Hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb rész Mr. Jones 3 könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, mindenki lehet kőműves, és elektromosság kezdődik című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy be ne csukódjanak, és a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén, ide-oda mozogva rajzolta egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis visításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtolódak, és fogas kerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindegyik bejött megnézni Hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalkozott. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a terveket. Nehéz léptekkel körbejárta a fészel. Alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer farkantott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni a lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról Hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavazz Hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavazz Napóleonra és a telijászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rossz. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a szomszédos birtokok állatai rakoncátlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, Hógolyó és Napóleon most sem értettek egyet. Napóleon szerint az állatoknak lőfegyvereket kell szerezniük, és meg kell tanulniuk használni őket.
2: Hógolyó szerint még több galambot kell kiküldeni, és forradalmat kell szítani a többi gazdaság állatai közt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudják megvédeni magukat, óhatatlanul le fogják igázni őket, a másik azt, hogy ha mindenfelé forradalmak törnek ki, nem lesz rá szükség, hogy megvédjék magukat. Az állatok hol Napóleonra hallgattak, hol hógolyóra, és nem tudták eldönteni, melyiknek van igaza. Mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszél. Végre eljött a nap, amikor elkészültek hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érvei. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott, nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve padarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem csak a törődött szavai hatásával. Erre hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal, mondotta, cséplőgépeket, ekéket, boronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakint irtózatos csaholást állt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelő. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már-már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant, és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövény. Soha többé nem látták. Az állatok némán és rémülten kullogtak a pajtába. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtöttek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól, és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak, akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején, Mr. Jones. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelmény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette ki. Csak az időt pocsékolják. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnöke. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angol állatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesznek. Az
0: állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Bandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbeszedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban négy fiatal hízó rossz hallása jeléül visítozni kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Sűrit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
2: Eltársa! Kezdte. Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, eltársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárd, ami Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha az

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: A gyűjtés az ember ősi ösztöne. Minden gyermek fejlődésének bizonyos szakaszában gyűjteni kezd, és ez akkor szellemi életének jelentékeny részét lefoglalja. A felnőtt emberek milliói érzik szükségét annak, hogy ezt életük nagyobb részén nem ritkán egész életükön át folytassák. A gyűjtés szenvedélye úgy látszik örök, a gyűjtés tárgya azonban koronként változó. A reneszánsz nemes urai az antik világ emlékeit hajszolták, Nagy Frigyes tubákos szelencéket gyűjtött, ma bélyegeket őrizgetnek féltett kincsként. A művészet bármely ágával kapcsolatos emlékek gyűjtése állami feladat, s kiterjedt, de még egyre bővülő múzeumhálózat gondoskodik a közgyűjtemények őrzéséről és gyarapításáról. Az államilag támogatott közgyűjtemények mellett azonban ott áll a magángyűjtők sokasága, akik a gyűjtés nagyon is hasznos szenvedélyének kiélésében szórakozást, pihenést, sőt, valamiféle határozott életcélt látnak. A gyűjtés mindig egy kicsit hiúság kérdése is, valami olyat birtokolni, ami másnak nincs. A gyűjtők ezért kerestek, és természetesen találtak is mindig olyan területeket, melyre még előzőleg senki nem gondolt. Mindig akadtak, akik egy új gyűjtési terület feltárásával új gyűjtőgárda megalapítóivá váltak. Jean-Nicolas Marie de Gaulle a 18.-19. század fordulóján nagyszerű és később szakszerűen feldolgozott paróka gyűjteményt hordott össze. Roach Smith a legkülönbözőbb korokból származó lábbeliket gyűjtötte. Meyer Bernack, a neves zeneszerzőnek testvére viszont sétabotokból állított össze hatalmas gyűjteményt. A gyűjtőidővel területének elsőrangú ismerőjévé fejlődik, és szaktudása nem egyszer a tudomány vagy művészet ismeretanyagát gazdagítja. A gyűjtés mindig pénzkérdés is. Voltak korszakok, amikor a gyűjtés fő úri szórakozás volt, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ma tömegmozgalom, és ezért a gyűjtés területe elsősorban a mindennapi életben nagy tömegekben előforduló tárgyakra terjed ki. Találóan apró gyűjtésnek nevezték el. Tömegmozgalommá válása az első világháború évére tehető, amikor egyszerre nagyon sokan kezdték összeszedegetni a különböző háborús emléktárgyakat. Igaz, hogy az összeszedett sok emléktárgyból csak kevesen teremtettek végül is rendezett gyűjteményt. Pedig az apró gyűjtésnél nem annyira az egyes darabok értéke lényeges, bár néha ez is egész tekintélyes lehet, hanem sokkal inkább a rendszerezett gyűjtemény egész. A sokféle gyűjtési lehetőség között kapott helyet a hanggyűjtés is. Gianni Bettini a legelső híressé vált hanggyűjtő volt. Bettini gyűjteményét később üzletileg is kiaknázta, méghozzá olyan borsos áron, hogy nagyobb számú felvételt csak a milliómos Vanderbilt tudott tőle megvásárolni. A Bettini gyűjteményt később szétszóródott a világban, végül sajnos elpusztult. Másik nevezetessé vált hasonló gyűjtemény, Lionel Mapleson által összehordott több száz darabból álló fonogram gyűjtemény. Mapleson a New Yorki Metropolitan Opera ház könyvtárosa volt a századforduló éveiben. 1900-ban szerzett egy fonográfot, és 1901 és 1903 között a színfalak mögött a kotélpadláson vagy az egyik páholyban elhelyezkedve számos fonográf felvételt készített a színház opera előadásairól. Egy gyűjtemény nevezetességét az adja, hogy sok felvétele aránylag tűrhető állapotban napjainkig megmaradt. E felvételek megőrizték olyan kiváló művészek hangját, kikről egyébként semmiféle más hangfelvétel nem készült. A Mapleson féle gyűjtemény fonogramjain maradt meg néhány hangnyi szerep töredék, a kor legnagyobb tenoristájától, Jean Durescu-től, a világhírű magyar tenorista Antes György hangját is egy gyűjtemény tette halhatatlanná. Az első gyűjtők művészi értékű hangemlékek megszerzésére törekedtek. A hanggyűjtésnek ez a változata sokáig egyedülálló. A magnó kifejlődésével új gyűjtési terület különült el, melyet találóan hangvadászatnak neveztek el. A gyűjtés e fiatal ágának célja aktuális, vagy a mindennapi élet akusztikai jelenségeinek lerögzítése. Híres művészek, politikusok, sportemberek hangjának, nagy jelentőségű eseményekről származó hangdokumentumoknak összeszedése, vagy a mindennapi élet zajai, a fürdőszobában magát operaénekesnek képzelő és teletorokkal éneklő szomszéd hangjának megörökítése egyformán tárgya a hangvadászatnak. Egy gyűjtési terület ma már igen gazdag világszerte, és a hangfelvételek nemzetközi cseréje is kiterjedt módja a gyűjtemény gyarapításának. Az első szovjet mesterséges égitest távíró jelének hangfelvételek keresett gyűjtési objektum, és azzá vált az első űrhajós hangja is. A gyűjtés e fajtájának eszköze a magnó, s fő vonzereje a hangdokumentum megszerzésének módja, a felvételkészítés, amelyben van valami a vadászat izgalmából. A hanglemezgyűjtő ezzel szemben kész hangfelvételekből válogatja össze gyűjteményét. E terület másfajta terület nyújt, talán kevésbé izgalmas, viszont kifinomultabb mű élvezettel jár, s jellege a nemesebb műtárgyűjtéshez áll közel.
1: Kalevala, Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abban öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömnélendő, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallán zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr újongott. Zengett az ag Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, fel kell a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, vígörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon súrva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörű hallania, vígörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábra. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok százszámra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézdő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vérek, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.
0: Hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az Az ilyen lemezfelvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalomnak. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszthető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott nemzetközi folklór kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyű gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok, a dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindezidáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
0: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió áttételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zenefolklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtő munkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országokban. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentum értékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapítja. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek, mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Hogyan csak hatalmas munka folyik egy téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsor szerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az angol rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagyközönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha e tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az elsőn szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég, vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggályát fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt operalemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, basic library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy

fogástalan lemez példányt kell felvettetni. Ez több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnó felvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnó felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csak nem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt tesz indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap igazságai.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sér. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod hunyó napsütés.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed, más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezlevet emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a bécsi operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a budapesti operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendű besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhívő festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatának nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. A régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta legtöbbhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy ütői tábornak, mint a sebességmámló.
1: Mint a sebességmámló.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonofan vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettvetelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyi válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik. A Magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szereplők, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zene értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetlenül érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeg gyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ban alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részében lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számát. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. Felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközén. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel, és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammá dúzadó hanglemez áramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzést fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka, Ardit Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasan növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlésére. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismeretté válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik-másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekélyértékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő, vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai, rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikró a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótak, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, Goethevén, Goethemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társ a dalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten,
1: még a versben kevésbé járatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kell takaró.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass. Hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. A következő műsort kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett hallgassák.

Kinyitom a szemem, felülök, hátam a falnak támasztom. Nézem a vekkert, eltelik egy perc, kettő, aztán három is, a számlapon semmi változás. 22-22. Redőnyök leengedve. Átszólok a szomszéd szobába. Mennyi az idő? Semmi reakció, a pecó tök üres. Megkordul a gyomrom, lerúgom magamról a takarót. Kéne szerezni valami kaját. Jobb hián a tegnapi sportfröccs maradékát döntöm magamba, és elindítok egy válogatást a YouTube-ról. Azt írja, nekem csinálták. Azt mondom, jó vicc. A hangszórók gerjednek, a mobilom rezegve indul az éjjeli szekrény pereme felé. Önnek új üzenete érkezett. Életben vagy? Kösz a kérdést. A fejem átkozottul sajog, ennyi biztos. Minden más fenntartásokkal kezelek. A vekkel rövidet sípol, ugrik egyet a percmutató. Lepattintom a hátlapot, kiszedem az elemeket. Utánpótlás persze nincs, 22-23 marad örökre. Összeszedem minden erőmet, és négykézláb elkúszom az ágy végébe, az oldalamra dőlök, a medence csontomon félkörnyit fordulok, mintha valami elbaszott táncmozdulatot gyakorolnék. Leteszem a bal lábam a szőnyegre, a papucs után kutatva az egyiket az ágy alá rúgom. Le a földre, kúszom utána. Feszül az ágykeret a vállamnál, elakadok. Se előre, se hátra. Nyújtózkodom, ahogy csak bírok, két új percnyi hiányzik. Ha készülne az életem szánalmas pillanataiból egy válogatás, mint a Eurosporton az Ordenári nagy perecelésekből és öngólokból, ennek tuti köztük lenne a helye. Nincs más hátra, lemondok a papucsról, és engedek az átszorításának. Talán ez is úgy működik, ahogy az örvények. Ha nem ellenkezel, egy idő után kilök magából. A koponyám még mindig rohadtul lüktet, próbálom rekonstruálni a rendelkezésemre álló információkból a tegnap eseményeit. A részegek között két típus van. Az egyik kijózanodik, ha sétál, a másik a sejtjei legmélyébe is képes bedolgozni a piát. Addig megvan a történet, hogy összeszedtem az eldobált cuccaimat, felöltöztem és titokba kislisszoltam. A rakparton sétáltam, erre tisztán emlékszem. Aztán képszakadás. Az hazaútból csak villanások maradtak. Valami gyors étteremben sörös dobozba üdítőt csapolok, a karomnál fogva vontatnak, magyarázok a szekusnak, hogy aki nem dolgozik, ne is igyék. Aztán egy kibelezett épületben sétálok, az emeletek között lépcsők helyett pallók, utána ugrálás, egy átszótér akadálypályán, a következő pillanatban már a föld felé zuhanok. Még mindig érzem a hegyes kis kavisok nyomát az arcomon. Tök üres volt a játszótér, csodálkoztam, mert délutánonként mindig tele szokott lenni. Vagy nem is délután volt? Fasz se tudja. Újból megrezzel a telefon, felnyúlok az ágyra, kitopogatom a paplan gyűrődései között, és az arcomhoz emelem. A főnök az. Szabad nap ide, brutális szétesés oda, felveszem. Én a dolgozók gyöngye. Igen? Szevasz, fater. Hello. Mi a stájsz? A stájsz rendben, köszi. Rendben? Igen, nagyjából. Biztos vagy benne? Mert szerintem kurvára nincs rendben. Miért? Hol vagy? Az ágy alatt. Otthon vakarod a tököd? Nem vakarom, beszorultam. 10 perc múlva kezdés van. 10 perc? Ne idegelj, fater, éjfél van. Éjfél? Igen, jól hallod. 11 után, 1 előtt, tudod, 12. Pont ott a közepén. Hányadika van? Te most szórakozol velem? 1/2 óra múlva legyél itt, te kurvára bazd meg. Kipasszírozom a testem az ágy alól, felteszem a kávét, magamba diktálok némi fájdalomcsillapítót. Márka hűség híján nehezebb a döntés, mint gondolnám. Algopirin, kalmopirin, faszompirin, összesből egyet, az a biztos. Üres gyomorral csak szenvedni fogok, de semmi kaja nincs itthon. Leülök az asztalhoz, maradék kifli véget túrok elő a kenyértartóból. Legyűröm. Visszanézem a tegnapi vagy Isten tudja mikori beszélgetéseket. Hajnalban küldtem egy videót Jánnak, ahol énekelve a villamos sineken sétálok. 6 percnyi unalom, hamis refrénekkel és kibogozhatatlan eszmefuttatásokkal. Beletekerek, hát ha találok valami használhatót. 1:10 semmi, 2:16 semmi, 3:40 semmi, 5:50 változó nézőpont, remegő pixelek, látszik az utca, egy turista átmegy a képen, elkerekedett szemekkel bámul, no hablas espanyol, kiabálom, utána szembefordítom a kamerát magammal, és teli szájjal beleröhögök.
Az államtól a jobb halántékomig az egész arcom le van horzsolva. Vége főcím. A hétfők, a keddek meg a szerdák a konstans semmit mondásról szólnak. Célirányosan vonuló üzletemberek, kismamák, gimnazisták, drámának vagy polgárpukkasztásnak nyoma sincs. Csütörtök, vihar előtti csend, aztán beüt a péntek. A kismamákból kisírt szemű miniszoknyás picsák lesznek, a menedzserekből utcasarokra húgyozó trógerek, a kamaszokból szurkolói rigmusokat skandáló huligánok. Attól nem kell félnem, hogy kilógnék a sorból a lehorzsolt pofámmal. Ahogy egyre beljebb jutok a városban, úgy sűrűsödik a partiba vezényelt tömeg. Legény búcsús csapat egyenpulcsiban fényképezkedik egy kocsma előtt. Tükörfordított szöveg a mellkasukon. Mi történik külföldön, tartózkodik külföldön. Körülbelül a buli negyed alaptartozékának számító zsebtolvaj sündörög. A rendőrök már előre köszönnek neki, lassan ő is nekem. Mindenki látja, hogy egyre jövök melóba, szinte csak a nevemet nem tudja. Ötletem sincs, mit remél, de azért bepróbálkozik. Hallod, bátya? Hallom. Van órád? Nincs. Telefonod? Az van. És mennyi az idő? Volt idő. Már nincs. 22-23. Vigyorogva biccent, hátat fordít. Valamiért tiszteli bennem, hogy hülyének nézem. Valamiért tisztelem benne, hogy hülyének néz. Posta vagy szórakozó hely? Minden sorban ott áll az a néhány ideggyenge, aki alanyi jogon beszólogat. Itt a sor vége, mondja most is valamelyik. Ott meg az eleje, válaszolnak. Ezek itt összekeverik a sor közepét az univerzuméval. A kidobók lyukat feszítenek a testek között, begyűröm magam, mint az utolsó boxert a túlpakolt mosógépbe. A főnök valószínűleg a személyzetiben vár, pontról pontra betanult szövegével. Célba veszem a WC-t, onnan próbálok majd besunnyogni. Nem adom könnyen a fizetés levonásomat, dolgozzon meg érte. A link dolgozó mencsvára a húgyozás. Megpróbálom élére állítani a kis illatosító tablettát. Életem legnagyobb hiányossága, hogy sosem tudtam pusztító erejű sugárban pisálni. Miután végeztem, kiengedek magam előtt pár tagot. A csapóajtó holtjátéka elég időt szolgáltat, hogy felmérjem a terepet. A főnök sehol, ő is sunnyog. Nélküle is tudom, mi következik. Ó, jaj, mit csináljak veled, fater? Mit lehet erre mondani? Rúg ki vagy kussolj. Ha a pultig észrevétlenül eljutok, és csak ott fog elkapni, akkor simán bekamuszhatom, hogy itt vagyok legalább 3/4 órája, és egyszerűen valami furcsa véletlennél fogva elkerültük egymást. Előcsoszogok, mint egy zavarodott cirkuszi állat élete első telt házas estéjén, keresztülvágok a tánctéren, és behúzok a pultba. Gyors pólócsere, szemetes zsákba rejtem a táskámat, elindítom a mosogatógépet, törölgetem a frissen mosott poharakat, ügyelek rá, hogy magabiztosnak tűnjek. Érzem, hogy itt köröz valahol. Fater, hát mit csináljak? Azt a leborult kurva élet, mi történt a fejeddel? Őszintén rám csodálkozik, egy pillanatra kiesik a szerepéből, aztán kapcsol. Szerinted ez rendben van, hogy 4 órás késéssel érkezel? Egyszer belefér. Éjfél előtt úgy sincs hajtás. És a sátor szerinted magától épül fel? Van olyan sátor, ami így kipattan. Tényleg magától. Frankon magától? Frankon. Jól néz az ki? Amennyire egy sátor jól tud kinézni. Banyeg, mit csináljak veled? Rúg ki. Jaj, ne hülyéskedj már. Többet nem fog előfordulni, oké? Jó. Na, fater, most, hogy megbeszéltük, én kicsit bevágódom. Iszonyat a buli, beszarás mennyi a csaj. Sok mindent lehet rá mondani, de a szavát az betartja. Önfeledten ugrál odabent, bámulatos az a természetesség, ahogyan a saját fészkébe szarik. Talán szükségszerű, hogy elhatárolódjunk a munkahelyünktől. Miután kiismertük, máshogy kezdünk működni. Beég az agyba a méla undor, a máshol jobb lenne. Aki húspogácsát süt, sosem fog már kajaként gondolni a hamburgerre. Én is így vagyok a partiba vezényelt emberekkel. Vonagló alakok, üres bólyák, csak akadályok a szlalompályán. Nagy levegőt veszek, az üvegekkel telepakolt tálcát a fejem fölé emelem, elcseszett szabadságszobor vagyok. Én is bevágódok a tömegbe. Igaza volt, iszonyat a buli. 2 kanyar után egy 30 körüli nő elkapja a karomat és visszaránt. Szia, Tigris, figyellek már egy ideje. Hízelgő, köszi. Hány éves vagy? Kívül vagy belül? Mindig is érdekeltek a számok. 40. Közelebb hajol, és a fülembe súg. Centi? Év.
Nem ajánlanál nekem valami finomat? Mit szeretnél? Szerintem tudod te. Cuba Libre. Nincs kedved egy kis szünetet tartani? Végignézi a tálcát az üvegekkel, és megint a fülembe súg. Itt megvárlak. Rendben, nem sokára jövök. A nem sokára inkább nem, mint sokára. Remélem ezt egy 30-as szinglinek nem kell magyarázni. Kiérek a tömegből, beteszem a tálcát a pultba, és a másik irányba megyek tovább, egyenesen a vészkijárathoz. Résnyire nyitom az ajtót, rágyújtok, onnan figyelem a tömeget. Homogén masszaként együtt remegnek, mosoly kövült az arcokra. Üresnek tűnnek. Lehet, hogy ők is csak kötelességből vannak itt. Szólnom kellene, hogy nyugodtan abba hagyhatják. Húzhatnak haza a picsába.

0: Tilos Rádió, a Keltakarót hallgatjátok, és benne Stornó Milán olvassa fel Föld alatti nyár című regényét.
1: A kórház légterében csupa olyan dolog kering, aminek elemi érdeke a pusztítás. Szinte érzem, hogy szétkenődnek a homlokomon a vírusok, leperegnek a vállamról a baktériumok. Próbálok minél gyorsabban eljutni a beteg felvételhez. Elsuhanok a váróterem plakátjai előtt, magam mögött hagyom a felvillanó tüdőket és rákokat, mint egy száguldó távolságú busz a mezőn baszónyulakat. Pályázati pénzekből épített infópult és szexi hangú diszpécser csaj helyett csak unott nővérkéket látok. Ebédelni mentem, tábla mögött pletykalapot búj. A címoldal hozzám beszél, valaki átkúr valakit. Jó napot! Igen? A fülorgégészetre jöttem. Van időpontja? A váróterem kihalt, a sorszám kijelzők összhang nélkül villognak. Az egyik ajtón a szakorvos névtábláját elengedte a ragasztó. Hétfők jók magának? Hetek? Fél nyolcak? Hányadikán? Február 27. Azt hiszem, félreértjük egymást. Erre a hónapra szeretnék időpontot. Miért? Mi baja van? Recseg a fülem. Olyan, mintha az nem sürgőségi eset, legkorábban februárban tudják fogadni. Válaszra várva bámul rám, zavartan körbenézek. Már a nyuggerek sem járnak ide a heti törődésüket bevasalni. Az aktuális gyógyászati álláspont a közöny és a taplóság. Ennél még az otthonhalás is klasszisokkal jobb. Na, mondja, jó lesz akkor az időpont, vagy nem? Nem érek rá egész nap. A kijárat felé végignézem a váróterem plakátjait, februárig van még időm. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. Mielőtt kinyitnám az ajtót és végre kijutnék a friss levegőre, piszegést hallok a hátam mögül. A másodperc töredéke alatt végigpörgetem a lehetséges szereplőket és szituációkat. Kinéz a nővérke a pultból, elintézzük soron kívül. Kinéz a doki a rendelőből, szól a nővérkének, elintézzük soron kívül. Kinézek a rendelőből, piszegek magamnak, nem is tudtam, hogy orvos vagyok. Pszt, pszt, pszt. Hátrafordulok, a váróterem sarkában tolószékes srác. Egyik kezében tájékoztató füzetet tart a HIV fertőzésről, a másikkal integet. Szia, a gégerákot próbáltad? Tessék? Mondom, a gégerákot nem próbáltad? Csillogó szemekkel várja a választ. Arca beesett, szürke bőre ráfeszül a koponyájára, mintha a tarkója mögül egy fekete lyuk próbálná beszippantani. Azt mondták, hogy csak fél év múlva jöhetsz vizsgálatra, ugye? Ja, igen, olyasmit. Mert nem vagy sürgősségi eset, mi? Konkrétan így. Mindenkivel ezt csinálják. Mi a bajod? Recseg a fülem. Folyton. Próbálkozz a gégerákkal, akkor soron kívül bemehetsz. Nekem elhiheted? Tudok segíteni valamiben? Nem, dehogy. Mindjárt jön az apukám, aztán tűzünk a nyaralunkba. Tudod, elég nehéz erre fele parkolni. Hát, akkor jó nyaralást. Ha arra jársz, benézhetnél valamikor, minden este buli van. Rendben, ha arra járok. Nem is tudod, merre van az arra. Előveszi a mobilját, bepötyögi a helységnevet és felén fordítja. Nagyon jó hely, kiskerem óta minden évben kijárunk apukámmal. Ő is az apukájával kezdte ilyen fiús program. Koncertre megyünk, sörőzünk, csajozunk. Persze ő nem, csak én. Zavartan felnevet, nem teszi el a telefont, mereven kitartja, vár. Közelebb hajolok a térképhez. Kisebb-nagyobb dombok között egy falunak sem nevezhető település, 3 bányatóval körülötte. Minden este buli, sörözés, csajozás. Valószínű. Zene is szokott lenni, és tábortűz, és tánc. Egy kiszáradt bányató helyén van. Rendben, köszi, megjegyeztem, akkor majd ott találkozunk. Most megyek és bepróbálkozom megint. Örültem a szerencsének, szia! Visszatér a HIV-fertőzéses kiadványhoz, én pedig halk léptekkel megközelítem a passzív-agresszív picsát. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Igen, szeretnék időpontot kérni. Fiatalember, ne szórakozzon velem. Eszem ágában sincs szórakozni. Február 27-én 7:30-ra beírtam. Ennyit tudok tenni. Február 27-ig meghalok, ha nem fogadnak. Ha egy mód van rá, ne raboljuk egymás idejét, jó? Nem érek rá vicceket hallgatni.

Maga szerint viccelek? Én a gégerákot nem tartom viccesnek. Leteszi a pletykalapot, és gyanakodva rám néz. Az a szomorú helyzet, hogy gégerákos lettem. Gégerákos? Pontosan. És ez most derült ki? Ahogy mondja, kifelé menet. Látja azt a plakátot? Szokjon le a dohányzásról 2 hét alatt. Leszoknom még nem sikerül, de elolvasni igen. Kiderült, hogy gégerákom van. Szóval adna egy időpontot, kérem, és tényleg nem érek rá egész nap. Meghallja a védjegyes szövegét, és elvörösödik. Gyengét pötyögtetés helyett ütni kezdi a klaviatúrát, sóhajtozik, fészkelődik, kitartóan amortizálja a környezetét, végül a kezembe ad egy sorszámot. 007. Foglaljon helyet, mindjárt szólítják. Vigyorogva elveszem a sorszámot, és további szép napot kívánok. A tolószékes srác rám mosolyog, és felmutatja a hüvelykujját. Kacsintok neki, eltátogok egy közszépent. Az ugráshoz készülő névtáblával szemben leülök, a kijelzőt szugerálom. 006, az Istenért se akar váltani. 006, tuti a nővérke baszakodik velem. 006, úgy érzem magam, mint egy teraszajtót bámuló kutya. 006, kizártak a lakásból. 006, odabent ünnepi vacsora. 006, félnek, hogy a szőnyegre szarok megint. Vált a kijelző, kattan a zár, résre nyílik az ajtó. 007. A doki az előírásoknak megfelelő sablon mosolja a fogad, és rámutat a rendelő egyik üres székére. Az asszisztens a párkányon könyökölve cigizik. Nos, miben segíthetek, mi a panasz? Recseg a fülem. Olyan, mintha folyamatosan víz alatt lennék, és a dobhártyán be akarná repedni a túlnyomástól. Nem is recseg, inkább kattog. Mint amikor egy felhúzós autót érti felhúznak, csak ennek nincs vége, mindig van egy újabb kattanás. Nem volt a közelmúltban koncerten vagy valamilyen túlhangos helyen? Esetleg nem dolgozik hallásra megterhelő környezetben? Nem. És zenét szokott hallgatni? Igen, de sosem fülhallgatóval. Nem fülhallgatóval, nagyon helyes. És milyen zenéket szeret? Ki a kedvence? Én nagy Bon Jovi rajongó vagyok. Ismeri? Igen, érintőlegesen. Nagyon helyes, nagyon helyes. Egyébként ideges? Hogy értve? Stresszes? Mármint most? Nem most úgy általában. Nem mondanám. Tudja, ilyen jellegű panaszokat okozhat a stressz is. Volt már ilyen panasza valamelyik családtagjának? Nem tudok róla. Nem is kell, elég, ha megvan önben a hajlam. Márpedig, ha megvan és stresszes helyzetbe kerül, akkor aktiválódik. De nem vagyok stresszes. Nagyon helyes, nem is szabad. A feleségem például, amikor a második gyerekünket várta, rettentően stresszes volt. Képzelj el, 3 hónapig nem látszott rajta, hogy teherbe esett. Azt hittük, csak elkezdett, hogy is mondjam, kívános lenni, érti, nem? Furcsa dolgokra képes a stressz. Nézze, én egyáltalán nem vagyok stresszes. Kattog a fülem, néha észre se veszem, valamikor viszont aludni se tudok tőle. Írok egy beutalót a pszichiátriára, jó lesz úgy? Most látom csak az aktáját. Kijut magának a jóból, mi? Csak viccelek, hogy van a rákja? Gyógyulgat. Ezt örömmel hallom. Tessék, itt a beutaló. Február 27, 7:30. Megfelel? Hogyne, köszönöm. Igazán nincs mit, és ne feledje, csak semmi stressz. Ingyenes végbetükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka, csak semmi stressz. A földön a HIV-fertőzéses brossúra pihen, befut egy újabb beteg, 08 görbe hátul lassan csoszogó ősznéni. A földről felveszi a szórólapot, és elkerekedett szemmel tanulmányozza. Talán azért zúdítják a nyakunkba ezt a sok szart, hogy jobban érezzük magunkat. Pont úgy, ahogy a tévében az erőszakoros, gyilkolós bedől deviza hiteles híreket. Hullafáradtan hazaesel, leülsz a tévé elé, végignézed a híradót, és megkönnyebbülten konstatálod, hogy ma sem baszott seggbe az apád, és vagy nem zabálta fel a bank a lakásodat. Ha nem is az egész világ, de egy kicsi, kiszámítható része a tiéd. A kattogás ütemére rendezem a lépteimet, az ajtókat kinyitják előttem, 09 előre enged, hála neki ritmusban maradok. Az utcára érve elnézek a szürke lakóházak felett. Mint valami dühös tinédzser a telefonfülke üvegére, egy repülő az égre olyan hosszú csíkot karcol. A zebránál egy fiú várakozik. Pont olyan ruhákat visel, mint én. Még a cipő is stimmel. Észrevétlenül mellé állok, és az elhúzó buszok tükröződésében összehasonlítom magammal. Magasabb, szélesvállú, szimmetrikus arcú és sokkal izmosabb. A fülhallgatójából kiszűrődik a zene, Red Hot Chili Peppers. Reménykedtem, hogy Bon Jovit hallgat, vagy valami hasonló fast. Az utca túloldalán barna hajú lány, lenge ruhákban, olyan kisugárzással, ami miatt még a jelzőlámpa is hamarabb vált.
az autók lefékeznek, kollektív stírölés. Legnagyobb bánatunkra nem jöjjön, hanem hozzá mennek. Javított kiadásom legyorsul az utolsó métereken, majd összeölelkezik a lányjal. Mielőtt gyűlölni kezdeném a srácot, a lányt, az életet, magamat, előtúrom a hátizsákomból a fülhallgatót. Felveszem és elindítok egy számot. Mindegy mit, csak hangos legyen. Nyomja el ezt a kibaszott kattogást.

Megint a ritmussal lépek. A poharakat és az üvegeket a basszus ütemére teszem a tálcára. Az túlzás, hogy megszerettem a minimál technót, de nagyjából értem már a lényegét. Aki nincs benne, annak persze fogalma sincs róla, hogy miért lehet szeretni. Ez a király az egészben. Beállni, szarkészen vonaglani órákon át, konkrétan szenvedni, közben visszaszámolni. Egész este várni azt a három hangot, ami egy rövid időre kiránt a szokásosból. Pár másodpercre feloldódni, hogy utána megint kezdődjön a darálás. Bármilyen röhelyes, ennél életszerűbb zenét szerintem még nem csináltak. Poszttraumás bulizás. Valószínűleg ezért rühellik annyian. Hé, te mit csinálsz, abban még van? Belenézek a pohárba, az alján kiolvadt jég és egy citromkarika. Ebben? Melyik részét nem érted? Elnézést. Visszaadom és hátat fordítok. Figyelj, hozzá már még egyet. Kiolvadt jeget citrommal? Mit mondtál? Annyit, hogy ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Jobb szöveged nincs? Kiadta a főnök, hogy ezt kell ismételned, vagy mi van? Ami azt illeti, pontosan így történt. Aha, oké. Na akkor egy viszki kólát a visszajárót megtartod. Ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Te most szívózol velem? Ellenkezőleg. Mit ellenkezőleg? Beszélj már magyarul. Kiszolgálás a pultban. Melyik részét nem érted? Kelletlenül feláll, a szemembe néz, már várom a felhívást, hogy menjek utána, beszéljük meg odakint. Végül csak elsétál mellettem, jelzés értékkel azért belém jön. A poharak összekoccannak, egy sörös üveg átbucskázik a tálca peremén és összetörik. A szilánkok becsúsznak a tánctérre, sektitánhoz pedig odalép egy szekus. Fülébe súgja, ha nem viselkedik úriember módjára, kénytelen lesz jelzés értékkel végig simítani az arcát. A mosogatógépből kiömlik a forró gőz, lélegzetvételnyi szünet, kevés energiaitalt öntök magamba. A pult végénél egy fél részeg reklamál. Csak a szokásos kispóroltuk a vodkát és rajta akarunk meggazdagodni szöveg. Egész véletlenül mindig akkor jut eszükbe nyafogni, amikor a felét már megitták. Kialszik a sárga gomb, kihűlt a gép, szabad a pálya. Szívószál kuka, citromkarika kuka, jeget a mosogatóba, hátulra a viszkisek, jobb szélén pont elfér egy sor 4 centes. A pezsgősökből és koktélosokból sormintát kell rakni, különben eldőlnek mosogatás közben. A Martinis pohár rendszerhiba, keresem a helyét, ide-oda tologatom, mintha léghokiznék vele, végül átteszem a mosogatóba. Jó lesz az ott. Szefó beesik a pultbe egy tálca ásványvizes üveggel. Az indokolatlanul nagy vízfogyasztás a lehető legrosszabb előjel. Minél több vizet vesznek, annál hosszabb lesz a műszak. Vannak páran, akik sosem tudják belülni az ideális mennyiségű amfetamint. Veszettül pörögnek, csikorgatják a fogukat, izzadnak, érzik, ahogy túlmelegszenek, literszámra vedelik a vizet. Hajnali 5 előtt képtelenek leállni. Náluk még a kötekedő piásokat is jobban bírjuk. Azok 3-nál tovább ritkán húzzák. Vagy a testük mondja fel a szolgálatot, vagy a szekusok basszák ki őket. Hallod? Nagy gáz van. Fasza már hiányzott. A WC-ben voltál mostanában? Összehánytak, vagy mi? Nem, rosszabb. Nem akarom tudni. A főnök most szólt, hogy kezdjünk vele valamit azonnal. Aha, persze. Kezdjen vele valamit ő, ha nagyon akar. A slozi, amelyikről letépték az ajtót, tudod? Mi van vele? Telefosták az egészet. Csak szopac. Valamit ki kellene találnunk. Szefo, én nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Poharas vagyok, nem vécés. Menjenek a kurva pultosok. Egyszer végre ők is csinálhatnának valamit. Jó, de figyelj, nem maradhat így. Dehogy nem maradhat. Pontosan az lesz, úgy marad. Hallott, tegnap már ki lett kötve, csak meg kéne fognunk és kivinni. Csak? A tánctéren keresztül? Nézd már körbe, Szefo. Egy csurig fosott WC-t akarsz észrevétlenül keresztül csempészni a tánctéren? Ide-oda kilöttyintünk egy keveset, nem gáz, úgyis picsakész mindenki? Senki nem venné észre? Hát nem tudom, egy próbát megér, szerintem. Egy próbát, persze. Van egy ötletem, ami működhet. Felmondunk? Nem, annál azért jobb. Mondom, nem akarom tudni. Szólunk a DJ-nek, hogy csapassa a füstgépet. A WC ajtajából visszanézek, felemelem a kezem, megadom a jelzést. Elkezd szivárogni a füst, a táncér gőzölgő üsté változik, együtt rotyognak a gyanútlan vendégek, a hátam mögül meghallom Szefó helyzetjelentését. Úristen! Az ajtó nélküli fülkében egy csempére ragasztott papírlap. Ne használd, nem működik. Alatta a csupasz csésze, se tartály, se deszka, se WC-papír. Naív elgondolás volt, hogy a mások előtt való szarás visszatartó erőt jelenthet. Csak meg kéne fognunk azt meg kivinni, ugye? Kéne szerezni gumikesztyűt. Rendes sörcsapunk sincs, nemhogy gumikesztyünk. Hát akkor ennyi, essünk neki.
Szomszédos vécéajtóból kicsapódik, sektitán elő, botorkál, mint egy bukott bűvész a botrányba fulladt bemutató után. A vállai előrejtve, megy amerre a feje húzza. Csodálkozva megáll a szétfosott vécé előtt, és megjegyzi, hogy mekkora állatok járnak ide. Egyik kézzel a csész alját fogjuk, másikkal a peremét. Szefó undorodva eltartja a fejét, kicsavarja a nyakát, ahogy csak tudja. A tánctéren vastagon áll már a füst, a lézerfények végig szaladnak egy-egy alakon, felvillantva lehetséges útvonalakat. A terem túlsó végében kéken világít a megváltást jelző exit. Összenézünk, fejünk fölé emeljük, mintha egy óriási koporsót cipelnénk. A tömegben szlalomozunk. El kell ismerni, a füstgép nem is volt rossz ötlet. Sűrű kötként megült a testek között, fél méternél tovább alig látni. A helyzethez mérten szinte észrevétlenek vagyunk. Csak a pultosok szúrtak ki minket. Ők persze majd összehúgyozzák magukat a rögéstől, még a kiszolgálást is abba hagyják. Gondolom, a köttengeren csónakázó fossal teli vécécsésze nem mindennapi jelenség. A főnök nem érzi a helyzetet. Egy bárszéken ül, önti magába a piát. Az utolsó kanyart is sikeresen bevesszük, a kétszárnyú vészkijáratot kinyitják nekünk. Kiérünk, letesszük a vécécsészét a konténer mellé. Kifújjuk magunkat és elégedetten figyeljük, mint valami modern műalkotást. Szerintem megérdemeljük a cigi szünetet. Kettőt minimum. Nekidőlök a klub falának, és az utcalámpa fényénél köröző bogarakat figyelem. Érzem a basszus lüktetését a hátamon, mintha egy hatalmas gyomornak támaszkodnék. Kitörni készül. Felöklendez vagy kiprésel magából valami undorítót. A klub segjükából egy adag füst kíséretében kirobban a főnök. Bingo. Üres poharat markol, látszik rajta, hogy szétkúrja az ideg. Ez a WC-s akció gondolom nem fér bele az elit klubról alkotott elképzeléseibe. Srácok, fogynak a poharak. Hamarosan intézkedünk. A hamarosan túl késő. Nem most kéne cigizni, hajtás van. Azért befejezhetjük? Forgatja a szemét és idétlenül toporog. Félhangosan beszél maga elé, valami olyasmit magyaráz, hogy fejezzük csak be, de igyekezzünk, mert a tánctér szélén valami barom összetört egy sörös üveget. A talpak alatt ropognak a szilánkok, kitartóan tapossák a maradványokat. A söprögetés kellemes munka, mert könnyű alibizni. Amikor már kurvára unom a pohárszedést, megragadom a partvist, és elkezdem egyik sarokból a másikba húzni a képzeletbeli szilánkokat. Kupacba rendezem őket, néha mérgelődök, hogy megint átsétáltak rajta, kezdtem előről. Most is ez van. Ha befejeztem, lehet, hogy hátra megyek a raktárba, megnézem, mennyi üres rekeszünk van még. Félúton eltévedek, benézek a ruhatárba és leszámolom a bilétákat. Miközben pantomimezek a partvissal, észreveszem, hogy megint a zene ritmusára lépek. Bárhogy is próbálkozom, egyszerűen nem tudok a basszuson kívül maradni. Kikapcsolom az agyam. A csendre gondolok. Arra, hogy simán kibújok ebből az atmoszférából. Néhány taktus erejéig működik, aztán újból igazodom. Alapból csak a fejemben szól a tompa kattogás, de most egyre mélyebbre ereszkedik a testemben. Eltelít. A végtagjaim szinte maguktól mozognak. Mégis mi a fasz csinálok itt? Söprögetem a semmit.

zene le, fények fel, a szekusok kelletlenül bevonulnak a tánctérre, élükön a vezérbikával. Nyakában kolomb helyett walkie-talkie lóg, lapát kezéből törcsért formál, és úgy osztja az igét. Vége van, köszönjük, lehet hazamenni anyukához, apukához, lehet menni aludni, pihenni, köszönjük, vége van, holnap is van nap, mindenki menjen relaxázni. Az utolsó önjáró vendég mindent feltesz egy lapra. Vodka narancsért könyörög a pultnál. Távozásra szólítják fel, de ő csak ismételgeti, hogy még egy vodkát, még egy vodkát. Harmadik már nincs. Kérdés nélkül hajtogatják harmonikába, és basszák ki a hátsó bejáraton. A sarokban összeroskadt gyerek. Fel-fel vakarják a saját mocskából, nadrágszáránál fogva megemelik, méla undorral maguktól eltartva kiviszik, mint egy zsák szemetet. A szokásos végjáték, fennakadni nem érdemes. Figyelj, fater, ez vidd már ki a kukkendáróba. Kezembe nyom valami porral és szilánkokkal teli fekete zacskót, és visszabotorkál az irodába. Ízlelgetem a kifejezést. Kukkendáró. Addig rendben van, hogy az ilyen középszerű szórakozó helyeken törvényszerűen egy kis stílű barom a főnök, aki a szutykos fizetéseket jó fejeskedéssel próbálja kompenzálni, de ez a kukkendáró ügy már igazán sok. Ráadásul ezt az egészet állítólag tanári diplomával hozta össze. Erre szokták mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet tanulni. Ostoba pöcs. Meglengetem a fejem körül, és nagy ívben csűröm a konténer irányába. Tompa puffanással landol egy tócsában. A munkát befejezetnek tekintem, hónap dolgozója címről még csak álmodni sem merek. A fizetési prémium, extra szabadság, plusz cigi szünetrendszer csak a világ szebbik felén ismerik. Nálunk egy bónusz van, és azt mobilis dohányzó sátornak hívják. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen név valami über nyugati cuccot akar. Megfogod, ide tolod, oda tolod, lekapod a ponyvát, összecsukod a lábakat, bevágod a farzsebed, és örömödben csapkodod a segged. Nagy lófaszt. Csavarok, anyák, tiplik, hurkok, lyukak, menetek, csövek, rudak, lécek, sarokelemek, ornamentikával. Amikor először megláttam a virágos indás csecsebecséket, azt hittem hülyét kapok. Az állásinterjún azt mondta, azért kell, hogy érezzék magukat bent, amikor kint vannak. Már akkor levágtam, hogy ez a sátorépítés maga a teste töltött szopás. Az egyetlen nyugati az egész mobilis pakban a francia kulcs. Az viszont nagyon nyugati. Slé Manuel. Ez van a használati utasításban. Fogja meg a francia kulcsot, kis csillag, zárójelben, ötös számú eszköz, Slé Manuel. Szóval minden 10 órás műszak után megragadom a Slé Manuelt, és szétszerelem a picsába az egész mobilis szart. Amikor lehalkítjuk a zenét és felkapcsoljuk a fényeket, már reflexből elönt az ideg. Pontosan tisztában vagyok a menetrenddel. Hozzám vágják a szutykos fizetést, csodálkozom, hogy miért csak ennyi, felvilágosítást kapok a fogyasztás levonásokról, meg a kárkompenzálásokról, utána meg jön a jó fejeskedés. Ó, fater, szerel már szét a sátrat. Nem gáz? Dehogy gáz. Hogy lenne gáz? Már kérni akartam. Jó kis cucc az, über nyugati. Eljátszom a gondolattal, hogy sátorszedés helyett benézek a bankba, és 4 generációra előre eladósítom a nem létező családomat, csak azért, hogy devizahitelből és gyors kölcsönből felvásároljam a klubot, és irodástól, pultostól, dohányzó sátrastól, kukkendárostól porig égethessem. Kellemes melegség járja át a lelkem. Bármilyen meglepő, ha rajtam múlna, még 1000 évig is itt állna ez a fostelep. A rombolás szórakoztató időtöltés, de nem elég drámai. Ha más nem, azt megtanultam, hogy a túléléshez igazi végletekre van szükség. Kívülről úgy tűnhet, hogy dolgozom, valami elvileg hasznos dolgot csinálok, poharakat törölgetek vagy söprögetek. Valójában tök máshol járok. Legbelül van egy karantén, emlékek több üzölgő pöcegödör, amiben együtt rohad mindaz, amit képtelen voltam kilökni magamból. Benyert sallerek, lesajnáló mosolyok. Rosszkor rossz helyenek, majdnem meg egyszerek, a feltételes módok. A strandfürdő klórszagú WC-je, a hipermarket csikorgó kasszája, a gyorsétterem zsírtól ragadós köve. Nem sokára a klub is ott indul bomlásnak. Irodástól, pultostól, mindenestől. Na fater, tessék itt a lóvé! Vigyorog, megint kis címletek. Ezt az ócska többnek látszik trükköt utoljára 8 évesen vettem be, akkor az Antikrisztus csítos tigris képében vigyorgott rám egy levegővel telepumpált chipszer zacskóról. Na, és jól pókoltál, fater? Mit csináltam? Pókoltál. Jössz, mész, összeszeded az üres poharakat, üvegeket, begyűjtöd mindet, és a pultba hozod. Érted? Mint a pók. A pók üres poharakat hord a pultba. Fater, ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban.
Eszembe jutnak a devizahitelek és gyors kölcsönök. Kellemes melegség járja át a lelkem. Ú, fater, a sátrat szét kéne még szedni. Megtennéd, nem gáz? Ránézek az órámra. 6 múlt, kint már világos van. Plusz 2 órát megint ráhúztunk, persze túlóra bél nélkül. Nem, nem tenném meg. Gáz. Sőt, cikória kávé. Micsoda? Cikória kávé? Igen, cikória. Ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban. Fater, tényleg nem értem. Azt jelenti kifejezetten gáz, cink, szívás, szopás, cikória. Ostobán bámul, talán most először merül fel benne, hogy az iróniának nem sok köze van a poénkodáshoz. De ne aggódj, francia kulcsa no perc alatt szétkapjátok. Jó kis cucc az, 5-ös számú eszköz, Slémanuel. Köszönés nélkül hátat fordítok, és hozzáteszem, hogy holnap ne számítson rám. Azt remélem tudod, hogyha kimész ezon az ajtón, ki vagy rúgva. Kösz, megpróbálom észben tartani. Fater. Múlt héten a ruhatárosok, tegnap pedig az összes pultos felmondott. Nem értem honnan, de már a mindegyiknek megvolt a helyettese. Így érezze magát bárki is pótolhatatlannak. Különösebben persze nem érdekel, hogy ki az és ki nem, Tinát leszámítva, semmelyik taplót sem bírtam. Ő volt az egyetlen pultos, aki nem csicskáztatta a poharasokat. Ehhez jött még pluszba, hogy folyton mosolygott, és meló után háztól házig vitt. A formás fenekét formás Volkswagennel fuvarozta, az anyós ülése mindig elfogott a bűntudat, hogy belerondítok ebbe a tökéletes képbe. Szimbiózis. Szerencsére nem hagyta, hogy sokat problémázzak, pontosabban megkért, hogy tartsam szóval, ellenkező esetben az első útunkba akadó oszlopra felcsavarodunk. Becsületemre váljék, lelkiismeretesen toltam a hülyeséget. Milyen zenét hallgat, hova utazna legszívesebben, hol javítatja az autót, hányszor kell egy gyertyát cserélnie, hogyan bírják a csapágyak a turbódízelt. Beszélgetés közben az utat figyelte, én pedig a mellét. Egyszer annyira megfeledkeztem magamról, hogy a visszapillantó tükröt is ráállítottam a lényegre. Sosem mertem megkérdezni, hogy nincs-e kedve feljönni hozzám. Túlságosan hibátlannak tűnt. Aztán egyik hazauton elmondta, hogy soha többet nem fog jönni, eladja az autóját és lelép külföldre. Felparkolt a ház előtt a járdára, és úgy bőgött a vállamon, mintha a legjobb barátja lennék. Akkor nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy erről ennyit lőttek a kellemes fuvaroknak. Ma derült ki, hogy Tina helyett nem veszünk fel senki újat. Kevesebben maradnak ugyanannyi melóra. A pékség nyitott ajtajából dől a friss sütemények és kenyerek illata. A sárgára festett üzlet belső üvegpultjában lekvárral töltött rudak, vaníliás párnák, sajtos pogácsek és pizzaszeletek sorakoznak. A háttérben pizzát szeletel egy izzadt homlokú srác. Újnak tűnik, gyorsan és pontosan vág. Bólogat a zenére, ami csak épp annyira szól, hogy ne nyomja el a sütők morajlását. Elvitelre kérek egy teljes kávét cukor nélkül, és rámutatok az egyik töltött kiflire. Kis címlettel fizetek, az eladó nyavajog. Megkérdezi, hogy nincs-e aprom, egyik kezéből a másikba rakosgatja visszajárót. Miközben újra és újra átszámolja, én is nekiállok matekozni. Pontokba szedem az elmúlt napomat. A szokásos útvonalon elsétálok a pöcegödörhöz, és rohadásba küldöm a teljes listát. A munkát befejezetnek tekintem, az új nap első emlékét magamnál tartom. Illatos, aranybarna és mogyorókrém van a közepén.

Ránézésre átférek a kerítés meggörbült vascsövei között. Belepróbálom a fejem az egyik résbe, oldalt fordulok, átpréselem magam. Az illegális határátlépés jegyzőkönyvezése kerül, a mellkasomra rozsdás pecsétet kapok. Ján is nekiveselkedik, passzírozza magát becsülettel, félúton mégis elakad. A feje és a bal oldala bent, a maradék odakint. Már látom a hét hírét. Tűzoltók szabadították ki a lakatlan hotel kerítésébe szorult ittas egyetemistát. Na mi van, Mici, beszorultál a pagonyba? Mici Mackó mindjárt kiszorul a pagonyból és szétrúgja ezt a ványat segged. Tudod, hogy nézel ki most? Bazd meg, ne röhögj már, inkább segíts. Mint egy légypapírba ragadt nyomorult bogár. Jól van, kurva vicces vagy, itt a kezem, gyerünk. Kitámasztok és teljes erőből húzni kezdem. Egy-két próbálkozás után megadja magát a kerítés, elgörbül az egyik cső, Jan átcsusszan, én pedig lendületből esek hátra. Látod, haver, Isten nem ver bottal. Na, ebben igazad van. Isten nem bottal, hanem veled ver. Elvigyorodik, kezet nyújt és felhúz a földről. Derékig gázolunk a növényzetben, életnek semmi jele. Se nyugdíjas portál, se kiéhezett Rottweiler falka, még csak egy blöffnek szánt tábla sincs sehol. Vigyázat, a kutya harap. Biztonsági kamerával megfigyel terület. A makákókat etetni szigorúan tilos és baleset veszélyes. Észrevétlenül próbálunk lopakodni, de kézjeles kommunikáció hiányában az egésznek semmi értelme. Suttogás helyett kiabálunk, több méter távolságból magyarázunk a másiknak. Hallod, gyere már ide! Mit találtál? Mondom, gyere ide és meglátod. Jan egy fa legalsó ágán csimpaszkodik, és előre-hátra himbálózik. Te meg mit csinálsz? Szerinted mit? Majomra ittad magad? Majdnem. Szilvára vadászom. Ész nélkül rázni kezdi az ágat, az érett gyümölcsök lepotyognak, felszedek egyet, belemélyeztem a két hüvelykujjam, és félbeszakítom. Ez nem is szilva. Miért, mi lenne, dinnye? Inkább ringló. Talán Mirabella. Jan arcára kiül a döbbenet. Milyen Bella? Mirabella. Az is olyan, mint a szilve, csak Mirabella? Igen, bazd meg, Mira. Megijesztesz, haver. Tényleg olyan, csak ez sárga. Ma még Mirabellázol, holnap szójatejet vedelsz, onnan meg egyenes út vezet a lébőjt kúráig. Fosod majd nekem az epeköveket. Na adj egy cigit, ezt máshogyan nem lehet bírni. Wellness cigit? Amúgy a dekoldja a koleszterin, tudtad? Magas a koleszterined? Ja, lófasz, de valamivel nekem is nyugtatnom kell magam. Előbb másszunk fel a tetőre, majd ott rágyújtunk. Igenis, kapitány. Jan minden lépésére lepereg egy kevés a tűzlétre festéséből. A fejemre hullanak a forgácsok, onnan a vállaimra. Érzem, ahogy becsúsznak a pólóm alá. Szigorú egymás utánban lépdelünk felfele, a létráról éppen belátok a szobákba. A gét elsorvadt az ablakkeretekben, a húzat betörte az üveget. A padlószőnyek helyenként még előtűnik a madárszar és toll közül. A negyedik emeleten üres dobozok, hűtők, oldalára döntött automaták, ventilátorok és kartonmappák porosodnak. Öt emelet megmászása után felérünk a tetőre. Két megszürkült műanyag széket találunk. Látszólag nem mi vagyunk az elsők, mégis eljátsszuk, mint a sosem jártak volna még itt előttünk. Átkutatjuk a tetőt, saroktól sarokig, egy madár átrepül a legközelebbi fára. Onnan figyeli, ahogy Jan felvesz a földre egy guriga szemetes zsákot. A Hotel Juventus felirat ellentmondás nem tűrően hirdeti egykori gazdáját. Közelről hatalmasnak tűnnek a betűi, mintha meg akarnának győzni valami olyanról, amit ők sem értenek. Óriás embrióként beülök az óbetű üres méhébe, és elnézek a fák felett. A hatalmas műanyag karika napközben megszívta magát, most kellemes meleget sugároz. Jan a szakadéknak hátat fordítva áll és hunyorogva számol. A szemetes zsákokat darabonként letépi a göngyölegről, és elkezdi egyenesével ráhúzni a betűkre. Miután plastik gyászruhába öltöztette a szöveget, hátralép és elégedetten vigyorog. A telefonjáról lő egy képet, közben megjegyzi, hogy ezt látnom kell. Világra jövök, két lábra emelkedem, odalépek mellé és végigmérem a foghíjas feliratot. Új életem első emléke, Hotel Etus. Lesöpörjük a mocskot a két székről, leülünk. Jan előveszi hátizsákjából az előre betározott két üveg sört és a füves cigit. Némán vizsgáljuk a tájat. Vannak dolgok, amiket csak innen lehet megérteni. Kamaszos lázadás, második tinédzserkor, kapuzárási pánik. Lényegében tök mindegy, minek nevezzük. A rombolás a közös nevező. Kiállok a tető szélére és leugyozok. Nyolcasokat írok a levegőben, Jan hozzáteszi a maga részét, elsuhan mellettem egy parázsló csík. Lekövetem a szabadesést. Visszaülök a helyemre és lehúzom a maradék sört.
Ján keresztbe teszi a lábát, és megvakarja az állát. Te melyik Disney hercegnőt basznád meg? Mi van? Én tuti, hogy Arielt. Baráti jó tanács, inkább menj orvoshoz. Haverre mögött koncepció van. Na, ettől féltem. Itt ez a csaj, sellő vagy mi a fasz? A lényeg, hogy deréktől lefele egy hal, és a vízben él. Eddig megvan, ugye? Ugye. Szóval kitalálja nagy boldoga, mint a bármi realitása lenne, hogy ő majd egy proli matrózzal összejön. A faterja persze megtiltja neki, mert nyilván nonsens az egész, de a kis csaj nem ért a szóból. Rinyál reggeltől estig, hogy ő már pedig össze akar jönni a csávóval. A film minimum fele picsogás. És tudod, mi a megoldás? Nem az, hogy lekennek neki egy oltári nagy sallert, és felvilágosítják a biológiai törvényszerűségről. Á, nem. Tudod mi? Ötletem sincs. Addig nyavajog, amíg csak a faterja emberé nem változtatja. És ezzel persze minden megoldódik. Az egyetlen állítása, hogy csodák léteznek. Sőt, mi az, hogy léteznek? Érdemes rájuk várni. Rinyálni kell és várni a csodákra, baszod. Jól hangzik. Szerinted miért van, hogy minden második csaj valami kretén után rohan, aki vagy kőgazdag, vagy szobortestű, vagy csak szimplán szarik a fejére? Hát a szájba kur Disney hercegnők miatt. Egytől egyig ilyen trógerfaszokat hajtottak. Ha nekem lányom lesz, az tudja, hogy nem fogja nézni ezeket a fosokat. Pincébe zárva tartod majd 18 éves koráig? Inkább add azt a beígért cigit. Előtúrom zsebemből a horpadt oldalú lakit, és oda nyújtom neki. Kivesz egyet, és rágyújt. Újra szótlanságba burkolózunk, és elnézünk a fák felett. Különböző alakú hegyek emelkednek az előttünk fekvő tó túlpartján. Az egyik olyan, mint a kis hercegből a kígyóba szorult elefánt, a másik pedig egy gördeszkás rámpa, amiről pont egy meredező melbimbóra lehet ugratni. Rámutatok a rámpára, és megjegyzem, amíg lendületben vagyunk, addig kéne odaérni. Az pedig, hogy hová landolunk, totál lényegtelen.

0: Tilos Rádió, Keltakarót hallottátok, és benne köszönjük Stornó Milánnak a felolvasást. Mit lehet erről a könyvről tudni? Amit én tudok, az, hogy tavaly jelent meg, és a kiadó...
1: A Now Books and Music.
0: És hol lehet hozzájutni?
1: Leginkább az írók voltjában, vagy a Now Books and Music online webshopjában.
0: Arról tudsz mondani pár dolgot esetleg? Hogy kerültél a kiadóhoz? Mi ez?
1: Volt egy kiváló kéziratom, amit küldözgettem mindenhová, de nem nagyon válaszoltak sehonnan, csak a Now Books-szal, és végül is így.
0: Értem. És ott ők kortárs magyar irodalommal is foglalkoznak? Vagy hogy van?
1: Kortárs magyar irodalom és kortárs zenével. Ez egy ilyen fúziós történet. Úgyhogy amennyire irodalom, annyira zene is fordítva.
0: És a te könyved pedig ugye nem csak irodalom, hanem dizájn is. Ugye az ember kezébe veszi, én még csak az interneten láttam a gyanús részeit, amiket a te dizájner voltodnak is köszönhető.
1: Hát igen, a eltemetett grafikus énem akkor még belenyúlt a szövegekbe is, és felforgatta rendesen, úgyhogy vannak ilyen érdekes kötészeti poénok is, ami nyilvános rádión keresztül nem jött át.
0: De ezért érdemes
1: megnézni.
0: Igen, és ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy bár vagy poharas voltál, vagy poharleszedőként dolgoztál, vagy dolgoztál bárban.
1: Ja, egy kiváló vidéki szórakozó helyen voltam poharas, úgyhogy elég inspiratív közel volt.
0: Igen, ezt hallhattuk is, és aki utána néz, illetve holnap is egy ilyen pohárleszedős helyen, aki el is jön meghallgatni ezt az egészet, és megnézni, hogy ezt mi élőben előadjuk. Holnap a Kertész utcában, a Refuge-ban lehet nagyjából ugyanezt hallani.
1: Ja, várjuk mindenkit.
0: Akkor további jó tilosozást, és köszönjük, hogy bejöttél.
1: Köszi.

90.3 Irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

apám. Apám reggel 7:30 indult el 30 éven át hivatalába. Pontban 1 órakor jött meg ebédre, 3-kor megint elment, és 8-ra vacsorázni hazatért. Bennünket 7 órakor keltett, hideg vízben kellett fürdenünk, együtt reggeliztünk a nagy ebédlőasztalon, megnézte a tanrendet, s hogy könyveink rendben vannak-e. Ebédnél kerültünk össze. Meg kellett mondani, ki miből felelt az iskolában, hogy hol tartunk, és mire lesz szükség holnap. Egy hétre előre ki volt függesztve az ebéd és vacsora étrendje, és esti olvasmányaink listája. Minden nap más nyelven gyakoroltuk a beszélgetést. Volt német, francia és angol nap. Vacsora után ő maga olvasott fel eredetiben, a klasszikusokból, élénk taglejtésekkel, erősen hangsúlyozva. Közben fordítottunk és magyaráztuk a szöveget. A Roland legendát, Wilhelm Meistert és a Wakefieldi lelkészt. Tornáztunk is, a Müller szisztéma szerint. Így teltek tanuló éveim napról napra, anyám halála óta, vagyis 6 éves koromtól. A nyarat Szentendrén töltöttük. Apám csak vasárnap jött le vicinálisan, sétáltunk a Dunaparton, tutajon keltünk át a szigetre úszni és evezni, kirándultunk Izbégre, Leányfaluba, vagy a Staravodai jeges forráshoz. Ha most hirtelen megkérdeznének, emlékszem-e valami határozott tárgyú beszélgetésre apámmal ebből az időből? Hamarjában nem tudnék mondani semmit. Azaz, hogy egyetlen egyet. 14 éves voltam. Valami délutáni óráról hegedülecke lehetett, ballaktam hazafelé a Kerepesi úton. És ekkor váratlanul találkoztam apámmal. Életemben először. Először történt, hogy véletlenül kerültünk össze. Véletlen időben és határozatlan, idegen helyen, utcán, a járókelő, siető, rendetlenül egymásba kavarodó, egymást lögdöső, kikerülő sokadalomban, amelyet esetlegesség és véletlen hajt össze-vissza közömbösen és idegenül. Szembe jött velem. Én ismertem meg, ő talán észre se vett volna. Megálltunk, láthatóan nagyon csodálkozott. S mit, ha kissé zavarba is jött volna? Gondolkodnia kellett, mit mondjam. Honnan jössz? Hegedű óráról. Felmegyek Károly bácsiékhoz. Tűnődött egy percig. Hát, hogy megy az iskola? Kérdezte. Ez furcsán hatott. Először vettem észre, hogy fölöslegesen, konvencionálisan beszél, hiszen jól ismerte előmenetelem. Köszönöm, mondta mostobán. És abban a percben az a kényelmetlen érzésem volt, ahogy jöttek-mentek az emberek körülöttünk, hogy apám alacsonyabb, mint amilyennek gondoltam. Egy percig álltunk még. Apám hirtelen, furcsán, félszegen elmosolyodott. Megnőttél, mondta. Fejét csóválta, és megveregette az arcom. Jót tett a nyaralás. Na, szervusz! 3 órával előbb látott az ebédnél.

0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihent. Adjuk át Emilnek a szót.
1: Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy ronda nagy poloska mászik a lepedő. Hát na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod mi?
0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, s talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, s én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihen. Adjuk át Emilnek a szót.
1: Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, Egy ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod, milyen füle van. Már hallom a hátam mögött.
2: Mi az? Mit mászkálsz?
1: S rögtön utána hangosan, és jaj beszékelve. Jézus Mária, új, mit viszel ott? Mi az a markodban?
0: Semmi. Próbálom csillapítani.
1: Aludj csak. De erre már sikít, mint akit nem is poloska, hanem skorpió csípett meg.
2: Poloska! Poloska!
0: Nem igaz, mondom elszántan, nem poloska.
2: Hát mi?
0: Katica bogár. Hazudom ilyettemben.
2: Mutasd!
0: Mire én behúntam a szemem, és kinyitottam a markom, és barátom,
1: a tenyeremben egy katica bogár feküdt. És én igaz hitemre mondom neked, hogy csoda történt. És meg vagyok erről győződve, mert amit megfogtam, az poloska volt.
0: Én hiszek Emilnek. S a magam lelkének szerény egyházában hajlandó lennék őt Verőcei Emilként szentélyavatni, s a csoda színhelyén egy kolostort, illetve palostort állítani, hogy a legenda emlékeit megörökítse.
3: Kutyavásár.
0: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk, a feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda.
3: Napbarni. Kutyavásár.
0: Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk, a feleségem már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda. Napbarnított úriember fogad, rendkívül erélyes és szakavatott.
4: A muki érdekli!
0: Kiált rám harsányan, az idomító ellenállhatatlan tekintetével. Igenis, mondom kissé szűkölve.
5: A muki. Muki.
0: Szól erre meglepően szelíd, csak nem könyörgő hangon. Az ágy alól drótszőrű foxi mászik elő, hozzám oldalog, megszagol, ásít. Láthatóan unja a dolgot.
4: Na most!
0: Rivar rám az idomító.
1: Akarom mondani, igenis,
0: kapom magam haptákba.
4: Ez a világ legintelligensebb kutyája,
0: folytatja harsánya.
4: Ezt kérem, ez minden szót ért, mint egy ember.
0: És most megint mézédes hangon.
5: Muki.
4: Hol az ajtó?
0: Muki elkínzott képpel az ajtó felé bök az orrával, aztán megint ási.
5: Muki, hol a cukor?
0: Muki körülnéz a szobában, a kis asztalon a kávé mellett áll a cukorpixis, arra felé fordul, aztán lefekszik, mintha azt mondaná, hát ott van, mit kérded, mikor magad is tudod.
4: És kérem, folytatja az idomító ellentmondás nem tűrő hangon. A gazdájáé, kérem, tűzbe megy. Nem tűri, hogy a gazdáját bántsák. Neki megy az oroszlánnak is, ha a gazdáját megtámadja. Tessék úgy tenni, mint a haragudna rám. Tessék egy kicsit megütni.
0: Ilyetten engedelmeskedem, bár előre félek, hogy Muki leharapja a fejem. Megütöm. Muki nem mozdul.
4: Tessék kicsit erősebben.
0: Jót húzok rá. Muki nem mozdul. Az idomító zavarba jön.
5: Muki,
0: mondja panaszos, síró hangon.
5: Muki, bántanak!
0: És int, hogy üsse. Ütöm, de Muki nem mozdul. Mentő ötletem támad Muki érdekében.
1: Kérem szépen,
0: jegyzem meg óvatosan, hogy meg ne sértsem.
1: Hát persze, hogy nem mozdul, hiszen az előbb tetszett mondani, hogy milyen intelligens, minden szót ért. Éppen azért nem mozdul.
0: Az idomító meglepetve néz rá.
1: Igen, vakarja a fejét.
4: Hogy tetszik gondolni?
0: Nagyon egyszerű. Ha nem értene minden szót, akkor nekem jönne. De miután hallotta, hogy engem kitanított, nem veszi komolyan a dolgot. Nem hagyja ugratni magát.
3: Aha, mondja az idomító, de láthatóan nem érti még most se világosok fejtésem.
0: Lopva összenézünk Mukival.
3: Hát kérlek, mondja Muki pillantása.
0: Soha nem fogja megérteni ezt az egyszerű dolgot.
3: A kutya csak ugyanígy elidegen. Minden szót ért.

lényegre a jobb oldalatokra. Támaszkodjatok a jobb könyökötökön, a bal kezeteket tegyétek magatok elé. A bal lábatokat hajlítva emeljétek föl egészen a vállig. Nyújtsátok föl magasra, és hajlítsátok be. Nyújt, hajlít, nyújt, hajlít. Egy, két, egy, két. Nézzétek a lábfejeteket. Egy.

Teve. Ez egy nagyon kedves, igaz történet. Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ezt teszi valószínűvé, e fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset. Címe ez is lehetne, véletlen. Tanúsága? Vigyázz a látszatra. Egyébként rokona annak a másik esetnek, mikor a malacvisítást utánzó artistát úgy akarta csúffá tenni a földie, hogy valódi malacot ríkatott köpenye alatt, kivételesen, ez egy alkalommal, a valódi malac egészen malactalanul sivított, és a malacos embert kifütyülték. Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja, pártolja és propagálja a tőzsgyökeres magyar vidéket, Alföldet, Hortobágyot, Mezőkövesdet, valóságos folklorolistává nőtte ki magát, és egyik legfőbb öröme nyakon csípni a külföldi látogatókat, és elcipelni őket magyar falvakba, hogy eldicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt, és aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk is élesebben érzi. Minap pompás partnerre akadt egy amerikai úr személyében, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint exotikumról, s tele volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép és ritkaság gyűjteményét gyarapítsa. Bepakolta hát kocsijába, és elvitte a legmagyarabb vidékekre. Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes. Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap délelőtt volt, és a főtér tele volt ünneplő ruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt. Kémeskút, Malomalja, Fokos. Most nézzen körül, mondta ünnepélyesen. Ha lelkébe akar vésni egy 100%-osan eredeti magyar vidéki képet. Az amerikai gyönyörködve nézett körül, s felemelte Kodakját. E pillanatban a mellékutcából papák lágy dobogása hangzott. Várjon, mondta a hölgy abban a reményben, hogy egy szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt. A következő pillanatban befordult a főtérre egy jól megtermett, hatalmas, két pupu teve. A hölgy felkiáltott meglepetésében, de a Kodak abban a pillanatban elcsattant. És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt egy vándor menazséria reklámakciójának jóvoltából. Az amerikai képzeletében egy életen át úgy fog szerepelni e tőzsgyökeres alföldi falu, mint aminek Gémeskúton és Délibábon kívül legjellemzőbb alkatrésze a magyar puszta ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.

0: kik csókolóznak többet? Tavaszi probléma. Következőképpen állítottam fel a körkérdést. Eldöntendő, vajon igaz-e a pessimista gondolkodók amaz állítása, hogy a nő általában erkölcstelenebb a férfinál, hűsége ingadozóbb, vágyai szabadosabbak, szerelme megbízhatatlanabb. A spekulatív karakterológia meggyőző választ nem tud adni e kérdésre. A gyakorlati filozófia legmodernebb kútforrása, a statisztika gyújthatna csak világosságot. Feleljenek hát végre nyíltan és őszintén a tapasztalás és elmélkedés nagymesterei. Mit gondolnak? Kik csókolóznak többet általában? Szerelmi csókról van szó. A férfiak vagy a nők? A válaszok homlok egyenest ellenkező véleményekről tanúskodtak. A legtöbb válasz adatok hiány részletesen kifejtett érvekkel támogatta feltevését, mely szerint egyik esetben feltétlenül a nők csókolóznak többet, ezt rendesen férfiak írták, vagy pedig másik esetben bizony, hogy nem a nők, hanem a férfiak csókolóznak többet, ez többnyire a nők nézete a dologról. A papírhiányra való tekintettel csak két egymással elleneredményre jutó elmélkedést közlekedt tárgyban, mindkettő figyelmet érdemel, érvelésének, logikájának, meggyőző szabatosságánál és az elfoglaltan tárgyalagosságra való törekvésénél fogva. Az egyik válasz Strindberger aláírással így hangzik. Nem is kérdés. Statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A női jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a nő a férfinál hűtlenebb és csapadárabb. Következik ez először a nők általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a nők mai társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a ma nőjének körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva a nő természettől fogva közelebb áll a csak testi életet élő állathoz, s így a férfinál jelentékenyen kisebb mértékben gátolják cselekvéseit olyan motívumok, melyek speciálisan emberi produktumai az idegrendszernek, mint hűség, jog, tulajdon, önfegyelem, belátás. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a nő szemben a sokféle és sok felé irányuló tevékenységű férfival majdnem kizáróan, de legalábbis túlnyomó részben speciálisan a szerelmi tevékenységre van utalva, mint hitves, mint szerető. A nő életének és megélhetésének egyetlen lehetősége a szerelem. Természetes hát, hogy minden törekvése a szerelem felé irányítatván, szükségképpen a szerelemhez való érzék nagyobb mértékben és intenzívebben fejlődik ki benne, mint a férfiban. És így a szerelem összetevői, köztük a legfőbb, a szerelmi vágy is nagyobb erővel jelentkezik a nőben, és ennél fogva több módot és alkalmat keres és talál e vágyak kielégítésére. Nyilvánvaló tehát, quod erat demonstrandum, hogy a nők többet csókolóznak általában, mint a férfiak. A másik válasz ellen és mellett ki aláírással. Nem is kérdés, statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A férfi jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a férfi a nőnél hűtlenebb és szabadabban éli szerelmét. Következik ez először a férfiak általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a férfi társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a mai férfi körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva, a férfi, mint természettől fogva a szerelemben támadó fél, nincs kitéve a magátló körülménynek, mely a nőt arra kényszeríti, hogy megvárja a másik kezdeményezését, s így választása csak azoknak az egész férfi nemhez képest elenyészően kicsi csoportjából lehet, akik speciálisan őt választották, míg a férfi választási lehetősége az egész női nemre kiterjed. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a férfi szemben a nővel
1: mindenféle eszköznek birtokában van, amik számára a nő szerelmét megszerezhetik. Pénz, állás, pozíció. Hiszen a nőnek semmi egyebe nem lévén szerelménél, csak egyszer s egy férfinak adhatja oda, míg a férfi a fent nevezett eszközök folytonos és nem csappanó birtokában újra és újra megszerezheti magának egy újabb, sem megint újabb nő szerelmét. Mindebből, de főként a nőnek, mint anyának való lekötöttségénél fogva nyilvánvalóan következik, quod erat demonstrandum, hogy a férfiak általában többet csókolóznak, mint a nők. A válaszok lelkiismeretes tanulmányozása után letettem az egész papírcsomót, és 2 percig gondolkodtam. E gondolkodás eredménye gyanánt engedtessék meg nekem, hogy szerényen én is hozzászóljak a nevezetes kérdéshez. Szerény nézetem szerint a férfiak és a nők egészen bizonyosan egyformán sokat csókolóznak, miután minden csókolózáshoz egy férfi kell, meg egy nő.

0: Dux Ducis. Apa! Micsoda a Duxnak a datívusza? Kiabál ki a fiam dolgozatírás közben. Krach. Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégiscsak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartomára. Még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott. Hogy az ő szemében Szókratész, Arisztotelész, Leibniz, Einstein, sőt, Castel fölé emeljen, aki mindezeknél több, mert a legjobb tanuló náluk az osztályban. Negyedikben mégiscsak ki fog derülni a Lohengrin titok, származásának szörnyű bélyege, melyet rejtegetni akartam előtte. Nincs erőm megmondani az igazat. Az algebrát megírtad már? Kérdezem szigorúan. Még előbb a... Előbb, előbb, semmi előbb. Előbb az algebra jön. Előbb a gyakorlati tantárgyak, a latinra ráérsz, majd aztán bejövök. Minden esetre időt nyertem. Hol a latin szótár? Baj van, az bent maradt a gyerekszobában. Észreveszi, ha onnan puskázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babics Mihálynak. Az jól tud latinul. De viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meghallja. Ez nevetséges. Mire való az induktív módszer? Miért ne jöhetnék rá magamtól is a Dux Dactivusára, ha egy kicsit összeszedem magam? Az ember leheveredik a díványra, és megindítja a tiszta ész kritikáját. Dux, az vezér, vagy herceg, vagy fejedelem, vagy efféle. Szóval valami nagy marha. Ez ő, saját maga, minden nélkül, úgy, ahogy az Isten megteremtette. Egyszerű, de becsületes nominatívusnak. Mert mindannyian mesztelenül jövünk a világra, nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy önmagunk nominatívuszai vagyunk. A többi csak később jön. Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a vezér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy naknek, és egy naka-neka, és valahol egy bolből, s végül egy óriási T betű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához, a nagy ítélet eredményekép, amivel vádoltattam úgy is, mint accusativus. Dux, ducis. Dux, dux, ducis. A félálom ködén át ott látom őt, Duxot, a nagy fejedelmet, Komor kastélyának fegyvertermében egyedül. Pajzsának tükrében nézi magát, és amint a tükröt felén fordítja, meglepetve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. Mennyire szeretnék beszélni vele. Szeretném megszólítani, megismerni, megtudni, mit érez. Hasonlít-e hozzám lélekben is? Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. Kezdetben volt Dux, aztán lőn a Dativusza. Egy a herceg, Dux és Dativus az ő profétája. Mi lenne, ha bátorságot vennék, és egyszerűen megkérdezném tőle? Végre is, ha arról van szó, hogy Duxnak mi a Dativusza, ebben a legkompetensebb ő maga. Kompetensebb, mint a szótár vagy Babics Mihály. A herceg. Minden rang és vonatkozás nélkül. A herceg. A fejedelem. Egyedül. Önnön magával. Ugyan ki lehet más? És már én magam fekszem ott a trónterem kerevetén. Tűnődve szemlélvén a tükörben tulajdon nominatívuszomat. De nem jó a nominatívusznak egyedül lenni. Kezdetben teremté Isten a nominatívuszt, és mondá az Úr, nagyon ellustul így magában, hajtogassuk egy kicsit. És már kapognak is az ajtó. Ki az? Édes, olvadékony hang. Genitíva vagyok. Az én egyetlen fejedelmem, neka-naka, az ő egyetlen kis felesége. Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a birtok. Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több is. Különben hol vagyunk még az ikeragozástól? Dux, van nálad pénz? Az ön kis genitívájának kalapra volna szüksége. Megvan. Mégis jó az az asszony a háznál. Pecuniam duci. De honnan veszem? Dühösen ugrom fel. Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a véremből. Megvan. Ból, ből, a húsomból. Ex carne ducis. Takarodj, és szedesd be a jövő évi adót. Megint egyedül vagyok. De vajon csak ugyan egyedül-e? Nem áll le szemben valaki, vádoló tekintettel meredve rám. S a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindig. Mintha már nem én volnék, vagy legalábbis nem az arcom. Mintha lelkem szemén állt, tulajdon lelkem meredne vissza szorongva. Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől? Nem félsz, hogy bűn, amit elkövettél, égre kiállt, megtorlást követel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer önérzete feltámad. Plebs punit ducem! El a tükörrel, el a lelkismeret vádoló szavával, vissza accusativus, aki lelkemben élsz. Muzsikát ide, szórakozni akarok! S már ott áll az ajtóban vocativus, a költő. Ó, Dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. Milyen okos, kedves fiú ez a vocativus, és milyen találó megjegyzései vannak, mint annak az úrnak, aki a múltkor azt a szépet írta rólam. Jó lenne most így elaludni, a hárfaszó mellett. De egy éles hang közberikolt.
1: Apuka, kész vagyok már az algebrával. Mi a dativus a Duxnak?
0: Ásítva dörgölöm a szemem. Ugyan már, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezhetted volna tőle. A fiam nagyra meresztett szemmel néz rám.
2: Hát persze, nem láttad őket? Itt ültek együtt az asztalnál. Dux, hűséges genitívusza, derék dativusza, kellemetlen akkuszativusza és a többi. Egyébként pedig, tudd meg az igazat, én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se latin tanár. Én reáliskolában érettségiztem, és most nézd meg a szótárt.

Dadogó. Az unoka öcsém, Kázmér, egészen rendes pesti gyerek volt. Könnyed és kedves, mint a többi. Ismerte és használta a pesti dialektust, sőt, ha jól emlékszem, még fejlesztette is. A pesti dialektus egyik alapvonása például a rövidség. Kázmér tehát, köszönöm helyett, azt mondta kösz, és viszontlátásra helyett viszlát. Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, pot. Princ, sék, kösz. Eddig rendben volna, most jön a furcsaság. Szegény Kázmér idegsokkot kapott, és nem gyógyult meg teljesen. Eleinte nem tudott beszélni, aztán hosszú ideig csak dadogva, a legnagyobb kínnal nyögte ki a szavakat. Ezekben az időkben rémülten figyeltem meg rajta a következő, érthetetlen tünetet. Attól fogva, hogy dadogott, nem csak hogy abba hagyta ezeket a pesti rövidítéseket, de a különben önmagukban rövid és egyszerű szólásformákat is a legkörülményesebb körülírásokkal cserélte fel. Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes kösz helyett, amit még dadogva is elég könnyen ki lehet mondani, így udvariaskodott. Nagyon szépen köszönöm neked, nekem dohányzásra való cigarettát. És ha azt kérdeztem, hogy van, azt felelte. Haláldatossággal tölti el szívemet szíves érdeklődésed. Ehelyett, hogy szoszó. És általában mindig a leghosszabb, legösszetettebb kifejezéseket használta, olyanokat, amik azelőtt eszébe se jutottak volna. Van így néha az ember. Írók is vannak néha így. Ismerek egy írót, aki ezt a történetet egy kétkötetes műben beszélte volna el.

0: pikétakarót pancsolok. Hopp, még jó, hogy eszembe jutott, egy órával a helyi érdekű indulása előtt. Hogy azt mondja, okvetlenül hozzak ki két pikétakarót, mert a falusi dunyha vastag, a lepedő meg vékony. Itt biztosan lehet kapni. Jó napot!
1: Ászolj, tessék pancsolni.
0: Pikétakarójuk van?
1: Pikétakaró. Pikétakaró, hogy ne kérem. Tessék csolni, mindjárt. Jakab, mit tártod a szád? Nem hallott, hogy pikétakarót parancsol a nagyságos úr? Fuss fel a létrá, jobbra fölül, mit tetszik pancsolni, hátulról kivágott fürdőtrikót, kékbe, ez egy másiknak szól. Igen is kérem, mit tetszik pancsolni, igen, tudom. Milyen legyen az a takaró? Hogy milyen legyen? Piké legyen, és takaró formája legyen. Lehet ez jobb minőség? Nézze, kérem, hagyjon engem békén. Nekem nem kell drága, de maga nem fogja kivenni belőlem, hogy kifejezetten egy évekig használt mosogató rongyot kérjek pikétakaró helyett. Adjon nekem egy rendes pikétakarót, olcsó. Igen is, kérem, tessék pancsolni. Kinek lesz az, kérem? Mi az, hogy kinek lesz? Ez a legújabb. Be kell jelenteni az illetőt, vagy takaróból is csak annyit ad a devizaközpont, ameddig nyújtózkodni szabad? Talán fényképes igazolványt hozzak? Tessék pancsolni, csak azért kérdem, hogy felnőttnek, vagy gyereknek, ugye? Persze, hogy felnőttnek. Legfeljebb két rétbe hajtom, hogy gyerekre teszem. Mutassa már, az Isten áldja meg, mit vallat itt engem előzetesen, tegyen át az ügyészségre. Idegesnek tetszik pancsolni lenni. Tessék pancsolni, itt van. De hisz ez nem piké? Nem is kérem, sokkal jobb és olcsóbb, csalánvászon. De mikor én pikét kértem? És mi ez? Hisz ez legfeljebb másfél méter hosszú. Elég az, kérem, tessék pancsolni.
0: Ágyra?
1: Ez nem ágyra való, kérem, hanem asztalra. Nem is létezik asztalra a piké.
0: Jó ember, nem érti? Takarót kértem, nem telítőt.
1: Takaró nem létezik csalánvászomból.
0: Ordítok. De kérem, pikéből kértem.
1: Piké meg terítőben nem létezik. Tessék ebből a csalánvászomból venni, egészen olcsó dolog, tessék pancsolni.
0: Kirohanok a boltból, mert attól tartok, hogy egy perc múlva, ha így folytatja, átharapom a torkát, és vérében pancsolok.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass! Máshol vagyok, de nem tudom hol.

a hőmérő. Kultúra, legyintett Bandi keserű gúnnyal. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Mindannyian elhallgattunk. Nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból. Bandi ivott egy keveset, és megint olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra is kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este. Mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társalgásból, mint a puszta bölcselkedés volna a célja, és csak a tanúság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt, egyikünk megpróbált gyorsan másról beszélni. Hallottátok? Náci meg akar nősülni. Nősülni! Bömbölt Bandi. Nevetséges. Nősülni. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Megadtuk magunkat. És Bandi belekezdett a történetbe. Képzeljétek el a milliót. Orosz front a háború harmadik évében, Galícia, tél, rettenetes hideg, éjszaka. A főhadnagy, miután bejárja a lövészárkokat, halálra csigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a termoszból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló szemhéját. Egy perc, és aludni fog. Aggodalom fogja el. Mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik? A fedezéket bejárja a szél. Bundája nem nyújt elég biztonságot. Megnézi a hőmérőt. 20 fok zéró alatt. Ha még 5 fokot süllyed a hőmérséklet és ő elalszik, okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekintete legényére esik. Horvát paraszt, valóságos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív és barbár. Hogy magyarázza meg neki? Ide néz, mondja végre, és kezébe adja a hőmérőt. Látod ezt a csövet? Ezüst szál szaladgál benne. Ez az ezüst szál, maga az ördög. Az ördög el akar engem pusztítani, azért zártam el a csőbe. De a cső lukas. Ha idáig ér az ördög, és mínusz 25 fokra mutatott, egy pici nyíláson kifut, és megöl engem. Én most el fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér, azonnal kelts fel. A legény babonás félelemmel vette át a hőmérőt. A főhadnagy elaludt. A legény vacogva, félhangosan imádkozni kezdett. Az ördög lassan süllyedt lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett. Felmászott egy fél fokot. A legény észrevette, hogy a hangjától ijedt meg. Közel vitte a szájához, és hangosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőmérő lassan emelkedett. A legény együgyű lelkével boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt. Soha nem tudta meg, hogy a leheletétől felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kritikus pontot, és nagyon csodálkozott, hogy hajnalban, mikor költögetni kezdte urát, az nem ébredt többé fel. Megfagyott a 30 fokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt. Valószínűtlen történet, jegyezte meg valaki bátortalanul. Valószínűtlen? Hördült fel Bandi diadallal. Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főhadnagy hazudott. Én tudniillik, tőle hallottam, a saját szájából. Isteni gondviselés. Isteni gondviselés. Nem is isteni gondviselés. Nem is lehettek ti optimisták és bizakodók, akik nem hisztek az isteni gondviselésben, s véletlennek nevezitek a csodát, mondotta a szentéletű bölcs férfiú. Csak aki sokat tapasztalt életében, sokat járt a megpróbáltatások útján. Csak azt tudja, mit jelent elhatározó percekben, ha életről és halálról van szó, az a véletlen valami,
ami megoldja a helyzetet, mikor elveszettnek látszik minden. Prozit. S a bölcs férfiú mértékletesen hörpintett a barac pálinkából. Meséld el, atyám, biztattam őt, jól sejtvén, hogy most afrikai kalandjaiból hallunk majd valamit. Tűnődött, aztán elszántan belevágott. A Zambézi partján történt az őserdőben. Elmaradva vadásztársaimtól, egyedül bajongtam az összekapaszkodott liánok között. Ekkor vad csatakiáltás hasítja keresztül a félelmetes csöndet, és a következő pillanatban félmeztelen, elvadult és minden emberi érzésből kivetkőzött gorilla bukkan elő a fák közül, fogai csattogtatva felém, miközben hosszú, bozontos pafaszakállát tépdeste haragjában. Már-már rám veti magát, midőn éles sivítással nyílhasítja át a levegőt, keresztül furva a veszett oráng után csapkodó ormányát. Az oráng után pirosra festett négerek ugráltak elő a fák közül, és üldözőbe vettek. Sikerült egérutat nyernem, elrejtőzve a sűrűben, de ekkor a nagy hőségtől kigyulladt az erdő. Menekülnöm kellett, egyetlen ösvény maradt csak, s nyomomban a dühöngő mongolok, s az égő erdő. Az ösvény a Nigger partjára vezetett, mint említettem, s már-már úgy látszott, sikerül biztos helyre kerülnöm, ha átúszom a folyót, mert visszafordulni egyértelmű volt a biztos halállal. Sajnos ez nem sikerült. Alig, hogy a habokba vetettem magam, rettenetes csörgéssel megjelent körülöttem 9 krokodilus, elzárva a menekülés útját. Ha egy lépést teszek, felfalnak. No és? Sürgettük a bölcs férfiút újabb törtés kíséretében. No és, kérdezte ő is magától, mint egy elcsodálkozva maga is azon, hogy miképpen kerül ki ebből a kelepcéből. No és, ismételtük most már szigorúan. No és, emelte a hangját a bölcs férfiú, most jött az isteni gondviselés. Talán egy saskesejű? Dehogy. Istennek nincs szüksége ilyen erőltetett megoldásokra. Az utolsó percben, mikor a krokodilusok már-már kitártották a szájukat, kiderült, hogy az egészből, amit elmondtam nektek, egy szó sem volt igaz. Így menekültem meg ebből a rettenetes helyzetből, Isten kifürkészhetetlen bölcsessége következtében. Málcájt és Zaturek. Budapesten időző, kedves lengyel író kollégámmal ismertettem össze, ő mesélte az alábbi történetet. Honfitársa bizonyos Zaturek nevű tavaly Berlinben járt. Mint szerény utazó, először is kikeresett egy lengyel panziót, hogy esténként otthon érezhesse magát. Nappal egyedül járta a várost, múzeumokat és az egész idegenséget, aminek varázsát nem csak hogy nem csökkentette, inkább fokozta számára, hogy egy szót se tudván németül, a Robinson és Péntek primitív közlekedésére volt utalva. Ebédelésre kedves, szerény kis kocsmát választott magának. A kétüléses asztal túlsó oldalán barátságos arcú német bácsi ült. Csendben ebédeltek. A német egy perccel előbb fejezte be, felállt, könnyedén meghajtotta a fejét, és azt mondta, Mahlzeit. Lengyelünk is felemelkedett, gondolván, ha valaki ilyen udvarjas és bemutatkozik nyilvános étteremben, neki se szabad mogorvának lenni. Zaturek, mutatkozott be ő is. Másnap, ugyanonnál az asztalnál megint ott találta a németet. Szépen megebédeltek. A német egy perccel előbb megint felállt, megbiccentette a fejét és azt mondta. Mahlzeit. Zaturek kissé csodálkozott. Mi ez? Gondolta. Ez a német elfelejtette, hogy tegnap már bemutatkoztak? Vagy itt ez a szokás, hogy minden alkalommal újra be kell mutatkozni? Minden esetre alkalmazkodott, ő is felállt megint, és bemondta, hogy Zaturek. Mikor harmadszor is így folyt le a jelenet, este a panzióban szóvá tette honfitársai közt ezt a furcsa német szokást. Megkérdezvén, vajon Mahlzeit urat rendes német típusnak tartják-e, vagy a féle különcnek?
Persze jót nevettek rajta, és felvilágosították, hogy Mahlzeit, ez nem egy név, hanem udvariassági szólam, annyi, mint jó napot, vagy volt szerencsém. A német úr egyszerűen egészségére kívánta az ebédet. Lengyelünk nagyon elszégyelte magát műveletlenségéért, elvörösödött a gondolatra, vajon mit tart róla a kétségtelenül európai kultúrájú német. Délben már jókor betért a vendéglőbe, a német már ott ült. Lengyelünk izgatottan és gyorsan ebédelt, szándékosan versenyezve a némettel. Sikerült is 2 perccel előbb fejeznie be. Ekkor fölállt, meghajtotta a fejét, és diadalmasan és fölényesen és előkelően bemondta: Mahlzeit! A német kissé elpirult. Nyilván örömében, hogy ez a lengyel milyen finom ember. Rövid ismerettség után az ország anyanyelvén tiszteli meg őt a szokásos üdvözléssel. Mint jó kozmopolita, rögtön jelezni akarta, hogy ő is tudja, mi az a nemzetközi előzékenység. Felállt, meghajtotta magát, és tűrhető kiejtéssel, mosolyogva ismételte a megtanult szót. Zatulek, kis üzlet. Botrány újságíró, elrejtve a lonc mögé, a lugas mellett, a külvárosi kis vendéglőben, ahol öregedő, de még nagy sikerű színésznő találkozik titokban az ifjú, gyámság alatt álló gróffal. Kezeit dörzsöli, boldogan

0: drága, a tiéd a Zordon Kárpátoké. Ez az egybetű elválaszt minket. Szeretlek, de Frigyünk nem válhat valóra. Jobb, ha nem is találkozunk.
1: Gróf szenvedéllyel. Hogy ne is láthassalak, csak a páholy mélyéből. Ez lehetetlen.
0: Színésznő. Pedig úgy kell lennie. Megmondom őszintén, nekem is árt, ha meglátnak veled. Tiszta és becsületes művészetemmel kiharcolt makulátlan hírnevem, melyet olcsó pletykák soha be nem szennyeztek. Csorbát szenvedhetne egy ilyen mendemondától. Beszélnének rólunk. S tudod, mennyire félek tőle, miszerint szóbeszéd tárgya legyek, vagy például magánéletemmel foglalkozzék a botrányéhes sajtó.
1: Gróf elszántan. Én nem mondok le rólad. Felveszem a harcot a világgal. Szenvedélyes suttogásba fúl a hangja. Színésznő elgyengül.
0: Edmond, nem bírom ezt az ostromot. Meglátod, nem bírom tovább.
1: Újságíró a lombok mögött ujjongva.
0: Ennyi elég. Mehetünk. Micsoda remek cikk lesz.
1: Gyors írónőjét hóna alá kapva, gyorsan el. Gróf átnéz a lombok közt. Elmentek. Színésznő. Mit gondol? Jól hallott mindent? Gróf. Hogyne. Tagoltan beszéltünk. Számlakönyvet vesz elő. Volna kegyes aláírni? Színésznő. Mi ez már megint? Gróf. A múlt heti számla. Színésznő.
0: Micsoda disznóság? Itt külön tételek szerepelnek. Ezt nem fizetem.
1: Gróf. Bocsánat, művésznő. Megállapodásunkban kimondtuk, hogy a mellékköltségeket nem számíthatjuk az átalányba. De hiszen csekiség az egész. Hordár, névtelen levél, mi egymás. Például ennek az újságírónak, amivel ide csaltuk. Színésznő.
0: Nem éri meg az egész.
1: Gróf lelkesen.
0: Ojjé, majd meglátja, mit fog ez érni.
1: Az egész város rólunk beszél egy hét múlva.
0: Hát még ha a jövő heti nagy szakítási jelenetet megcsináljuk. Ne felejts el, művésznő, jövő hónapban premierje lesz.
1: Színésznő fizet.
0: Nagyvágó maga, Fox, de az ötletei nem rosszak.
1: Gróf aláírja a nyugtát.
0: Valamiből élni kell, művésznő.

0: figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb úr, egyszerű ruhában. Ahogy sebben lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő, ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan.
1: Pardon. Jó napot, mondott zavartan és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismerettség jogán szólított meg, csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy. De ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a kabátja hátul.
0: Vérvörös leszel. Csak ugyan, az ördög vigye el, biztosan a villamoson történt egy fél órával ezelőtt, és nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött, nem szóltak, egy fél órája jársz így világ csúfjára. Köszönöm. Rebeged megszégyenülve. Kérem. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedetéért. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat, a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad. Szívesen felmennéd a nyílt harcot, ökörre mennél csúfolóiddal, éppen azért, mert megérted őket, hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha lelked mélyére nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan és nem szemtől szembe, hanem orvul és titokban. Egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okot haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy kabátod ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly, fontoskodó, jóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert rászólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dologba? Hogy jön hozzá? Mit fölényeskedik? Menjél a pokol fenekére? Szentelenség. Úgy tesz, mintha neki még soha se szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze, ő a tökéletesség, a rend, az erkölcs. Hülye. Az ilyenek írják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. De az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátod, csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki, csak kerüljön a kezembe.
2: Tessék pontosan kérdezni.
3: Szervusz, bele vagy égve, nyaraltál?
0: Szárszon voltam vikenden.
3: Igen? Ott nyaral a családom.
0: Tudom, a feleséged őnagyságával találkoztam.
3: Igazán? Izent valamit?
0: Nem, csak egy percig beszéltem vele. Éppen csak üdvözölhettem.
3: Mi az, hogy éppen csak üdvözölhettem? Hát valamit csak mondott. Nem kérdezett rám?
0: Valamit kérdezett, de nem tudom biztosan.
3: Jaj, te egy hebehúrgya ember vagy. Nem lehet tőled semmit rendesen megtudni.
0: Hát, mit akarsz?
3: Légy szíves, mondd el pontosan, szóról szóra, mit beszéltetek, pontosan úgy, ahogy kérdeztem.
0: Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval, megláttam, és azt mondtam, kezit csókolom, nagyságos asszonyom. Mire ő,
3: kérlek, úgy mondd, ahogy történt.
0: Mire ő hadonászni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé, és azt mondta, jó napot, skurek, és köpött. Na, ha olyan szabatosan tudni akarod.
3: Mi? Micsoda? Mit beszélsz, hadonászott, rúgott, köpött az én feleségem?
0: Igenis, ha tudni akarod, a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe, és rugdalódzott maga körül, és azt kiabálta. Ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok!
3: Jézus már! Ez igaz?
0: És te ezt így mondod?
3: Hogy mondjam?
0: Úgy mondom, ahogy történt.
3: Szent Isten!
0: hiszen ez nyavajatörés, vagy napszúrás, vagy kergekor. Mutasd, hogy csinálta?
4: Így, kérlek. Így rugdalt, és csapkodott.
0: És te nyugodtan nézted, és nem segítettél, és nem emelted fel, és nem hívtál orvost?
4: Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni.
0: Miféle víz?
4: Hát bent a víz, amiben találkoztunk.
0: Ó, te hülye!
4: Hát a vízben találkoztatok? Hát miért nem mondod?
0: Te csak azt akartad tudni, hogy mit beszéltünk. Azt nem kérdezted, hol találkoztunk.

a súlyemelő. Erős fiú volt már kamasz korában, annyi kétségtelen, s mikor az artista ügynök rábukkant, a parasz fiúkat mulattatta a hajmeresztő mutatványokkal, nem sokat teketóriázott, azonnali hatállyal leszerződtette. Családja próbált ellenvetéseket tenni, nagyon fiatal még, mondották, nem is fejlődött ki egészen, várni kellene, amíg herkulesi izmai teljes pompájukban kivirágzanak, birtokában lesz képességeinek. Az igazgató úgy vélekedett, hogy az nem baj, munka közben, magától a produkciótól is fejlődhetik még. Ő maga előlegezte számára a jövő reményét, legalábbis a közönség szempontjából. A fiú már is 500 kilós súlyt emelgetett kényelmesen. Az igazgató egyszerűen ráíratta a vasdarabra, hogy 1000 kiló, és a csőcselék nem nagyon méregette utána. Annyit láttak, hogy jókor a vaskő, és elszörnyűködve és elismeréssel bólogattak és tapsoltak a csoda gyereknek. 500 kilón felül, közönséges ember számára, igazán mindegy kezd lenni, mire képes a lángész. Néki elég az önmagával való összehasonlítás mértéke, s ha kénytelen elismerni, hogy ő ugyan 100-zal se tudna megbirkózni, önérzetén keresztül készen budjon ki az olcsó siker. Múltak az évek, s a súlyemelőnek mindenütt szép sikere volt, amerre a társulat járt. Közben észrevette, hogy túl könnyen megy már a dolog, csak ugyan fejlődött ereje. Szólt is egyszer, hogy a hamis jelzésű rudat bátran be lehetne cserélni valódival. Az igazgató azonban vállat vont. Minek új kelléket venni, kidobott pénz. Nem mindegy, az fel tudna-e emelni csak ugyan 1000-et, vagy elhiteti, hogy tud. Abba még belement volna, hogy 2000-re fessék át a számot, de ezt a súlyemelő visszautasította. Aztán jöttek másféle idők, másféle artisták, más ízlés, és a produkció külső képe került az érdeklődés középpontjába. Egy gumilabdával, boszorkányos ügyességgel haigáló művész 2 év alatt meghódította az egész világot, utána divatba jöttek az efféle mutatványok. A súlyemelőnek ekkor már nem jól ment sora. Nehezen jutott szerződéshez. A testi erőnek durva és nyers demonstrálása untatni kezdte a közönséget. Egy nyáron aztán, facéran ődöngve a ligetben, titokban betanult egy tréfás gumiszámot. És fel is lépett a következő szezonban. Hogy pedig biztos legyen a dolgában, és el ne tévessze nehéz mozdulatokhoz szokott izmaival az ügyeskedő táncot, a 2 gumilabda belsejében elrejtette a 2000 kilós súlyt ügyesen, hogy senki ne vegye észre a csalást.

0: össze ujjaitokat. Hajoljatok előre, és nyúljatok át a lábatok között. Emelkedjetek föl, és hajoljatok hátra. Le, föl, le, föl, mint a nagy harang. Föl, le, és gyorsabban. Le, föl, le, föl, le, föl, mondjátok is. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, és elég. Üljetek le ülésben nyújtott zárt lábbal. Karatokat emeljetek oldalsó középtartásba. Hajoljatok előre, és fogjátok meg a bokátokat. Emelkedjetek föl. Előre, föl. Előre, föl. Le, föl. Egyenes háttal. Le, föl. Le, föl. Egy és kettő. Egy és egy. Nyissátok nagy kertezbe lábatokat. Karotokat emeljétek oldalsó középtartásba, hajoljatok előre a bal lábhoz, és próbáljátok megfogni a bokátokat. Nyújtott lábbal. Egy, egy, csak előre. Egy, egy, egy és csepp. Egy, egy, nagyon jó. Egy, egy, egy és elő.
1: Karotokat emeljétek oldalsó középtartásba.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ha ez a lemez jó szórakozást nyújtott önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen.
1: Derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Jó, ha az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzolta. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10 ezer forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a kermi használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolják. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY Clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagy kereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógéppel. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdje. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp családba.

gazdasági együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására, az egyezmény tartalmából. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl a békés egymás mellett élés szellemében élnek a magyarok a magyarokkal. Erre kötelezi mindkét felet a közös ezer éves történelmi múlt, az örök, megbonthatatlan magyar-magyar barátság. Megállapodás született arra nézve, hogy a jövőben az Országos Nyugdíjintézet patronálja a KISZ-t. A nyugdíjasok felemelik a dolgozó KISZ-tagok zseppénzét. Postai egyezmény. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl közvetlenül lehet tárcsázni Budapestről Budapestre. Magyar-magyar kulturális egyezmény. Ezentúl magyar színészek is szerepelhetnek a filmgyárban. A hivatalos tárgyalások befejeztével az elnöki tanács elnöke jövőre is meghívta Magyarországra az elnöki tanács elnökét. Ezután talpig fellobogozott úttörők sorfala között a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, ahol lelkes, hosszantartó köd fogadta. A búcsú beszédek elhangzása után mindketten felszálltak. A parlament fölött átrepülve Losonc jelvtárs táviratban üdvözölte a magyar államfőt, majd az ezüst gépmadár újabb egyezmények felé vette útját. Jó utat, elnök!

0: Magyarország hadüzenete az Egyesült Államokkal szemben a következőképpen zajlott le.
1: 1941.
0: A magyar követ felment Washingtonban az amerikai külügyminiszterhez.
2: Külügyminiszter úr?
3: Igen.
2: Magyarország ezennel hadi állapotban valónak tekinti magát az Egyesült Államokkal.
3: Tudomásul vettem. Önök köztársaság vagy királyság?
2: Mi királyság vagyunk.
3: Van önöknek királyuk?
2: Nincs. Tengernagyunk van.
3: Van önöknek tengerük?
2: Nincs.
3: Mijük van?
2: Területi követeléseink.
3: Kivel szemben?
2: Csehszlovákiával szemben? Romániával szemben? Jugoszláviával szemben?
3: Ezekkel az államokkal önök hadi állapotban vannak?
2: Nem kérem, szövetségesek vagyunk.

magyarok istene, kérünk bízó hittel, hős honvédeinket harcukban segítsed, vezéreljed őket győzelmesen vissza, édes szép hazánkba, Magyarországba.

Őröndös ödön, külkereskedő nyilatkozat. Az általam vezetett külkereskedelmi delegáció tegnap érkezett vissza Észak-Hadovából, ahol rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk a hadovákkal. Sikerült eladni nekik 500 000 kárti törpét. Kevesen tudják, hogy a magyar kárti törpe iránt főleg a gyengén fejlett törpe államok tanúsítanak óriási érdeklődést. A magyar kárti törpe ugyanis elűzi a rossz szellemeket a háztól, és ezért versenyképesebb a nyugati kárti törpénél. Azon kívül a magyar kárti törpe a legmagosabb kárti törpe. Együtt nő az életszínvonállal. Ennek köszönhető, hogy amíg a múltban csak térdig érő kárti törpék témperegtek körülöttünk, ma tele van a város 1,5 méteres pufó kárti törpék. Örömmel közölhetem, hogy hazánkban az egyfájra eső kárti törpe termelés volumene 40%-kal nagyobb, mint a háború előtti legutolsó béke évben volt. A magyar kárti törpe azóta elérte a világszínvonalat, és nem győzünk belőle öleget gyártani. Elmúltak már azok az idők, amikor valutáért köllött külföldről behoznunk csenevész kárti törpéket. A nagy szakállú törpék ma már ott töpörödnek a családi házak nyitott kapuj mellett, mert nálunk a kis emberek előtt nyitva minden kapu. Főleg a nők kedvellik a kerti törpét, mert keveset fogyaszt és kis helyen efér. Fejlett kárti törpeiparunk ma már a legkényesebb ízlésű vásárlók igényeit is ki tudja elégíteni. Ízelik tőül nehány példát a gazdag választékból. Kapható kárti törpe gipszből, viaszból, csokoládéból, fagyjúból, karrarai márványból és tehéntúróból. Divatos az asztali törpe, vitrin törpe, sublót törpe, kredenc törpe, kerti törpe, mint állólámpa, kerti törpe, mint ülőmécses, valamint álmos törpe, virgonc törpe, cvídár törpe, kaján törpe, kujon törpe, beat törpe, szex törpe, nappali törpe és törpe éjjeli. Hadovákkal kötött kétoldalú megállapodás értelmében az 500 000 darab kerti törpéért 5000 kiló szárított sampucnit kapunk, amelynek vitamin tartalma olyan magos, hogy csak székre fölállva lehet elérni. Elutazásunk előtt delegációnk tiszteletére a hadovák kerti ünnepét rendeztek a Bucece partján. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amint a füllett éjszakában a nagykövetség tagjaival együtt ott ültünk a Bucece partján, és hallgattuk a hadovákat. Egészen otthon éreztük magunkat.

0: Kedves hallgatóink! Most zenei életünk nagy öregje, a kimagaslóan tehetséges, mélyhegedős Gejza zenetudós. Tart előadást önöknek az egyik legrégibb hangszer, a macera eredetén.
1: A maceát, ezt a különös hangú keleti hangszert, a magyar számozású nagy utazó, Markovics Marco Polo fedezte fel az emberiség számára, aki 1271-ben az egyik elég távol keleti utazása során eljutott a Piceék földjére, ahol megismerkedett a maceával. Egy belülfényes este, miközben szerény vacsoráját fogyasztotta, zebra szalonnát lótusz pogácsával. Egy fice lépett a kunyhajába, kezében egy szerkentyűvel, amelynek kulbliát eszelős örömmel tekelte. Olyan hangokat csalt ki belőle, melyek hallatára Markovics úgy érezte magát, mintha az agyát smiglizték volna. Tekerés közben a fice kérdéseket intézett hozzá, anyja neve meddig marad, minek jött? Ez volt az ős macea. Jobban szemügyre véve a különös vercájgot, Markovics megállapította, hogy a Piceék maceája olyasmi, mint a matyóka indiánok pucerája. Csak a hangja valamivel kellemetlenebb. Azt is megfigyelte, hogy minden Piceének saját maceája van, amit állandóan magával hald, és amint egy kis lélegzethez jut, elkezd vele maceálni. Újabban felszínre került régészeti leletekből azonban kiderült, hogy nem csak a Piceék, hanem már a honfoglaló magyarok is ismerték a maceát. Megdönthetetlen bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Kelet-Lebédiában állomásozó sátoros alakulatok egyesített főparancsnoksága által rendezett az Isten kardja fedő nevű hadgyakorlaton. Egy 90 tagú macera együttes játszotta a szebbnél szebb szittya indulókat. Akadtak a seregben olyan harcosok, akik nyereg alatt is tudtak macerálni. A leghíresebb magyar maceás, Váter Popelka, kéregető barát, a macea kedvét hagyott fel a barátsággal. És teljesen a maceának szentelte életét. A maceás fráte olyan művészi tökélye fejlesztette a maceálást, hogy egyszer meghívták őt a Buznyákok vendégmaceára. A Buznyák trónon abban az időben a könnyű műfajt felettébb kedvelő Nehéz Izabella üldögél, aki előre haladott kora ellenére még nem ismerte a maceát. Tüstént udvarába hívatta Fráter Popelkát, és neki szegezte a kérdést, van-e kedved maceálni, fráter? Milyen Popelka olyan szívettépően kezdett el maceálni, hogy őkre belopta magát Nehéz Izabellába. Ott is maradt az udvarnál. Volt a napjái. Úgy érte őt a halál maceálás közben. Amikor eltemették, Buznyák szokás szerint melléje tették elnyűjt maceráját, hogy ne tudjon többé senkit maceálni. Nehéz Izabella még sokáig kiárt hozzá, óákig üldögélt az egyre jobban besüppedő síron, és nagy megbecsüléssel gondolt Fráter Popelkára, aki maceájával elmélyítette a magyar Buznyák barátságát. Nem árt tudni, hogy a maceák mérete országonként változik, az angolok és a franciák a kis maceát,
2: Little maceration. Illetve pöti macer.
1: Míg a nyugatnémet ajkúak a nagy maceát, macea gószt kultiválják. Ennek a csodálatos hangszernek a segítségével bámulatos eredményeket érhetünk el. Ha szívós kitartással naponta rendszeresen 3-4 órát maceálunk, néhány hónap lefolgás alatt bárkit

0: segíteni. Rendeléssel dolgozunk, amit a kedves vendég rendel. Fognak látni két zsánerképet, két különféle igazgató szerepében Koltai fog fellépni, én pedig majd a szakszervezeti bizalmit fogom játszani. Kérelmezni fogok Koltainál. Most kérem, önök mind gondolom szervezett dolgozók, szakszervezetileg. Mire gondoltak? Hogy legyen kedvesek, mondjanak nekem témákat, amikkel én odafordulnék a Koltaihoz. Tessék? Béremelés egyszer, hát ez, de lehet faramucibb dolgokat is. Üdülés. Hol tetszik, hol szeretne üdülni? Hol?
1: Én. Földön például.
0: Hol?

0: Még soha nem ütöttem.
1: Még soha nem ütöttem. Hát ebben az ügyben fogok. Szólni kérem. Tessék, mi? Tessék, még lehet szólni.
2: Én meg a demokrácia.
1: Munkahelyi demo, majd én beolvasok. Igen? Tessék, még lehet. Bölcsöde, kitüntetés. Ugyanaz, mindegy. Valakit vagy kiküldenek, vagy kitüntetnek. Abba ott nőpolitika. Kérem szépen, ebben már Gáspár Sándorhoz is elmentnék.

0: Szervusz, Koltai Eltárs. Kérlek szépen, több kérdésben jöttem hozzád.
1: Próbáld úgy egyenként, jó?
0: Jó, hát egyenként itt fölvetődött
1: rögtön. Hogy ne hirtelen, tudod, mert tudod, ismerlek téged, hogy te jössz, tudod, és akkor elém teszed. Most hát nézd meg, hogy mi van előttem amúgy is, tudod? Itt balra is papír, jobbra is papír, és akkor te itt lengeted nekem, tudod?
0: Bocsás, meg a dolgozók
1: rész... nekem is egy munkaidőm van, tudod, és akkor itt próbálsz, hogy én itt írjam alá, hogy megmondjam, tudod? Akkor mondjad, jó?
0: De nem tudjuk kifizetni azt a bért, amit viszont te már aláírtál, itt a papír, parancsolj.
1: Most újabb papírokat itt lengetsz, tudod, ahelyett, hogy az idő, ami itt telik, és rengeteg dolgod lenne talán neked is, legalábbis még úgy tudom, hogy te itt a vállalaton belül még így...
0: Bocsás, meg ezt nem te írtad alá?
1: Mondjuk ez az én nevem van ideírva, de nem egyértelmű. Egyáltalán mikor írtam én ezt alá?
0: Tegnap. Kérlek, a dolgozók részéről éppen most ütöttem be. Béremelés. Itt van például a Pomacsek elvtársnak a béremelési kérelme, ami most már
1: most
0: nagyon...
1: Tudod, jó lenne, nyugdíj... hogyha nem részleteznéd ki a Pomacsek elvtársra, hanem próbálnád az egészet egybe, tudod? Mert nagyon megálltál itt a béremelés, mert tudod, úgy tűnt, hogy mint hogyha te már nem is akarnál tovább, tudod? Hogy így, hogy a Pomacsek elvtárs, hát 4/4. Próbálj egy kicsit visszamenőlegesen, tudod? Jó. Örülnék.
0: Kérlek szépen, van egy dolgozónk, aki össze. Üdülni szeretne. Üdülni, mert nem volt még soha üdülni.
1: Vagy most és akkor a Pomacsek elvtársa, tudod, itten... Na most ez a legegyszerűbb, mert csak külföldre van helyünk, tudod? Belföldileg én nem tudnék neked itt most mit mondani, de a Pomacsek elvtársra visszautalnék, amit mondtál.
0: Bocsás, tudod, hogy... most fog nyugdíjba menni. Gondolom, hogy valamivel meg kellene nyomni egy kicsit azért.
1: Na most
0: hogy...
1: inkább a többit olvasd, jó?
0: Külföldi üdülésre.
1: Addig én tudok vagyunk. Ezen elmélkedni, tudod, hogy...
0: Vannak itt hangok, amelyek a munkai demokráciának egy kiszélesítettebb formáit próbálnak forszírozni.
1: Na most én annak nagyon örülnék, tudod, ha itt úgy megpróbálnánk együtt. Tudod, hogy nem csak én vagy te meg ők, hanem úgy együtt, hogy ki a maga kis posztján, hogy úgy hozzátenné, tudod? Ennek örülnék. Azért mondom, hogy menj tovább, tudod?
0: Ne haragudj,
1: a... És tedd hozzá, hogy én... amit te gondolnál, tudod, én hagyom és engedem, sőt.
0: Üdülőt akkor hagyjam is, azt majd legközelebb.
1: Na most tudod, az üdülő, azt majd mindenképpen mondja, csak nem ott, tudod? Azt majd mindenképpen mondja.
0: A bölcsődének az egész födém szerkezete...
1: Na most egyszerűen... tudod, erről eszembe jut egy adivers. Nem tudom, hogy ismered, így, ahogy állsz a papíroddal, tudod? Ez a... Kunfajta nagyszemű legény volt, tudod? Ínzottja sok-sok mél a vágynak. És a bölcsődére... Azért mondjad közben, mondjad, én átvenném, tudod, hogy
0: bölcsőd, lenne? Hogy a bölcsőde födém szerkezete valamennyire...
1: Annak a legmesszebb menőkig. A bölcsőde födém szerkezet nélkül félkarú óriás, tudod? Nem is tudom, hogy lehetett elképzelni, hogy egy bölcsődét födém... Ezt te írtad alá?
0: Nem, ezt neked kéne aláírni igazatot.
1: Tudod, én nagyon szívesen aláírnám.
0: Itt a toll, parancsol.
1: Ha most itt ezt a bölcsődét így véglegesen írjuk alá?
0: Bölcsődét, ha most aláírod, akkor még idén be tudják fejezni.
1: Akkor még idén be tudják fejezni, ügő? Na most tudod, én írnám. Én legszívesebben aláírnám. Mibe kerülne nekem? Itt van a kezemben, van tollunk, tudod? De most nézd meg azokat a papírokat, látod? Meg azokat.
0: Igen.
1: Menj át a másik szobába. Úgy, maradj ott, jó? Köszönöm.

0: másik.
1: Szervusz, igazgató elvtárs.
2: Szevasz!
0: Mi?
3: Mi?
0: Semmi, nem
2: ja, jó. Azt hittem el.
0: Mi?
1: Szóval ezt a palicskó ügyet, ezt meg kell oldanunk.
2: Milyen ügyet?
1: Ezt a palicskó ügyet, ezt
2: mi
1: meg kell...
2: Mi az a palicskó? Hány óra?
1: 5 óra lesz, de a palicskó...
2: Lesz még csak?
1: Palicskó a főmérnökünk, el akar menni. Beadta a felmondó levelét, nem tudom, te tudsz-e róla, de...
2: El akar menni?
1: Igen, most, mert a technológia...
2: Hánykor?
1: Egy éve el akar menni, de ma már biztossá vált, mert beadta a felmondó levelét.
2: Felmond?
1: Nem tudtad?
2: Ki? Palicskó?
1: Palicskó.
2: Kár.
1: Hát persze, hogy kár, ő a főmérnök.
2: Ki a palicskó? Lesz, palicskó a főmérnök? De azt hittem, hogy a személyzet is, nem itt személyzet. Hát 4 éve abban vagyok, hogy ő a személyzet is. A múlt itt nem volt a személyzet is, nem szórakozz. Palicskó főmérnök.
1: Bocsáss meg, a palicskó...
2: Ja, miért akar fölmondani? A személyzet is valami zűr volt?
1: Volt. Nőpolitikailag, kérlek szépen, bizonyos pénzek nem lettek kifizetve, terhességi
2: segítség. Nőpolitikai pénzek?
1: Igen.
2: Ne politizáljunk, most nem egy.
1: Ezen veszett össze a palicskó meg a Béla jelte.
2: A nőpolitikán?
1: Nem. A nőpolitika az egész más, ott a terhességi
2: segítség. Te neked nincs nővéred otthon?
1: Nekem van.
2: Tapo, indulj ki! Várj, a palicskót zárjuk le!
1: El fog menni, itt van a papírja, parancsik.
2: Aláírtam már?
1: Nem tudom, hát aláírod? Elmenjen most, amikor a termékszerkezetet...
2: Ne menjen el, ne menjen. Szedd össze magad, szedd össze magad! Ez nulla! Ez nulla, amit te csinálsz! Nulla!
1: Én? Mi közöm nekem hozzád? Bocsáss meg, én itt egy
2: szakmai... Hogy juntatnak odáig a dolgok, hogy a palicskó el akar menni?
1: Hát azt a palicskó...
2: A te égiszed alatt!
1: De a palicskó ezt kérdezi tőlem.
2: Hát, azt kérdezi, hogy el akar-e menni?
1: Nem, hogy hogy juthatnak a dolgok idáig?
2: A palicskóhoz.
1: A palicskóhoz jutnak a dolgok, azt kérdezi?
2: Na most mondd el normálisan az egészet. Tudod szóval szemét. Ki akar elmenni?
1: Igazgató elvtárs, én akarok elmenni.
2: Na jó van, azért még... Még vidd ki a kávédat.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

Száz csuda csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetke.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a füst

0: Tudotta. Gyémánt kemény szikrázó ver sorokra, csak arra, csak arra, csak arra, hogy a pénz enyém legyen. Mind kigyókat bűvöltem, valutákat, és mondhatom, hogy sehol sem utáltak. Az élet, az élet, az élet az az én művészetem. Daloltam én is ifjan sepedve, a verseket a nő semmibe vette, s akármit írtam, azt felelte, nem.
1: Nem, nem,
0: nem. De vacsorára persze még hitelbe, elhívtam egy előkelő hotelbe,

emeletre, és feljött velem. Így sültem fel én Petrarkát követve, jobban bevált Casanova receptje. Az élet az én művészetem. S később az volt az én mester szonettem, a 14 bankárt lóvá tehettem. Csak sportból és csak úgy mellékesen. Minek nekem az új homályú líra, ha szertettek egy új hamis papírra? Az élet, az én művészetem. S ha ebből mész, mit ebből szereztem, s egy nőre költöm el, eszevezetten. Költő vagyok, és magam is elhiszem. Megtanultam a pénzt semmibe venni, s megtanultam a linkséget szeretni.

0: Az etikett, az etikett. Mire tanít az etikett? Hát arra, hogy bármi is adódik, a halat késsel sose ed. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett. Mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett? Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, az etikett. Mire tanít az etikett? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett. Hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet? Ó, etikett! Csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, az etikett. Mire tanít az etikett? Hogy mikor húzd fel a lakcipődet, vagy antilop betéteset. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett. Hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett? Ó, etikett. Csak a halottak tudnak illemet.
1: A 920-as évek után forgassuk kicsit idébb az időkerekét. A félig meddig klasszikus operett melódiák után szeretném felidézni a 30-as évek könnyű zeneszerzőjét, Markus Alfredot, a régi Royal Orpheum karmesterét. Az egyetlen karmestert, aki kalapban dirigált. Igaz, hogy csak egy hónapig, és annak is megvolt az oka. Ugyanis a Royal Orpheumban artisták is felléptek, és az egyik műsor attrakciója a Billy nevű csimpánz volt. Amikor a próbán Billy idomítója meglátta a zenekar élén Markus Alfredot, felsóhajtott. Jaj, ebből baj lesz. Ugyanis Billy nem bírta a kopasz embereket, és Markus Alfred bizony kopasz volt. Hogy az idomító nem véletlenül aggodalmaskodott, az kiderült abból, hogy a premiéren Billy hatalmas lendülettel átugrott a Rivaldát, és ráült a dirigáló Markus fejére, ahol is nagy vidáman ütötte a taktust. A rémült Markus a további előadásokon nyúlszőr kalapját füléig húzva dirigálta a műsort, már csak azért is, mert, mint mondotta, ez a majom kiverte volna a fejemből a melódiát. Szerencsére Markusnak maradt melódiája elég, mint azt gondolom a most következőkből is kiderül.

Barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatáson, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Ne hidd, ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír, meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenen. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelen. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy. Légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints. Te légy az Isten.

0: van én is. Teres hajjal újra és újra itt állunk megkövülten, az öreg almát elfűs homgajtásai. Az élet, élet, az iskola, az iskola. Ott a Jimmy Szárvis zsenyikünk, kocsak bandájából, és le is verték emiatt a vöröset. Tanártársaink, diákok, eltársak, polgártársak kapőrök. Idén először nyílik fel volt, hogy egy diákunk a tanév folyamán a Balama szigetén látogasson a teljes tanári kar felügyeletébe. Ez számunkra is új feladat, mert ez a kedves szülők megértő támogatását kér. Marajzos Terész, Egri Veronika, Mihalovics Tünde, Gázsokár Henriette, hormonzavar miatt igazoltan támogatott. Mint köztudott, tavaly megnyílt nehéz tíz előállító szakkörünkben, négy diákunk robbant fel, én a szakkör folytatja munkáját, megfelelő számú jelentkező esetén. Utalok itt a kis Sipos Pistikére, aki már örökre kisimarra. Márvány táblácsáját a főbejáratán helyeztük el, bizonyos akadályokba kutunk. Aki az 1903-1911-es tanévben a tollas tanárúzor esetén elvitte, ez év október 1-ig haladéktan szolgáltatta visz. Tisztelt szülők, kedves tanárok, gyermeke! Csak közösen szépíthetünk eredményeinket, csak egyenként szabadállhatjuk azokat. Új tanév, új reform, új egyenköben, új magyarvérje. Iskolás új címerének a megtervezésében is minden új diákunk részt vehet. Az első pénzes díjra javasoljuk, mezőben, átmetszek, kilos alabásromtar, egy nagyméretű kilos szerencseket. A második és harmadik díjakra más pályázatok. Nyelvi laboratóriumunk új igenakozással bővült. Szó van a páros múltidő folyamatos elcserélés. A minisztérium rendelete szerint november 15-től kötelezőbb válik iskolánkban a szélanásba. Január 2-től kapható sertéstagadó. Egyes városban a Bürlovics Kovács kivéreket jelölt. Végül megkívánom említeni, bár nem látható, iskolánk tavaly új életpárban gyarapodott, ezt a fát évedésből hodítva. Ültettünk! Így idén nem csak ez, de minden egyéni kezdeményezés gyökerestő idén. Megfigyeltem, hogy az államcsínyek növekednek a világban, úgy csökkenek nálunk a diákcsínyek. Diák mozgalmak is inkább csak az egyetemeken fordulnak elő, és nyugaton. Nálunk csak diák parlamentek vannak. Édesapám még meséltek arról, hogy mint úttörők, mikor cserkészkedni mentek, nyáron az iskolával a sátorból kilógó lábujjak közé égő cipőfertéte. És meg a nagybátyám is meséltet arról, hogy a tanárok teljes üvegébe döglött egeret keverettek. És a légió mind halálikban nyilasmisi pakjából böszörményi, a kollégiumban még suvickot ehetett. És abban az iskolában, amire a Karinti Frigyes emlékezik, még felrajzolhatták a táblára Kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban egy üveg Zaherlinnel, ahogy jelentést ez az osztály magaviseletéről első Ferenc Józsefnek. Lepróbálnám én ezt tettem egy mai tanárra. És a mostani Ferenc Józsefnek. Nem csak a diákcsínyek, egyre kevesebbek a tanár egyéniségek is. Hát kérem szépen ez az első óvák. Nincs csüdő barátkozásra, megjelent a nyelvészeti kézitáska, ami nálam kötelező. Kérem, magunk még így is velem járta a legjobban. De a Marcinkó tanárnamok nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Marcinkónál olyan később. A Draskovics Emmánál meg csak kétfajta diák van, a többi akár be se járja. A jávó randornál meg csak rontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a sávos pataki tanáróra jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. Nálam egy a lényeg, önismeret és önrendtisztaság. Mert akinek a füle átolhozott, annak én a körmére nézek. Akinek meg a térdepre zúros, annak a fejébe sincs rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órámra készülni. És azt én vöptök kiszúrom, csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. Gúnynevem Csutyú, becenevem Tököltyű, de szoktak guggolni szalonaték oldalki. Fizetés van. Elmaradtam magam körül már mindenkit, csak egy Miskávon kamacska maradt meg mellettem, arra szoktam néha rájeszteni. De a paukát sem oszítja, mert fél, hogy év végén meg.
1: Kedves anyukával és apukával vitába bocsátkozni, mert én is gyakorló anyuka vagyok. Akinek éppen most van a szülő értekezetem egy másik iskolában, a gyerekem a tanár. Eltartanak is anya, neki is egy harmadik helyre kell rohanni a szülő értekezetem. És az ottani iskolában az anyuka, ottani kedves szülő problémáit meghallgatna, hát egy szóval semmi értelmese nem, hogy szülő értekezetem van. Kedves anyukát, apukát, mert akkor csak annyit, hogy ha jól emlékszem, nem először találkozunk a kedves szülőkkel, a gyerekekkel, mint az iskolában lesznek kapcsolatot. Bizonyos mértékig. Ugye, óhatatlan összefutunk velük a szűk folyosókhoz. Én most itt így fejből nem tudnám megmondani, melyik az osztályban az önök gyermekei járnak. És hol tanítok én? Én csak mint osztályfőnök fogok a gyerekekről beszélni, mint aki közeled van hozzájuk. Ugye a gyerekek mire hogyan felelnek, Sere, mi milyen osztályzat adunk és ugye. Miért? Erre azt hiszem teljesen felesleges a válasz, amikor egy maránylag rövid átmeneti időről van csupán szó. Úgy szoktuk mondani, ez csak addig érdekes, ameddig a gyerekek iskolába járnak.

Kedves szülők! Akik még nem ismernek, én vagyok a Zsasa néni! Az igazga Bertának Zsasa, a Robert tanárnak Kelluska, mert rövid látó. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantestületbe keverni a... Támét! Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukorfogyóban ne van. Kedves anyukák, apukák, idén is jelen a egy-két szülő a tanulmányi kirándulások alakítom maradva. Szertát rendezni. Ez év éjjeli csillagturánk, a bükészaki nyúlványa, a nyárok mirség, kandikáló részünyök, Szent Imre, aztán végig az Alpok, Tajnapuszta, ott szoktunk megpihenni, Farkasrédi temető, akkor a Tutujka völgyük, barlangforrás, Nyeregapáti csergőhása, már be vagyunk az erdőbe, Elemozsia hargán, aztán le a Szabos mentén, vissza a Tarisznyás szombatra be, mindig ott felejti valaki a sátlat. Szóval adódik ide az a is munka. 32 ágyas szobáink vannak, emeletenként emeletes ágyakkal, 4-es, 3-as, 2-es, 6-os eternit becsavarató vas ágylábakkal, a 6-os ágylábak a sodrony középső részének lábba való fenntartására, mert a gyerekek nappal nem tartózkodhatnak a hálószobában, a hálót ugyanis elviszik a kísérleti tanhallgazdaság. Közös mosdóink vannak, erezett linolam, álmennyezett fali tükörigényelet, beépített hotelfotelek, gyerekek pusztításokat szoktak végezni, télen hideg, meleg folyó. 23-áig faltól falig fal, mert éhesek a gyerekek. A jó szóra, oktatjuk őket játszani és engedjük. Ifjúsági levéltáraink vannak heti kétszerű ürítéssel, pubertástól zavarok, széjjel ültetlek, fiam. Tréfás vetélkedők, első segélynyújtás asztal alatti pingpong, nagy lemez, lovas, lámpoltás, éjjeli műszak, szeszmérés reggel 9 óráig edzett ifjúságért, járőr versenyőrségi panaszok a Nagykapunál 2, őrségváltás, mert nem csak a komszomol, az igazgató eltárs is lassan már 61 néhány éve.

az özsémék szülő értekezletén, hogy nekem készakarva van vándorvesél. És hogy a környezetem az oka a szennyeződés. Én nem értem, hogy a tanár mire akart ezen célozni, én tényleg csak a maga, mint az osztály legkisebbítele nevében. De én nem állítottam, és hogyha nekem emiatt, és ezt nem fenyegetésként. Mert a senki sem vitathatja, és tanú sincs rá. Meg úgy is letagadom. Mert nem azért osztályfőnök jóra, hogy játsszuk itt a nagyfőnököt. Mert én lehetek targiába és taglózva. De nem himpellé. És hiába, hogy minden csánén áll rajtam, és zögykölődök. De mit csináljak, ha az őrület rendé fajul? Mert a hülyeség, ha nem is szilofonozik, foszforeszkál. És most nem kis büszkeséggel, hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába jár Dézsmáért és Tizedért. Kutyabőrös, Csontkovácsi, Kolomposi, Ignác, Vármegye, Bugyellár is, Jobbágy, Szaggató és Regruta. Iskolánkba végzett Mór Jakab, 48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata.

0: Jaj, de jó szám ez!
1: Ugye?
0: Remek muzsika! Remek! Szabad?
1: Jaj, nem táncolok, már évek óta!
0: Na, nem van nagy dolgod! Ide nézem, hogy megtanítom, jó?
2: Aki él és mozog, az swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, de is permű, drágám, közelebb hár. Ha maradd azt az icipici csókosszát, ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bájig és a szerelem ringató. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszád.

éjszakában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De is perdő, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az ele ritmusát, ahogy minden porcigád járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bláj és a szerelembe ringató.

0: kattánc beszédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki! Ha maradt, azt az icipiti csókosszád.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügy. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.